0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Tegnap este kijöttek a ponthatárok. Nekem nagyon sok ismerősöm örült, hogy akár első helyre felvették a gyermekét. Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki felvételt nyert. De hogy minek lehet örülni és minek nem, mennyire volt erős, mondjuk mennyire magasak a mostani ponthatárok, mik a kedvelt szakok, nagyon sok kérdésem van, ezeket átbeszéljük majd Kosztonyi Gáborral, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Volt meglepetés az idei ponthatárokban?
3: Én szerintem mindenképpen, ami nem a pedagógus szakmához kapcsolódik, az, hogy voltak olyan jogász képzések, ahol jelentősen csökkent a pontszám. Számomra az egyik legnagyobb meglepetés, hogy az államilag finanszírozott nappali alapképzés két legmagasabb ponthatára az osztatlan tanárképzésre volt. Az egyik, ha jól emlékszem, akkor Szegeden ugye egy francia-magyar szakos tanári, a második pedig itt Budapesten egy matematika-technika szakos tanári szakra volt. Ez mindenképpen érdekes.
2: Így van, ezt föl is írtam magamnak, 492 pontról beszélünk, ami azért jóval magas.
3: Ez majdnem a maximum, igen.
2: Ami ilyen jóval magasabb, mint mondjuk így a középmezőny, és ez a francia nyelv és kultúra tanára, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ez az osztatlan tanári képzés, ez mit jelent egyébként pontosan, és mi az oka annak, milyen tényezők vannak, amik ilyen magasra dobják ezt a ponthatárt?
3: Csak valószínűsíthetően tudom, hogy nem vesznek föl túl sokat diákokból, tehát lehet, hogy csak egy ilyen 11-néhány diákot tudnak fölvenni, és lehet, hogy ez ott Szegeden népszerű szak, és így mivel sokan jelentkeznek, és kevesebbeket tudnak fölvenni, így ez mindenképpen fölnyomja a ponthatárokat.
2: De akkor ebből következik, hogyha ők kikerülnek a pályára, akkor a szakma krémje lesznek?
3: Remélhetőleg maradnak a szakmában, igen.
2: Melyek voltak a legkedveltebb szakok? Mindig erről is szoktunk beszélni. Lát-e bármilyen változást az elmúlt évekhez képest?
3: Mindenképpen van, hát eleve már az, hogy végre kezd visszaállni egy olyan normális létszám a felsőoktatásban, ami azt gondolom, hogy kell, tehát szüksége van az országnak ennyi diplomás emberre. Ha most csak a közoktatás, köznevelés rendszerét nézzük, akkor azért még közel sem vagyunk, mondjuk azt, hogy közel sem lehetünk elégedettek. Többen jelentkeznek pedagógus szakra, csak itt mindig a számok mögé kell nézni. Tehát ha azt nézzük, hogy államilag finanszírozott nappali tagozatos, osztatlan tanárképzésre első helyen 3000 diák jutott be, ez azért még kevés. Sokan jutottak be nyilván mesterképzésre, ezt akik nem értenek ennyire a rendszerhez, akkor azt hadd világítsam meg, hogy ők már pedagógusok, tehát ők már a pályán vannak, valószínűleg második, harmadik vagy negyedik szakjukat szeretnék megszerezni. Nagyon népszerűek ugye a gyógypedagógia szakok, azonban itt is mindig föl szoktuk hívni a figyelmeket, hogy itt is érdemes a számok mögé nézni, mivel egyre több az olyan gyerek, akinek valamilyen problémája, akár tanulási, akár egyéb probléma van, tehát mondjuk sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerek, és mivel az állam eddig ezt nem nagyon tudta megoldani ezt a feladatot, nagyon sok szülő egyszerűen kényszerből beiratkozik és elvégez egy ilyen szakot, hogy tulajdonképpen hát ő maga próbáljon segíteni a gyermeke fejlődésében.
2: Lépjünk kicsit túl a ponthatárokon, és beszéljünk a felsőoktatás helyzetéről. Ön mit lát a következő mondjuk tanévben? Mennyire zavaros a helyzet így a kekvák kapcsán?
3: A kekvák azok mindenképpen problémát jelentettek eddig is. Most, hogy megszűntek, itt az lehet a probléma, hogy ugye januártól szűnik meg nagyon sok kekva, ez bármilyen hihetetlen, de ugye mi pedagógusok a boldog új évet a szeptember 1-én szoktuk kívánni, és nálunk ugye tanévben számítunk, tehát most is ugye majd a 2026-27-es tanév kezdődik. Az mindig egy kicsit problémás, hogyha ilyen tanév közbeni váltások, méghozzá ilyen jelentős váltások lépnek életbe.
2: Mit üzen a diákoknak? Hogyan lehetne őket nyugtatni ebben a helyzetben?
3: Hát egyrészt én is gratulálok nekik a pedagógusok szakszervezete nevében azoknak, akik rögtön bejutottak, még ha nem is az első szakra, de hogy élből. A többieknek azt kívánom, hogy a pótfelvételin találják meg azt a lehetőséget, amivel el tudják kezdeni a felsőoktatási tanulmányaikat, aztán nyilván majd lehet onnan már, ha az emberben van egy intézményben, akkor onnan már átlépni, tovább lépni sokkal könnyebb. És hát ne felejtsük el, hogy most kezdődik az igazán nehéz feladat, az adott esetben a szállások megszerzése, tehát ha valaki nem a lakóhelyének megfelelő felsőoktatási intézményben nyert felvételt, akkor itt most a kollégiumi helyek, a albérletek, vagy ha olyan szerencsés helyzetben van a család, hogy esetleg egy kis lakást tudnak venni, hát akkor ezeket most nagyjából van rá. Hát egy, mondom azt, hogy szűk másfél hónapjuk, hogy ezt megtalálják, és el tudják kezdeni a tanulmányait.
2: Hétfőn foglalkozunk is majd a témával. Gosztonyi Gábor, köszönöm.
3: Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön szerint az aranykonvoly ügy miatt mondott le valójában a legfőbb ügyész? Ez a mai kérdésünk, de beszélgetünk nem csak az aranykonvolyról, hanem Hankó Balázs bőkezűségéről, a felvételi ponthatárokról és még sok mindenről. Tartsanak velünk, kezdünk!
3: A választási vereség után is milliárdokat osztott ki Hankó Balázs, Magyar Péter üzent neki. Belső e-mailben figyelmeztették Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy ráéket az aranykonvoly ügy. Kihirdették a felvételi ponthatárokat, sok diák a pontot partikon várta az eredményt. Semmilyen Zsolt és Orbán Balázs már szerepelt Tusnád fürdőn, a résztvevők azonban leginkább Orbán Viktor holnapi beszédét várják. Ma esti vendégeink Herman Veronika médiakutató, az ELTE oktatója, Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter és Víg Zoltán külpolitikai szakértő.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kika.
2: Jó estét kívánok a nézőknek, és nektek is, szervusztok, üdv a stúdióban. Köszönöm, hogy rám szántátok a péntek estéteket, pedig biztos volt, vagy 30 házi buli, ahova meghívtak titeket ehelyett. Úgyhogy akkor vágjunk is bele Hankó Balázs bőkezűségének. Úgy tűnik, nincsen határa, újabb híreket kaptunk erről. Ti kaptatok ebből a választás utáni gyors osztogatásból egy jó operetre? Valaki zsebre tett valami finomat ebből?
4: Én folyamatosan rossz helyen vagyok az osztogatás ügyben, majd lehet, hogy a ponthatárok kapcsán erről beszélgethetünk is. Úgyhogy engem sajnos nem keresett meg sem Hankó Balázs, sem a kabinett főnöke, hogy mit oszthat nekem, viszont azért ez az NKA ügy, illetve Hankó Balázs mint figura, tehát az képest, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen viszonylag ilyen jelentéktelen szürke eminenciásként jelent meg a magyar politikának, a belpolitikának az egén, vagy hogy mondjam, hogy ne keveredjek bele ebbe a metaforába. Ahhoz képest kiderül, hogy itt azért egészen elképesztően szövevényes, ugye ma már többen ugye bűnszervezetet emlegettek az egész NKS osztogatás kapcsán. Ugye a 2026-os év legmenőbb olvasmánya lesz a büntető törvénykönyv, úgyhogy ennek neki utána nézhet, hogy
2: Hankó Balázs váltig állította a Gödöllői Híreknek, hogy ő parancsot cselekedett, ő kormányzati döntést hajtott végre.
4: Ugye mindenki ezt mondja, Hajdú János is ezt mondja, majd az aranykonvolyról is fogunk beszélni, vagy ezt mondhatja, de hát itt elképesztően szövevényesnek tűnik most már ez az NKA ügy, és most már 7 ember van előzetes letartóztatásban, hogyha jól olvastam, csak ennek a csomagnak a kapcsán, úgyhogy nagyon izgatottan várom a fejleményeket, hogy Hankó Balázs meddig élvezheti a szabad levegőt.
2: Dörzsölhetik a tenyerüket a nézők, nézzük meg az összefoglalót az ügy eddigi fejleményeiről, és aztán tiétek a szó, uraim.
5: A 24.hu vette észre elsőként, hogy az áprilisi választások előtt és még a Fidesz vereség utáni napokban is több milliárd forint állami támogatást utaltak ki több szervezetnek és cégnek. Az egyik ilyen a Bugaci Hun és Türk Tudatú Népek Világ találkozója. Erre 3 nappal a választások után szintén 600 millió forintot adtak a Magyar Turán Közhasznú Alapítványnak. Ennél kicsit kevesebbet, 415 millió forintot kapott a Josefinum fejlesztéséért alapítvány, amely a Makovec Imre örökséghez kapcsolódó fejlesztéseket végzi. De Nacsa Olivér fideszes humorista cégének is 70 millió támogatást ítéltek oda a választások előtti napokban. A legtöbbet a Nemzeti Művelődési Intézet kapta a választás után 11 nappal. A Fidesz-KDNP-s Lezsák Sándor kuratóriumi elnök vezette Népfőiskola alapítvány tulajdonában lévő intézetnek 1 milliárd 30 millió forint támogatást utaltak.
2: Az operacéheznek juttatott 600 millió forintból 400 millió körüli összeget szántak Orbán János Dénes, ugye mostanában sokat emlegetett Orbán János Dénes, Dankó Pista operettjére, amire korábban már szintén hasonló, sőt 400 milliónál magasabb összeget juttattak támogatásként. Mi lehet ebben a musicalben, amit eddig egyszer mutattak be az MVM Dome-ban, hogy erre ekkora költéseket érdemes megreszkírozni?
6: Nem tudom, mert nem láttam őszintén szólva, de ilyenkor mindig Hát bánatos leszek, mert hogy nem musicalírónak és szövegírónak mentem el, hanem más foglalkozást választottam, pedig hát, hogyha jobban vagyok Hankó Balázzsal, akkor akár kaphattam volna egész életre szóló apanást. A ti pénzetekből megjegyzem, ami azért az egészben a legfelháborítóbb. Ami a Hankónak a védekezését illeti, az érdekes, mert ő ugye azt mondja, hogy parancsra cselekedtem. A miniszterelnök meg azt mondta, hogy mi meghatároztuk, hogy most nem a magas kultúrára, hanem a populáris kultúrára, de maga a döntés az Hankóé volt, most a kezeit a miniszterelnök. Itt van egyfajta ellentmondás, és én azt gondolom, hogy a későbbiekben más ügyek kapcsán, amikor majd azt hiszem, hogy a jelenlegi miniszterelnök azt mondta, hogy a kis halak elkapják, akkor talán a nagyokhoz is eljutnak, mert mindig lesz valaki, aki menteni fogja magát, mindig lesz valaki, aki egy picivel többet árul el a valóságról, mint amit idáig ismertünk.
7: Nekem egy dolog eszembe jutott, hogy az idők és az erkölcsök változását talán lehetne ezzel szemléltetni. 2002-ben az első választási vereség után, vagy a két forduló között Orbán Viktor utasította az akkori agrárminisztérium apparátusát, hogy azonnali hatállyal osszanak szét állami földeket arra jelentkező gazdáknak és erdőket. Ezt az apparátus nem hajtotta végre, és jelezték a miniszterelnöknek, hogy ennek semmilyen törvényi háttere nincs, és a dolog ezzel véget is ért. 2026-ban, tehát 24 évvel később számomra az a legdöbbenetesebb, hogy mint kés a vajon úgy hajtották végre ezeket a döntéseket, senki nem jelezte a döntéshozóknak, hogy törvénytelen, megalapozatlan. Ez két dologra enged következtetni. Maga az apparátus súlyosan fertőzött, pártkatonákkal feltöltött bólogató Jánosok, akiknek már annyi esze sem maradt, hogy saját magukat védjék. Nem tudom, miben
2: egy
7: reménykedtem.
2: Picit hagyj vitatkozzak, mert ezzel 2010 után egy ideig még eltartott, amíg kiszórták azt a néhány embert, aki az ilyen esetekben tiltakozott, speciál pont a földosztásnak szánt, de aztán végül is az állami földek kiszórásaként elsült földreform idején. Például Ángyán József szegény pozícióban államtitkárként, aki jött egy progresszív tervvel, és ennek aztán látta az ellenkezőjét megvalósulni. Ő azért tiltakozott és próbált ellentmondással élni, meg is szabadultak tőle igen dicsitelen, és aztán meg is kapta a magáét az ő
7: által kezdeményezett. Tehát nem csak Hankó Balázs mondhatta azt, hogy parancsot tettem, ez egy láncként ment végig a parancs, és minden ellenállás, vagy zokszó, vagy kritika nélkül. Ami egyébként arra is enged következtetni, hogy az Orbán rezsim utolsó éveire valami olyan kontraszelekció alakult ki az államapparátusban, valami annyira mindentől elrugaszkodott abszurd rendszer, hogy önmagában ez is okozhatta ezt a tulajdonképpen egy későbbi katasztrófát. Senki nem gondolta végig, hogy mi lesz ebből, ha ez nem kellőképpen törvényes. Most aztán félózhatnak egyesek, ugye ez letartóztatásban, vagy mások, de ez később bánat. Ez szerintem a kontraszelekció valami iszonyatos bűne ennek a rendszernek.
2: Ezt sokan meg is jegyzik, hogy tulajdonképpen eltűnt a szaktudás és mindenféle szaktudás, menedzsment tudás a rendszerből.
4: Hát, és nem csak a szaktudás és a menedzsment tudás, és nem szeretnék itt a kultúrharcba belemenni, mert akkor egy külön adást kellene annak szentelnünk, de ugye ebből két dolog látszik világosan a kontraszelekció mellett, és amellett, hogy senki nem mert nemet mondani a nála egyel fölötte lévő felettesének, hogy ugye elhangzott az, hogy populáris kultúra, de hát ugye a nevében benne van, hogy annak népszerűnek kell lennie, és ugye a Fidesz azt mondja, hogy hát igen, tehát hogy a Fidesz ugye mindig azt mondta, hogy ők majd létrehozzák a saját kulturális holdudvarukat, legyen az magas vagy populáris kultúra, és ugye ez folyamatosan kudarcot vallott, tehát hogy nem lehet úgy létrehozni népszerű kultúrát, hogy azt mondom, hogy létrehozom a népszerű kultúrát, akármennyi állami pénzt öntök bele, ugye itt
2: illetve
4: ez
2: hát
4: a másik
2: kérdés,
4: probléma.
2: Hogyha annyira népszerű a kultúra, akkor miért kell rá annyi pénzt adni, hát miért nem keres?
4: Tehát, hogy ugye azt a kulturális célokra elkülönített állami összeget, amit egyébként ugye pályázati alapon kellett volna kiosztani, ezt lényegében a fideszes holdudvar megkapta, de teljesen mindegy, hogy Nacsa Olivér hány százmillió forintot kap, vagy a Kurultáj hány százmillió forintot kap, hogyha egyszer ők nem tudnak egy olyan tartalmat, meg egy olyan programot, bármit létrehozni, ami az embereket érdekli. Most ez nagyon banálisan hangzik, de ez így van, és ugye ez nem most kezdődött igazából, ez már az első, a 98-as Orbán kormány alatt egy ilyen probléma volt, hogy ők hogyan hoznak létre maguknak kulturális termékeket, és nem sikerült.
6: Mert igen, azt szeretném mondani, hogy azért ne tévedjünk el, már én magam sem, hogy ha ezt csak kulturális támogatásként apostrofáljuk, mert nyilván nem arról van szó, hanem arról, hogy a Fidesz választási kampányát segítő különböző emberek, szervezetek finanszírozásáról volt szó. Már most megjelennek sajtóhírek arról, hogy például Pócs János környékén lévő civil szervezet, mint egy 130 millió forintot tudott kapni, pont a választás előtt, és az én személyes tapasztalatom is az, hogy a fideszes jelöltek bővelkedtek erőforrásban, egyszerűen azért, mert hogy kaptak. Tehát valószínűleg látták azt, hogy hol baj van. Miközben egyébként megjelentette a századvég, hogy 128%-kal fogunk győzni, a közben egyébként valószínűleg az óra, szimat, a személyes kapcsolat azért arról győzte meg őket, hogy itt baj van, és az utolsó pillanatban ráléptek a pedálra, és na, akkor szórjunk egy nagy csomó pénzt, mert hát, ha Mága Zoltán fotósa, Nacsa, vagy nem tudom én kicsoda, tud majd nekünk segíteni a választási kampányban. Egyébként ez nagyon tiltott pártfinanszírozási akció is egyúttal.
2: Említsünk meg akkor egy ügyet, amiben olyan fejleményt láttunk ma, ami egy kicsit ellentmond az eddig emlegetett trendeknek, mert hogy úgy tűnik, hogy például a legfőbb ügyészségen, illetve a központi nyomozó főügyészségen volt olyan, akinek feltűnt az aranykonvoja a kapcsolatban, hogy az nem kóser. Nézzük az összeállítást.
8: Tisztelt legfőbb ügyész úr! Amint a fővárosi nyomozóügyészség jelentése ideér, azonnal küldöm a főosztálynak. Az őszinte véleményem az, hogy ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a legfőbb ügyészségre, ha nem lépünk időben. Így kezdődik az a 444 birtokába került levél, amit a központi nyomozó főügyészség a legfőbb ügyészségnek küldött. Szerintem utolsó pillanatokban vagyunk tárgyal. A levélíró arra figyelmeztette Nagy Gábor Bálint, akkori legfőbb ügyészt, hogy az aranykonvoj ügy súlyos presztízsveszteséget okozhat a vádhatóságnak. Az e-mailt május közepén küldték ki. Az ukrán pénztárítók jogi képviselője Horváth Lóránt a konkrétan Rónai Egonnal című műsorban arról beszélt, hogy nem véletlenül döntött a lemondás mellett Nagy Gábor Bálint, aki így megőrizheti ügyész jogviszonyát és az azzal járó juttatásokat is, de egyben a lépés felér egy vallomással is.
2: Többen felvetették, hogy Forsthofer Ágnesnek meg kellene vonni a Nagy Gábor Bálint ügyészi státuszát ennek az önkéntes lemondásnak a dacára, illetve az azóta napvilágot látott hírek szerint a feljelentés részleteiről azt írják, hogy a lényegi döntést utasításokat hozó személyek a következők voltak az ügyben. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdú János a TEK volt főigazgatója, és Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnök helyettese, tehát ezek a lehető legmagasabb polcon lévő emberek. Egyébként erről riportozott korábban Dezső András, ahol az derült ki, hogy itt nem egy normális ügymenet volt, mint ahogy ezt sokan sejtették, hanem közvetlenül a miniszterelnökségről érkeztek az utasítások, és Dezső András beszámolója szerint egyébként sokan ellene tartottak ennek a hatóságoknál. Tehát bizonyos dolgok, amiket Orbán Viktor kért, az ő riportja szerint nem mentek teljesülésbe. Mit gondoltok erről? Akkor térjünk itt vissza, amit te mondtad, hogy erős kontraktszelekció van.
7: A kontraszelekció pedig tökéletesen rámutatott, vagy felerősítette az a megkérdőjelezhetetlen egyszemélyi vezérelvű irányításnak az összes gyengeségét. Ez az akció Orbán Viktor személyes vendettája volt az ukrán vezetés, vagy Zelenszky elnök ellen. Ezt eleve úgy határozhatták meg a döntést előkészítő bizalmi emberek, hogy a főnök ezt akarja. Nem stimmel semmi, de végre kell hajtanunk, mert ez az miniszterelnök elvárása. direkt mondom, hogy elvárás, hanem utasítása. Tehát lehet, hogy nem is kellett ezt kimondani, és kicsit a történet, bár nem akarok ennyire frivol lenni, ugye emlékeztet arra, mikor a Cosa Nostra vezetői csak ráutaló bólogatásokkal döntetek egy-két dologról, nem mondta neki neveket és akciókat, de a végrehajtás egyrészt a brutalitása, másrészt az elképesztő ostobasága miatt valószínűleg bevonul a magyar történelembe.
2: Hát illetve az óriási külpolitikai ára miatt, mert azért itt ezt most szerintem ennyi értékítéletet kimondhatunk, az ukrán oldal valami felfoghatatlan önmérsékletet tartóztatott, vagy tanúsított ebben az ügyben, még Zelenszkij szerencsétlen elszólásával együtt is. Más esetben két szomszédos ország között ebből sokkal nagyobb happár élet volna.
7: Iszonyatos nemzetközi botrány volt belőle így is egyébként, és köszönhetjük a felfokozott kampánynak és az európai partnerek deklarált visszafogottságának, hogy nem akarnak muníciót szolgáltatni Orbán Viktornak a külföldi választási beavatkozás tételének bizonyítására, hogy nem szólaltak meg nyilvánosan, de az biztos, hogy ez valami, hát hogy nem lehet szavakat találni. Ez az ostobaságnak és a szervilizmusnak egy csimboraszója a maga tragikus végkifejletével, vagy kihatásával is.
2: Ferenc.
7: Pár Ferinek több tapasztalaton titkosszolgálatban.
6: Nem, hát az igazság, hogy ez is egy mini bűnszervezet tevékenységére utal, amikor is összeesküdnek arra, hogy megtévesztik a magyar népet és a magyar társadalmat ezzel az akcióval, az bizonyítván, hogy itt az ukránok finanszírozzák a magyarországi ellenzéket, mert lehet, hogy onnan cserren csuppan pénz, b. pénzt mosnak, c. elherdálják a nyugati támogatásokat, tehát mindig az, amit mi kiírunk a plakátokra, hogy ne hagyd, hogy a végén Zelenszkij nevessen, és azt hiszem, hogy pont ebben a stúdióban két nappal az események előtt ígérte meg Orbán Viktor, hogy majd tessék nézni, lesz még itt arra utaló konkrét dolog is, hogy itt ezek az ukránok milyenek. Zoli nyilván jobban ismeri ennek a nemzetközi hatásait. Én azt tudom, hogy ez Magyarországon is pusztító volt a maga nemében mindazok számára, akik egy kicsit mélyebben ismerik a politikát, a hivatalok működését, és általában az ilyen akcióknak, vagy az ilyen tevékenységnek a körítését, a hátterét, ahogy ezt le kell bonyolítani. Semmi sem stimmel benne.
2: Illetve hát azt a látható kampánycélt, amire ki volt tűzve ez az akció, amit a belpolitikában kellett volna elérnie, annak az ellenkezőjét érte el, fordítva sült el. Túltolták a szekeret? Mi történt?
4: Szerintem túltolták a szekeret, én már akkor is azon gondolkoztam, példátlan volt látni is az erről szóló beszámolókat már márciusban is, hogy két kérdést vett fel az egésznek a kontextusa meg a kommunikációja. Az egyik az, hogy azért nem lett belőle még nagyobb nemzetközi kalamajka, mert hogy közeledtek a választások, és azt gondolták, vagy sokan azt gondolták, hogy akkor itt most lesz valamiféle változás. Viszont, hogyha nem lett volna választási időszak, akkor ugye lehet, hogy az egész meg sem történik. Tehát, hogy van ebben egy ilyen furcsa Schrödinger macskája jellegű, vagy lehet egy ilyen érvelőst is találni benne. És a másik pedig, hogy ugye arról is szoktak beszélni, hogy Orbán Viktor látta a számokat, hogy tudta, hogy nagyon rosszul állnak a számok a Fidesznek, és hogy ennek ellenére, vagy éppen emiatt csinálta meg ezt az akciót, tehát hogy az, hogy ő egy ilyet később büntetlenül megúszon, ahhoz azért valahogyan azt kellett gondolnia, hogy ő megnyeri a választást. Vagy pedig azt kellett gondolnia, hogy ez aztán annyi szavazót szerez a Fidesznek, hogy megnyeri a választást, és büntetlenül megúszza, tehát hogy visszajutottunk ide. De ez így ebben a csomagban, ez szerintem értelmezhetetlen.
2: Putyin hatalomra kerülés, illetve a hatalma megszilárdításában egyébként ugye hasonló akciók segítettek. Erről még fogunk beszélni a második részben. Előtte gyorsan nézzük meg, hogy mi volt a mi válaszadóinknak a véleménye a nap kérdéséről, ami pedig a következő, hogy ön szerint valóban az aranykonvoj ügy miatt mondott-e le a legfőbb ügyész. 24% úgy véli, hogy nem, hogy volt ennél jobb oka is a legfőbb ügyésznek a lemondása, 76% úgy gondolja, hogy emiatt mondtak le, és Zsuzsanna azt írja, hogy igen, valószínűleg elértek a szálak Orbánig, és ezt már nem merte felvállalni. Jó alattvaló módjára lelép. Melinda szerint, amíg az ügyben folyik az eljárás, szerintem nem lehet felelősen igennel vagy nemmel válaszolni. Na ez aztán a nekem tetsző válasz. Ha történt mulasztás vagy jogsértés, annak legyen következménye, ha pedig nem, azt is egyértelműen tisztázni kell, a közbizalmat csak egy átlátható és hiteles eljárás tudja megőrizni. Éva szerintem nem emiatt mondott le a legfőbb ügyész. Meg volt ígérve, hogy le is út, fel is út, csak az ígéretet teljesítették, amit ő nem várt meg. Edina szerint a Fidesz szerverei miatt mondott le a legfőbb ügyész, de lehet, hogy azokban az aranykonvojról is volt info. Károly azt írja, hogy nem. Azért mondott le, mert tudta, hogy Forsthoffer Ágnes átmeneti köztársasági elnökként eljárást indíthat ellene, és le is válthatja, időben lépett. Csaba pedig azt írja, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Ezennyi gyanús ügylet van, amit az ügyészség elsimított. Köszönjük nekik ezeket a válaszokat. Most egy rövid szünetet tartunk, utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Tartsanak!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk is tovább a beszélgetést, és hát Víg Zoltánba belefolytottam a szót, még az aranykonvojjal kapcsolatban volt mondandót, kérlek.
2: Nos, annyit tudok még nektek elmondani, hogy bennem a kezdetek kezdetétől az volt egy nagyon felkavaró érzés, hogy szemlátomást az akció végrehajtói, nem a kitervelői, hanem a végrehajtói is abban a tudatban voltak, hogy teljes büntetlenséget élveznek. És már azt mondták nekik, hogy ezekkel az ukránokkal azt csináltok, amit akartok, a végrehajtás különösen brutális lett. A levetkőztetés, az igazságszérum, a bilincsben tartás...
1: Bocsánat, az igazságszérum az olyan, mintha egy ilyen utolsó utáni Bond film másolatból vették volna elő.
2: Közel járt a történet ahhoz, szerintem akkor ijedtek meg, amikor kiderült, hogy az injekció, vagy valami injekció hatással a cukorbeteg tábornok, aki ott volt a csapatban, ugye rosszul lett.
1: Igen.
2: De nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy ez valódi tragédiába torkoljon, mert mint a kontrollt vesztett volna, nem csak a köztes apparátus, amely továbbította a legfelsőbb hatalmi igényeket, de a végrehajtók is. Ilyen nem lehetséges, mert utána bármikor parancsra tettem, lehet, hogy ki is nyírják az illetőket. És mondhatnék azt is, hogy egyébként az erőszak szervezeteknél olyan történetek voltak, mint a napokban ugye megint új információkat tudunk meg a csádi misszióról is, aminek az ember, tehát egyszerűen az ember minden haja száll az égnek áll, hogy lehetett ezeket megengedni, és a végrehajtók miben reménykedtek, hogy tehát mennyire, miért kellett ennyire alkalmazkodniuk az elvárásoknak brutális módon.
1: Ha már erőszakszervezetek, visszakap egy tőle nemrégiben elvett feladatot a terror elhárítási központ, azaz az elhíresült TEK. Nézzük, ki fog vigyázni Magyar Péterre ezek után.
3: Bár Magyar Péter nem kért nagyobb védelmet, időközben kiderült, hogy már nem a készenléti rendőrség látja el a miniszterelnök személyi védelmét. A 24.hu információi szerint mától a terrorelhárítási központ felel Magyar Péter őrzéséért. A belügyminisztérium a portál megkeresésére azt közölte, hogy a jövőben átalakulás kezdődik a rendvédelmi szerveknél. Ennek részeként a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó, újjászerveződött TEK feladata lesz.
1: A terrorelhárítási központ eléggé elhíresült, és lett neki egy ilyen önmagában lévő, kicsit a többi erőszakszervezeten kívüli önálló élete. Mit gondolunk erről, Ferenc? Mi az én véleményem?
4: Az is volt. Önálló volt, független lényegében mindenkitől, csak azért, mert egyébként szervezetileg a belügyminiszterhez meg a rendőrséghez tartozott, mert a Hajdú János nevezetű tábornok vezette, aki korábban Orbán Viktornak volt a személyi testőre, majd testőrségvezető, és igazából az elején úgy tűnt, hogy azért is hozzák létre, hogy Orbán Viktor személyi védelmét ellássák, és utána ezt bővítették ki még számos funkcióval. De ellátta például a kokáért a parlamenti őrség a kövérnek az őrzését, a másikat más védett, egyszerűen azért, mert ezek még egymásban sem bíztak, és emiatt alakult ki ez a rendszer. Nos, az, hogy most egyébként a helyén lévő és megújult vagy átalakított TEK védi a miniszterelnököt, én szerintem ez teljesen rendjén való, de nem a készenléti rendőrökkel volt ennél az ominózus szituációnál a probléma. Tehát nagy valószínűséggel ők utasítást kaptak arra, hogy videózunk, nehogy megjelenjetek már itt a videón, és mi igenis a nép között elvegyülve tudunk közlekedni. Magyar Péter hozzá van szokva ahhoz, hogy különböző atrocitások kérik, hiszen az elmúlt két esztendőben, amikor az országot járta, a fideszesek gondoskodtak arról, hogy ilyen élményekben legyen része, de ő most már az ország miniszterelnöke, és egy ország tartozik a miniszterelnökének azzal, hogy védi azt az embert. Nem lehet arról aki bújni.
1: Ez az egyik első dolog, amit a kezdő újságíró megtanul egyébként többnyire hasonló incidensekben. Én is úgy tanultam meg, hogy körbevettek és ordítoztak velem, hogy amikor az ember forgat és arra figyel, akkor nem úgy érzékeli a körülötte levő embereket, minthogyha csak úgy létezne. Tehát speciál pont egy videó forgatása közben szerintem teljesen indokolatlan, hogy ne legyenek ott a biztonsági urak, de inkább megkérdezem Veronikától, hogy te mit gondolsz erről az állításról, amit Magyar Péter mondott, hogy ő nem akar eltávolodni az emberektől, és hogyha mindig körülveszik őt a rávigyázó személyek, akkor ő elveszíti a valósággal a kapcsolatát. Ezzel sokszor szoktuk vádolni a politikusokat.
5: Hát és nyilván részben joggal, de én egyetértek azzal, amit Ferenc mondott, hogy ő most már nem a Ludas Matyi, meg nem az ellenzéknek a vezére, vagy nem tudom, aki hát tulajdonképpen büntetlenül felel a saját idejével, meg a saját testi épségével, hanem egy, van erre egy szó, hogy ugye ilyen kiemelt védettségű személy, hát hogy sajnos szerintem ezzel nem tud mit kezdeni, nyilván meg lehet azt oldani kommunikációs szempontból, és valószínűleg technikailag is, hogy ne legyen nagyon észrevehető, hogy mondjuk öt marcon a fiatalember veszi körül a miniszterelnököt, de hát ő szerintem azt nem engedheti meg most jelenleg magának, főleg egy ennyire felfokozott hangulatban, amikor ugye mindkét oldalon most egyébként tusványosan is mindenki egyrészt őket akarja börtönbe küldeni, másrészt Orbán Balázs ma ilyen áldozati pozícióban, mert maga is a börtön évekre készült, tehát hogy amikor ennyire felfokozott a hangulat, én szerintem egy miniszterelnök ebben a helyzetben nem teheti meg azt, hogy nem kér olyan védelmet, amit az ország nyújtani tud, ami a legprofibb védelem.
4: Ez a és hét, bocsánatot kérek, igen? A mérték az ez esetben is érték. Akkor, amikor Orbán Viktort 28 kopasz védte, és mindig bekarikáztuk a fényképeken, hogy ő is, az sok. Az, amikor most Magyar Péter a miniszterével sétál, ez meg kevés. A kettő között van átmenet, és szerintem azt nem lehet kihagyni.
5: Én nem hasonlítanám a teket a Secret Service-hez, de egyébként ugye az amerikai elnökök, amikor folyamatosan szerepelnek, tulajdonképpen a halandó ember a legritkább esetben veszi észre, főleg, hogyha közvetítésről van szó, hogy egyébként 40 ember veszi őket körül, vagy 40 ember vigyáz rá, tehát bizonyára megvannak erre a módszerek.
1: Szerintem csak jó operatőr kell hozzám, hogy megkérdezzük itt a kollégákat. Zoltán, mit gondolsz? Mennyi masszer kell az embernek, hogy biztonságban maradjon?
6: Annak idején,
4: nem bántsuk őket.
6: Annak idején ugye munkából kifolyólag néha forgattunk olyan helyszínen, ahol megjelent Vlagyimir Putyin is, például egy nagyon szép uráli városban volt egy ilyen finnugor találkozó, amiképpen a magyar miniszterelnök épp prezentálta Vlagyimir Putyinnak a finnugor nemzetek között a debreceni Hajdú Néptánc Együttes műsorát. A Hajdú Néptánc Együttes tehát legény tagjai, azok elővették a karikásos tort és a hosszú szárú fokost, és a fejük fölött forgatták, és a fokosnak a feje az kb. 20 centivel zúgott el Vlagyimir Putyin koponyája mellett. A testőrsége ezt nagyon nehezen tudta lereagálni.
1: Ezt elhiszem.
6: Tehát mindenképpen az az érzésem, hogy de utána jó képet vágtak a dologhoz, de nagyon megijedtek egyébként, tehát a tanulságot úgy fogalmaznám meg, hogy az észrevétlen biztonság megteremtése az egy olyan operatív feladat, amiben a miniszterelnök környezetének, munkatársainak és az útbiztosító szolgálatoknak fontos szerepe van. Ne legyen demonstratív, ne legyen elrettentő, de adja meg azt a biztonságérzetet, hogy nem történhet olyan tragédia, mint Svédországban két esetben is, amikor Olaf Palmét és a külügyminiszter hölgyet is tulajdonképpen teljesen a vétlen módon sikerült így, hát halálos merénylet áldozatai lettek. Tehát ez is tanulság, hogy akkor ezzel jár.
1: Illetve hát ugye Robert Fico ellen is történt mostában, merénylet nem olyan ritkák ezek. Lehet, hogy ebben is segít, ebben a valóságtól való eltávolodás problémája, hogyha nincsen hivatalban az idők végezetéig egy ember, és akkor jöhet valaki, aki még nem felejtette el, hogy hogyan nő a fű lentről fölfelé. De akkor beszéljünk egy kicsit a felső oktatásról. Tegnap hirdették ki a ponthatárokat, volt nagy sírás, meg visítás. Nézzük az összefoglalót.
7: legtöbben bizakodva várták, hogy kihirdessék a felsőoktatási ponthatárokat. A legnépszerűbb képzési területek között idén ott volt a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés, a műszaki tudományok, a bölcsésztudomány és az informatika, a társadalomtudomány, valamint az orvos és egészségtudomány. A jelentkezők csak nem háromnegyedét vették fel.
8: 101.572 hallgató kezdheti meg a tanulmányait az ősszel. Idén először léptük át a 100.000-et, ez szerintem egy örvendetes hír. 140.000 körül jelentkezőnk volt, és 72%-uk került végül be valamelyik képzésre.
1: A 40.000 fel nem vett embernek valószínűleg feltűnhetett, hogy ezeken a pont ott bulikon, legalábbis a budapesti én biztosan láttam, kint volt a honvédség toborzó sátra, kicsit morbid alkalomnak tartom, mert úgy nem hiszem, hogy az egyetemre felvettekhez mentek, de beszéljünk egy kicsit a felső.
4: De, bocsánatot kérek, el kell mondanom, ugye az egyetemi felvételinél, hogyha valaki tartalékos szolgálatot vállal egy évre, akkor tengernyi pluszpontot kap. Ha az szolgálatot vállal egy évre, akkor

0: meg pluszpont buleráj, ez nagyon szórakoztató. Az én kedves családtagom annak idején a szerb és a horvát felsőfokú nyelvvizsgáját is bevizsgáltatta, szerb anyanyelvű egyébként, mivel magyar nemzetiségi, ezért ezt a magyar állam nem tudta értelmezni. Szerintem meg is érdemelte, a magyar állam nem érti a többes identitást, de annyi baj legyen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen felsőoktatásba érkeznek ezek a gyerekek, mert hogy nagyon sokan vannak, 80%-uk államilag finanszírozott képzésben kezd, de hát azért eléggé le van harcolva ez a rendszer, és most nagy átalakulások is jönnek.
1: Igen, és ugye nagyon érdekes, hogy most vagyunk a nagy átalakulásoknak a közepén, amikor nyáron megjöttek a ponthatárok, vagy megjönnek a ponthatárok, és valójában az egyetemi életnek számos, vagy a legtöbb szereplője sem látja még pontosan, hogy ez a nagy átalakulás ez hova fog vezetni. Én igazából két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a magyar felsőoktatásnak egy jelentős állapota nagyon, jelentős százaléka nagyon rossz állapotban van. Az alapítványi rendszer, aminek ugye hát mindenféle, hogy mondjam, indoklása volt, amikor bevezették, valójában arra volt jó, hogy az egyetemi alapítványok az egykori állampárt ilyen pénzkifizető helyei lettek, ugye a legtöbbje, most nyilván nem szeretnék általánosítani.
0: Hát illetve bocsánat, az állami egyetemekre vonatkozó elég szigorú elvárásrendszerről is ki lehetett így bújni.
1: Így van, pontosan, és ugye most ezek az esetek is buknak ki egyre smásra, a Metropolitan Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, és hát ugye a korona égköve az egykori NER rezsimnek, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
0: Igen.
1: Ami aztán hát tényleg nagyon sok mindent megtestesített. Szerintem egyébként, hogy mondjam, ez a kárára vált az ott működő egyébként nagyon sok esetben kiváló képzéseknek, tehát hogy félreértés ne essék, én nem az ott folyó képzéseket, vagy kutatókat, vagy oktatókat szeretném minősíteni, hanem az egész rendszer ugye rárakott egy óriási terhet egyébként sok esetben ezekre az intézményekre, és akkor a megmaradt állami felsőoktatás, ami tulajdonképpen a végére ugye a BM egy ilyen nagyon átmeneti állapotba került az elmúlt években, aztán ugye a MOL lényegében megvásárolta. Ugye megmaradt az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és ugye ezek az intézmények krónikusan alul vannak finanszírozva, most nem szeretnék sem nyomorpornót, sem hogy mondjam, ilyen számokkal
0: van.
1: Dobálózni, de ugye nagyon sok tiltakozás volt az ELT-n és a szakszervezet által bemutatták azt, hogy mondjuk az ELT-nek, az oktatóinak, a karainak, az oktatóinak egy jelentős része, hogy a közalkalmazott bértáblának a legeslegalacsonyabb fokozataiba esik bele, tehát egészen tragikus a bérhelyzet is jelenleg az ország legnépszerűbb egyetemén, és egészen tragikus nagyon sok karon az infrastruktúrális helyzet. És ehhez képest azt látjuk, hogy a legnépszerűbb egyetem, közel 14 ezer hallgatót vettek fel az ELT-re tegnap, a ponthatárok alapján, és valójában egyre nehezebb azt látni, hogy ezt a rengeteg hallgatót hogyan tudják ezek az intézmények kapacitásban ellátni.
0: És hogyan láttátok el akkor őket eddig? Mert akkor lehet mondani, hogy hát ha most is a rangsor elején vagytok, és ilyen népszerűek vagytok, akkor nyilván meg lehetett oldani. Hogy oldottátok meg?
1: Hát valójában egyrészt nem mindig oldottuk meg, tehát hogy vannak olyan helyzetek, amikor vannak olyan képzési formák, amiken egyszerűen nem lehet megoldani, és hát nagyon sok esetben ilyen önkizsákmányoló módon oldottuk meg, vagy oldják meg a kollégák. Ugye van egy óriási aránytalanság is nyilván a karokon belül is, az egyes karokon a különböző szakok között, tehát hogy nyilván nem mindegy, hogy mondjuk 600 diák van egy képzésen ugyanannyi oktatóval, vagy 17, most mondtam valamit, de ezek így elég közel vannak a reális számokhoz, és nyilván el tudjuk képzelni, hogy vannak nagyon népszerű társadalomtudományos, gazdasági, bölcsész szakok, mint a nemzetközi tanulmányok, mint a kommunikáció és média tudomány, vagy a pszichológia, és hát vannak olyan nisebb egyébként, nem különben nagyon érdekes és hasznos szakok, ahova meg évente néhány fő jelentkezik, de ugye ez nagyon nehéz intézményen belül valójában, hogyha ugye a diákok után kvóta van, viszont az oktatóknál semmilyen súlyozás nincs az alapján, hogy akkor neked mennyi munkád van, mennyi szakdolgozód van, hány órát tartasz. Tehát, hogy ezt az egész rendszert valahogy ugye az alapjaiban kellene megváltoztatni, viszont addig erre nem nagyon lehet valószínűleg mit mondani, és azt látjuk, hogy a jogalkotó sem mond egyelőre erre semmit, ameddig mondjuk az alapítványoknak a felszámolásának az ügye az nem tisztázott. A Matthias Corvinus kollégiumtól, ami ugye nem egyetem, de ugye ezt is ide szokás sorolni, egészen a, nem tudom, tényleg a Kecskeméti főiskoláig.

0: Lássuk meg, hogy alakul. Zoltán, sokkal többen jelentkeztek idén magyar egyetemre, mint az előző, akár a korábbi években. Lehet ebben bármi jelentősége a választási eredménynek? Vagy hogy látod ezt? Azért az elmúlt 11 néhány évben azt láttuk tendenciózusan, hogy a külföldre jelentkező, vagy külföldön egyetemet megkezdő hallgatók aránya folyamatosan nőtt.
1: Igen, és ennek megvolt a maga racionális és kézzelfogható oka, és az én ismerőségi környezetemben is nagyon sokan döntöttek úgy, hogy eleve külföldre küldik a gyerekeket. Részint azért is, mert a külföldi egyetemeken is elérhetők a támogatási rendszerek. Meglepően jó ilyen kondíciók közé tudnak kerülni a magyar diákok is. Meg tegyük hozzá, hogy nyilvánvalóan ez az esetek jelentős részében azért az elitképzés kategóriába tartozik, tehát azok a közgazdasági vagy ilyen menedzser csúcs szakok vonzák az ilyen diákokat, amelyek Magyarországon nem annyira elérhetők. De én inkább visszatérnék arra, amit jelenleg hallottam több felsőoktatásban dolgozó barátomtól, kollégámtól is. Hát igazából sokban nem különbözik attól, amit 30 évvel ezelőtt, amikor én még az ELTE bölcsészkar Kelet-Európa tanszékének ilyen hát reménydús tanársegéd voltam utoljára. Nem, talán még ilyen megbízott előadó és óraadó is voltam még ott egy darabig. Hogy igazából nem a számokat és a pontokat kellene nézni, a probléma az alapvetően a bejövő diákság képzettségével van, és a barátaim azt mondogatják, hogy a középiskolák teljesítmény romlása az kézzelfogható, és ennek egyenes következményei például az által is említett BME-n. Hát szó szerint idézem, hogy a barátomat, hogy a felvételik idején majdnem felpattintottam az ereimet, mert egyszerűen nincsenek azon a színvonalon, ami egy egyetemi oktatáshoz kellene. Tehát itt azért szerintem, ha már említett, az alapoktól kéne elkezdeni, ez, hogy áramoljon be minél több ember a felsőoktatásba, itt azért meg kéne nézni, hogy a közoktatás hogyan teljesít, mert ebben a vonatkozásban nincs olyan sok pozitív tapasztalat, és én mondom, ezeket hallottam, hogy a létszám nagy, a lemorzsolódás is nagy, és a különböző szakokon, vagy a kevésbé népszerű szakokon pedig extrém nagy a lemorzsolódás, különösen a műszaki, mérnöki pályákon. Részint azért is, mert a diákokat lábon elviszik a multik egyébként a munkatársnak, és be sem fejezik sokszor az egyetemet, hanem egy ilyen két év után, vagy egy ilyen bachelor szint után már külföldön állást ajánlanak nekik.
0: Lábon, mint a tengerit, ha az embernek szerencséje van. Erre azért kérlek gyorsan reagálni. Van ilyen tapasztalatotok, hogy romlik, ahogyan ocsmányú szokás mondani, romlik a gyerekanyag?
2: Romlik a gyerekanyag? Van, igen. Tehát nagyon más a... Igen, szerintem nagyon mások most már a bemeneti követelmények is, nem tudom, hogy mit tekintünk régi szép időknek. Nyilván ezt nagyon nehéz meghatározni.
0: 1870-et.
2: És nyilván vannak bizonyos típusú kompetenciák, amik pedig, nem tudom, amik pedig lehetnek jobbak, de ezek a bizonyos típusú kompetenciák nagyon sok esetben egy egyetemi képzésben nem fogják helyettesíteni mondjuk a szövegértést. Én egyébként azt emelném ki, amit nyilván egy bölcsészkaron mit látok a legjobban. De a szövegértési készségek azok szemmel láthatóan romlanak, és én azért sem hoztam fel a közoktatásnak a problémáját, noha egyet értek ezzel, mert az viszont szerintem egyrészt egy ilyen technológiai kérdés is, tehát hogy hogyan tudna a magyar közoktatás mondjuk a 21. századi, mert ezt nagyon nem szeretem ezt a fordulatot, de hogy tényleg egy ilyen 21. századi nem tudom, technológiai szemlélethez felzárkózni. A másik oldalon viszont ugye az is kellene, és ezzel az is járna, hogy az olyan alapvető szövegértési, nem tudom, skilleket, vagy fogalmazási készségeket, vagy megnyilvánulási készségeket egyébként sok esetben, azt már megkapnák ott a diákok ezáltal. Tehát, hogy itt valahol szerintem a magyar diákok sok esetben két szék közül a pad alá esnek, hogy nagyon sok digitális technológiát használnak, fogyasztanak, stb. A rendelkezésre áll, viszont igazán nem tanítja meg őket senki ezeket használni, továbbra is marad ez a tanárhiányos, hát, poroszos,
0: szakmai tudás.
2: Nem tudom, ilyen memoriteres, így van, és hogy tehát hogy nem lesz egy ilyen organikus dolog belőle, hanem külön van az oktatás, amit mondjuk a középiskolában kapnak, ami egy ilyen régi módi, nem tudom, nem egy felkészült tudást ad, és ők egy külön világban használnak valamiket, gyakorlatilag ilyen autodidakta módon, és ez a kettő nem találkozik egymással, és ezt abszolút érzékeljük az egyetemen, hogy ezt a kettőt összefésülni, az valójában nem a mi feladatunk lenne, és mégis ezt kell csinálnunk.
3: Na, de van, bocsás... Én kérek elnézést, hogy Maruzsa hogy érzi most magát, miközben találkozik az általa vezetett intézményrendszerből kikerülő gyereksereggel, mert hát ugye neki múlhatatlan felelőssége van abban, hogy a mai közoktatásból ilyen gyerekek kerülnek ki. Bocsánat.
0: Én még mindig Hoffmann Rózsát sírom vissza, mert róla volt hát népdalom is. De azért említsük meg, hogy van itt egy nagy előadónk, akinek úgy a szövegértési, mint az előadói készségeihez nem férhet kétség, holnap fog túlsványosan beszélni Orbán Viktor. Nézzük is meg erről a rövid összeállításunkat. Elnézést kérek, itt valamit félrenéztem. Szóval akkor beszéljünk egy kicsit túlsványosról. Orbán Viktor egyszer nyilatkozott meg a választás óta, és az sem volt nagyon hosszú. Holnap pedig a szokásos éves világ megfejtő előadását fogja elmondani. Mire számítunk, mit fogott elmondani? Menjünk most akkor vissza felőled. Te milyen témát választanál Orbán Viktor helyébe, vagy szerinted mit fog választani?
3: Hát ugye megkönnyíti a dolgunkat, hogy Orbán elmondta azt, hogy mit fog mondani, mert hogy voltunk, vagyunk, leszünk. Ezt rakta ki.
0: Lenin élt, és élni
3: fog. Voltunk felkiáltójel, vagyunk, leszünk. Én ezt azért már kérdőjellel fogalmaznám meg, és én azt javasolnám neki, hogy ez a hogyan éljük túl a mai napot, a holnapi napot, ha a felelős pártelnökként gondolkodik, és már most a világbajnokság izgalmaitól megszabadulva végre a sajátjaival is tud foglalkozni.
0: Zoltán,
1: én azt várnám szívesen tőle egyébként, hogy ezen a comeback koncerten, amikor ugye a közönség arra lesz kíváncsi, hogy a veterán rockstar, hogyha kijön, akkor még tud-e úgy a húrok közé csapni a basszusgitáron, és megremeg-e az erősítő, amikor a mikrofonhoz lép, hogy talán próbálja meg összefoglalni, akár röviden is, a Hibáim és tévedéseim története című anyagot, mert ez, amit szerintem tőle a közönség, a nem csak a tusványos, hanem általában a magyarországi közönség, annyira szeretne egyszer hallani.
0: Hát elhívhatnám Gyurcsány Ferencet vokálozni ehhez, mert neki már volt egy ilyen hiba beismerő beszéd, de aztán az milyen jól sikerült.
1: Valószínűleg egyébként pontosítok, hogy talán a akárhogy is néztem mostanában a Fideszen belül nagyon bátortalan, kritikus hangok hát ilyen kezdeményezőit, ők is várnának egy ilyet. Mert ugye a kongresszus annyi történt, hogy ti tévedtetek, rajtatok múlt a veresség, a ti hibáitok miatt van, én támadhatatlan vagyok.
0: Pszichológiai szempontból mindenképpen jót tesz az embernek a beismerés. Vera, mire számítasz? Lesz ilyen?
2: Szerintem nem lesz ilyen egyébként. Annak ellenére, hogy pont most tusványosan én azt látom, hogy szinte az összes megszólaló, vagy nagyon sok korábban prominens fideszes politikus megpróbál a hibákra koncentrálni. De én Orbán Viktornak a karakterében ezt egyáltalán nem látom. Egész héten, ahogyan nézem a tusványosi tudósítást, meg néztem ezt a plebejus utazását a Fapados gépen, folyamatosan a tavalyi műsorszáma jut eszembe, amikor nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy egy ilyen 4-5 feliratos pólóban volt tusványosan, és folyamatosan az jár a fejemben, hogy most azt kellene mondani, hogy egyébként egy óriási politikai váltás volt, hiszen megmondta, hogy 4-5 lesz, csak hát ugye a másik irányban lett 4-5, de igazából ő erre gondolt, és akkor egy ilyen ördögcsavarra visszaveszi a tematizálását a napirendnek.
0: De ő világ megfejteni szeret, nagy történelmi ívű összefüggéseket felfejteni. Ugye Donald Trump az ő legjobb barátja, haverja, aki néha nem is emlékszik a nevére. Most aztán ugye egyik háborúból ugrik a másikba, lesz szerinted valamiféle újabb ilyen világnézeti kinyilatkoztatás, mint a kevert fajú népek, vagy az illiberalizmus volt korábbi években?
2: Biztos, hogy lesz valamilyen kinyilatkoztatása, de lehet, hogy ezúttal valahogyan a belpolitika felől tud elindulni, mert hogy egyszerűen jelenleg semmilyen hátszele nincsen külpolitikában Orbán Viktornak, ugye minden az összes ilyen diktátor haverja kitáncolt mögüle, és azt hiszem, hogy vagy én olyasmire számítok inkább, és lehet, hogy holnap estére ez nagyon-nagyon rosszul öregszik, hogy egyébként a világrendszerben mi lesz a helye majd annak a nemzeti ellenállásnak, meg annak a nemzeti megújulásnak, amit ő hirdet most a Fidesszel, és ami egyébként majd egy ilyen európai, vagy akár globális szinten is egy ilyen mintázatot fog alkotni, vagy egy mintázatba fog illeszkedni, tehát hogy fordítva tudom elképzelni, lehet, hogy tévedek, nagyon kíváncsian várom, biztos meg fogom nézni.
0: Ha Orbán Viktor még gondolkodik, hogy miről beszéljen, én ajánlom figyelmébe azt, hogy hamarosan nyílnak az ügynökakták, a múltfeltárás úgy tűnik népszerű hobbi mostanság, önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet ma este is, és a vendégeimnek is, hogy itt voltak, viszontlátásra, szép estét kívánok!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Ma van az öngondoskodás világnapja, ami igazából valami olyasmit jelent, hogy felelősek vagyunk magunkért és az egészségünkért, de hogy pontosan mit akar ez, és egyáltalán ez a felelősség, ez hogyan megosztható, erről is beszélünk dr. Spányik András pszichiáterrel, a Panoráma Poliklinika alapítójával és orvosigazgatójával. Jó reggelt kívánok! Ez a nap mire próbálja felhívni a figyelmet? Induljunk innen.
2: Igen, ez a nap egy nagyon érdekes dátuma van, hogy a 7. a 24. ez egy szimbolikus dátum, a WHO azért erre a napra tűzte ki az öngondoskodás világnapját, mert azt akarja ezzel üzenni, hogy a hét minden napján, a nap minden órájában, 7-24 lehetőségünk van az öngondoskodásra, mert ugye elhangzott, hogy felelősség is, de valójában nem csak felelősség a WHO megfogalmazásában, hanem ez egy lehetőség is. Ugye arról elég szűkösek az erőforrások, egyre több ember él a Földön, egyre tovább élünk, és azt, hogy mindenkinek megfelelő egészségügyi szolgáltatás vagy prevenció elérhető legyen, abban az emberekre, tehát ránk is szükség van. Úgyhogy ilyen szempontból egy kapacitás bővítésként is lehet arra gondolni, hogyha mi magunk megfelelően tudunk az öngondoskodásban részt venni. De ez mit is jelent? Ugye hát mindenféle módon mi is öngondoskodunk folyamatosan. Ugye maga a prevenció is része, a megelőzés tehát, hogy ne is alakuljanak ki akár betegségek, és ez persze a mentális egészségünk szempontjából is fontos, de a testi egészség, tehát testi-lelki egészség szempontjából is. A másik pedig, hogy ha már vannak esetleg betegségek, akkor azokat karban tudjuk tartani megfelelően, és ebben ne csak az orvosra, meg az ellátórendszerre támaszkodjunk, hanem magunkra is. De ha belegondolunk, mondjuk egy cukorbeteg páciens, amikor méri a vércukrát, akkor is az öngondoskodás zajlik ilyenkor már.
1: Próbálom igen lefordítani a fogyasztói vagy felhasználói oldalra. Jelenti ez azt is, hogy akkor táplálkozzak egészségesebben, járjak edzeni, mert ugye az is hozzásegíthet, hogyha megelőzésről beszélek, vagy tájékozódjak minél több felületen arról, hogy mondjuk éppen milyen járvány közeledik, tól egészen addig, hogy járjak el rendszeresen szűrővizsgálatra, hogy nézzem meg a vérképemet évente egyszer. Tehát mekkora ez a spektrum?
2: Tökéletesen összefoglalta, így van, tehát ezek a megelőzés részek, és ha pedig már van sajnálatos módon valamilyen krónikus, elhúzódó betegségünk, akkor pedig megfelelően tartsuk ezt karban. És ugye a magyar egészségügy, meg a magyar közgondolkodás az különösen sújtva van attól, hogy mi már az ellátórendszerekben gondolkozunk, hogy sok kórház, sok orvos kell ahhoz, hogy mi jól legyünk, és kevésbé gondolunk arra, hogy mit tehetünk mi magunkért, akár a testi, akár a lelki egészségünkért. És itt akkor nagyon sok mindent el is mondott, hogy ha az ember a testmozgásra megfelelő szerepet ad, az például egy iszonyatosan fontos dolog, hogy a napi 20 percet sétál valaki már, és kicsit odafigyel arra, hogy miket eszik, akkor egészen más egészségre számíthat, mint az, aki mondjuk egyáltalán nem mozog egy nap. Tehát például ugye az elhízás, ami az egyik legnagyobb probléma, az szinte minden betegségnek megnöveli a kockázatát. Tehát, hogyha nem figyelünk oda a táplálkozásra és a testmozgásra, akkor az ízületi problémáktól kezdve akár a korai demencia, tehát szellemi hanyatlásos betegségeknek a kockázata is megnő, de az összes daganatos betegségnek a rizikója ezzel megnő. Tehát például azzal, hogy mozgunk és megfelelően táplálkozunk, már rengeteg mindent el tudunk érni, és hát elmondta azt is, hogy a szűrővizsgálatokra is el kell menni. Ugye nagyon sokszor azért nem mennek el az emberek a szűrővizsgálatokra, mert attól félnek, hogy ott valami súlyos dolog ki fog derülni. És ugye ez egy érthető lélektani dolog, hogy miért nem megyünk el. Csak ugye minél később megyünk el, vagy minél, igen, minél későbbi állapotban, annál kisebb az esély arra, hogy akár egy egyszerű beavatkozással meg lehet előzni a nagyobb bajt. Tehát mondjuk itt ilyenkor mindig fölhívjuk mondjuk az egyik vezető magyar halálokra a figyelmet, az emésztőszerv rendszeri vastagbél daganat, az egy nagyon gyakori, vagy a nőknél az emlő daganatnak a valószínűsége, mind a kettő korai felismerése elképesztően hatékonyan gyógyítható. Tehát ha időben felismerik, akkor szinte kis műtéttel akár, vagy egy kisebb beavatkozással teljes értékű életet élhet egészségesen valaki.
1: Most ezen a világnapon beszélünk egy ideális világról, de mondjuk a magyarok tekintetében mennyire jellemző az, hogy kezdik felismerni az emberek ezt a fajta öngondoskodást?
2: Hát sajnos ez problémás, tehát ebben nem állunk jó helyen, a szűrővizsgálatokban sem, tehát ebben ugye van primer, tehát elsődleges, meg másodlagos megelőzés. Az elsődleges megelőzés, ami elhangzott, hogy hogyan tudunk úgy élni, hogy ne is alakuljanak ki a betegségek, a második, hogy korai stádiumban elkapjuk ezeket a betegségeket. Egyikben sem vagyunk sajnos jók. A magyar közgondolkozás az úgy van, hogy mi amikor már baj van, akkor elmegyünk és megszerelnek minket. Ezen biztos, hogy változtatni kell, mert ahogy a WHO is éppen ezért, tehát ezért hozta létre ez az egészségügyi világszervezet ezt a világnapot, mert most már nagyon sok eszköz áll rendelkezésre, egyáltalán azzal, hogy most már az AI, tehát a mesterséges intelligencia, az internet mindenki számára elérhető, és nagyon sok eszköz is van már, ahogy említettem például a vércukormérők, amik tényleg viszonylag olcsón bárkihez el tudnak jutni. Tehát ott vannak a kezünkben azok az eszközök, amivel nagyon sok mindent meg lehet előzni, nagyon sok mindent meg tudunk tudni, hogyha jól tudjuk használni. Szóval, hogy a jövő az inkább arra mutat, hogy mindenkinek nagy szerepe van a saját egészségének a megőrzésében is, és ahogy mondtam, ez egy lehetőség, abban, hogy teljes értékűet tegyünk, de azért egy felelősség is, ahogyan kezdte, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy más minket hogyan gyógyít meg, hanem mi mit tudunk tenni a saját egészségünkért, és egyébként közösségi szinten is.
1: Hát például azt, hogy beszélünk róla, igen, és eljut az emberekhez ennek a híre, hogy hát ha el kellene gondolkodni, de mondjuk az egyéni felelősségen túl, hol vannak azok a kvázi beavatkozási pontok, ahol erre rá lehet irányítani a figyelmet. És gondolok itt arra, hogy mondjuk mi egy kormányzati felelősség, mondjuk kampány események szervezése, vagy akár az önkormányzati szinten, vagy intézményi szinten, egyes szakrendelők szintjén, ahhoz, hogy eljussunk odáig, amiben rosszul állunk, hogy öngondoskodjunk, ők azért azt gondolnám, hogy jelentősen hozzájárulhatnak ehhez.
2: Szerintem majdnem mindent felsorolt egyébként, hogy mik azok, amik, vagy azok a pontok, ahol beavatkozni szükséges, és lehet is így van, itt a médiának elképesztő szerepe van, vagy nekünk orvosoknak, hogy amikor hívnak minket, akkor erről tudjunk beszélni, és hívjuk fel a figyelmet. Még talán az kimaradt, hogy mondjuk az oktatásnak elképesztő szerepe, vagy ez már gyerekkorban megtörténjen, és mindenkinek ez világos és egyértelmű legyen, hogy mit tehet, és mi a felelőssége. De a WHO is arra hívja fel a figyelmet, hogy minél közelebb az emberekhez, tehát pont amit mondott, hogy az önkormányzatok, akár a ház szervezetei, vagy mindenki, aki tud ebben részt venni, az a figyelemfelhívásra és az eszközök biztosításával, kampányok megszervezése és a lehetőség biztosításával. A kormányzatról is mondott egy pár szót. Eddig ugye még nem sok ideje volt az új kormánynak, hogy beváltsa az ígéreteit, elkezdtek dolgozni, de az biztos, hogy az egész kampány időszakban nagyon nagy hangsúly volt a népegészségügyi megelőző intézkedéseken és pont ezen az öngondoskodás szerepén, hogy ehhez minden eszközt meg is kapjanak az emberek, és ebbe az irányba tereljük az ellátórendszert, házi orvosi rendszert, meg az is egy nagyon fontos dolog, mert mondtam, hogy nem lehet már mindent az orvosokkal megoldani, mert ebben világszinten hiány van, és ez csak rosszabb lesz, hogy minél több szakembert be lehessen vonni abba, hogy a megelőzés időben megtörténhessen.
1: Remélem, sikerült egy kicsit felhívni a figyelmet.
2: Reméljük.
1: Dr. Spányik András, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: The Last Mix.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertin testcsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertin.hu webshop jóvoltából.
2: Újabb nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Rövid Film Fesztivál. Hogy mi ez pontosan, és mit jelent azoknak, akik mondjuk részesei lehetnek ennek a fesztiválnak, azt is megbeszéljük Deák Dániel fesztiváligazgatóval. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Mit jelent ez a mostani elismerés? És eleve egy nemzetközi fesztiválról beszélünk, szóval ezt próbáljuk kontextusba helyezni, hogy egy brit elismerés egy nemzetközi fesztivál tekintetében felemeli még jobban, vagy beveszi mások közé?
3: Így van, talán inkább onnan közelíthetjük meg, hogy ez egy elit klub, amibe bekerült a fesztivál. Ugye a világon több mint 2000 filmfesztivál van, az elég nagy szám, és ahogy az arányokat érzékeltessem, 30 olyan van, amelyik megkapta a BAFTA-nak, a Brit Televíziós és Filmakadémiának ezt az elismerését, hogy aki a Friss Húson szerepel a filmjével, brit vonatkozású filmmel, az jogosult arra, hogy elinduljon az ő díjukért. A BAFTA-ról azt kell tudni, hogy az Oscar díj után a második legjelentősebb filmes díj. Tehát, hogyha visszaemlékszünk például a Saul fia című filmre, az is nyert BAFTA-t, és annak is az volt az egyik legnagyobb elismerése. Tehát a világon mindenhonnan érkeznek filmek, és tulajdonképpen egy elit díjhoz járulhat így hozzá Friss Hús is.
2: Milyen kritériuma van annak, hogy valaki egy ilyen elit klubba bekerüljön? Annyi filmet tudtok már felvonultatni, vagy olyan minőségű filmet, vagy a zsűri olyan minőségű?
3: Hát ez olyan, mint a Coca-Cola receptje, hogy pontosan sose árulják el, hogy hogy van. Azt hiszem, hogy talán kicsit demagóg módon fog hangozni, de ez 13 év kemény munkája. A recept, mindig igyekeztünk a legjobb külföldi szakembereket Magyarországra hozni. Elég sok nézőt tudunk a filmeknek biztosítani, tehát világszinten is elég jól állunk abban, hogy hányan látják nálunk a filmeket. És azt is lehet látni, hogy amik filmek nálunk bemutatkoztak, azok további fesztiválokon sikereket aratnak. És szerintem, hogyha ezt a képletet összerakjuk, akkor ebből kijön az, hogy ez egy világszinten is elismert fesztivál receptje.
2: Honnan indult a Friss Hús? És egyáltalán a rövid film, mint kategória, az mennyire változott meg a megítélése az elmúlt években? Ugye korábban azért, mint aki filmesztétikára járt, szintén volt ez a legyintés, hogy jó, hát a mozifilmek a nagy filmek, és a rövid film meg az, aki már nem tudta elmondani hosszabban. Ma viszont egy ilyen felgyorsult világban azt gondolnám, hogy ez lehet, hogy pont megfordul, hogy aki röviden el tudja mondani a lényeget, az lehet, hogy még inkább sikeres lehet, mint akinek másfél óra kell hozzá.
3: Így van. Hát egyrészt ugye onnan indultunk, hogy a rövid film az egy gyakorlópálya volt, vagy egy névjegykártya azoknak, akik aztán nagy játékfilmet szerettek volna csinálni. Ez részben még mindig így van, mert ezeken a feladatokon keresztül bizonyítják a fiatal tehetségek, hogy alkalmasak arra, hogy aztán elkészítsenek egy nagyobb ívű filmet, sokkal több pénzért, sokkal több emberrel, sokkal nagyobb felelősséget, tehát ez továbbra is megvan.
2: Egyfajta casting?
3: Egyfajta casting és egyfajta próbatétel, amit hogyha valaki sikeresen kipipel, akkor mehet tovább.
2: Pilotadás.
3: Így van. Így van. Egyébként sok sorozatnak is, később is tévésorozatnak is rövid film volt az előképe, tehát ez abszolút működik. Ez azért ma már egy kicsit bonyolultabb, annak köszönhetően, hogy egyrészt az interneten keresztül is nagyon jól fogyasztható tartalomról van szó, tehát akár a nagy streaming platformokon, akár a videómegosztókon nagyon népszerű a rövid film, ahogy az előbb mondtad, azért, mert röviden, tömören be tud valamit mutatni. És ehhez jön hozzá az is, hogy a filmes események is egyre népszerűbbek, tehát továbbra is szerencsére járunk moziba hagyományosan, ahogy régen, de egyre többször úgy megyünk, hogy valami különleges alkalomhoz kötődik ez. Például a fesztivál is ilyen, ahol egyébként utána beszélgethetsz emberekkel, ismerkedhetsz, buli van, valami olyan speciális dolog kapcsolódik hozzá, ami kiemeli a hétköznapokból, és erre is nagyon alkalmas a rövidfilm, és pont ezért kezdtünk el a Friss Hússal annak idején foglalkozni, hogy a kérdés első felére is válaszoljak. Mert azt láttuk, hogy Magyarországon nincs egyrészt ilyen fesztivál, másrészt akkor pont elég rossz, akkor is pont elég rossz állapotban volt a magyar film finanszírozás, és nagy átalakulások voltak. A korábbi nagy magyar filmszemle az éppen megszűnt, vagy épp akkor nem szervezték meg, és ott álltak azok a rövidfilmesek, akik amúgy lelkesen és akár pénz nélkül is mindig megcsinálják vagy megvalósítják az álmaikat, de hát nem volt hol bemutatni. És itt találkozott ez a mi ambíciónkkal, hogy mi pedig láttuk, hogy ennek nagyon is lenne értelme, és annak idején, tehát már 2013-ban elkezdtük, és azóta szerencsére töretlenül fejlődik.
2: És hova nőtt ki? Tehát idén például milyen volt a fesztivál? Minél többen jelentkeznek, vagy minél több helyről jelentkeznek?
3: Igen, szerencsére tényleg töretlen a fejlődés, talán abban a két évben, amikor a Covid hatással volt ránk is, akkor kevesebb nézőnk volt, de akkor is meg tudtuk csinálni, és az akkor nagy dolog volt. De egyébként mindig egyre több nézőnk van, egyre több filmet kapunk. Ez a két dolog, ez szerencsére állandó, vagy hát állandóan növekszik. És idén is azt lehetett látni, hogy mindig egyre többen és többféle emberek jelennek meg nálunk. Tehát most már nem csak azok, akik a filmek iránt érdeklődnek kifejezetten, vagy család, rokon, stb., aki érintett filmeknek a
2: hozzátartozóiban,
3: igen, hanem azok is, akik például egy tévéműsorban hallanak erről, és felkelti az érdeklődésüket, és ez egyre tágabb kör szerencsére, illetve ugye most megkaptuk ezt a BAFTA elismerést, de 2024-ben Oscar kvalifikáló fesztivál is tettünk, az volt az első ilyen nagyobb elismerésünk, az pedig a nemzetközi jelentőségünket növelte meg, tehát ott volt egy óriási ugrás abban, hogy láttuk, hogy egyre többen akarnak hozzánk a filmjeikkel eljutni, egyre többen akarnak eljönni a fesztiválra, és tehát egy ilyen nemzetközi csomópont lettünk hirtelen.
2: Próbáltam megnézni az idei nyertest, nem találtam. Mikor láthatók ezek, és hol, hogyha valaki éppen mondjuk kisgyerek és anyuka, és nem tud elmenni a fesztiválra?
3: Hát egyrészt vannak best of vetítéseink különböző zenei fesztiválokon is, meg különböző mozikban, kertmozikban nyáron, ezt a honlapunkon érdemes figyelni, hogy ezeket hol lehet elérni. Illetve, hogyha ezek sajnos nem jön össze, ezeket ott megnézni, akkor pedig az internetre fel fog kerülni, de arra egy kicsit várni kell. Úgy működik ez, hogy amíg a fesztiválokon futnak ezek a filmek, addig nem lehet őket online megnézni, de egy kis idő után, egy-két év után meg lehet. Tehát most a tavaly előtti filmek aktuálisak ilyen
2: ezeket
3: szempontból.
2: Ezeket tekintem majd. Ilyenkor már szervezitek a következőt? Mi történik most?
3: Igen, már kiírtuk a nevezéseket, tehát ha valakinek van a tartsában olyan filmje, amivel be szeretne mutatkozni, akkor ez beküldheti hozzánk, ezt rögtön a fesztivál után elkezdjük, illetve hát persze, tehát le kell, ahogy mondtam, nagyon sok nemzetközi vendégünk van, őket már most meg kell hívnunk, le kell fixelni, hogy jöjjenek, és hát nagy terveink vannak, tehát szerencsére elég jól úgy látjuk, hogy a magyar film körül elég jól átalakulnak a dolgok, nagy reményeink vannak, hogy mi is ezzel együtt tudunk fejlődni.
2: Úgy látom, hogy erről majd egy következő alkalommal beszélhetünk, Deák Dániel. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
2: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon szép napjuk és szép hétvégéjük. Én hétfőn várom majd még önöket, amíg Rónai Egon pihen. És hétvégén ugye tusványos, ne feledjék az ATV Extrán, amit lehet azt élőben közvetítünk. Viszontlátásra!
1: Támogatott tartalmat hallottak!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitim a rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Újra hetek. Illegitim a rendszer. Ellenállást

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják. Ebben az adásban mindig kicsit visszautazunk az időben. Ezúttal 2025. november 18-áig. Ezen a napon megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozását. És szintén 2025. november 18-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Cserhalmi György volt.
3: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a mai adás szerkesztője, és nem akárkivel indítjuk. Cserhalmi Györggyel, a Nemzet színészével, Kossuth Díjas érdemes művésszel. Szervusz, Gyuri!
4: Szép jó estét vagy délutánt mindenkinek!
3: Megtisztelő, hogy itt vagy velünk. És örülök, hogy ott vagy a színpadon megint.
4: Én is.
3: Nagyon-nagyon régóta kapacitáltak téged. Ugye lett volna a Radnótiban is egy premiered, aztán attól is visszaléptél, most meg azt mondtad, hogy nosza, székfoglaló november 13-ától a színpadon. Mi változott, benned mi változott, hogy vállaltad?
4: Hát fölkértek.
3: De hát ez nem először fordult elő.
4: Röviden fölkértek, ott még nem voltam jó állapotban, amikor a Radnótin kellett volna Vaktiréziát játszani, és egyébként is már úgy volt megtervezve az egész, hogyha én nem, akkor van más. Most viszont jött egy megkeresés, hogy a székfoglalóval szeretnének valamit kezdeni, mert hogy belefér az idei profiukban, van ilyen szó, igen.
3: Abszolút.
4: És akkor, de hát valamit köré kellett írni, és akkor így lett ez a 2 óra 20 perc, elég kimerítő.
3: Beszéljünk a dologról magáról, akkor az Örkény István Színházban lehet látni, ugye a múlt héten mutattad be, és az alapja az a beszéd, amiből elég nagy botrány lett. Ugye ez a Művészeti Akadémián elhangzott székfoglaló beszéded, és hát utána azt mondtad, hogy nem győztek elhatárolódni tőled, akkora volt a felháborodás, vagy az ijegység.
4: Igen, egyfelől ez így volt, pontosan, másfelől megkaptam az SMS-eket, hogy kösz, hogy helyettünk is, mi? Bátor vagy.
3: Igen, ezek a titkos SMS-ek, amiben titokban egyet értenek.
4: Ezt én tulajdonképpen nagyon bírtam. Nem volt abban semmi, ami arról szólt volna, hogy bátorság. Nem, valaki ilyen, nem tudom, hangosan elmondta magáét, de nem kritikai élel, meg nem tudom micsoda, támadólag, hanem csak úgy mondta, ami eszébe jut, hogy mi alkalmas arra, hogy az ember leüljön egy kulturális akadémiára. Arra nem számítottam, hogy ilyen, hát hogy mondjam, hát hogy néhány embernek ettől órába fog esni az eső.
3: Megírtad ehhez most a gyerekkorodat, a családodat, a rokonaidat, a saját eredet történetedet tulajdonképpen. Erre mondtad azt, hogy köré írtál?
4: Igen, kígyót, békát, igen. Hát azokat, akiket szívesen emlékszem a gyerekkoromból. Hát ilyen alapfigurák az én pici életemben, nagypapa, nagymama, nagynénik, nagybácsik, mindenféle olyan figurák, akik ma már nincsenek. Illetve ahol vannak, ott meg nem látogathatók, és gondoltam, hogy hú, hát nagyon megérdemelnének egy emléket. Úgyhogy ők lettek a főszereplők, a székfoglalót, magát ezt az anyagot, azt meg jól meghúztuk, jó kicsire, mert önmagában 1 óra 10 perc lett volna, így meg hát az élet 22, így se kevés.
3: Az, ami a veleje, és ami annyira felháborító volt sokak számára, ahol arról beszélsz, hogy jó lenne, hogyha a politika nem gondolná magáról azt, hogy ér annyit, mint a 10 parancsolat. Meg hát voltak itt ilyen mondatok. Ezek gondolom ott vannak most is.
4: Ott, ez nem húztuk ki. Egyáltalán ennek ott a helye. Nem tudom, hát én azt gondolom, hogy van néhány mondat, ami megállja a helyét, eltelt 4 év most is, és aztán persze vannak olyan mondatok, amik még inkább megállják a helyüket a 4 év dacára. Úgyhogy érvényes a székfoglaló.
3: Azt írta az Örkény Színház, hogy a politikai botránynál is felkavaróbb az, amiket megért el a székfoglaló köré, akkor maradjunk ennél a kifejezésnél. Te is így érzed?
4: Én megmondom neked úgy, ahogy van, hogy amikor ott szembesültem a színpadon először a közönség előtt, akkor engem lepett meg a legjobban. Az, hogy nevetnek, az, hogy sírnak, az, hogy érzelmeket vált ki, amiket én itthon írogatok. Hát, tudod, az mondhatok ilyen szót, hogy fölemelő? Létezik ez még?
3: Remélem.
4: Akkor jó, akkor az fölemelő.
3: Jó lenne, ha ez még létezne.
4: Akkor ez most az volt.
3: Gyakran fogod játszani? Hogy tervezed? És csak az Örkényben fogod játszani, vagy lehet az, hogy elindulsz fele másfelé?
4: Én nekem csak az Örkénnyel van megállapodásom, és hát remélem, hogy azért ő menni fog ebbe a szezonban.
3: Hát a közönsége múlik, az biztos.
4: Igen, elkeltek a jegyek előre.
3: Ugye?
4: Ennek örültem nagyon. Most dicsekedtem, bocs, visszavonom.
3: Ne, ez nem dicsekvés, ez tényközlés és pont. A közönségedről két mondatot. Mennyire a mi korosztályunk, a te korosztályod, az idősebbek, és mennyire tudod megszólítani ezzel a történettel, amit ott elmondasz a fiatalokat? Hogy látod?
4: Hát nem tudom, hogy a fiatalokat egyáltalán meg tudom-e szólítani még. Hát úgy az utcán, hogy szia, vagy nem tudom, mi az, hogy rendben van, hogy köszönünk egymásnak ismerősökkel. Nem tudom, ez a nézőtér, ez vegyes volt. Hát ott volt, láttam 20-30-on, 40, de főleg az én korosztályom, 60-70, ilyesmik. És én azért már inkább vagyok 80, mint 70. Hogy vegyes volt a társaság.
3: Nehéz ugyanazt gondolni a mondatokról, hogyha nem egykorúak vagyunk?
4: Nem tudom, ez amit én írtam, ez mindenféle cinizmus nélkülöz. Tehát pedig hát mostanában azért érzem, hogy azért a szerzők a darabbal, amiket a színpadra szánnak, némi cinizmust is belevisznek. Nem, ezt én kihagytam. Tehát nincs egy olyan cinikus alap, amire rá lehetne támaszkodni. És hát azt hiszem, hogy valamilyen szeméremből vannak nemzedékek, mint ahogy az enyém is, amikor én 20 éves voltam, szeméremből sok mindent cinizmussal reagáltam le. Máshogy nem tudtam védekezni az érzelmeim ellen. És ez nem változik. Ez így marad az idők folyamán.
3: Értem én. Novák Eszter rendezte. Kellett igazán rendezni rajtad valamit?
4: Na. Szinte minden. Ugye volt egy ilyen, hogy minden szinte minden.
3: Volt egy áruház reklám volt, igen. Hogyne.
4: Igen. Igen, a pincétől a padlásig volt mit. Igen,
3: mert hát ott nem jössz, mész, táncolsz, énekelsz, állsz fejen, hanem elmondod. Nyilván,
4: hát
3: nyilván nem akárhogy, de hát hogy, ugye?
4: Hát jövök, megyek, tudod? Azon nem szoktam még lebottal, de jövök, megyek, meg hát úgy vonszolom a lábamat magam utána, ahogy tudom. Aztán mi van még? Néha leülök, van két zseniális zenész a környezetemben, a Rosszik Hella és a Szép Andis, és ott van még Sütő Anikó, aki része a darabnak, mert ugye hát néha eljátszuk, hogy marhára nem tudom a szöveget is rúgni kell, azt szeretik a nézők. Na, szóval van ott mindenféle, amit az Eszter fölépített, vagy fölérakott ennek az egésznek. Azt kell mondanom, hogy most talán megjött a kifli szolgálat. Ego, meg nagyon fölpofozol, hogyha most...
3: Nem, hát én egyrészt köszönöm, hogy idáig meséltél nekünk, ajánlom mindenkinek, hogyha szerez jegyet, akkor nézzen téged meg, te meg menj és vedd át a kaját.
4: Jó, de aztán folytathatod, hogyha akarod, mert...
3: menj az ételért, és köszönöm neked.
4: Én is köszönöm.
3: Szervusz.
4: Szép napot.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. 2025. november 20-ára lapozunk a naptárban. Ez a nap a transznemű emlékezés napja is egyben. Emlékezés azokra a transznemű és nem bináris emberekre, akik gyűlöletbűncselekmények vagy erőszak áldozatává váltak. 2025. november 20-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Rónai Egon Jandó Zoltánnal a G7 újságírójával beszélgetett arról, hogy hova tűnt a szabadidőnk.
2: Mérlegre tesszük a következő percekben az időt. Hát Nagy Ferót is hívhattuk volna, hogy mi a véleménye erről az adatsorról, hogy 4 óra munka, 8 óra pihenés, 5 óra szórakozás, mert ez egészen másképp szól, mint az ő klasszikus slágere, meg ugye a munkásmozgalom követelése hajdanában a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Most egészen másképp van minden, és Jandó Zoltán a G7 újságírója járt utána a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, hogy valójában hogyan. Szervusz, Zoli.
3: Szervusz, köszönöm a hallgatókat.
2: Hát minden esetre, amit itt a cikkedben megírsz, az tényleg elég messze van attól, amiről 30 évvel ezelőtt Nagy Feró énekelt.
3: Igen, és nagyon sokat is alakult az elmúlt 30 évben. Ez egyébként szerintem a Statisztikai Hivatal egyik legérdekesebb felmérés, mert tényleg azt mutatja meg, hogy egy átlag magyarnak hogyan telik a napja, már amennyiben lehet ilyen átlagot vonni. Ezekből sok helyen egyébként nem lehet, ez az adatsorból is látszik, de kifejezetten érdekes. És elég jól látszik belőle, hogy igen, már csak azért sem jön ki a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, mert azért vannak más jellegű tevékenységek is, amiket rögzít a KSH.
2: Hát, hogy azt aztán milyen kategóriába sorolnánk, hogyha muszáj lenne így, az egy másik kérdés. Van egy nagyon fontos összetevője ennek az adatsornak, és erre rögtön az elején rákérdezek, hogy aztán ne az legyen, hogy ja, persze, akkor úgy nem is igaz. Ebben a gyerekek is benne vannak, akik ugye nem végeznek munkát, és egészen más az életritmusuk.
3: 15 éves kortól vannak benne a magyar népesség.
2: Az idősebb nagy gyerekek, igen.
3: Igen, az idősebb nagy gyerekek, így, illetve hát ugye nyilván a nyugdíjasok és háztartásbeliek nagyon sokan, tehát ez az 5 óra átlag így jön ki a munkára, hogyha csinál olyan kimutatást is a KSH, amiben azt nézi meg, hogy akik ténylegesen végzik ezt a tevékenységet, ők mennyi munkát végeznek, vagy hát bármi más tevékenységet, és itt a munkavégzésnél azért már ott 7 óra fölött van az átlag, tehát már jóval közelebb van a tényleges 8 órához.
2: Itt nálunk Magyarországon van egy olyan közhiedelem, hogy lehet, hogy nem nagyon hatékonyan, de irtózatosan sokat dolgozunk. Tehát, hogy ez a 8 óra munka, ez sosem igaz, mert másodállás van, még ez van, még az van, nem igaz?
3: Hát, hogyha most a munka alatt a kereső tevékenységet végezzük, akkor ez latin a felmérés alapján nem. de ugye ott úgy kategorizál a KSH, hogy van-e a társadalminak kötött tevékenységek, vannak a fiziológiailag kötött tevékenységek és a szabadon végzett tevékenységek, és a társadalminak kötött tevékenységekben nem csak ez a kereső munka van benne, hanem benne van a háztartás körüli munka, a közlekedés, a tanulás, a vásárlásügyi intézés, a gyerekeknek a gondolása, tehát egy jóval szélesebb kör, és az viszont már azért jóval több, mint 8 óra.
2: Hát igen, itt megint ugye milyen kategóriát használunk. Szórakozásnak nevezzük-e azt, hogy szorongunk egy buszon 120-ad magunkkal, vagy nem, hát aligha. Viszont munka-e? Na mindegy, igen, ez itt a szürke zónája egy ilyen kutatásnak. Az, hogy mivel töltjük a szabadidőnket, és hogy kinek van a legtöbb szabadon felhasználható ideje, az például kiderül ebből a kutatásból?
3: Igen, többnyire kiderül belőle, de ez volt az a legérdekesebb dolog, amire felkaptuk a fejünket, amikor elkezdtük az adatokat vizsgálni, mert az látszik a szabadidő eltöltésében, hogy ugye ezeket különböző alkategóriákra rendre tovább bontotta az ilyen felmérések során a KSH, és ezek az alkategóriák többnyire le is vették viszonylag sokáig az embereknek a szabadidejét. És most az látszik, hogy valahova eltűnt ebből az egészből körülbelül a szabadidőnek a negyede, ami szabadidőben ott van, tehát soha nem volt ilyen sok szabadideje a felmérés szerint a magyaroknak, 287 percnyi szabadidejük van átlagosan a felnőtt magyar lakosságnak, de hogy ennek a negyedéről nem tudjuk a korábbi kategóriák alapján, hogy mivel töltik el. És ezt kezdtük el vizsgálni, illetve megkérdeztük a KSH-t is, hogy mi ennek az oka, és kiderült, hogy egyébként meglepő módon az, amire számítani is lehet, hogy olyan új tevékenységek jöttek be, amikkel nyilván 20 évvel ezelőtt nem is lehetett foglalkozni, mert nem léteztek, ez a podcast hallgatástól, a számítógépes programozás és nagyon sok minden hasonló.
2: A telefonnyomkodás az milyen kategória?
3: Na ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy attól függ, hogy mit csinál az ember a telefonon, mert kerülhet például a társas, a szabadidőben van az is, de kerülhet például a társas tevékenységhez, a társasági élethez, hogyha írásos kommunikációt folytat, és például ez egy új kategória, és valószínűleg ez a legjelentősebb része annak a hiányzó résznek, amit nem lehet föllelni a korábbi kategóriát.
2: Ez leginkább a fiataloknál szembetűnő, vagy általában is így van?
3: Ez inkább a fiataloknál szembetűnő, ugye a korosztályok alapján amúgy is a legidősebb és a legfiatalabb korosztálynak van a legtöbb szabadideje, és a legfiatalabb korosztálynál jött arányaiban be a legtöbb olyan tevékenység, ami nincsen részletezve a korábbi kategóriák alapján. Úgyhogy nyilván, hogyha azt feltételezzük, mert itt a pontos adatokat nem tudjuk azokról a tevékenységekről, amiket ugye nem részletezett a KSH, akinek egyébként az eljárása érthető, mert összehasonlíthatóvá akarta tenni az adatokat. Szóval, hogy náluk van a legnagyobb olyan tevékenység, mennyiség, ami nincsen részletezve, és aminek feltehetőleg ez az írásbeli kommunikáció egy elég jelentős részét adja.
2: Hát az is, nyilván, meg a pörgetés. Tehát, amit a fiataloknál látunk, hogy ül a telefonnal, és fél órán keresztül a hüvelykújja mozog le és föl, ez a TikTokozás és környéke.
3: Igen, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy hova kerül besorolásra, mert van egy ilyen TV, videó, internet kategória, ami már így elnevezése alapján is egy kicsit idegenmúltnak tűnik, de hogy ez például folyamatosan csökkent. Tehát vélhetően nem ide kerül besorolásra, ha valaki TikTok videókat nézeget, holott végül is videózás valamilyen értelemben, meg ráadásul internetezés is. Szóval, hogy itt egyre több olyan kategória jelenik meg, ami nehéz besorolni, és nyilván ez a korábbi évekkel való összehasonlíthatóságot is nehezíti. Itt azért tudni kell, hogy ez egy olyan nagy felmérés, amit nem minden évben csinálnak, nem is lehetne minden évben megcsinálni, legutóbb másfél évtizede volt, az első pedig a 80-as évek végén készült, legalábbis ebben a típusban, és ez ugye azt is eredményez, hogy azóta annyi minden történt, hogy tényleg új kategóriáknak kellett bekerülnie, és így most már egyre nehezebben összehasonlítható mondjuk a magyaroknak a szórakozása, szabadidős tevékenysége 86-ban és 2025-ben.
2: Viszont alszunk-e eleget? Az orvosok rendre felhívják a figyelmet arra, hogy az mennyire fontos lenne az egészséges élethez, és hát azt is el szoktuk mondani, mindenki milyen álmos, mindig kialvatlan, fáradt, korán kell, későn fekszik. A statisztika mit mutat?
3: A statisztika azt mutatja egyébként, hogy majdnem minden korosztályban megvan ez a nagyjából 8 óra, ami elvárás szokott lenni, amin én meglepődtem, mert...
2: Ez fura, igen, ez meglepő.
3: Nem voltam olyan korosztályban, amikor ez teljesült volna, talán a gyermekkoromat elkezdődte. Szóval egy kicsit meglepő módon nekem az volt, igen, ez a 8 órás átlag, ez mindenhol kijön, és viszonylag kicsi szórás van, tehát hogy nyilván ilyen 10 perces eltérések vannak. Itt is ugye valamennyire lejön az, ami a szabadidőnél, hogy a középső korosztálynak, tehát ez a 30-40 20-30-40-40-50-40 éves korosztály az, ahol kevesebb, és a széle fele pedig kicsit növesz ki.
2: Mond, itt van nemzetközi összehasonlításra mód? Tehát a KSH módszerei azok nemzetközi kitekintésben hasonló adatokkal összevethetők?
3: Hát elvileg a KSH azzal indokolta a változtatást, hogy egy uniós előírás volt arra, hogy milyen kategóriákat vegyenek be, tehát én azt gondolom, hogy itt egy uniós felmérés is készül, vagy hát más országokban is készül, ezekkel én még összehasonlítást nem végeztem, pedig egyébként elég érdekes lehet. Valószínűleg azért komoly eltérések vannak nemzetközileg, és nem feltétlenül az alvás időben, de például a szabad időben elképzelhető.
2: Hát igen, ez mondjuk a franciákról eleve kevesebb a munkaidő, egészen biztos, hogy az összehasonlításban egészen máshol vagyunk mi, mint ők, de egyszer majd kiderül, érdemes neki rugaszkodni. Ha neked nincs idődre, akkor talán majd egyszer egy olyan összefogó Eurostatos adatot is látunk, ahol valamennyi tagállam megvan. Jandó Zoltán, a G7 újságírója beszélt nekünk arról, hogy mit hozott ki a Központi Statisztikai Hivatal. Hogy élünk a hétköznapokban? Köszönöm, Zoli.
1: Még mindig maradunk 2025. november 20-án. Ezen a napon Hatházi Ákos, akkori parlamenti képviselő, új részleteket hozott nyilvánosságra a 60 pusztai autós üldözésről, és szintén 2025. november 20-án a Több-Kevesebb című műsorunkban Rónai Egon vendége Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy milyen módon adományoznak a magyarok élelmiszert.
2: Gazdasági magazinunk folytatásában egy személyes történetet hadd mondjak erre a következő beszélgetés elejére. Én a múlt hét végén voltam bevásárláson egy nagy áruházban, a Gárdon egyébként, és ami Gárdon hivatalosan persze városát tekintve, és ott három hölgy állított meg a bejáratnál, és nagyon kedvesen beszélgettek velem, és ott csomó mindenkivel arról, amiről mi itt szólni fogunk pillanatokon belül. Nagy kosarakkal álltak ott, azok dugig voltak pakolva élelmiszerrel, és ahogy jöttem kifelé az áruházból, láttam, hogy elég sokan megyünk oda, és pakolunk bele, úgyhogy ez működik, amiről beszélünk. Ez a Magyar Élelmiszerbank akciója, egy jótékonysági akció, gyűjtés azoknak, akik rászorulnak. A külső kapcsolatok igazgató a Magyar Élelmiszerbank Egyesületben, Nagy György András, jó napot kívánok!
4: Szép jó napot kívánok!
2: A három hölgy fantasztikus volt egyébként, meg kell, hogy mondjam. Tehát beszélgettek, magyaráztak, meséltek, érveltek, remek jók voltak.
4: Igen, el kell, hogy mondjam, hogy ők a Puszta Szabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézménynek voltak a képviselői, mert hogy egy országos élelmiszergyűjtő akció zajlott a múlt hétvégén 473 áruházban, és az Élelmiszerbank Egyesület égisze alatt zajlott ez az egész gyűjtés.
2: Így tudja, hogy hova kiment, honnan?
4: Ahogy most említette, gyorsan rákerestem, de a cél egyébként minden esetben az, hogy helyi karitatív szervezeteknek a munkatársai és önkéntesei képviselnek minket az egyes áruházakban, és minden, amit felajánlásként megtesznek a vásárlók, nem kevés, majd mindjárt mesélek összesített adatokat, az az adott térségben a helyi rászorulókhoz kerül el, és ezek a karitatív szervezetek azok, akik ismerik az adott térségben az igényeket, és gondoskodnak arról, hogy valóban azokhoz kerülnek az adományok, akiknek leginkább segítségre van szükség.
2: Tehát ez annyira így van, hogy ők személyesen gondoskodnak róla, hogy az, ami ott gyűlt össze, az ott maradjon, és ahhoz kerüljön, akihez kell?
4: Így igaz. 2,5 napos volt az akció, nem kevés munkával, adományok gyűjtésével, rengeteg beszélgetéssel, adminisztrációval és egyebekkel, de a munkának talán a leghálásabb része az egyből kezdődik utána, már ezen a héten, hogy még az ünnepek előtt kiosztásra kerüljen az a több mint 95 ezer élelmiszer csomag, amit össze tudunk állítani a hétvégi eredményekből, és valóban ez egy nagyon komoly feladat sok helyre ellátogatni, és lesz is olyan térség, ahol nem is biztos, hogy karácsonyig végzünk az adományok kiosztásával. Ez egyébként egyáltalán nem probléma, hiszen januárban, ha lehet, még nagyobb szüksége van sok helyen az embereknek a támogatásra.
2: Igen, talán karácsonykor egy kicsit könnyebben megy, és aztán ez a figyelem ez elfogy, és ők meg ugyanúgy ott maradnak, és ugyanolyan gondjaik vannak. Igen, valóban. Egyébként a hölgyekre még egy utolsó mondattal visszatérve, és ezzel át is térhetünk arra egyúttal, hogy mit gyűjt tettek, és hogyha valaki segíteni akarna önökön keresztül, akkor hogyan és mit gyűjtve tud segíteni. Hogy ők például még azt is megmondták, hogy most kevés a tészta, sok a konzerv, úgyhogy hogyha tésztát vennénk, annak ők nagyon örülnének. Tehát, hogy ennyire képben voltak és ennyire figyeltek. Valószínűleg így lesz egy csomag teljes, nem?
4: Igen, valószínűleg az ő ellátottjaik rendelkeznek konyhával, mert például, hogyha valahol egy hajléktalan központ számára gyűjtöttek, akkor általában azt mondták szintén a bejáratnál az önkénteseink, hogy például lisztet ne ajánljanak fel, vagy olyan alapanyagokat, amit nem tudnak a kliensek elkészíteni. De ahhoz, hogy például egy teljes értékű meleg étkezést tudjon valaki otthon készíteni, ahhoz valóban jó, hogyha tészta mellé valamilyen öntet vagy szósz is kerül, ahol gyerekeknek, gyermekotthonoknak gyűjtöttek, ott valószínűleg többet kértek édességet vagy bébi ételt, úgyhogy, de ez le is képződött, és összességében minden termékkategóriából nagyon-nagyon szép eredmények gyűltek össze.
2: Mennyire tudnak úgy általában megszólítani minket, akik rohanva berohanunk, aztán kiszaladunk a csomaggal a kezünkben? Tehát nem is az, hogy szóban hogyan tudnak velünk elegyedni, hanem hányan vagyunk, vannak, akik megállnak, és valamit tesznek is?
4: Hát erre csak becsléseink vannak, de azért ezek a becslések, ezek elég beszédesek szerintünk, mert hogy 200 ezernél is több ember adományozott a hétvégén.
2: Az nagyon hihetetlen. Szép.
4: Mi folyamatosan számoljuk és nyilván tartjuk az adományoknak az értékét, és 505 millió forintnyi felajánlás érkezett ez alatt a 3 nap alatt. Tehát kiszámoltuk utólag, 3 napon keresztül minden egyes percben 307 kilónyi felajánlás özönlött az adományozási pontokra, úgyhogy tényleg a hallgatóknak is ezúton is nagyon szépen köszönjük ezeket a nagyon komoly hozzájárulásokat.
2: Ez komoly logisztika, hogy honnan, hova szállítják az árut. Ebben önök segítenek a központból?
4: Természetesen, egyértelműen. Most ugye egy 3 napos akcióról beszélünk, ahol a lakosság, a vásárlók tudtak felajánlásokat tenni, azonban azt tudni kell, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület az év többi napján, tehát egész évben egy nagyon komoly élelmiszermentő hálózatot működtet, ami ennél egyébként még nagyobb mennyiségeket is megmozgat. Naponta átlagosan 30 ezer kilónyi pékárút, zöldséggyümölcsöt, egyéb friss terméket szoktunk megmenteni, olyanokat, amik az áruházakban vagy a gyártóknál már feleslegesek, közeli a lejárati idejük, vagy hibás a csomagolásuk, de fogyasztásra még tökéletesen alkalmasak, és ezt a munkát éves szinten egyébként összesen 10 millió kilónyi élelmiszer feleslegnek a rászorulókhoz juttatását, szintén kis helyi karitatív szervezeteknek a bevonásával valósítjuk meg, úgyhogy azt mondom, hogy megvan hozzá valóban a hálózatunk és a tudásunk.
2: A Tesco-ban például megette a csoda, tehát mondom az áruház nevét, hát miért nem mondjam, segítenek. Szóval a Tesco-ban vacsoracsomagokat állítottak össze, amiket meg lehet vásárolni, ez egy 4 fős családnak való csomag. Ez maradt karácsonyig, vagy ez is egy hétvégi akció volt?
4: Ez szintén a hétvégi akciónak a része volt. A 100 legnagyobb áruházakban volt erre lehetőség, és több ezer ilyen csomagot vásároltak meg a betérő vevők. Ez megint csak egy kicsit arról szól, hogy könnyebbé tegyük a segítségnyújtást. Ön is említette, hogy sokan csak szaladva mennek be, nincs idejük a polcok között flangálni, hogy vajon mit ajánljanak fel. Ezek ki vannak helyezve a kassa mellett, és sokkal egyszerűbb ezt leemelni akár a polcról. Egyébként még visszatérve erre a kérdésre, hogy mennyire könnyű meggyőzni az embereket, én azt gondolom, hogy az a tapasztalat, hogy termékadományozás az talán egy kicsit könnyebben megy a magyar embereknek, a pénzadományozásban talán egy kicsit még bizalmatlanok vagyunk, pedig vannak egyébként olyan minősítési rendszerek már Magyarországon is, amik, hogyha megjelennek egy szervezet neve mellett, akkor azért a felajánlók biztosok lehetnek benne, hogy etikus adománygyűjtőkkel van dolgunk.
2: Hát igen, sokkal rossz tapasztalat. Nyilván, hogyha egy zacskó rizssel közelít az ember, akkor kevésbé gondol rosszra, mint hogyha felajánlana pár ezer forintot, és aztán ki tudja, hogy annak mi lesz a sorsa. Főleg, hogyha egy áruházban ajánlaná fel, hát nyilván itt az utalás a megoldás, vagy az lenne igazán a pénzadománynál a megfejtés.
4: Igen, természetesen egyértelmű, hogy a pénzadomány egy teljesen más kategória. Azt egyébként ehhez kapcsolódóan még hadd mondjam el, hogy most a hétvégén, ha valaki vásárolt, akkor egy konzerváráért egy konzervet tudott felajánlani, és ez egyébként nagyon szép. Az élelmiszermentésről, amit viszont mi egész évben végzünk, azt kell tudni, hogy egy 30-szoros szorzó érvényesül. Tehát, hogyha valaki egy konzervárát felajánlja nekünk, akkor mi ebből raktárakat tudunk fenntartani, illetve teherautókat működtetni, amik elmennek a feleslegekért, azokat viszont ingyen vesszük át. És a logisztika költsége eltörpül ahhoz képest, hogy mennyi élelmiszer tudunk megmenteni. Ha valaki mondjuk 5000 forinttal támogat minket, abból mi 150 000 forint értékű élelmiszer tudunk megvenni. Tehát tulajdonképpen 30 konzervnyi felajánlás az, amit mi célba tudunk juttatni, hogyha egy konzervárával segítenek. De tényleg ez egy más történet.
2: Más, de meggyőző a szorzó, valóban. Tehát elgondolkozik az ember rajta, hogy akkor miért nem. De hát ezek szerint segítünk, tehát nem igaz, hogy nem.
4: Ez így igaz. Az Élelmiszerbank Egyesület mindig is önkéntes munkára, illetve magánszemélyek és vállalatnak a felajánlásaira építette a munkáját. Állami támogatás nélkül működünk, gyakorlatilag egy alulról jövő szervezet, akik idén vagyunk 20 évesek, és már 300 millió adagnyi ételt mentettünk meg, és osztottunk ki itt Magyarországon. Úgyhogy természetesen a következő időszakban is, itt az ünnepi időszakban is, hogyha bárki úgy gondolja, hogy segítene, akár önkéntesként, akár pénzadománnyal megteheti, mert hogy az a célunk, hogy az év utolsó két hónapjában összesen 500 000 élelmiszercsomagot juttassunk célba.
2: Ehhez ott lesznek még az áruházakban, vagy ez az akció így ért véget, és az összes többit máshogy?
4: Ez az akció az így ért véget, tehát tartós élelmiszergyűjtésünk az minden évben így novemberben szokott lenni, hogy ahogy említettem, időben el tudjuk juttatni, meg összeállítani a csomagokat, de minden egyes nap ott vagyunk 800 áruházban, reggelenként látogatunk és átvesszük az előző napi pékárút zöldséggyümölcsöt, és ezeket még aznap kiosztjuk, ez egy folyamatos munka. A becsléseink szerint kb. 400 000 ilyen csomagot fogunk következő 4-5 hétben kiosztani.
2: Ha valaki segíteni szeretne és tud, akkor azt hol teheti meg?
4: Egyértelműen egyfelől az élelmiszerbank.hu honlapon keresztül, illetve folyamatosan várjuk sofőröknek, akár irodai, adminisztrációs munkában közreműködő önkénteseknek a jelentkezését. Még egy utolsót, hogy említsek meg, itt az ünnepi időszak, amikor nagyon sok céges rendezvény van, és az Élelmiszerbank azzal is foglalkozik immár, hogy egy-egy gála vacsora, vagy egy irodai konferencia után a megmaradt készételeket, melegételeket is összegyűjti. Csak hogy mondjak egy aktualitást, a hétvégén gondoskodtunk arról is, hogy a magyar ír után legyenek mégis magyar nyertesei az összecsapásnak, mert hogy az esemény végéről elhoztunk 142 kilónyi popcornt, ez 50 hatalmas zsákot jelent, több ezer szendvicset és perecet. Tehát ezt azért említem meg, mert hogyha bárki karácsonyi céges rendezvényre készül, és egy nagy rendezvénytérben svédasztalos vacsorára kerül majd sor, onnan mi nagyon szívesen elhozzuk a feleslegeket és rászorulókhoz juttatjuk. Ennek a metódusát is kidolgoztuk 2-3 évvel ezelőtt a Nébihel közösen, és már gyakorlatilag több mint 500 000 adag melegétel tudtunk kiosztani azóta így.
2: Szép munkájuk van, gratulálok hozzá, és sok sikert, sokaknak segítenek. Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója beszélt a munkájukról, a gyűjtésükről, és élelmiszerbank.hu, itt tudnak önök is csatlakozni az ő tevékenységükhöz. Köszönöm még egyszer, és a figyelmüket is. Szakál Erzsi volt a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszontlátásra.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Változékony időre számíthatunk, a képviselők ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország. A képviselők ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját.

0: karácsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh Szcseppén ért sikeresen földet. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42.000 hektár leégett, és 220.000 embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100.000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Változékony időre számíthatunk, a délelőtt folyamán még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Napközben 29-33 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly-Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovási út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

jó. Mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, kattabi jóba, vagy kattabi jótól.

0: kalem, yo iştenim, leci kodik mersemem.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket! A felvételi ponthatárok után, amit mindig vizsgálni szoktunk, hogy jó-jó, fölvették a gyermeket, nagyon örülnek neki a családok, de mondjuk van olyan, hogy másik városba kerül az a gyermek, mint ahol élnek, tehát valahol muszáj laknia annak a gyereknek. Ilyenkor általában az egekbe szöknek az ingatlanárak, hogy így van ez most is, ezt is átbeszéljük Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Így van?
2: Általában igen, de az idei év sok szempontból más, mint a korábbi évek, és ez az ingatlan piacon is tetten érhető. Leginkább az látszik, hogy a ponthatár hirdetés után mindig robbanásszerűen nőtt a kereset a kiadó lakások iránt. Most viszont nem látunk ilyenfajta lendületet, és ezt már a tavalyi év is előre jelezte, ennek a hátterében az áll, hogy tavaly nyáron jelentették be az Otthonstart program indulását, ami pont az első lakásvásárlóknak kínált kamattámogatott hitel lehetőséget, és ez nagyon sok bérlőt vagy bérlőjelöltet abba az irányba terelt, hogy ha olyan városban keresgélnek kiadó lakást, ahol ugyanannak az ingatlanak a bérleti díja jóformán magasabb, mint a hiteltörlesztője, akkor akik megtehették, ugye itt az ingatlan értékének a 10-20%-át le kell tenni önrész formájában a bankok asztalához, ami azért Budapesten is ilyen 5-10 millió forintot jelent. Szóval akinek ez az összeg rendelkezésre állt, sok esetben inkább vásárolt, ez viszont csökkentette a kiadó lakások iránti keresetet. Most az idei évben pont a mai nap lesz az, ami meghúzza itt a határt, mert mindig az első hétfő az, ami a legnagyobb lendületet szokta hozni. Most még nem tudjuk, hogy ez idén, most július 28-án ez milyen lesz, de 7-én, bocsánat, de ettől függetlenül az látszik, hogy valami beindult, mert tavalyhoz képest ez az elmúlt néhány nap erősebb volt az albérlet piacon, mint 2025-ben.
1: Azt gondolnám, hogy ha valaki számolgatja azért a pontokat, hogy körülbelül megvan vagy nincs meg az az adott ponthatár, még akkor is, hogyha nem tudja pontosan a ponthatárokat, már előtte elkezd keresni. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy hát valószínűleg a gyerek azért bejutott ide vagy oda, akkor azért már elkezdem kutatni azt, hogy ha kijön a döntés, meg a ponthatár, akkor hova menjen? Ez érezhető, vagy ez egy logikus felvetés?
2: Ez teljesen természetes reakció, de itt van egy nagyon, szintén egy éles határ, amit a szülők, meg főleg a fiatalok szem előtt kell, hogy tartsanak. Az egyik az az, hogy az a biztos, amikor már kihirdetik a ponthatárt, és ennek van egy nagyon-nagyon nagy anyagi következménye is, mert ahhoz, hogy valaki tényleg magáénak tudjon egy albérletet, ahhoz le kell tenni két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót, és egy havi bérleti díjat előre. Ez Budapesten, ahol 260 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, ez több mint 800 ezer forint, szóval azért ezt is érdemes így ízlelgetni, de már számos olyan nagyváros van, Győr, Szeged, Debrecen, Veszprém, Székesfehérvár, ahol 200 ezer forint körüliek az átlagos bérleti díjak, tehát ott a szülőknek ez több mint 500 000 forintos kiadás, hogy a gyerek beköltözhessen az albérletbe. Most itt azért az nagyon érzékenyen érintheti a családot, hogy mondjuk kinéz valaki egy székesfehérvári lakás, és közben utána meg Debrecenbe vagy Szegedre veszik fel a gyermeket, mert ugye itt könnyen lehet, hogy ugrik ez az elképesztő összeg, úgyhogy ezért jellemzően meg szokták várni a ponthatár hirdetést a nagy elköteleződés a családok.
1: Mennyire jellemző az, hogy egy per egy bérelnek mondjuk diákok, a tehetősebb családok bérelnek lakást a gyermeknek, vagy ugye amiről azért többször hallani akár ismerősi körbe, hogy ha nem kollégium, akkor összeállunk hárman, négyen és együtt lakunk.
2: Ez abszolút működő stratégia, és ez egy jó tipp is lehet azoknak a fiataloknak, akik most keresgélnek kiadó lakást. Egyébként azt érdemes tudni, hogy két nagy hulláma szokott lenni a kereséseknek a kiadó lakások tekintetében. Az egyik a ponthatárhirdetés után, aki biztosra szeretne menni, és az elérhető legjobb lakásokra szeretne lecsapni, ők már a ponthatárhirdetés utáni napokban elkezdik hivogatni a bérbeadókat. A másik nagy hullám pedig augusztus közepe felé indul be, amikor kiderül, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell a piacról megoldani a lakhatását. És aki pedig ebbe a kényszerhelyzetbe kerül, ők tipikusan a lehető legolcsóbban szeretnék megúszni a bérleti díjat, hiszen óriási különbségek vannak a kollégiumi férőhelyek díjai és a piaci alapú albérletárak között. Itt akár két-háromszoros különbség is lehet, és nyilván vannak trükkök. Az egyik az az, hogy mindig megpróbál valaki minél kisebb lakást bérelni, de még egy icipici garzonnak is a bérleti díja egy lélektani határ alá nem megy. Budapesten ez 200 ezer forint körül van átlagosan, Szegeden, Debrecenben, Veszprémben pedig 130-140 ezer forinttól kezdődnek a garzonlakások, és akkor persze szóba jön az is, hogy akkor béreljünk szobát. De az is, Budapesten a legolcsóbb kerület Újpest, szobabérlés szempontjából 80 ezer forint az átlagos szobabérleti díj, és Veszprémben, Szegeden és Győrben pedig 90 és 99 ezer forint körüliek a szobaárak, és akkor itt jön be a józan parasztész, hogy főleg a gólyatáborok utáni időszakokban, akkor már kialakulnak a baráti társaságok, és az egyetemi főiskolás kalandokat együtt élik át, így van ez a lakhatás kapcsán is. Ha hárman, négyen összeállnak és bérelnek egy nagyobb lakást, akkor megnyerik azt, hogy ezeknek a nagyobb ingatlanoknak a bérleti díja nem kerül annyival többe, mint amennyivel több szobával vagy nagyobb alaptörlettel rendelkezik maga a lakás, így az egy főre jutó költség az lecsökkenhet.
1: Nézzük egy kicsit a másik oldalt, hogyha én kiadnék lakást, mennyire válogathatnak a tulajdonosok. Gondolok itt arra, hogy lehet, hogy mondjuk nem bulizó fiataloknak szeretné azt a lakást kiadni, hanem inkább valami nyugodtabb, mondjuk egy családnak, mert azt érzi, hogy ott nagyobb biztonságban van a saját ingatlana.
2: Ez abszolút sokféle szempont van a bérbeadók között is. Az a jellemző egyébként, hogy ebben az időszakban nem csak azok mozdulnak, akik frissen kerülnek be egyetemre és főiskolára, és erről keveset beszélünk, de ez nagyon izgalmas, mert aki 5 vagy 10 évvel ezelőtt tudta meg, hogy egy másik városban nyer felvételt, ő is ugyanebben az időszakban köti meg a bérleti szerződését, jellemzően egy éves időszakra, tehát szerintem a bérleti piacon egy nagyon jelentős bérlői réteg pont ebben az augusztus-szeptemberi időszakban fordítja a bérleti szerződését, és aki már túl van ezen az egy éven, ő igyekszik ettől a szezonális hatástól szabadulni, és sokan már június végén, július elején elkezdik kiválogatni a kínálatból nagyjából a következő lehetséges otthonukat, ha költözni szeretnének. Így van ez azokkal is, akik mondjuk családosan laknak már albérletben, ők igyekeznek nem erre az időszakra összpontosítani a kereséseket, mert ilyenkor mindig nagy a hype, nagy a verseny a legjobb kiadó lakásokért. Vannak olyan jó helyen lévő, elérhető áron kínált ingatlanok, amiket órák alatt kivesznek. Tehát van válogatási lehetősége adott esetben a bérbeadóknak is. Ez most a 2026-os évben ez lesz az az időablak, amikor ezt megtehetik, mert egyébként a kereslet jellemzően ilyen 5-10%-kal alacsonyabb, mint amit 2025-ben láttunk.
1: Mindenképp beszéljünk egy másik témáról is, hogyha lehet, hiszen az elmúlt hetek gyakorlatilag arról szóltak, hogy micsoda asszályhelyzet van, és hát láttunk sokkoló képeket a Velencei tóról, sőt tapasztalhattuk azt, hogy a Balaton is rossz helyzetben van. Ennek hatása érezhető már az ingatlan piacon?
2: A közvetlen hatása egyelőre még nem, de azzal számolnunk kell, hogy ez az ingatlan piacra is begyűrűzhet, és itt a két legnagyobb tavunkat említette, de láttunk sokkoló képeket a Dunáról, vagy éppen a Tiszáról is. Szóval itt a vízpartok átalakulhatnak ingatlan piaci szempontból. A Velencei tó abból a szempontból egy speciális lokáció, mert ez már nem elsősorban nyaralóvezetként funkcionál, még hogyha most sokan ki is pattan a szemük itt a kora reggeli órákban, hogy nem. Azért nem, mert most már ez leginkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs övezetének a meccéspontja. Tehát a Velencei tónál olyan óriási nagy árváltozást nem nagyon látunk az elmúlt hetekben, hónapokban, mert egyelőre a Budapestre és a Székesfehérvárról kiköltözők még ellensúlyozni tudják az ökológiai katasztrófának az ingatlanpiacra gyakorolt hatásait. És itt azért nagyon izgalmas dolgok is előfordulhatnak, például, hogyha van valakinek egy vízparti telke, és a víz 2-3 méterrel odébb húzódik, akkor mi lesz? Akkor nagyobb lett a telkem? Vagy lesz egy új szomszédom az állam, vagy az önkormányzat formájában? Tehát itt egész elképesztő hatásokkal kell majd számolnunk az ingatlan piacon is, megváltozott klíma hatására.
1: Na erről majd mindenképp egyszer beszéljünk bővebben. Köszönöm. Balogh László, köszönöm.

0: Balaton-szóba került az imént, és egy korábbi cikkben, már nyár elején azt mondták az ottani szakemberek, hogy például az ottani munkaerőhiánynak az az egyik oka, hogy nincsen szakács, mert megszűnt az OK és képzés. Erről is fogunk beszélni Mendrei László oktatási szakértővel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: De előtte azért mindenképp kérem, hogy értékelje ön, hogyan látta az idei felvételi ponthatárokat, mit gondol az idei felsőfokú oktatásról.
1: Ahogy én olvastam, az elmúlt időszak legmagasabb számú jelentkezése történt meg a felsőoktatásban, és pozitív meglepetés volt számomra, hogy 495 pont volt valamelyik tanári szakra a bejutási küszöb, ami azt jelenti, hogy hát ugye én hazabeszélek, a pedagógus pálya remélem, hogy felértékelődik, és azt meg még inkább remélem, hogy azok, akik jelentkeztek, azok miután elvégezték, felvették őket, és elvégezték az egyetemet, a közoktatásban fognak részt venni a Magyarország munkájában. Nagyon fontos, hogy minél több fiatal kerüljön a pályára, hiszen sajnos a pedagógus szakma jelentős mértékben előregedett.
0: Hát ennek a hatása csak jó pár év múlva érezhető.
1: Hát ez természetes, de hogyha nem kezdjük el ezeket a hatásokat évről évre beépíteni, illetve ezeket a lehetőségeket beépíteni a közoktatásba, akkor bajban leszünk, mint ahogy bajban voltunk idáig is, hiszen Rétvári úr azt hiszem az elmúlt tizen, nem tudom hány évben volt ő államtitkár, minden évben elmondta, hogy soha ennyien, és soha ekkora presztíz, és meg, már megint béremelés, de ugyanakkor soha nem beszéltünk, hogy valójában hányan állnak pályára, miután elvégezték a képzést, és utána mondjuk 10 éven belül hányan maradnak ott. Tehát ez rendkívül fontos, a pályakövetés, illetve hát a bérkövetés is annak az inflációnak, illetve az azt meghaladóan történő emelkedésnek is rendkívül fontos szerepe van, nagyon sok más tényező mellett is természetesen.
0: Most ugye a tanárokat említjük, de az óvodapedagógusoknál ugyanez a hiány volt tapasztalható az elmúlt években, és akkor itt át is tudunk kötni szerintem a másik témára, mert hogy sok kritikát kapott a rendszer azzal kapcsolatban, hogy most már óvodapedagógus igazából bárki lehet, aki elvégez egy 2-3 éves szakképzést, ugyanazzal a fizetéssel, mint akik korábban egyébként felsőfokú végzettséggel rendelkeztek. Megoldás lett ez egyébként arra a szakember hiányra?
1: Hát, mit látjuk, a számokat nem lett megoldás természetesen. Nem beszélve arról, hogy azt gondolom, hogy a nevelésnek, az oktatás nevelésnek a lehető egyik, nem, a lehető legfontosabb szakasza az a 3-10 éves korig terjedő életkori szakasz, a gyerek óvodáskora. Az elmúlt kormányzatnak a rendelkezései közül a kötelező óvodáztatás három éves kortól történő kötelező óvodáztatás az egyik szerint a legjobb intézkedésük volt az oktatást illetően, de mindenféleképpen gondoskodni kell arról, hogy ezek a gyerekek megfelelő képzést kapjanak az óvodában is, megfelelő nevelést, képzést, és az iskában megfelelő képzést és nevelést kapjanak. Alsó tagozatban, aztán meg majd később is. De ezzel alapozzák meg a 3-10 éves kori történő fejlődéssel talán az egész életpályájukat.
0: Ez is egyfajta szakképzés, amit elvégezhetnek ugye az óvodapedagógusok, és sok más van mellette, amelyek elvileg kiváltották az OK és képzéseket. Most már eltelt egy pár év, lehet értékelni, hogy egyrészt az OK és rendszere mi volt a baj, vagy mi volt az előnye, és a mostani szakképzéses felnőtt oktatásos rendszer az helytálló-e? Ön hogyan gondolja szakmailag?
1: Hát azt gondolom, hogy egy-egy ilyen rendszer értékeléséhez azért egy hosszabb távú visszatekintés szükséges. Az OK és szakképzés nem olyan régen szűnt meg, és vette át a helyét az, ami most van. Én azt gondolom, ez... Én remélem, hogy ez a szerencsésebb képzési forma lesz. Az OK és szakképzés az nagyjából degradálta azokat a szakmákat, amiket így meg lehetett szerezni, hiszen az, aki végigjárta a úgynevezett szamárlétrát az oktatáson belül, és eljutott oda, hogy esztergályos maros óvónő legyen, vagy esetleg pedagógus, az joggal mondhatta azt, hogy na de kérem szépen, hát, hogyha itt egy 3 hónapos, vagy akár egy fél éves, egy éves képzésen meg lehet szerezni ugyanazt a diplomát, ugyanazt az oklevelet, ugyanazt a végzettséget, ugyanazt a fizetést, mint amit én kapok, akkor nem látta értelmét érte az, aki így felháborodott. Én ezt fontosnak tartom, ez a mostani lehetőség, ami kibontakozóban van, de hát ez csak egy lehetőség, értelemszerűen meg kell várni, milyen lesz a puding, amit megkóstolunk.
0: Igaza lehet azoknak a szakembereknek, elsősorban mondjuk gazdasági oldalról, vagy turizmus oldalról érkezik olyan kritika ezzel a szakképzéses rendszerrel szemben, hogy például nincsen szakács. Ennek köszönhetően, na ezért van munkaerő hiánya Balatonon.
1: hogy mennyi szakácsot képeztek az utóbbi években, és mennyit nem, azt nem tudom. Az, hogy milyen rengetegen mentek el külföldre, többek között az én családomban is szakács, hiszen sokkal magasabb fizetést kap, hát nagyjából 1000 kilométer arrébb Ausztria és Svájc határa lévő kis faluban, mint itt Budapest egyik legmenőbb éttermében, kapott annak idején, hogy is hívják el főszakácsként, ha van ennek valamit, nem itt eszembe, séfként, igen. Ezt is érdemes átgondolni, és én elhiszem, és tudom, megtapasztaltam, voltam a múlt héten a Balatonon, hogy nagyon kevés szakember van, rengeteg diákmunkás, akik értelemszerűen nem tudják azokat a tudásokat pótolni, ami hiányzik ezekből a munkahelyekről. Ez is egy hosszú távú megoldás, mindenféleképpen a munkakörülmények javítását, illetve a béreket kell emelni. Na most az, hogy megszületik egy központi béremelési javaslat, törvény, egyesén, nem tudom micsoda, az nem feltétlenül biztosítja azt, hogy jövőre mondjuk Csopakon, ahol én voltam, ott lesz megfelelő számú szakács.
0: Maradjunk még akkor a szakképzésnél és a felnőtt szakképzésnél. Hogyan látja egyrészt külföldhöz képest, mennyire trendi az, hogy élethosszig tartó tanulásban vagyunk, vagy akár az, ami meg nekem sok ismerősöm teszi, hogy egyszer csak 40 pluszosan teljesen újra kezd mindent, és tanul egy teljesen új szakmát.
1: Hát az, hogy mennyire trendi Magyarországon ez a életközepi szakmaváltás, illetve pályaváltoztatás, az arról nem sok tapasztalatom van. Az élet fogytig, vagy az élet hosszít tartó tanulás hasznosságáról viszont vannak tapasztalataim, világéletemben is azt gondoltam, muszáj mindig tanulni, tehát nincs olyan, sem egy ápolónőnél, sem egy pedagógusnál, sem egy autószerelőnél, hogy én most akkor már mindent tudok itt a tudás a birtokomban, hiszen olyan szinten megy el mellettünk a világ, hogyha nem figyelünk oda, hogy egész egyszerűen lemaradunk, és lehet, hogy akkor már nem lesz lehetőségünk arra sem, hogy 40-45 éves korból új szakmát tanuljunk, mert képtelenek vagyunk azoknak az ismereteknek az elsajátítására, amire szükség van, úgyhogy az élet hosszig tartó tanulást azt mindenféleképpen fontosnak gondolom, és ahogy Lannert időtöt ismerem, ő is hasonlóképpen gondolkodik ebben, és remélem, hogy ez a minisztérium, illetve hát az oktatás munkájában is meg fog jelenni.
0: Végszóra akkor a közoktatásról is kérdezném, mindjárt indul az iskola, sok szülő örömére és sok gyermek bánatára. Milyen évre számít a közoktatásban? Mennyivel lesz mondjuk könnyebb a pedagógusoknak?
1: Hát akkor, amikor én még aktív pedagógus voltam, mindig bosszankodtam, amikor egy július végén, augusztus elején megjelentek a Vissza a suliba felütési plakátok, hiszen akkor még mindig elég sok volt hátra, de komolyra fordítva a szót. Olyan nagyon jelentős változásokra, natváltásra, egyebekre nem nagyon lehet számítani. Azt, hogy a pedagógusok szabadabban tudnak dolgozni, szabadabban tudnak tankönyveket választani, így utólag, mert akkor, amikor megjelent ez a rendelkezés, akkor már elküldték az iskolákból a tankönyvrendeléseket, de én azt gondolom, hogy ezek után remélem, hogy ezek után lehetőség lesz olyan könyveknek a megrendelésére, amik eddig gyakorlatilag tiltva voltak. Igaz, hogy ezek nagy valószínűséggel a szülők pénztárcájának a terjére, de hogyha a szülők fontosnak tartják, és azt gondolom nagyon sok helyen, nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekeik megfelelő képességeket sajátítsanak el, akkor sajnos kénytelenek lesznek a pénztárcájába nyúlni, hogy olyan tankönyvből tanulhassanak a gyerekek, amik az aktuális tudást a lehető legmagasabb szinten tudja átadni, bár ehhez nem csak a tankönyv szükséges, hanem maga a pedagógus is. A pedagógusok pedig azok adottak. Most itt ebben, ahogy már az előbb említettem, előregedett pedagógus társadalomban jelentős változásokat csak hosszú távon lehet elérni. Eszembe jött szegény Beke Katának a mondása, akivel még a PDS-ben találkoztam, hogy a pedagógusok kedvence ez, hogy csak reformot ne, tehát annyi reformot éltünk át, meg éltek át, hogy ettől a reform az a közoktatás területén nem feltétlenül egy pozitív hívószó.
0: Mendrei László, köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitímnek tartja a Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen Fidesz jelezte, hogy illegitímnek tartja a Hende Csaba elmozdítását.

0: tette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szórófegyverrel támadta rendőrökre. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A Marylandben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Retro rendezvény tart a máva hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A felhősebb körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133 E-autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Kultkikötő, miben segíthetek?
8: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
7: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
8: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
7: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
9: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Ellenállási politikát kell folytatni, így fogalmazott Orbán Viktor tusványoson, és mondott sok mindent, például hazudott rólunk a politikai ellenfél, vagy azt, hogy Magyarországon éppen megszűnik a szabadság, hogy mi mindenről volt szó, ezt is elemezzük. Horn Gábor a vendégem, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Összességében milyen volt ez az Orbán beszéd, amit már nem miniszterelnökként mondott?
2: Hát olyan volt, amire én nagyjából számítottam, tehát engem nem lepett meg, nem hozott izgalomba, ez mondjuk természetes, és hát szomorúan kellett abban vele gondolnom, hogy ezzel kell nekem szombat délelőtt foglalkoznom, mert már azt gondolom, hogy érdektelen tulajdonképpen, hogy mit mond Orbán Viktor. Tehát egy fontos dolog az, hogy miközben jó, hogy mi erről beszélgetünk, mert egy lehetőség arra, hogy azért visszanézzünk, de más szempontból nem Orbánról szól ez a történet. Nem a Fideszről, de különösen nem Orbánról. Ez egyfajta hattyúdal, búcsúdal is, ahhoz persze elég ócska is ronda volt. Folytatta Orbán azt, amit eddig hallottunk tőle. Lényegében egyetlen egy önkritikus mondatot nem hallottunk, azon kívül, hogy jó lenne az önkritika, de sajnos nincs itt az ideje. És aztán fölfestett Orbán egy olyan képet, amintha magáról beszélne. Tehát nagyon érdekes volt, hogy az önkény, az alkotmányosság felszámolása, bűncselekmény, mondja az, aki felszámolta Magyarországon az alkotmányosságot. Érdekes vetülete ennek Orbán további, hogy mondjam, viszonyának a politikához. Folytatódott tovább a brüsszelezés valami elképesztő hévvel. Ugye előjött ez új elem, ez a Dél-Amerika mint történet. Ugye azért érdekes ez, mert ugye az ő volt barátja, mert azért Trump már nem gondolja Orbánt a legeslegfontosabb barátjának. Ugye a venezuelai elnököt elrabolta. Tehát ugye most akkor a példa az folytatódik. Tehát hogy meddig tart ez a példa? Miközben Magyarországon egyáltalán nincs polgárháborús helyzet, Orbán meghirdeti a polgárháborút, az ellenállást. Ugye a Fidesz tulajdonképpen félreteszi. Tehát a Fidesz elnöke azt mondja, hogy nem ti vagytok a fontosak. Azt üzeni az övéinek egy ilyen nyilván a belül nagy figyelemet keltő beszédben, nem véletlen, hogy Erdélyig szaladt ennek az elmondásával. Itthon nem biztos, hogy ekkora közönség. Sokan voltak azért, ez egy fontos elem, tele volt az a tér, ami tele szokott lenni, tehát nem arról volt, hogy nem kíváncsiak Erdélyben Orbánra. De azt gondolom, hogy minden egyes elem, egyrészt a régi klissék, semmiféle önreflexió, semmiféle önkritika, semmiféle valódi megoldás, nem szól a sajátjaihoz, mi a fenét csináljunk. Egy dolgot láttunk, Orbán abban reménykedik, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát, hogy őszre, ugye nagyon érdekes volt ez a 133 nap, amit sokan nem is értenek, hiszen nem feltétlenül kell emlékezni a tanácsköztársaság úgynevezett dicsősége 133 napjára, komcsizott Orbán. Tehát nem lipsizett, már elnézést az ő szavaival, tehát nem a liberalizmus, nem mi lettünk a fő ellenség most, hanem újból a baloldal, a kommunisták, a nagy baloldali összeesküvés, a kádárizmus, egy kis Rákosi, egy kis Hitler, nem tudom, hogy került ide. Tehát valami egészen elképesztő, tulajdonképpen zavaros szöveget hallottunk, egyébként jól elmondva, tehát ez egy fontos, hogy formában volt Orbán, tehát nem láttam a megrodjanást, pedig egy ilyen óriási bukás után szerintem jól esett volna látni rajta a sajátjainak, nem nekem, hogy azért itt elgondolkodik a főnök, hogy hogyan tovább. És mondom, mintha a Fidesszel is leszámolt volna. Mi vagyunk az infrastruktúra. Mármint nem is ő, hanem mi vagyunk a háttér. Úgyhogy tulajdonképpen egy könnyen megfejthető, de majdnem azt kell mondani, lényegtelen beszédet hallottunk a volt miniszterelnöktől.
1: Az, hogy a Fideszben gyakorlatilag innentől kezdve nem is pártként kell, hanem egyfajta mozgalomként, inkubátorházként, ahogy ő fogalmazott, gondolkodni, az mit jelenthet? És akkor nyilván eszembe jutnak mondjuk a friss közvéleménykutatások, ez ennek a kvázi kikerülés, hogy mindegy, hogy mit mondanak, hány százalékon áll maga a Fidesz, mint párt, mert mi itt akkor újra egységet teremthetünk?
2: Sőt, ugye odáig ment, hogy egy faiskola a Fidesz, az elég szép vélemény a sajátjairól, de mindegy, Azt gondolom, hogy arról van szó, hogy Orbán látja, hogy a Fidesz számára már nem egy uralható telep. Terep. Ugye hallottunk egy csomó megszólalót ezen a Tusnád fürdői rendezvényen. Érdekes, nem szoktunk róla beszélni, 100 millió közpénz, 100 milliós nagyságrendű, több 100 milliós nagyságrendű közpénz van egy-egy ilyen Tusnád fürdői rendezvényben. Ehhez képest ez egy fideszes pártrendezvényé silányult. Én voltam annak idején Tusnád fürdőn még a 90-es években, és akkor az tényleg arról szólt, hogy a romániai magyar párbeszéd terepe volt, hogy az anyaország és a határon túli kisebbség együttműködésének lehetőség. Szóval most meg arról szólt, hogy mi lesz veled Fidesz közpénzből. Ez önmagában egyébként szerintem választási csalás lenne, ha éppen választás lenne, de ezt most hagyjuk egy pillanatra. Azt gondolom, hogy Orbán egyszerűen látja, hogy egy kicsit, hogy neki már nincs visszaút a Fideszben. Ezért megpróbál egy olyan mozgalmat vizionálni, aminek semmi alapja nincsen. Ugye nem szól arról, mi mindig arról beszél, hogy 2,5 millió szavazó, sose volt 2,5 millió szavazója, ugye csak 2,4 millió, és abból 300 000 a határon túl, és ugye a közvéleménykutatásaink azok csak a határon belüli adatokról tudnak beszélni, tehát 2,1 millió volt ez, ami mára 1 millió alá csökkent. Tehát a legutóbbi kutatások szerint ugye 20% alá csökkent a Fidesz támogatottsága. Holnap mi is kijövünk az új kutatásainkkal, ezt most nem mondom még meg az eredményét, de nálunk sem javul a Fidesz pozíciója. Tehát azt kell mondanom, hogy egy súlyosan lefelé menő társaság, miközben a másik oldalon 74%-ot mért az Ávec legutóbb, ugye a biztos pártválasztóknál. Ilyet még nem láttunk Magyarországon. Ehhez képest azt mondani, hogy hogy a magyar társadalom ott áll a szabadság pártján, igen, a magyar társadalom a szabadság pártján áll, ezért váltotta le Orbán Viktort, a szabadság ellenes Orbán, és hogy akkor itt az ideje a mozgalomnak, a lázadásnak, a lázadás nem ő mondja, hanem a haverja, ugye az ötös számú tagkönyv tulajdonos Bajer Zsolt, aki már odáig elmegy, hogy lázadás, de Orbán szövegét is fölfoghatjuk ugyanígy. Ő azt várja, hogy összeomoljon a gazdaság, ami döbbenetes egy olyan embertől, aki miatt ilyen állapotban van a magyar gazdaság. Tehát aki felelős azért, ha tényleg összeomlana össze a magyar gazdaság, reményeim szerint azért nem fog, azért egyértelműen és világosan az a 16 év a felelős, amit Orbánék itt végigcsináltak. Nem az a 3-4 hónap, amit itt láttunk a Tiszától, amiről nehéz azt mondani, hogy nem kormányzás, mert nagyon fontos lépések történtek, akár a gazdasági élet területén is.
1: Na akkor a Republikon kutatását majd holnap elemezzük valaki másra, viszont a Mediánnak kijött egy friss kutatása, amiben 19%-ra mérték a Fideszt így az összválasztó tekintetében, és hiba határon belül, de csökkent a Tisza támogatottsága, ami lehet, hogy abból adódik, hogy a köztársasági elnök körüli CECO tépázhatta meg, bár mondjuk, hogy a hiba határon belül csökken, ezt talán nem fogalmazhatunk így, de ez a csökkenés talán ennek köszönhető. Orbán Viktor a beszédében ugye ugyanúgy Súlyog Tamásról is beszélt, ami izgalmas lehetett sokak szerint, mert hogy Súlyog Tamást, mint civil köztársasági elnököt emlegetett, azt mutatva, hogy hát neki semmi köze nem volt a Fideszhez soha, majd felsorolta azokat, akiket egyébként korábban a 16 év alatt mondjuk a Fidesz választott meg köztársasági elnökként, és elmondta azt is, hogy milyen kapcsolatuk volt különféle pártokhoz, vagy a Fideszhez.
2: Igen, ugye Súlyogról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ne lett volna Orbán bábja, ezt nehéz lenne róla nem elmondani. Az, hogy neki nem volt közvetlen kötődése a Fideszhez, az ég a törvégán semmit nem jelent. Nem kell pártagnak lenni ahhoz, hogy valaki teljesítse az éppen aktuális főnök akaratát. Súlyog maga mondja arról, hogy súlytalan, hogy nagyon szellemtelen szóvicce lépje ki, de tehát azt gondolom, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöki felfogásának a lényege az volt, hogy nincs. Hogy ő, mint köztársasági elnök nem létezik, neki az a dolga, hogy ne legyen. Ezért küldte oda Orbán, ugye az X-edik kudarc után, ugye Novák Katalin, Schmidt Pál, mondjuk Áder legalább nem végigcsináltak a rá kiszabottat, nem túl jókedvűen, ahogy ezt Ádertől várhattuk. Tehát, és pártkatonaként, ugye Orbán maga mondja ezt, de Súlyog Tamásnál jobban pártkatonát, miközben ő maga nem volt a párt része, nem nagyon tudok elképzelni. Súlyognak mennie kellett, mert az Orbán világát képviselte, és ha rendszerváltás van, akkor ennek a világnak a tetején a képviselőinek menniük kell, ahogy mennie kellett az Alkotmánybíróság elnökének, Poltnak, és szerintem még jó néhány embernek mennie kell az elkövetkezőkben. Tehát azt gondolom, hogy itt nem volt mentség. Az, hogy a Tisza 1-2%-os, tehát hibahatáron belüli csökkenésének mi az oka, ez a köztársasági elnök ügy szerintem egy nem csak Magyar Péter sara, ez mindannyiunk sara. Tehát a magyar társadalom vizsgázott. Magyar Péter is rosszul vizsgázott, mert előre szaladt ezzel. Nem hagyott időt nekünk, hogy beleszólhassunk abba, ami nem a mi dolgunk, félreértés ne esik. Jelenleg a köztársaság elnököt a parlament választja. Nem a mi felelősségünk. De elkezdtünk beleszólni ebbe, amivel nincs semmi baj. Hát minden lenne nekünk erről véleményünk. De ahogy nekirontott a magyar társadalom szinte minden oldala, amíg nem is jelölt Polgár Juditnak, csak a neve felmerült, ahogy baj volt vele, hogy zsidó, ahogy baj volt vele, hogy sakkozó, ahogy baj volt vele, hogy, és sorolhatom tovább, hogy nem jogász. Tehát mindenkinek megvolt a maga véleménye, miközben szerintem egy kiváló közösségi elnök lett volna Polgár Judit, ez számomra leginkább az bizonyítja, ahogy kiszállt ebből a történetből.
1: Mekkora kihívás politikai szempontból a Tiszának például az új köztársasági elnök jelölése?
2: Hát nézd, ez szerintem egy átmeneti dolog, túl leszünk ezen, Súlyoknál biztos, hogy sokkal-sokkal jobb köztársasági elnökünk lesz, bárki is lesz az, jó nevek forognak, tehát most aztán végleg el akarok ebbe újból belemenni, hogy ki miért és merre meddig, de olyan neveket hallunk, akik rendben vannak, egy átmeneti időszakra választunk, láthatóan a Tisza közvetlen elnök választást akar, ez mondjuk 2 év múlva megtörténhet, tehát akkor a mód nyílik arra, hogy akár megerősítse a sikeres köztársasági elnököt az akkori széles választói közönség, és akkor mindannyiunk beleszólhatunk legalább egy szavazat erejéig, vagy ki legyen a köztársasági elnök. Tehát azt gondolom, hogy nem, miközben itt tényleg volt egy kommunikációs zavar. A túlmozgásos miniszterelnök előre szalad, mert örül, hogy van egy megoldás. És ezekben tanulni kell, de nagyon fontos az, hogy magyar ellentétben Orbánnal képes tanulni, képes reflektálni, van benne önkritika, képes azt mondani, hogy elnézést, nem meghosszabbítjuk Biskéig, talán emlékszik még a néző ugye a fantasztikus kisvasút történetére Felcsúton, hanem hibáztam, elnézést kérek. Szerintem nem marad ez itt velünk sokáig. Én könnyen tudom képzelni, hogy a nyár az, ami miatt csökken a Tisza támogatottsága, mert az embereknek elege van egy kicsit a politikából, és szeretnének egy kis szünetet, de nem lesz, szomorúan kell jeleznem, hogy ezt a nyarat így csináljuk végig.
1: Horn Gábor, köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: 1000 milliárd forint, erről van szó, amikor vizsgálatot intéztek az Exim Bank különféle ügyletei iránt. Erről is fogunk beszélni, de szeretném, hogyha elmagyaráznánk, hogy egyáltalán az Exim Bank miért felel, mi a feladata, mi alapján dönthetnek befektetésekről, szóval egy picit remélem, hogy képbe helyez minket Bakár Zoltán, a Della Podcast műsorvezetője, gazdasági újságíró. Jó reggelt kívánok, és kérlek, induljunk tényleg onnan, hogy most megtanultuk az Exim Bank szót is, hogy mi ez a fogalom, de nem biztos, hogy a korábbi években tudtuk, hogy ott mi történik.
1: Jó reggel, tehát igyekszem megfelelni az elvárásainak. Bizonyos ügyleteket képes finanszírozni a kereskedelmi banki kör, de vannak olyan ügyletek, amelyek akár nagyságrendjét tekintve, vagy összetettségét tekintve speciális pénzintézeti finanszírozásra szorul vagy szorulhat. És az Exim Bank az alapvetően, ha alapvető funkcióját nézzük, arra jött létre, hogy a külkereskedelemben nyújtson hitelt, különböző pénzügyi eszközöket a vállalkozásoknak, vállalatoknak. A problémát az okozta az elmúlt 5-6-8, vagy akár mondhatom, hogy 16 évben is, hogy talán kicsit félreértelmezték az alapvető szerepét ennek a banknak, és egy olyan üzleti kör jutott nagyon előnyös pozícióhoz, majd ezt is mindjárt kifejtjük, hogy mit értek ez alatt, amelyiket úgy lehetett egyértelműen beazonosítani, hogy mérhetetlenül lojálisak az Orbán rendszerhez. Tehát a NER-ről beszélünk, hogy pontosan fogalmazzunk. A NER legszűkebb körébe tartozó nagyvállalkozóknak volt egy nagyon jó kondíciókat ígérő pénzügyi finanszírozási lehetőség, az Exim Bank, amit hangsúlyoznék, egy állami bank. Tehát itt arról van szó, hogy az állam lehetővé tette ennek a körnek, hogy hozzáférjen ezekhez a lehetőségekhez, forrásokhoz, ami szerintem egyébként túlmutató és nagyobb problémát jelent a konkrét ügyekhez képest, az, hogy ezzel lényegében az Orbán kormány torzította a magyar gazdaságot, a magyar piacot. Tehát egy szűk elitnek nyújtott kedvezményes lehetőséget forrásokhoz való hozzáféréshez. Sokan viszont nem fértek hozzá ezekhez a lehetőségekhez, pedig könnyen lehet, hogy egyébként képességben, tehetségben, innovációs ötletekben jobbak lettek volna, mint az a kör, amelyik aztán végül ezt az opciót meg tudta szerezni.
0: Ha jól értem, hogy maga az intézmény, akkor nem ördögtől való, hogy létezzen egy ilyen
1: van bank, máshol is a világban,
0: hanem maga a felhasználás, vagy hogy kik profitáltak ebből, az, ami kérdéses.
1: Így van, tehát a minden vizsgálatnak, ami most elindult az Exim Bank kapcsán, az a lényege, hogy az eredeti funkcióhoz képest, és a compliance, transzparencia és egyéb a pénzintézetekkel szemben támasztott követelményekhez képest az Exim Bank, de egyébként ide hozhatom az MFB-t is akár, mert nagyon hasonló pályát futott be az a állami pénzintézet is. Szóval ezek a bankok, ezek hát eltorzították lényegében ezt a piacot. A vádak jelentős része arról szól, hogy megsértették a belső szabályzatukat, a belső jogukat, nem a belső jogszabályának megfelelő módon születtek ezek a döntések, nyilvánvalóan politikai ráhatásra. Tehát ez majd feltételezem ki fog derülni abból a 4 feljelentésből, amit a gazdasági minisztérium tett, hogy itt a problémát az okozta, hogy az apparátus az meghajolt, behódolt a politikai akaratnak, és néha már a látszatra sem ügyelve engedte oda a zsíros bödönhöz a neres vállalkozókat.
0: Most segíts kérlek érteni, hogy kellene, hogy működjön egy jól működő rendszerben egy ilyen típusú intézmény? Beérkeznek ötletek, kérvények az állam vagy a külgazdaság részéről, hogy itt van befektetési lehetőség, ott van befektetési lehetőség, ezt egy tanács átbeszéli, hogy melyik az, ami jó lehet, és akkor lehet pályázni? Tehát ennek hogy kellene?
1: Hát a vállalkozók jelzik a finanszírozási igényüket, és az Exim Bank döntéshozói pedig mérlegelnek, és döntéshoznak, hogy ez vállalható kockázat. Ugye a fő problémát az jelentette, hogy miközben ezeknél az ügyleteknél a kockázatok egy jelentős részét az állam, azaz mi itt mindannyian, az adófizetők viseltük, a közben a hasznot viszont ezek a vállalkozók tették zsebre. Persze ezt lehet árnyalni, erre történt is kísérlet. A Duna Aszfalt például reagált a rájuk vonatkozó vádra, és azt igyekeznek bizonyítani, hogy ők igenis ott állnak fedezeti tárgyakkal a hitelügylet mögött, magyarul, hogy ők adták magát a fedezetet, tehát az állam ilyen értelemben nincsen kitéve ennek az üzletnek, de hát azért az állam, a kezességet mégis az állam vállalja. Tehát, ha minden bukna, akkor az államnak kell majd jót állnia ennél a hitelügyletnél. Szóval, hogyha ez a döntési folyamat, ez transzparensen történik, a kockázatokat mérlegelve, jól borítva a részvevő felek között, akkor ez egy teljesen legitim dolog lenne. Itt a problémát az jelentett, hogy egy kiváltságos kört hoztak nagyon kedvező helyzetbe.
0: Akkor az is egyfajta tévút?
1: A jog határain messze túlnyúló módon ez a gazdasági minisztériumnak az álláspontja.
0: Az is egy tévút, hogyha összehasonlítjuk, hogy na azt az 1000 milliárdot, amiről éppen a 4 vizsgálat kapcsán szó van, a kis és középvállalkozások kapták volna, akkor mi lett volna? Mert hogy igazából ebből a szempontból nem függ össze ez a két össze.
1: Szerintem az egy jogos felvetés, hogy valóban szükség van-e magyar vállalkozók közreműködésére, például a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti úthálózat fejlesztésére, hogy tényleg mi vagyunk erre a legalkalmasabbak, és az a több száz milliárd forint, ami ebben az ügyletben érintett, annak ott van-e jó helye? Vagy a magyar infrastruktúra fejlesztésére kellett volna ezt a pénzt fordítani? Ezek teljesen legitim kérdések és felvetések, miközben nyilván nem vitatom azt, hogy az jó, hogyha a magyar vállalkozások a külpiacokon pozíciókat tudnak szerezni. De könyörgöm, akkor először legalább itt a régióban vessük meg a lábunkat, hogy Afrika közepén mit keresünk, ez nehezen magyarázható.
0: No, gazdasági szempontból melyek lennének azok a reális, ha nem is konkrét befektetések, de ahol mondjuk gondolkodhat Magyarország, gondolok itt nem tudom, Szerbia, vagy ugye az Ukrajnában az újjáépítést mondják, hogy az majd mekkora biznisz lesz, ilyen területeken működhetne jól egy Eximbank?
1: Jó helyen keresgő szerintem, igen, például az ukrán újjáépítés az egy klasszikus terep lehetne, vagy lenne, hogyha az Orbán kormány ezt politikailag nem tette volna teljesen kilátástalanná. Kérdés, hogy Magyar Péter kormánya mennyit tud ezen korrigálni, ezt majd meglátjuk, de hát ez egy bármilyen szomorúan is hangzik, egy bődületesen nagy üzlet Ukrajna újjáépítése, abból kimaradni, az egy hatalmas veszteség lenne valóban, és akkor persze szóba jöhet. Ugye itt volt egy koncepció, hogy és ebben egyébként én támogattam, vagy egyetértettem az Orbán kormánnyal, hogy erősíteni kell a magyar vállalatok régiós terjeszkedését. Tehát, hogy vessék meg a lábukat. Ebben a MOL, meg az OTP, bizonyos értelemben a Richter is élen jár, de ez a folyamat már az Orbán korszak előtt is elkezdődött. Az Orbán korszak alatt én nem nagyon látok olyan frissen felemelkedett NER-hez köthető vállalatot, amelyik képes volt megugrani ezt a küszöböt, és képes volt külföldi terjeszkedésre. Ez például szintén egy súlyos látlelete ennek a rendszernek, hogy ezek a vállalkozások, amelyeket mesterségesen pumpáltak föl állami pénzekből, állami jogszabályi háttérrel, egyelőre csak a belső piacokon tudtak valami eredményt kimutatni, azt is úgy, hogy végig állami háttérrel mentek.
0: Megállíthatók, visszafordíthatók ezek a típusú befektetések? Visszakerülhetnek ezek?
1: Ez a legizgalmasabb kérdés, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a feljelentéseknek valóban, hogy ez a pénz ez visszaszerezhető-e, a kockázat porítható-e a többi részes fél körében. Feltételezem, hogy itt a szerződéseket is újra fogják majd gondolni és tárgyalni az érintett felekkel, hogy hogyan lehet meggyőzni majd az államon kívüli ügyfeleket arról, hogy ők is nagyobb részt vállaljanak a kockázatokból. Ezt egyelőre nem látom, ezt nem tudom megmondani, majd a tárgyalásokon fog eldőlni, de nyilvánvalóan itt a cél az, hogy ezt a kiváltságos helyzetet, ezt megszüntessék, nem csak a neres vállalkozók kapcsán, hanem általános érvénnyel, hogy tényleg a rátermettség döntse el ezeket az ügyleteket. Még egy zárójeles megjegyzés, egy politikai leágazás ennek a történetnek, hogy azért azt vegyük észre, hogy ez az Exim bankos feljelentés az első lépés abba az irányba, hogy a NER-hez szorosan köthető üzleti vállalkozói kör is fölkerüljön a politikai elszámoltatás térképére. Tehát amikor sokan hiányolják az elszámoltatást, akkor látni kell, hogy ez az ügy, ez kifuthat oda, hogy adott esetben Szél László üzleti érdekeltsége, vagy Tiborcz István üzleti érdekeltsége a fókuszba kerüljön.
0: Orbán Viktor ezekről a kérdésekről nem beszélt tusványosan, de egyébként áldozatok jóvátételéről például már beszélt, hogy majd egyszer akkor ki tudja, lehet, hogy rájuk is gondolt ennek kapcsán. És arról is beszélt, hogy itt gyakorlatilag gazdasági vészhelyzet közelít, ősszel ez lesz. Mi a legnagyobb kihívás a gazdasági szempontból a Tisza kormánynak a következő hetekben?
1: Hát egyrészt romokban vették át a költségvetést. Tehát van egy nagyon súlyos öröksége az Orbán kormánynak, vagy a kormánytól, amit valahogy kezelni kell. 7-8%-os hiányjal fog idén zárni a költségvetés. Ez egy horribilisen magas, miközben arra törekszünk, hogy bekerüljünk az eurózónába, ahol pedig 3% alatti hiány az elvárás. Tehát nagyon magasról indítjuk a dolgot. A másik kockázat pedig a közel-keleti válság, az iráni-amerikai konfliktus, háború, kinek hogy tetszik. Annak is a járulékos hatása az energia árakban megjelenik, és ugye most kiújult a háború, vagy kiújultak az összetűzések, egyből megdobta az energia árakat. Hogyha ezek valóban elszállnak, az súlyos nyomot tud hagyni a magyar gazdaság kilátásain. Valóban már hetek óta lehet ezt látni, hogy Orbán Viktor most arra játszik, hogy ki kell ülni ezt a néhány hónapot, és úgyis be fog ütni a krak, és az pedig általános tapasztalat, hogy akárki van kormányon, gazdasági válságot baromi nehéz jól menedzselni, mindenképpen erodálni fogja a népszerűséget. Pont egy mai felmérés már jelezte, hogy megállt legalábbis, a platóra jutott a Tisza támogatottsága. Ez még nincs összefüggésben a gazdasági helyzettel, ennek inkább politikai okai lehetnek, vagy természetes üvegplafon tetejét elérték. De a következő hónapokban azt lesz érdekes majd figyelni, hogy ez a támogatottság elkezdett csökkenni.
0: Lejárt az időnk, de nagyon röviden még egy gazdasági rész érdekelne ebből a beszédből. Kritizálta az euró bevezetését is Orbán Viktor, illetve hát gyakorlatilag azt mondta, hogy rossz nekünk, hogy erős a forint.
1: Orbán Viktor mindig is ellenezte az eurót, mert ezzel tulajdonképpen, ha bevezetjük, akkor szűkítjük a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Banknak a mozgásterét, de nem kell figyelni ezekre a hangokra. Ha lesz, van vagy lesz sikertörténete az új kormánynak, az szerintem az euró bevezetése lesz. Egy tisztán érthető program, eleje van, vége van, elindulunk az úton, bevezetjük az eurót, és ez erős támasz fog adni a gazdaságpolitikának, egyben pedig egy iránytűt is, hogy mit kell csinálni.
0: Bakaev Zoltán, köszönöm.
1: Szívesen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en!
1: Sokban van az unió az új esetleges vámok miatt. Ugye Trump szinte mindenkire újabb vámokat szabna ki. Erről már egyszer volt szó, most megint van, hogy hogyan hat ez ránk. Innen indulunk Víg Zoltánnal, aki nem csak uniós, hanem külpolitikai szakértő, és jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: És az Eurocomment podcastnak a szerkesztője is egyben. Ez most egy teljesen új dolog, amitől tényleg sokban lehet gazdaságilag az unió, vagy ugyanaz, amiről már korábban volt szó, csak aztán elmeszelték azt odakint még Amerikában?
2: A helyzetet jól jellemzi, hogy amikor pénteken Washingtonban bejelentették az új vámok kiszabását, akkor mindenki a legrosszabbra gondolt, hogy megint Donald Trumpnak megindult az agya, és itt valami elképesztően pusztító dolog terjed majd a piacokon. Viszonylag hamar kiderült, elsősorban az Európai Bizottság, tehát Brüsszel rendkívül visszafogott és mérsékelt reagálásából nem erről van szó, ahogy te is említetted. Korábban az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság törvénytelennek minősítette a Trump által kivetett vámok hivatkozását, mert elnöki külön felhatalmazás alapján minősített ugye bizonyos országokat, az országokkal folytatott külkereskedelmet, beleértve az Európai Unió egészét is, olyannak, ami az Egyesült Államok szempontjából egy előnytelen dolog, és ezért hát hamis büntető vámokat vetett ki, de valamilyen formában ezeket sikerült is ugye kiszámítható körülmények közé terelni a tavalyi EU-amerikai kereskedelmi megállapodás következtében, ami egyébként a mai napig nem lépett hivatalos életbe, hiszen Európában nagyon sokan ellenzik most is, de de facto érvényben van. A vámokat tehát, amíg ebben a vámok jogalapját változtatta meg az Egyesült Államok, a vámokat nem. Minden jel arra mutat, hogy előzetesen azért konzultált Washington és Brüsszel, hogy lesz egy nálunk egy ilyen kis jogilag nehezen értelmezhető helyzet, de hát semmi pánik, fiúk, lányok, mert igazából ugyanaz marad a történet. Csak hogy Donald Trumpról van szó, és az elnök, mint sok más esetben, nem tud uralkodni a kommunikációs késztetésén, és bejelentett előre több olyan lehetőséget, hogy ezen túl, hogyha mégis változik a vámok jogalapja, még plusz vámokat akar kivetni. Illetve hát még egy dolgot tegyünk hozzá. A mostani vám hivatkozási alapcseréje, az rendkívül megalázó azért, mert ugye a kényszer és gyermekmunka tilalmába ütköző elnöki felhatalmazásról van szó. Magyarul az Európai Unió és annak tagállamai nem bizonyították minden kétséget kizáróan, hogy Amerikában szánt termékeik előállításában nem használnak kényszer és gyermekmunkát, ami önmagában nonsens, de jól tudjuk, hogy ez Amerikában nem az számít, hogy mi a jogalap, hanem az, hogy Trumpnak mindenképpen kell az egyébként elég rossz helyzetben levő amerikai költség és ez a bevétel. De egyelőre ez a business as usual, a nüanszok megvannak, amiben viszont veszély mutatkozik, az, hogy közben kiéleződött az Egyesült Államok és az Európai között az amerikai tech cégekkel miatti ellentét. Nevezetesen az, hogy 840 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google-ra, amiért megszegte az európai versenyszabályokat. Ez pedig Trump szemében maga az ősbűn, tehát itt közben érlelődik egy újabb konfliktus, csak hogy ne legyen unalmas a nyár.
1: És ha már konfliktus, akkor ugye nyilván Iránról szól minden, és ebben is kicsit nehéz követni az amerikai elnököt, hogyha finoman fogalmazok, amikor legutóbb pénteken itt éppen külpolitikai szakértővel beszélgettünk, akkor az volt a hír, még pár órával korábban, hogy megint nagyon keményen odaszólt Trump iránynak, hogy na most aztán vége, és gyakorlatilag mindent elpusztít. Ehhez képest ugye hétvégén meg az volt a hír már, hogy akkor megint egy ilyen konszolidált, egyelőre nem bántjuk iránt helyzet van. Eközben meg ugye gazdasági szempontból látjuk, hogy mi történik a térségben.
2: Csak arra tudunk hagyatkozni, ami már történelmi tapasztalat, hogy Donald Trump politikája sokszor úgy változik, hogy kivel beszélt utoljára. Tehát amikor harcias hangnemet üt meg, akkor gyanítani lehet, hogy valamelyik héja volt az utolsó beszélgető partnere, amikor békülékenyebb, vagy lehet, hogy valamelyik üzleti partner kért tőle nagyobb megértést a globális olaj és tőzsdei pánik elkerülése érdekében. Egyelőre nem rajzolódik ki világosan, hogy tulajdonképpen mi az Egyesült Államok célja. Azt minden további nélkül el lehet mondani, a szakértői konszenzus megvan, hogy az Egyesült Államok úgy ugrott bele ebbe a háborúba Izraellel együtt, hogy borzasztóan elszámolták a lehetséges következményeket. És az amerikai pozíciót látszólag nem gyengítette meg, de minden, amit Donald Trump csinál, az egyelőre elképesztő ilyen turbulenciát okoz a világgazdaságban. Az olajárak ugrálnak, spekulatív módon is, ez megint csak egyes feltételezéseket erősít, hogy aki időben értes az elnök hangulatváltozásáról, az jelentős összegeket kaszálhat a pénzpiacokon, de egyelőre nem látszik semmilyen elképzelés arra, hogy hogyan lehet ezt a válságot és a háborút lezárni. És ezen nem segít az, hogy Donald Trump két naponta megváltoztatja a véleményét látszólag.
1: Lehet, hogy együtt ugrottak bele, de amit viszont egészen biztosan egyedül kell Trumpnak véghez vinnie, vagy megküzdenie vele, az a félidős választás ugye novemberben. És hát ez a helyzet, ugye ezt nyilván érzik gazdasági szempontból az amerikaiak is, nem annyira szerencsés az ő szempontjából.
2: Kétségkívül nagyjából, ha már emlegettünk ilyen szakértői konszenzust, most ugye az a mondás, hogy ezen a félidős választáson nagyon nagyot bukhat az elnök, és különösen a republikánus párt. Tehát látszik, hogy bizonyos kérdésekben, amelyek számíthatnak az Egyesült Államokban a közbizalom helyreállítására, a Trump politikája lényegesen tud változni. Ide tartozik meglepő módon az ukrán-orosz viszony is, mert nemhogy Trump és az amerikai kormányzat, különösen Marco Rubio külügyminiszter, de a Trump mögött a republikánus párt nagyon kemény úgynevezett maga, a Make America Great Again rövidítése szárnya, változtatott véleményt, mert rájöttek, hogy az elnöknek nem jön ebből se a béke Nobel-díj össze, tehát az orosz-ukrán megállapodásból, és most már egyértelműen Oroszország oldalára, pontosabban elnézést, természetesen Ukrajna oldalára álltak a konfliktusban. Tehát az amerikai belpolitikában az egy meghatározó terület, ami azért volt fontos, mert ez az amerikai izolacionizmusnak volt az America First elvnek, hogy nem érdekel bennünket, hagyják abba, ha kell az oroszokat fogja segíteni, csak legyen béke, ez megszűnt. Tehát annak sokkal inkább figyelembe kell venni a nemzetközi szövetségesek véleményét, benne Európát is, és mert ehhez az is kéne, hogy a gazdaság, amit említettünk, ne legyen ilyen volatilis helyzetben, és lehetőleg ne bonyolódjanak újabb vámháborúban, mondjuk Európába, hogy visszaérjünk az eredeti konfliktushoz. Csak éppen az elnök habitusa jön, hogy folyamatosan a konfliktusokba mászik bele, nem figyel arra, hogy hosszabb távon mi lehet a következmény, és a pártja most próbálja őt moderálni, mert különben nagyon nagy bukta lesz az elnök választásokon, pontosabban a félidei kongresszusi választásokon, mert a republikánus párt nem tudja képviselni a közvélemény számára kedvező álláspontot, ha az elnök politikája ezzel szembe megy. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés ez, és ezen belül inkább a fehérház apparátusa, az elnök és a párt közötti hármas csatározás végkimenete lesz a fontos.
1: Közben az Unió elfogadta a következő 21. szankciót Oroszország ellen. Ennek mi a jelentősége?
2: Alapvetően a szankciókkal kapcsolatban, ugye, ha már egyébként itt a műsorban korábban foglalkoztatok Orbán Viktor tusnált fürdői beszédével, ugye mindig van ilyen narratíva, hogy ezekkel csak lábon lőtte magát az Európai Unió. Most tudni kell, hogy ez egy nagyon szívós, hosszú távú méreg Oroszország számára a szankcióknak ez a rendszere, ami tulajdonképpen ellehetetleníti Oroszországnak a normális világgazdasághoz működő vagy fűződő kapcsolatait. Most is arról van szó, ráadásul az Egyesült Államokkal szinkronizált módon, hogy újabb olyan szálakat vágjanak el, amik az orosz gazdaságot segítenék. Ezek nem azonnal hozzák meg a kívánt eredményeket, de az eddigi 21 szankciós csomag eredménye az, hogy mind az energiapiacok tekintetében, mind a hozzáférhető technológiák tekintetében Oroszország kiszorult a főbb piacokról, vagy erőteljes veszteséget szenved el. Tehát alapvetően a cél az, hogy hosszabb távon megnehezítsék Oroszország számára a háború folytatását. És hozzá kell tennünk, hogy Vlagyimir Putyin szinte ráerősít ezekre a mozzanatokra, mert a háború erőltetésével folyamatosan kiszorul egyébként azokból a szövetségesi körökből, amik eddig többé-kevésbé hát normális kapcsolatot tartottak vele, beleértve Kínát, illetve Kazaksztánt is.
1: Nagyon röviden, Orbán Viktor brüsszelezett is tusványosan. Mi látszódik eddig az új kormány, a Tisza kormány külpolitikájából? Ott például mi a legfőbb kihívás, és akár az uniós magyar viszony tekintetében?
2: Az uniós magyar viszony, úgy lehet elmondani, hogy Magyar Péter föntartotta ugye kommunikációban is azt a korábbi álláspontot, hogy Magyarország egy szuverén külpolitika vagy gazdaságpolitika részének tekint az uniós kapcsolatokat, és saját nemzeti álláspontját megfelelően, de konstruktív módon. Ez önmagában már akkora változás az előző korszak abszolút konfliktusos kapcsolatához képest, hogy Brüsszel, az Európai Bizottság és a tagállamok óriási bizalmat előlegeztek meg a magyar félnek, és minden jel arra mutat, hogy a felszabadított uniós pénzek hazahozatala kapcsán nem lesz intézményi vagy politikai ellenállás, amennyiben a magyar kormány jól argumentálja az igényeit, akkor a pénz megjön. A fő kérdés inkább az, hogy az utána következő időszakban, például a következő 7 éves költségvetés tekintetében és uniós gazdasági reformok tekintetében mi lesz a magyar kormány álláspontja.
1: Vég Zoltán, köszönöm.
2: Nagyon szívesen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitímnek tartja a Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra.

0: térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették, 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Retro rendezvény tartam máva hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset miatt a Fogarasi úton a Róna utcánál, valamint az Örsvezér útja közelében a Májba utcánál sávlezárásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalúza térnél. A Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. A budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. A 23. kerületben a Szent László úton az új telepút közelében mától lezárták a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És szerintem sokan figyeljük ilyenkor a frontot, hogy mennyire fáj a fejünk, vagy mitől fáj, amikor meleg jön, vagy szél jön, de egészen más az, amikor valakinek migrénye van. És egyáltalán ez honnan indul, hol a kezdete, honnan tudom, hogy az van, és hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyen, mert erre is kínál megoldást az Ormos Intézet. Dr. Szegő Péter orvosigazgató vendégem. Jó reggelt kívánok! És tényleg hol az a határ, amikor azt mondom, hogy nagyon fejfájós vagyok, és valaki azt mondja, hogy ő migrénes.
3: Igen, ez az érdekes, hogy ugye Magyarországon nagyjából a fejfájásnak a migrén a szinonimája. Tehát mindenki, akinek nagyon fáj a feje, az migrénes, pont, mert úgy gondolja magáról, hogy az lesz. Azért a migrén egy teljesen különálló entitás, tehát azért, hogy csak fáj a fejem, meg most itt fáj a fejem, most ott fáj belenyíl, attól én még nem vagyok migrénes. A migrén az egy teljesen más úton szerveződő neurológiai betegség. Ugye ellentétben azzal, amikor mondjuk teszem azt a fejem futó izmoknak az eredése vagy tapadása lesz fájdalmas, vagy egyéb pontok lesznek fájdalmasak a fejen, a migrénnek a fájdalma az agyból indul. Most alapvetően ugye az agy, mint szerv, az igazán nem fáj, tehát az fájdalmat tud tudatosítani, de önmagában nem fáj. Itt arról szól a történet, hogy az agy mélyéről valahonnan elkezdődik egy működészavar, ami gyakorlatilag kitör az agynak a felszínére, és az agynak a felszínén ez a működési zavar, egyébként erről rendkívül szép felvételek is vannak, ez terjed tovább. És éppen attól függően, hogy milyen központi idegrendszeri központokat talál az agykérgen, attól függően az illetőnek eléggé érdekes neurológiai tünetei tudnak amúgy egyébként lenni, még azt megelőzően, hogy a fájdalom egyébként berobbanna. Tehát hallhat hangokat, láthat olyan dolgokat, amik nincsenek ott, érezheti, hogy zsibognak a végtagjai, akár meg is mozdulhatnak a végtagjai, akár lámpaoltás is lehet, tehát zúghat a füle, stb. Tehát nagyon sok minden történhet, és aztán előbb-utóbb, amikor ez a működési zavar elér olyan pontokat, ahol már tényleg tud fájni a történet, akkor bedurran a fájdalom. Most ez a fájdalom ilyenkor általában napokon keresztül földhöz vágja az embert, típusos esetben egy lesötétített szobában, ami hangszigetelve is van, ott érzi jó magát, senki ne szóljon hozzám, nem akarok kimenni, ne jöjjön be senki, ezt túl kell élni, és kész. Hát a migrén az egy teljesen különálló entitás. Magyarul azt el kell felejteni, hogy a migrénes az, akinek nagyon fáj a feje. Fáj, nagyon a feje valakinek, ettől függetlenül is, de a migrénnek a diagnosztikája ez nem otthoni feladat, ez egy neurológiai szakorvosi feladat.
1: No, és körülbelül az a mondás róla, hogy na erre nincsen ellenszer. Tehát nekem is van egyébként itt dolgozó barátom, kollégám, aki migrénes, és borzalmas lehetni ugyanezt.
3: Napokat esik ki, persze. Igen.
1: Otthon fekszik, hányásig elmegy a fájdalom egyébként, és semmi nem működik, és akkor mi Amerikából hozat néha valamilyen gyógyszert, mert az enyhíti valamennyire ezt a tünetet, de hogy itthon nincsen van.
3: Hát két irányba lehet elmenni ilyenkor igazándiból. Az egyik az valóban a gyógyszeres irány, ahol azért azt kell mondjam, hogy az utóbbi 10 évben lettek új gyógyszeres megoldásaink, illetve gyógyszeres célpontok, amiket lehet alkalmazni, és hála jó Istennek ezekre a gyógyszerekre mindaz a jellemző, hogy a régiekhez képest egy kicsit jobb a hatásprofiljuk, és egy kicsit szerényebb a mellékhatásprofiljuk, tehát ezeket, hogyha valaki kipróbálja, az nyilván az nem bűnső, tehát azért ezek olyan dolgok, amiket otthon lehet zsebben tartani. Neurológus kollégák előszeretettel föl is írják, és akár rohamoldásra, akár rohammegelőzésre ezek jók tudnak lenni. És akkor van a másik vonulat, ami meg azt mondja, hogy akkor nem gyógyszerekkel, vagy nem csak gyógyszerekkel foglalkozunk ezzel az egésszel, hanem megpróbálunk úgy hatni az agyra kívülről, hogy azzal ezt az agykérgen létrejövő működési zavart megpróbáljuk letompítani. Na erre kiválóan alkalmas a TMS kezelés. Ez kávé nélkül érdekes lesz kimondani, ez a transzkraniális mágneses stimuláció. Nagyjából ezt is jelenti. Tehát gyakorlatilag a...
1: Mit?
3: Hát ez egy olyan, leginkább ha valamihez hasonlítani akarom, akkor az MRI eszköz, az MRI képalkotó. Most az MRI-nél rettenetes mennyiségű elektromos tekercs van azért, hogy azt a hatalmas mágneses teret az egész szobában, meg azon kívül is létrehozza, ami a képalkotáshoz kell. Tehát ehhez képest ebben az eszközben Hát ebből nagyon kevés van meg, tehát nem kell nekünk az egész szobára kiterjeszteni azt a másfél teszlás térerőt, hanem elég nekünk egy fél pingponglabda. Ezt is meglepően nehéz egyébként létrehozni, és ezzel a fél pingponglabdányi mágneses tér változással, ezzel tudunk a koponyán keresztül az agykérget elérve olyan módosulásokat létrehozni, ami ennek a migrénes fájdalomnak a kialakulási alapját, neurológiai alapját eltompítja.
1: Mennyire kockázatos ez? Hány kezelés kell ahhoz, hogy ezt érezzem? Ez egy időszakos megoldás, vagy hosszabb távú?
3: Hát kockázatosan nem mondanám. Tehát vannak nyilván elejavalatai a dolognak, tehát ha valakiben mondjuk elektromos eszköz van, azt nem lehet kezelni. Ha valakiben a koponyán kiváltképpen fémeszköz van beépítve, azt nem lehet kezelni, de ezeket átbeszéljük előtte mindenképpen. Utána viszont, hát igazán olyan nagy kockázata nincs magának a kezelésnek. 30-40 ezer kezelésből egyszer tudunk létrehozni kisebb epilepsziás rosszulétet, de hát ennek ez egy rendkívül kis mennyiség, mi még konkrétan nem láttuk azt, hogy ez kialakulna. Vannak egyéb elejavallatok, azt kell mondjam, hogyha elejavallatok hiány ül be valaki, akkor annak a kockázata minimális, és ezt előtte tisztázzuk. Maga a kezelés az igazándiból inkább érdekesnek mondanám, tehát ez nem feltétlenül egy kellemetlen valami, nagyjából olyan érzés, mint hogyha az embernek a fejébe harkályok kopácsolnának, vagy az agyát ott masszíroznánk egyébként, ahol ő szeretné már megvakarni, de egyébként nem tudja. És hát a kérdése válaszol, hogy hányszor kell ismételni ezt, ha migrénről beszélünk, akkor a protokoll 5 kezelést ír elő. 5 kezelés elteltével azt látjuk, hogy vagy teljesen megszűnik a migrénes aktivitás, vagy jelentős mértékben enyhül, ezt úgy szokták elmondani, hogy tudják, hogy mikor szeretne a migrén jelentkezni, tudják, hogy valami indul is a fejükben, csak nem tud kirobbanni. Tehát a készülődés megvan.
1: Tehát érzi azt, hogy megvan valami, az, hogy ez most migrén lesz.
3: És nem lesz.
1: Igen.
3: Na most ahhoz, hogy ez tartósabban fönnálljon, az nem feltétlenül elég egy kezelési sor, ahhoz ezt a tapasztalatok szerint legalább egyszer ismételni kell. Ezt mindenkinek a betegségének az alakulása dönti el tulajdonképpen, hogy menjünk tovább. De alapvetően, amikor egy migrénes beteg azt megéli, hogy akár fél éven keresztül nincsen migrénes rosszuléte, az azért egy elég nagy szó. Az elején elmondott panaszoknak a tükrében.
1: Az Ormos Intézetben dr. Szegő Péter, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portré sorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű bujjon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a bujjon felajánlásából.
1: Egy egészen sokkoló témánk van. Korábban már beszéltünk róla, hogy elő-elő fordul, hogy szifiliszes gyermekek vannak Magyarországon, viszont vannak riasztó adatok is, sőt, halálozás is ezzel kapcsolatban. Vannak, akik vele születnek, hogyha nem veszik észre időben, annak bizony komoly kockázata lehet. És van olyan is, aki, és ez már gyermekvédelmi kérdés is egyben, aki fiatalon vagy gyermekként kapja el a szifiliszt, hogy ez hogy fordulhat elő, mi történik pontosan, egyáltalán mi a szifilisz, a Heim Pál Kórház szakorvosaival fogjuk átbeszélni. Dr. Visi Beáta az egyik vendégem, aki osztályvezető főorvos az Országos Gyermekgyógyászati Intézet infektológiai osztályáról, és dr. Veres Klára a másik vendégem, aki szintén osztályvezető főorvos a Gyermekgyógyászati Intézet gyermekbőrgyógyászati osztályáról. És én azt olvastam, hogy már külön ambulanciát kellett létrehozni, annyi az ilyen típusú eset. Ez most egy megnövekedett szám, vagy most vesszük észre őket? Mi történik Magyarországon? Melyikükre nézek először?
4: Hát mindenképpen az elmúlt egy évben nagyot nőtt a betegszám, akár a vele született szifiliszes gyermekek jelentkezése esetén a mi ambulanciánkon, illetőleg a szerzett szifiliszes esetek száma is megnövekedett. És hát valóban kell ezzel nekünk is foglalkozni már, hogy gyerekeket kell kezelni.
1: Tudjuk az okokat egyáltalán, mi a szifilisz?
5: Igen, tehát a szifilisz egy treponéma pallidum nevű baktérium által okozott nemi betegség, tehát nemi úton terjed, illetve a várandós édesanyáról a magzatra. És ez az ambulancia azért jött létre, mert ugye eddig gyerekeknél úgymond a szifilisz nem létezett, tehát nem volt szükség arra, hogy vizsgáljuk ezt a betegséget, és ez speciális eszközök szükségesek, és sajnos egy évvel ezelőtt tudomásul kellett vennünk, hogy létre kell hozni ezt az ambulanciát, ahol a gyerekeket meg tudjuk vizsgálni.
1: Van vele született szifiliszes megbetegedés, ez hogy történhet?
4: A beteg várandós édesanya a vérrendszerén keresztül fertőzi meg a saját magzatát, aki már akár méhen belül mutathat tüneteket és súlyos tünetekkel születhet, vagy pedig, ha még látszólag egészségesnek születik is, néhány hetes vagy hónapos korában alakulnak ki tipikusan szifiliszes tünetek.
1: Melyek ezek a tünetek? Mert ugye azt is olvastam, hogy egy pici babánál nehéz ezt észrevenni, és hogyha nem diagnosztizálják időben, akkor gyakorlatilag megeszi az agyat ez a betegség. Ez mit jelent? Mi történik?
4: Hát a szifiliszel az a baj, hogy gyakorlatilag az összes szervrendszert megtámadhatja. Ugye, hogyha sokáig kezeletlenül van már a magzat az édesanyában, akkor az idő alatt a betegségnek sok ideje van kifejlődni. Ezért aztán akár szeptikus állapotban súlyos májelégtelenség tüneteivel, de meningitis tüneteit is kialakulhatnak, tehát hogy rengeteg tünetet okozhat, és már nagyon súlyos állapotban születhet a baba, akár intenzív osztályra kerülhet. A mi osztályunkra általában nem ezek a gyerekek kerülnek, hiszen nekünk ugye szülészeti osztályunk nincs, mi általában a néhány hetes, hónapos, lázas csecsemőket látjuk, akik súlyos állapotban, májbetegen, vérszegényen jönnek a klinikára, és így kerülnek felvételre, és bizony gondolni kell rá, hogy nem a típusos vérmérgezés tüneteit okozó kórokozókat keressük, hanem igenis a szifiliszre is gondolni kell, és keressük. Tehát ma már gyakorlatilag rutin számunkra az, hogy az édesanya szűrési leleteit keressük egy néhány hetes, hónapos lázas babánál, hogy gyorsan kizárjuk, illetőleg hát veszük természetesen a gyermektől is a vért, és keressük ez irányba is.
1: Ez a vele született.
4: Így van.
1: És hogyan terjed a nem vele született, és hogy fordulhat az elő, hogy azt olvastam, hogy még egy 2 éves gyermeknél is tapasztaltak ilyet, és miközben kimondom lázaidán.
5: Igen, sajnos ez egy nagyon szomorú tény, és természetesen gyermekeknél az abúzus minden esetben felmerül, mert ez szexuális úton terjed, úgyhogy a prepubertális korú gyermekeknél ezt mindenképpen ki kell vizsgálni, és ki kell zárni, illetve a megfelelő gyermekvédelmi lépéseket meg kell tenni.
1: Hogyan kezelhető, gyógyítható, mondjuk ténikorban fordulhat elő, hogyha nem gyermekvédelmi vagy más típusú gyermekvédelmi kérdésről beszélünk, akkor ott mások a tünetek, mint egy pici babánál?
5: Igazából életkortól független, hogy mik a tünetek, 3 stádiumra osztható a szerzett szifilisz. Néhány héttel a fertőződés után jelentkezik a behatolási területen egy seb vagy fekély, ami alapvetően nem fáj, és magától meg is gyógyul. Akár nyirokcsomó duzzanat kísérheti, de más tünete nincs, és mivel elmúlik magától, azt gondolhatja a már fertőzött egyén, hogy ő meggyógyult. De sajnos ez nem így van, a baktérium tovább szaporodik a szervezetben, és néhány hét tünetmentes szak után ismét jelentkezhetnek tünetek. Ezek olyan bőrtünetek, amik nem teljesen típusosak, nem viszketnek, ami segíthet, hogy a tenyeren és a talpon is jelentkeznek hámló bőrtünetek, ez nagyon ritka más bőrbetegségnél. Kísérhetik enyhe felső légúti tünetek, és gyerekeknél ezért sem gondolunk rá, mert nagyon sok olyan vírus van, ami felső légúti tüneteket és bőrtüneteket okoz, de ha a tenyeren és talpon van, akkor érdemes gondolni rá. Gyakrabban kerülnek hozzánk olyan gyerekek, akiknek válladékozó fekélyek ismét jelentkeznek a nemi területen, ez is a másodlagos szifilisznek a tünete. Alapvetően ez sem fáj, de kellemetlen, úgyhogy ezzel már jobban orvoshoz fordulnak, illetve lehetnek bizonytalan nyárkahártya tünetek, sőt foltos hajhullás is. És ami miatt különösen nehéz felismerni, ezek is önmaguktól elmúlnak egy pár hét múlva, és megint azt lehet gondolni, hogy meggyógyult, de sajnos nem, mert továbbra is szaporodnak a baktériumok, és évekkel később súlyos idegrendszeri, szív- és érrendszeri vagy egyéb szervrendszer károsodást okozhat.
1: És fertőz mindeközben? Vagy amikor vége van a tüneteknek, gyakorlatilag nem fertőz a betegség?
5: Igazából minden szakaszban fertőzhet, de legkifejezettebben az első szakaszokban, amikor fekésebb, váladékozó tünet van, akkor a legkifejezettebben fertőzőek. És ami nagyon fontos még, hogy sajnos idegrendszeri tünetek már a legkorábbi szakaszban is jelentkezhetnek, úgyhogy nagyon fontos vizsgálni a gyerekek látását, hallását, akár egy egyszerű fejfájás is jelezheti az idegrendszeri tüneteket.
1: Doktornő, amikor a beleszületett szifiliszről beszéltünk korábban, vagy kiderült, hogy kismamák mondjuk szifiliszesek, akkor azt tűnt, legalábbis pár hónappal ezelőtt, amikor szakértővel beszélgettem a megoldásnak, hogy szűrni kell a kismamákat, és hogyha kiderül, akkor császározni kell őket. Ez akkor ezek szerint nem megoldás, vagy nem segíthet?
4: Hát a császármetszés nem előzi meg a szifiliszt. Nyilván, hogyha a szülőcsatornában van még seb, akkor mondjuk a születés során már nem tud fertőződni a baba, ennyit tud maximum megelőzni, de az édesanyja időben még a születés előtt történő kezelése az, ami megelőzi a magzatbetegségét, illetőleg gyógyítja is a már beteg magzatot. Tehát, hogy az édesanyja kezelése duplán fontos, és amit nagyon fontos kiemelni, hogy az anyai kezelés az nem ártalmas a babának, tehát ezt a penicillin kezelést ezt fel kell venni.
1: Összességében egy-egy mondat végszóra, mennyire vannak képben a kismamák egyébként, hogy van ilyen típusú szűrés, és érdemes lenne megcsináltatni, pláne, hogy mondjuk lehet, hogy egy olyan réteget érint, aki nem minden esetben tájékozott, és mondjuk a kamaszok, vagy azok szülei, akik észrevehetik azt, hogy vannak jelek még ideje korán, mit gondolnak?
4: Hát én azt gondolom, hogy az édesanyák tudják, hogy kötelező ez a szűrés, hiszen ezt mindenkinek megcsinálja az orvosa. El kell menni a gondozásra, ez az alapvető, mert ott ezt a kollégák mondani fogják és csinálni. Ami fontos, hogy ezt a szűrést érdemes később is ismételni, pláne, hogyha az édesanyának esetleg közben egy új párja van, vagy hogyha bármilyen élethelyzeti változás történt, akkor mindenképpen szükséges megismételni.
5: Én azt gondolom, hogy a szülők, illetve még a pubertás gyerekek is nem annyira tudják, hogy ez a betegség létezik, ezért is vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet. Azt azért hangsúlyoznám, hogy nem ijesztgetni szeretnénk itt az embereket, hanem felhívni arra a figyelmet, a szülők figyelmét is, hogy sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és ne a szexuális együttlétet ne egy negatív dologgal kössék össze, hanem igenis mondjuk el, hogy ez egy pozitív dolog, de fel kell hívni a figyelmet, hogy léteznek a nemi betegségek. Nagyon fontos a felelős párválasztás, illetve az óvszer használata.
1: És hogy figyeljünk oda, hogyha jelek vannak, és ezeket tapasztaljuk időben, mert gondolom itt is fontos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.
5: Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
6: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: A nyár sok híres magyar festőt is megihletett. Csók István életművében például a nyár és a Balaton központi motívum volt. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan nevezi a művészettörténet azt a híres, a festő kislányát ábrázoló nyári portré sorozatot, amelyen a francia impresszionisták hatása érezhető? Start 1. Panni ciklus. Start 2. Zűző ciklus. Heti nyereményünk egy 20 000 forint értékű bujjon cukormentes kekszekből összeállított ajándékcsomag a bujjon felajánlásából.
3: És ha már nyár, akkor gyorsan egy program ajánló augusztus 15-én készül koncertre. Vince Lilla, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Egy egészen különleges helyszínen, repülőmúzeum. Miért ott?
4: Igen, köszönöm a kérdést, erről Balatonról is beszéltünk, én balatoni lány vagyok, és nagyon sokszor picit a kiindulást nem véletlen mondom, a kiriti reptér meghatározta, hát a gyerekkoromat is, és ugye ezek az inspirációk gyerekkorban is indulnak. Balaton, Nékék, repülés, víz, és a szenvedélyé vált olyannyira, hogy még a zene is találkozott vele a Napóleon Bulvár által, és az első dalaink is erről is szólnak. Tehát például az első dal a Kérlek ne félj is, vagy a Szállj velem is, és ezért sokan kérdezik, hogy milyen repülés szerelmese vagyok. És hát kicsit már úgy 40 éve hobbiként is, tehát nekem összefolyik a zene, a művészetek a saját életemmel, intenzíven, a hobbim, mind a kettő, vagy még más is, mert még itt van a vasút is. És ezért volt egy olyan ötlet a drága Kránic Barázssal együtt, hogy egy olyan helyszínen legyen ez a zenekari koncert ünnepelés, ami meghatározta az életemet, és ezért az Aeropark, a repülőmúzeum. Tehát ennél szebb megható, már nem először vagyok a parkban, meg hát ismerem az egész környéket, a régi malévgépeket, és hát mindenkinek szívből ajánlom, mert nem csak a zene szempontjából, hanem egyébként ez olyan múzeumként is fantasztikusan működik.
3: Mert hogy ünnep, így fogalmaztál.
4: Igen.
3: Hát évforduló? Kerek?
4: Igen, igen, kerek.
3: Ki mondjuk?
4: Hát 40, a másikat azt kicsit több, ha kettőt összeadjuk, 100-on felül vagyunk. Próbálom ezt ilyen öniróniával kezelni, mint az életben a dolgokat, szerintem így érdemes, mert ez csak arra figyelmeztet, repül az idő.
3: Szóval tessék, itt igen. A repülés megint.
4: Tehát kicsit komolyabbra fordító azért zenekari is, mert egy picikét nem csak a régi, nem a Napóleon Bulvár időszak, aminek mindig hálás leszek, annak köszönhetem a pályafutásomat, azok a bizonyos fontos dalok, de mellette azért volt egy pár év közte is, amit én szólistaként is művelek, és lesz egy olyan oldalam is, amit kevésbé ismernek, aminek már volt ennek része, a sanzonok, a francia sanzonok, kicsit swinges dalok, saját szerzemények. Tehát egy kicsit egy olyan igazi nagy mélykékutazás lesz ezen az estén.
3: No igen, akkor ezek szerint lesz egy éve, és minden oldaladat megmutatod?
4: Hát egy kicsit igen, összegzek. Összegzek, mert egy évvel ezelőtt egy olyan előadóestem, majdnem olyan előadóesszerűségem volt, ami egy picit a meghitt. Nagyon szeretem a kis koncerteket is, az ilyen kis trió, kvartett, kis zenekari. Az egy bizonyos színházteremben volt, pont egy éve áprilisban, amit nagyon szerettem, mert ott kimondottan a sanzonok és a francia sanzonok, most viszont azért a zenekari énem, tehát azért a hány év alatt, több mint 40 év alatt, mert azért nem akkor kezdtem el zenélni, azért itt bizony nagyon sok minden történt, és ez azért nagyon nehéz is választani, de igyekeztem olyan dalokat, ami kicsit átível, és aminek azt mondom, hogy nagyon aktuális a mondani valója. És azért az is nagyon fontos, hogy olyan zenésztársaimmal, aki olyan zenekarommal, ráadásul nem egyedül vagyok, hölgy, ugye Hole Anna, aki fuvola művész, tehát a fuvolának nagyon nagy szerepe van mindig az életemben, Koszti Laci, akusztikus gitár, akusztikus koncert lesz, Pálmai Zoltán, egy ikon, tehát én boldog vagyok, hogy 4-3 generáció játszik a dobokon, és hát ő is egy univerzum, a zenei világban, hobo blues bentől sorolhatnánk a blues zenének, egyébként lesz belerejtve egy másik oldal az én énemből is, annyit elárulhatok, pont a blues nem véletlen, mert azért én alapszinten gitároztam gyerekkoromban is, és akkor ilyenkor belerejtem ezt a fajta vagányabb műfajt is, mert a kicsit a rockos, kicsit a bluesos vonalat, és Sárkány Sándor, aki viszont azért fantasztikus, mert ő a jazz világából jött, és ő már nem először koncertezünk, ő bögővel, ráadásul nagy bögővel jön, és senkit nem akarok kihagyni, de hát még fantasztikus barátom is jön még, mert ez meglepetés vendég, és hát még annyit is elárulhatunk, lesz egy olyan zenekari darab, ami nagyon összekötődik a régi malév szignállal.
3: No tessék!
4: Aki most utána lehet nézni, hogy miért mondom ezt, és annak például annak szintén egy debütálása lesz zenekarilag.
3: És nem csak koncert, hanem ez egyfajta akár családi nap, vagy nem tudom, program, mert délután igen. indul az egész, és igen. hajnal egyig lehet veletek együtt mulatni. Kiket vártok elsősorban, és mi minden lesz még?
4: Ezért nagyon hálás vagyok Balázséknak, mert ez egy olyan, én többször már barátaimat is invitáltam én átvezetésekre, amikor körvezetések vannak akár a ottani repülőtéren, de át lehet menni a központi repülőtérre, mert úgy kell elképzelni, hogy ez a egymás mellett helyezkedik el, a kettes B terminátor mellett van, terminál mellett, és gyakorlatilag át lehet szépen sétálni, át lehet menni, és délutára is lehet ilyen tárlatvezetéseket, akár a kisgépek, nagygépek körében lenne a földön, és ami még nagyon érdekes lesz azért este, ugyanúgy közlekednek a repülők, uh-huh. tehát az kiszámíthatatlan lesz a koncertnél is gyönyörű a fényekben, az esti fényekben, amikor majd énekelek, hogy bizony hányszor előfordul, hogy majd felszállnak a különböző gépek különböző időpontokba váratlanul.
3: Egy különleges helyszínen tehát.
4: Aeroparkban, igen.
3: Van, augusztus 15-én. Aki teheti, menjen és hát, mulasson. Vince Lilla, köszönöm.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Szép napot kívánok, holnap várom Önöket.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. Lövöldözés történt Seattle-ben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba a mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajó tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon, 2 ember meghalt, 5-en megsebesült rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben.

0: Küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják is, hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm először, televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagytok.
3: Sziasztok.
4: És köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
2: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
4: Szerintem is. Tehát én valahogy azt, amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát de, mert amikor megbántottunk valakit az osztályban, amikor többen összefogtunk ellene, vagy amikor ellenem fogtak össze többen, és az milyen érzés volt, és ez nem ment annyira mélyre. Tehát én aztán egyáltalán nem akarom itt magam, nem tudom ilyen áldozatként, vagy bántalmazóként feltüntetni. Na de minden ilyen valahol lerakódik, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor hátulról elkezdtek böködni, aztán már szurkáltak tollal, és nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egészen, nem is tudtam, hogy mi történik, vagy miért. Aztán kiderült, hogy egy barátnőm harugodult meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült ki, hogy mi volt az oka. Megszűnt, kész, eltűnt. És mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik el, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is, elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
5: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben, az ne legyen oké. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
4: valószínűleg
5: és mégis marad.
4: Akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
5: Az élet része.
2: Igen, tehát, hogy ez így normális.
4: Hát majd felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
5: Hát, hogy hallgattuk.
4: Igen.
2: Bercz,

0: te hogy vagy ezzel?
1: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na, de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni?
2: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd állt volna?
1: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem hát ugye persze. Amíg nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
2: Jó tanuló, jó sportoló,
1: kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad.
2: Aha.
1: Igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel a problémával egyedül.
0: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata, vagy valamilyen beszólásnak?
1: Ez egy, igen, így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
0: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát, vagy igen. Így váltál felnőtté. És,
1: igen.
0: És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz kompenzálni emiatt, vagy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
1: Valamennyi biztosan megmaradt. Az empátia az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogy ha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem, és valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre, a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangját, akik küzdenek ezzel a problémával, és így kialakult bennem az, hogy én szeretnék melléjük állni. Vagy legalább, hogyha annyival jobbat teszek, hogy beszélek erről a problémáról, akkor szerintem már nyert ügyünk van.
3: Uh-huh. Ami nekem... Egy fontos kérdés, és ebben ugye a szakmánk hasonló közös az, hogy egyrészt dolgok nem elszigetelten történnek, hanem nem vagy egyedül, másokkal is. A másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is egon a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
0: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett. Például. Örültünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
2: De lehet, hogy az is ikervonal volt.
0: Hát ugye? És meg kellett venni a másik lehetőséget.
2: Szerintem azt a hallgatóik azt se tudják, miről beszélünk, úgyhogy ezt el is engedem.
4: De mi az az ikervonal?
2: Azt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Tehát ha valaki felvette a másodikon, akkor a negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
0: Nem, a süket volt a telefonon. Beszél a másik.
2: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik beszélgetésre.
0: Hát rosszul, jó. Igen.
2: Szóval,
0: tehát, hogy az egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell eléd állni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
3: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad.
2: Legalább ott vége volt.
3: Vége volt. Igen. Igen. Most meg a szobádban, a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttátok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
2: Igen.
0: Mi a címe? Mert most, most én bajban vagyok. Mondjuk, mondjuk ki a címét a sorozatnak.
2: Nem,
0: mert...
2: nem Teenager-e?
3: Vagy... Igen, nem. Ez a brit sorozat, tudod, a Netflixen
0: van, igen. Csak igen, de a cím is kéne mondani.
2: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
0: Szóval... Tessék szíveskedni, megkeresni.
2: Köszönjük.
0: Mert nagyon jó.
2: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
3: Így van.
2: Majd a szüleinkkel sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kiöntöttem a lelkemet, és ha nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy a zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni, az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás, nem az anyu segített mondjuk megoldani, meg és nem is a pedagógus, aki, igen, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezen mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
0: De akkor kérdezzük erről még Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert ugye a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
1: Amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy... Ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottságommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba. Nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzelmemet emésztette fel azt, hogy valahogy leülepedjen bennem ez a sok rossz mondat, vagy lögdösődés, vagy akármilyen, bármilyen bántalmazás, mert tök mindegy, hogy mi miatt van, ez sehogy sem oké, amikor csinálják a gyerekek egymással. És amikor belegondolok, hogy ez ma is jelen van, és nem csak úgy, hogy az iskolában történik, hanem bántják egymást az Instagramon, a Facebookon, mémeket gyártanak egymásról, kinevetik őket, meg nem tudom, voltam nemrégen egy beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül. Igen, szóval brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó, abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a nem oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy valahol ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi, szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
0: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és minél kisebb vagy, ez annál inkább megbélyegez, hogy szólsz
2: valakinek. Béna vagy, gyenge vagy, igen, mit mész árulkodni, old meg. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Uh-huh. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, uh-huh, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a darázs, a színházi előadás, ami ugye a Nem Oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam. Hát
0: ebben én benne vagyok.
2: Én ezt, és szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok. Hát és vagy igen, én áldozat vagyok.
3: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen, ez egy szakma, a közösségi hát, gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
2: Mert itt nem arról szól, hogy a két gyereket pontosan akkor majd kivonjuk, és őket megbeszéljük velük, meg nem tudom.
3: Meg a kiemelés.
2: Tudom.
3: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az...
1: Felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, uh-huh, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem. De még egyszer mondom, nekem...
2: Igen, jó lett volna, ha nem vészelni kell.
3: Nem a közösségi gyógyulás történt,
0: hanem az átvészelés. Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek már volt osztálytalálkozótok azóta? Te oda elmész?
1: Nem voltam.
0: Na ez.
3: Nem mentél el.
1: Nem mentem el, de...
0: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó, összejáró uh-huh osztály vagyunk mind a mai napig. Uh-huh. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. Uh-huh. Uh-huh. És most, ahogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak uh-huh a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
3: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet, ez
2: hát
3: az
2: állam. Meg
0: hát eszembe, eltelt azóta 130 év, tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
3: Igen.
0: És azóta sem ül oda. Uh-huh. És egyébként igen, úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik. Igen.
2: Nem így emlékszik.
0: Igen.
1: Ez aha elképzelhető, igen. Lehet. Igen.
3: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok, nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
2: Az biztosan nem véletlen szerencse?
3: Hát nem, megint a rendszer.
2: Jól működik a rendszer.
0: Igen, meg
3: de
0: a társadalom.
3: De Amerikában volt ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább, tehát a konfliktussal való szembenézés, a megbeszélése és a folytatás
2: előkészítése. Tudod, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ez nem jó, igen. És az egész osztály igen. Azt tanulja együtt. Meg, igen. Hogy nem, ez gáz. Ha te ezt csinálod, akkor az nem jó, amit csinálsz, és gáz, te gáz vagy. Igen. Tehát, hogyha ez szokik hozzá az osztály, akkor egy idő után ez fel sem merül, vagy ha feltűnik valami, akkor ők avatkoznak be.
3: És tudod, mi az érdekes, hogy gáz vagy, de nem feltétlenül azért, sőt, mert te egy rossz emberke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
1: Ezt akartam mondani.
2: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, tehát vagy a magatartásod, igen, igen, igen.
3: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, így hogy nekünk arról fogalmunk.
0: Elhozta magával, amit otthon látott.
1: Ezt akartam
3: mondani. Fogalmunk sem volt, hogy honnan
1: persze.
3: Jön.
1: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
3: Igen.
1: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
0: Ez vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál
1: és
0: rád.
1: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki. És,
3: tehát őt is gyógyítani kell.
1: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldani a magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
3: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
0: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
3: A
0: másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogy ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, a többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség. Ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
1: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolában tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta a többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba, hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat, a mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen, és kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mintha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
3: Sziszi-fuszi meló.
1: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
3: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritok Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal. Aztán arra, hogy nincs otthon kaja, aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
0: Hajdanában az elitiskolai rendszer ezért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
3: tegyük hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a
0: igen,
3: kollégiumok,
0: hát, ugye azok között is volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt.
3: Sokszor
0: mert már megint
3: úgy
0: adott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
3: Így van, igen. Így van. Zárt
0: tartsunk egy picike kis szünetet. és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Üllői úton a Fék utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a helyszínen és a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt, csak egy sáv járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat a Korsai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani, azonban kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercivel folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekekkel kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
3: Hát sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
4: Igen. Mm. És tükröt tart.
3: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz. Hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
2: egyébként is ez a dolga, egyébként hogy így érezzen.
3: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
4: Igen. Egyébként pont
3: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy te milyen vagy valójában. És tőlük így megkapod.
4: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy.
3: Persze.
4: És átlát rajtad.
3: Igen. Igen.
2: Mit nem csinálunk soha, és te se?
4: Így van. Vagy mi az, igen, amit mondasz, és másképp csinálod. Nekem például, amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
5: Aki nem tudja, tanítja.
2: Ráadásul,
4: igen. A bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, ki ugye a Hintalovon alapítványnak az alap. Úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról. És a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt még alsós. És így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
2: Jaj,
4: mondom, igen, édeslányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsó tagozatosként mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. Uh-huh. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
3: Valószínűleg.
4: Igen.
2: A legkisebb gyerekem, osztályfőnökem, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt. Hát, vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
3: mikor volt előtte?
2: Hát igen.
3: Egyfolytában az volt.
2: Igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogyha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött, a te szüleid kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
4: Atya, úristen.
3: Az így van.
2: És szembeállt egymással a két tábor.
4: Leképezték azt, amilyen nyomorultak vagyunk.
2: És ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
5: Nekem még nincsen gyermekem, nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát, hogy,
2: ugye, biztosan, jól, amit jól, soha nem fogsz csinálni.
5: Amit soha nem fogsz csinálni.
4: Biztosan.
5: Így van. És hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
2: az
5: majd
2: még lehet.
5: Játékkal tanító, és stb. Valószínűleg
2: már türelmes. Mindig lesz rá időd.
5: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
4: De törekedik
5: rá. Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből. Igen.
2: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Igen. Soha.
4: De.
2: És egyszer csak kiszalad.
3: Igen. Amíg az én házamban.
2: Na, az még nem volt. Az még nem volt, az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
4: Igen. Amíg az én kenyerem
2: eszel. Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
3: viszont,
2: hogy...
3: Viszont, bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott a körül forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
2: Meg mit lát csak a társadalomban?
3: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint a kamasz gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak, olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC. Tehát, hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, te miről beszélsz?
4: De érdekes,
3: hogy ezt mondhattál ilyet?
4: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
3: És így
4: sokkal.
3: Abban pillanatban így összeroskadsz belül, hogy tényleg valami.
2: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felsziszen, hogy ez nem.
4: Igen.
2: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
3: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz. Ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. Ja, ez nem történhet itt meg, közöttünk.
4: Ez reményt ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket. Hát. És a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
3: kapcsolatban. Ezért mondom, hogy talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy igazad van kisfiam, és kap még jobbról is egyet, mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket.
4: Igen.
3: Hogy egy kicsit másképp kéne.
4: Van egyébként
2: nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk.
4: Amiből kevés van.
2: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
4: És amit így most mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
2: Emlékszem, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
4: Az nagy szám volt.
2: Az óriási szám volt, ne viccelj.
4: Még a csajja barátkozni.
2: 70-es évek. és hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán, aranyos fülbe való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindet leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
4: Így.
2: Mert hogy az egy tényleg más világ, ott mindenki ott volt, igen, a kék köpeny.
4: Igen.
2: És ez volt
3: most erről persze beszélgethetünk, hogy ez jó volt.
2: Nem volt jó. Nem volt jó, de segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
3: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek. Hát tehát az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk,
4: igen,
3: és ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult, igen, és tanulatlan, nincstelen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. és az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
2: Egyébként nem. Igen.
4: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
5: Hogyne, hogy bőrcseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
2: Milyen márkájú a cipőd.
5: Milyen márkájú, mennyibe került, na, és ez sokszor amúgy felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
2: Mert kinézik?
5: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
2: ugye 14... Mondjuk 10 évvel ezelőtt.
5: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, mm-hmm. hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom, szóval, hogy így...
3: Igen, vagy az sem.
2: Vagy hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen síelni?
5: Így van, így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szarizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, igen. Meg a...
2: Gazdag nevén, gyerek, szegény gyerek.
5: Így van, és hogy bullyingolják, igen, a másikat, hogy neki nincs. Mondjuk ezt sose értettem, hogy ezért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
4: Na, de hogy ez az, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz, igen, arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesebb, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
2: Hát ezen csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
3: Hogy nem ez számít.
2: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 000 forintos edzőcipőt, aminek egyébként semmi értelme.
3: Na igen, ezt akarom. Hát lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
2: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem, igen, barátod vagy
3: minek
2: nem.
3: Minek kell 100 milliós táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
2: Igen. Minek?
3: De tényleg minek?
4: Hát egész nem, ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató felnőttek világában.
3: Na, de ezért mondom,
4: táskaügyben.
3: Hogy táskaügyben se. Tehát, hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk, tehát akkor nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy, és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
4: Nem alap, nagyon
2: nem
4: alap.
3: Amikor arról beszélünk,
2: hogy
4: menstruációs szegénység.
3: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek, nincs átlag, családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy van is otthon 100 000 forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
5: Amúgy,
3: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
2: Így, de hát azért van 100 000 forintos cipőd,
3: hogy
2: és
3: ez ugye
2: a
3: másik
2: oldalat, hogy ezt mindenki lássa, nem hogy az 100 000 forintos cipője van.
5: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell szerintem egy gyereknek.
2: De ezt
5: otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők sportolók.
2: Azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
5: Ezért, ezt akarom mondani.
2: Tehát az nem fenékrázás flitteres ruhában,
5: igen, mert a legtöbben
2: az kőkemény sport.
4: Kőkemény meló.
5: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér, az valamibe kerül, energiába, edzésre kell járni, áldozatokkal, kitartásba, igen, és ők nem csesztettek sose.
4: Tényleg.
2: Ja. Jó, de hát ez megint az közegfüggénye, amit te most mondasz, az pont arra mutat, igen, rá, hogyha mondjuk le van kötve egy közösség, hogyha teljesítményre van kényszerítve egy közösség, kevesebb energia jut arra, hogy a másikkal bajlódjunk. Mm-hmm. Mert hogy egészen mások a célok, máshol van a fókusz.
3: Talán. Hát meg a mindennapjaikat így él. Ők is keltek hajnali 4-kor, hát mentek az úszóedzésre, nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
5: Szóval ők ezt vágták.
3: Tehát, hogy hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
5: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízlabdás fiú nagyon messze van egymástól.
2: Jó, de mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálni.
4: Pont ezt akartam, hogy egyszer csinálnak végig
5: az edzésedet. Ők nem olyan jók, igen.
2: Ott úsztak volna a verítékben.
5: Igen.
2: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Kriszta, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza minden.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök. Ikerház egyik lakása égett hajnalban a budapesti 14. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba a mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. 2 meghaltak, 25 megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon, 3 meghaltak, 4 megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy 1 gyanúsítottat vette őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Ikerház egyik lakása égett hajnalban Budapest 14. kerületében, amelynek udvarán és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel, közölte a katasztrófa védelem. A tűz tovább terjedését a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi szemetet halmoztak fel, közölte a katasztrófa védelem. A tűz

0: Itt hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Elérkeztünk a hét utolsó hétköznapi napjához, a péntekhez, de ezen a napon sem fogom gazdasági műsor nélkül hagyni a hallgatóinkat, úgyhogy ez itt a több-kevesebb, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és rögtön vágjunk is bele az első témánkba. A vonal túloldalán Varga G. Gábor repülési szakértőt üdvözölhetem, szervusz!
2: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon érdekes és nem mindennapi hír kapcsán beszélgettünk a következő percekben. Július 10-én a Ryanair Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán körülbelül fél órával a felszállás után betört a gyutas ablak, és hirtelen dekompressziót okozott, és az ablak mellett ülő 61 éves szerb férfi felső testét részben kiszippantotta a légáramlat. Bejárta a sajtót ugye ez a hír, és sokat beszéltek róla különböző platformokon, mi még ebben az adásban nem tettük, és hát azóta maga az áldozat is megszólalt. Mennyire hétköznapi eset, hogy ilyen előforduljon? Én magam még ilyenről életemben nem hallottam.
2: Hát ez az eset, azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem hétköznapi, sőt kifejezetten ritka, tehát még a kabinnyomás elvesztése, az a dekompresszió, az azért az egy gyakoribb, az sem egy sűrű, de az egy gyakoribb eset, amire megfelelő rutinnal fel is vannak készítve a légitársaságok személyzetei, addig az ilyen eset az tényleg rendkívül ritkaság számba megy. Azt kell persze azért tudni, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az illető úriember deréktől felfelé kilógott az ablakon, egyébként valójában mindegy is, csak inkább egy kis pontosítás, mert hogyha ami valójában történt, az is rendkívül kellemetlen, tehát hogyha magunk elé képzelünk egy repülőgép ablakot, akkor azt látjuk, hogy egy vékonyabb termetű embernek is a válla részben kifér, de hogy egy egész felsőtes nyilván nem fér ki egy repülőgépnek az ablakán, de hát ez végül is teljesen mindegy, mert ez így is úgy is egy hajmeresztő élmény lehetett.
1: Igen, és ugye azt is mondták, hogy ez az eset ehhez képest is rosszabbul is elsülhetett volna. Mi volt az, ami ezt okozta? Nyilván nem egy madár repült neki, tehát fölmerülhet a kérdés, hogy karbantartási munkálatokkal maradhattak el, vagy pedig ez sajnos benne van a pakliban?
2: Na, hát azt kell tudni, hogy olyan kis nyeszlett műanyagnak néznek ki ezek a repülőgép ablakok, de valójában ezek nagyon jól megtervezett és nagyon erős anyagból vannak, az egész az nagyon jól van összerakva. Itt egyetlen dolog tud tulajdonképpen problémát okozni, akkor, amikor egy hajtómű mondjuk olyan mértékben vagy olyan módon hibásodik meg, hogy alkatrészei elhagyják a hajtóművet, és akkor ezek a kirepülő alkatrészek megsértik a repülőgép ablakát. Önmagában erre van egy név, angol név, vagy egy szakszó, most ezzel nem untatnám a hallgatókat, de önmagában ez egy ismert dolog. Az a fatális véletlen, hogy egy ilyen kirepülő hajtómű alkatrész pont úgy meg tud sérteni egy repülő ablakot, hogy az aztán betörjön és ne biztosítsa a kabinnyomásnak való ellenállást, az tényleg rendkívül ritka, szóval, hogy ennél még az is sűrűben előfordult, emlékszünk a hasonló amerikai esetekre, amikor a rosszul gyártott vészkijárati ajtók álltak ellen a nagy nyomásnak. Szóval itt is ez történt egyébként, ezt már igazolták az elsődleges vizsgálatok, hogy a hajtóműben történt egy olyan meghibásodás, ami gyakorlatilag a hajtómű egyes részének a szétdúranását okozta, és egy éles alkatrész pont az ablaknak repült, és ez okozta ezt az egészet. A végét pedig ismerjük, azonnal a pilóta a leszállás mellett döntött. Előbb ugye egy vészsüllyedést hajtott végre, körülbelül 2000-2500 méter magasságra, ahol már nincs szükség a repülőgépben túlnyomásra ahhoz, hogy az emberek

0: lélegezni tudjanak, és azt követően pedig leszálltak a kiindulási repülőtéren.
1: Ilyenkor azért a nagy kérdés az, hogy milyen problémáról beszélünk, tehát elkerülhető lett volna, vagy sem. Erről ezek a hajtóművek, amiket ugye említettél, nyilván karbantartják, vizsgálják, azt is már korábbi eseteknél hallhattuk, hogy mindenféle kamerás vizsgálatoktól elkezdve minden rendelkezésre áll, vagy pedig sajnos ez a nagyszámok törvénye alapján benne van, hogy még a megfelelően karbantartott gépek esetében is előfordulhat ilyen eset.
0: A hajtóművek rendkívül nagy igénybevételre vannak tervezve, rendkívül megbízható műszaki konstrukciók, talán az egyik legmegbízhatóbb műszaki konstrukció, ami létezik, ennél pontosabbnak, meg megbízhatóbbnak talán csak az atomerőmű tekinthető. Ennek ellenére időről időre előfordul, hogy menet közben a hajtóműben bekövetkezik egy üzemzavar. És mivel itt azért nagy hőmérsékleten, nagy nyomású gázokkal dolgozó, ugye nagy mennyiségű üzemanyagot elégető szerkezetről van szó, ezért rettentő sok csővel, hőcserélő közegekkel, szóval azért ebben mindig benne van a hiba lehetőség. Nem is a megelőzésére fejlesztette ki a jelenlegi eljárás rendjét a repülőgépipar vagy a légi közlekedés, hanem sokkal inkább az adja az utasoknak és a személyzetnek is a biztonságérzetét, hogy a hajtómű hibája és leállása esetén mindenki pontosan tudja, hogy milyen eljárásokat kell követni annak érdekében, hogy a repülő sérült hajtóművel vagy leállt hajtóművel eljusson a célállomására vagy a legközelebbi kitérő repülőtérre.
1: A vásárlói-fogyasztói attitűdöt ismerjük jól, hogy amikor bármi negatív hír egy márkával kapcsolatosan felmerül, akkor azért pánikba tudnak esni. Ilyenkor hogy képzeljük el ez a légi társaságok esetében? Mennyire jellemző, hogy valaki ezt a Ryanair-hez akarja kötni, holott egyébként ilyen típusú gépet más is üzemeltet?
0: Sajnálatos módon, mivel a hírekben azért így járt a keresztül a világot, ezért ez óhatatlanul kötődik a márkához, ennek a légitársaságnak a nevéhez. Erre a légitársaság vezérigazgatója és kommunikációja általában úgy reagál, jelen esetben is úgy reagált egyébként, hogy próbáltak valamilyen részleteket nyilvánosságra hozni a vizsgálatról. Egyébként pont ma reggel láttam az amerikai NTSB hatóság által a vezérigazgatónak küldött levelet arról, hogy tartózkodjon olyan megfogalmazásoktól és olyan megállapításoktól, amelyek nem a vizsgálat tényeinek tekinthetők, hiszen a vizsgálat még nem ért véget. Szóval ilyenkor a légitársaságoknak, az érintett légitársaságoknak nagyon komoly energiát kell abba fektetniük, hogy pozitív híreket is hozzanak, és hát természetesen ez az egész légi közlekedési iparágnak és a repülőgépgyártó iparágnak is ugyanúgy alapvető érdeke, hogy megnyugtassák az utazó közönséget arról, hogy a légi közlekedés az minden más közlekedési módnál biztonságosabb, amit egyébként statisztikai adatok is igazolnak.
1: Hogyha ilyen eset történik Amerikában, akkor általában szinte biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan halljuk azt, hogy milyen vigaszdíjat kapott az elszenvedő alany, viszont úgy általában mi a jellemző? Ilyenkor például ez egy pozitív kommunikáció lehet-e annak ellenére, hogy nem ez a légitársaság tehet arról, hogy ez megtörtént? Előfordulhat-e, hogy akkor őt masszívan megtámogatják, mind a rehabilitációjába, a lelki-testi oldalról, hát ha nem nyilatkozik annyira negatívan, ami tovább rontaná a helyzetet?
0: Előfordulhat, de ez épp annyira nem tartozik a nyilvánosságra, és nem is szokott nyilvánosságra kerülni, sőt, inkább úgy fogalmazom, az ilyen kompenzációkat meglehetős diszkréció szokta övezni, hogy ne bátorítson másokat. Hozzáteszem egyébként, hogy ismerve ennek a légitársaságnak az attitűdjét, én nem gondolom azt, hogy ők proaktívan jelentkeznének egy ilyen megoldással az érintett utasnál. Az viszont biztos, hogy jogilag a légitársaságot terheli felelősség ezért az esetért, és hát nyilvánvalóan vannak éles szemű lehetőséget, jól meglátó ügyvédek, akik fogják is képviselni ennek az utasnak az érdekeit annak érdekében, hogy valóban kapjon egy látható kártérítést.
1: És hát akkor a végére valami pozitívat is tartogassunk. A hírekből azt is lehetett olvasni, hogy nagyban segítette az ő megmaradását, vagy hogy ne annyira szoruljon ki az ablakba, hogy be volt kötve a biztonsági öve. Ezt egyébként, bár nem kötelező, ugye, amikor elérik azt a magasságot az utazás közben, hogy használják az utasok, de érdemes lehet akár például emiatt, vagy bármilyen más időjárási probléma miatt használni, hogy akkor bekössük magunkat akkor is, amikor nem kötelező?
0: Teljesen határozottan azt tudom ajánlani mindenkinek, aki repülőútra készül, vagy repülni szokott, de nem így csinálja, hogy abban az időben, amíg a repülőgép ülésében tartózkodik, mindig legyen becsatolva. Ez nem okoz plusz kényelmetlenséget az embereknek, és nem csak egy ilyen esetén tud biztonságot adni, hanem például egy előre nem jelzett turbulencia esetén is konkrétan a biztonsági öv az életmentő lehet. Úgyhogy ezt nagyon jól látod, ez az én legfontosabb tanácsom az utasoknak.
1: Hát akkor, ha más nem, akkor ezt mindenképpen vigyük magunkkal az eset kapcsán, mert hát reméljük, hogy a 61 éves áldozat minél hamarabb felépül ebből, és nem lesznek álmatlan éjszakái élete végéig. Varga G. Gábor, repülési szakértő, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, szép napot!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk Több-kevesebb című gazdasági műsorunkat, amelyben most egy igazán érdekes és fontos témával fogunk foglalkozni, méghozzá azzal, hogy tiltott vegyi anyagokat talált a Greenpeace gyermekeknek készült matrica tetoválásokban. Azt hiszem, hogy szülők ilyenkor felkapjuk a fejünket, és elgondolkodunk azon, hogy tényleg mennyire fontos figyelni arra, hogy mit vásárolunk és mit használunk, főleg a gyermekeink esetében. A vonal túloldalán Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm.
1: Hogyan vizsgálnak ilyenkor? Sejtették, hogy itt baj lehet? Vagy mi alapján derült ki, hogy ezek a matrica tetoválások igencsak nem egészségesek?
2: Látszódik, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon népszerű lett a kisgyermekek körébe ez az úgynevezett matrica tetoválás, mint műfaj. És hát látszik, hogy azért jellemzően távol-keletről érkeznek ezek a termékek. És a Greenpeace értékelése szerint a jogszabályi környezet nem igazán tudja biztosítani, hogy tényleg ne kerülhessenek kockázatos káros anyagok a gyerekek bőrére, és ezért döntött a Greenpeace Ausztria egy ilyen átfogó vizsgálat mellett, de próbáltak a mintákat úgy beszerezni, hogy az reprezentatív legyen úgymond az egész régióra, környékre, mert jól ismert Magyarországon is jelenlévő drogérialáncokból, illetve ismert ázsiai rendelős oldalakról szerezték be ezeket a termékeket, és hát sajnos az derül ki, hogy tényleg a termékek döntő többsége, míg hogyha meg is felel a sajnos szerintünk elégtelen jogszabályi környezetnek, mégis úgy gondoljuk, hogy nem ajánlott az, hogy ezt gyermekek használják.
1: Milyen anyagokra gondoljunk ilyenkor, milyeneket találhatnak abban, és mit okozhatnak?
2: Az egyik anyagcsoport, amit találtunk, azok az úgynevezett ilyen toxikus nehéz szémek voltak, olmot és nikkelt is találtunk szinte valamennyi mintába. Egy minta esetében volt kioldódó ólom, ami egyértelműen az, hogy kijut a szervezetbe. Erről is vannak egyébként határértékek, de ezek határértékek nem igazán veszik figyelembe azt, hogy ez közvetlenül a gyerekeknek a bőrén szívódhat föl. Tehát a határértékeknek megfelel, de mi azt gondoljuk, hogy mégsem biztos, hogy biztonságos. Ezen kívül ezeket a úgynevezett híres örök vegyi anyagokat is sajnos megtaláltuk jó pár termékben. Ezek az úgynevezett teflonszerű ilyen PFAS anyagok, ezek ugye nem bomlanak le, felhalmozódnak az emberi szervezetbe, és ismert, hogy a hormonrendszert, immunrendszert hosszú távon károsítják. Illetve találtunk egy rég betiltott lágyítószert, ami ilyen klasszikus műanyag lágyítószer, egy ftalátot, ami szintén egy lehetséges rákkeltőnek van minősítve, és hát, hogy mondjam, elvileg nem szabadna termékekbe használni, de hát alacsony koncentrációban volt, ami elvileg nem büntetendő, de ennek ellenére a Greenpeace-nek és a fogyasztóvédelmi szervezetnek az volt a értékelése, hogy 15 termékből igazából 13-at mi nem ajánlanánk gyermekeknek.
1: Ilyenkor, amikor egy ilyen felmérésen, teszteken túl vannak, és azon túl, hogy például itt is nyilatkoznak erről, és nyilván nagyon sok platformon elérhető, hogy mire jutottak, mit lehet ilyenkor még tenni? Van-e mozgásterük?
2: Hát nyilván az lenne jó, hogyha szigorúbb szabályozásokat hoznának, amelyek alapvetően tudják védeni minden ilyen esetben a gyerekek egészségét. Azt gondoljuk, hogy ezeknek az örök vegyi anyagoknak semmilyen keresztivalója és helye nem szabadna, hogy legyen ilyen termékekben. Illetve nyilván elküldtük mi is Magyarországon a mérés eredményeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak. Nekik is javasoljuk, hogy próbálják minden jobban ellenőrizni ezt a területet. El tudom képzelni egyébként, hogy Magyarországon ilyen kisboltokban vagy akár rendeles oldalokon beszerzett termékekbe, még a mi mérésénknél is rosszabb lehet az eredmény.
1: Említette ugye, hogy a jogszabályi környezet nem túl szigorú. Milyen tekintetben a határértékeket kellene alacsonyabbra tenni, mármint olyan értelemben, hogy már azok az adatok alapján ne legyen megengedett, vagy hogy mire gondoljunk, hogy bevizsgálásokat kellene gyakrabban tenni, vagy minőségellenőriztetni kellene ezeket az ázsiai termékeket, mielőtt behozzák?
2: Hát ugye itt igazából nem akarom az ázsiaiakra kifutatni, de nyilván a legtöbb ilyen termék Ázsiából származik, ami a cél lenne, hogy bizonyos anyagok egyáltalán ne lehessenek, eszembe kellene tiltani páranyagoknak a jelenlétét ilyen termékekben, mert úgy gondoljuk, hogy ezek kis mennyiségben sem biztonságosak. Ezen túl pedig tényleg szigorúbb határidegek és sokkal rendszerebb vizsgálatokra lenne szükség. Meg hát azért sajnos tudom, hogy nagyon nehéz meggyőzni a gyerekeket, szülőként tényleg szinte lehetetlen feladatnak érzem, de hát nyilván hasznosabb lenne, hogyha minél kevesebb dolgot tesznek a gyerekek a bőrükre, akármilyen termék is legyen az.
1: Hát meg ha végig gondoljuk, akkor a környezetünket annyiszor halljuk, hogy óvjuk, és tulajdonképpen akkor ezt is bele lehet még venni a pakliba valahogy a gyereknek elmagyarázni, hogy nem csak az ő egészségét tudja védeni, hanem használ ilyeneket, hanem a környezetet sem terheli felesleges termékek gyártásával, de most tudom, hogy nagyon szigorú voltam, és sokan felszisszennek.
2: Nyilván cél lenne az, hogy sokkal kevesebb fölösleges fogyasztás legyen. Sajnos egyre több, nagyon sok eldobható ilyen-olyan játékot, terméket gyártanak a gyerekeknek, és sajnos ugye jellemző is ezek a gyerektetoválásokra, hogy ezeket nem igazán könnyen lehet eltávolítani, ezek úgy szép lassan lekopnak, és hát ugye ezek nyilvánvalóan sajnos részben föl fognak mégiscsak szívódni a gyerekek bőrébe az ebben lévő anyagok, bekerül a szervezetükbe, és hát nyilván, hogyha csak kevés káros anyag is jut be, mivel igen gyakran használják ezeket a termékeket sokszor a gyerekek, ezért egy idő után azért sok anyag beléjük nyugthat. Ezek az anyagok, mint mondom, nem bomlanak le, fölhalmozódnak, tehát egyre nagyobb kockázatot jelenthetnek.
1: Hát közel sem egyszerű a helyzet, de hát reméljük, hogy azért körültekintőek leszünk. Egyébként én sem szerettem volna Ázsiát rossz színbe feltüntetni. Azért gondoltam kiemelni, mert nyilván ott a gyártási láncnak lehet, hogy más jogszabályi kötelezettségei, ellenőrzései vannak, mint mondjuk egy EU-s országban. Gondolom azért jobb a helyzet nálunk a gyártói oldalon.
2: Európában azért nyilvánvaló, hogy szigorúbb szabályokat alkalmaznak. Ilyen anyagok, amelyek be vannak tiltva, azok úgymond véletlenül se kerülhetnek bele, mert ezek ugye sokkal, hogy mondjam, ki vannak vonva a gyártásból. Vannak ugyan határidegek, emiatt lehet benne Magyarországon kívülről jött termékekbe. Én azt gondolom, hogyha lenne európai gyártás, az jó esélye biztonságosabb lenne.
1: Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Köszönöm szépen, hogy itt is felhívta a figyelmet a szülőknek és a gyerekeknek, nekem is, a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták mától a hatodik kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egészen más témával folytatjuk, mint az előző, hiszen a részvénypiacokról fogunk beszélni, méghozzá nem is akármilyenről, a dél-korai részvénypiac struktúrájáról. Azt gondolom, sokan azt gondolhatnak, hogy miért kell ilyen távolra tekinteni, de aztán itt lesz a vendégem, aki elmondja, hogy miért fontos ezzel foglalkozni. Balási Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzserével beszélgetünk. Üdvözlöm!
3: Üdvözlök mindenkit! Hát nem is annyira fontos, mint inkább rendkívül érdekes. Mondhatom, mennyire érdekes?
2: Abszolút.
3: Nagyszerű. De kezdeném 2012-ben, mert az jól leírja. Biztos emlékszünk a Gangnam Style nevű szemétre, amit még a sehány éves lányaim is ismernek, pedig ők még semmit nem ismernek. És ugye ott egy Psy nevű művész, ez volt a művész neve, járt egy lótáncot a YouTube-on, ami a világ leghíresebb videója lett, a legtöbben látták, stb. És azért érdekes, mert Psy-nak az apja, az egy dél-koreai csípgyártónak, tőzsdei csípgyártónak volt akkor a feje, és nyilván szégyenkedett a fia teljesítménye láttán, egészen addig, amíg azt nem látta, hogy 800%-ot emelkedik a részvénye. És akkor valószínűleg rájött, hogy hát a fia már jobban érti a világot. És mert Dél-Koreában már akkor is nagyon megvolt ez nem arra repülnek rá a traderek, mindjárt ezt észtezem, hogy mennyit ér egy cég, hanem hogy mire fognak sokan rárepülni, tehát mint a legyek. Sőt, azóta megjelent egy, ez 2012 óta nagyon sokat fokozódott, tehát nagyon sokkal rosszabb lett időzőjelben. Megjelent például a financiális nihilizmus, vagy a pénzügyi nihilizmus kifejezés. Ugye Dél-Koreában is az a klasszikus modell, hogy legyen egy jó állásod, aztán egy lakásod, és aztán abban legyen családod. Csak hogy Szöul most már a világ legdrágább lakásainak a városa. Megnéztem, egy átlagos panel az 4 millió forint per négyzetméter. Úgyhogy az a helyzet, hogy a 30 évesek negyedének van már csak lakása, és 34 évesen házasodik az átlag órai. Ami ugye egy kicsit vagy nem is tudom, így megsemmisíti azt a klasszikus megtakarítási modellt, hogy félrerakom a fizetésen 10%-át, az gyűjtögetek, aztán abból veszek egy lakást, vagy befizetek egy lakásra, és aztán, mert nem lesz ebből semmi. Tehát ennek már gyakorlatilag 0% az esélye, hogy ez a pályamodell működjön. Úgyhogy megjelent az az új, a pénzügyi nihilizmus, úgy is hívják, hogy egy másik műalkotást idézek, a Squid Game Market, magyarul ugye az a film volt, ahol embereket összeszereltek egy csoportba, és aztán játszatok egymás ellen, és akkor nyertes kap egy csomó pénzt, a többi meg meghal. Na most valami ilyesmi van most Dél-Koreában, hogy azt mondják ezek a fiatalok, hogy hát semmi esélyem egy lakásra, akkor iszonyatos kockázatot vállalok a tőzsdén, mert hogyha az bejön, és 0%-nál nagyobb az esélye, akkor még mindig jobban jártam, mint hogyha rakosgatok félre. És az oda vezet szám szerint, hogy jelenleg 51 millió koreaiból 14 milliónak van kereskedési számlája, a hangyák.
2: Elképesztő, igen.
3: Úgy hívják őket, hogy a hangyák. Amerikában a The Apes, ugye a főemlősök, így hívják magukat. És ők adják a kereskedési forgalom felét. Ez megint óriási szám. Amerikában, ahol szintén nagy részt ad az amerikai retail, az ott csak 20%. Na és az elmúlt hónapokban meg elszabadult a pokol, és akkor most érünk lassan a mához. Mert ugye Koreában van most beindult ez az AI láz. Uh-huh. Ami olyan, mint a aranyásoláz. És ugye jelenleg a csípgyártók azok, akik a csákányt szállítják. És elszabadult a pokol ebből a szempontból, mert a Samsung és az SK Hynix, ezek meg tízszerezték a profitjukat a korábbi szintén üzemelő cégekhez képest, de az árfolyamaikat is. Tehát a Samsung az idén duplázott, csak idén, tehát ugye még az év felénél járunk. De már közben esett 35%-ot a csúcsához képest. Aminek az lett az eredménye, hogy a korai lakosság 3%-a kapott margin call-t. Magyarul azt jelentette, hogy a broker cége szólt, hogy ha nem hozol be még pénzt, akkor kizárjuk a pozícióidat. Tehát egy iszonyatosan nyertes pozícióba ülő lakosság, mint Samsung, meg SK Hynix, azoknak is elkezdett elfogyni a pénzük, buknak. Ugyanis ezt csinálja a tőkeáttétel. Tehát amikor a lakosság azt mondja, hogy nekem óriási tétet kell tennem, és hitelből kell részt vennem, akkor egy kis esés az már lenullázza a számláikat, és még ezekkel a viszonyatosan szerencsés részvényekkel is tudnak bukni. És itt járunk. Tehát, és ugye ez nagyon sokaknak bajunk, hogy a tőzsde szerepe az mi lenne, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban alokálja a gazdaságban. Tehát oda menjen a pénz, ahol a legnagyobb szükség van rá. Na de ehelyett a fő funkció helyett most már egy ilyen szerencsejáték funkciója lett, egy rövid távú trading, és ez ebben az irányba megy a technológia is, meg a tőzsde is. És itt ez Dél-Koreában nagyon jól érezhető. És hát szerintem egy óriási tanulsága van ennek a sztorinak, hogy az, aki Budapesten nyafog, amiatt, hogy milyen magasak a lakásárok, nyugodtan abba hagyhatja, hiszen Szőulba is születhetett volna, és akkor sokkal rosszabb a helyzete, tőkátételre kéne tőzsdíznie minden pénzéből, hogy esélye legyen lakást venni.
2: Ugye ne legyünk naivak, mindig azt szokták mondani, hogy amíg keleten megtörténik, az előbb-utóbb begyűrőzik nálunk is, csak jóval később. Elképzelhetőnek tartja, hogy aztán a tőzsde nálunk is átalakul ebbe az irányba?
3: Hát a technológia az ott, a kultúra az nagyon távoli, még ugye az Egyesült Államokban ott sokkal nagyobb már a kultúrára a részvénytartásnak, mint akár Nyugat-Európában, ahol Nyugat-Európában sokkal nagyobb, mint Kelet-Európában, tehát még ez nagyon messze vagyunk ettől. Szerintem nem tudom. Ugye nehéz, mert ugye amikor jönnek ezek az óriási tőzsdei bukták, az mindenkit megijeszt. És igazából szerintem a tőzsdei bukták fognak fölgyorsulni idővel, tehát itt egyre jobban tart majd a lakosság, legalábbis egy jelentős része. Hát nem, hát ugye a fiatalok azok már Magyarországon is inkább nyúlnak tőzsdei dolgokhoz, vagy akár kriptoeszközökhez is.
2: Igen, de egyelőre arról számolnak be, hogy azért úgy megéri nekik, ha nem is nagyon, vagy kicsit buknak, vagy stagnáló. Tehát, hogy annyira azért ilyen nagy csalódottságról a fiatalabb generáció nem szokott beszámolni.
3: Igen, ez egy nagyon szerencsés. Hát 2008-9 volt az igazán nagy esés. Mert azóta volt pici, de nagymértékű esés mondjuk 2020-ban is, de azokat gyorsan ki lehetett heverni, meg azok nem hagytak mély nyomot. 2008-9 volt az, ami korábban néhányszor a magyar lakosság is megégette magát. Tehát volt olyan Magyarországon, Budapesten is volt olyan, van ilyen, ez még azt hiszem, nem is tudom valami, Rockefeller, vagy nem is tudom, ki mondta ezt, hogy van a cipőinas indikátor, hogy amikor leül cipőt tisztítatni, és az, aki tisztítja a cipőjét, részvényekkel kezd el vele beszélni, akkor tudja, hogy ott már a piaci csúcs környékén jár, mert baj van. Na most Magyarországon is volt ilyen, ez a 90-es évek eleje, ugye, amikor voltak a részvénykibocsátások, kárpótlási egyenjegyzés, és így tovább, és az ember beült a taxiba, és már OTP, MOL, TVK, Borsodkem, stb. Részvényről kezdett el vele beszélgetni, na és abból lett egy óriási bukta. Először a például az orosz válság az nagyon sokakat elvitt akkor. Akkor is volt egy ilyen, amúgy amikor Oroszország csődbe ment, ez a 90-es évek eleje. Na és az, tehát akkor láttuk, hogy volt egy óriási felfutás, tehát a magyar lakosságnál is volt óriási mánia, és aztán ez eltűnt, és az nem is jött vissza. Most talán lassan jön vissza. Én azt hiszem, hogy igen, mégis megyünk abba az irányba. Tehát ahogy én ezt látom, akár a mi cégünkön, akár úgy általában, nagyon lassan leépül fel az, hogy a magyar lakosság is újra nyúl részvényekhez. Szerencsére azért nem a tőkeáttételes iránya. De ugye a nagy baj a részvényekkel akkor van, hogyha tőkeáttételet csinálja az ember, mert hogyha nem hülyén vesz részvényeket, nem borzasztó drágán, és nem tőkeáttétele, akkor azért akkor nem lehet megégetnie magát. Tehát akkor lesz olyan, hogy vesz mondjuk most OTP rész, hogy 40 ezer környékén, és amikor lemegy 30 ezerre, akkor szívja a fogát, hogy 25% mínuszban van, de eddig az történt, hogy csak várni kellett néhány évet, és már jól állt az árfolyam. És végülis, ha így nézzük, akkor egy OTP részvény az mindig nem olyan drága, akár úgy is, hogy 40 ezer forint közben. Szóval, hát én mondjuk úgy, hogy optimista vagyok ebből a célból. Tehát az biztos, hogy Magyarországon nagyon alacsony a részvénytartási kultúra, és az biztos, hogy ebből óriási kár van a lakosságnak. És ez inkább csak a jó irányba mehet el.
2: A záró kérdésemmel még visszatérnék Dél-Koreára. Azért az ő esetüket, ahogy itt felvázolta, az összeesküvés elméletesek biztos rögtön felszólalnának, hogy hát akkor nem hiába ilyen magasak az ingatlan árak, mert az emberek rá vannak kényszerítve, hogy elkezdjenek tőzsdézni, játszani, és akár a pénzüket elveszteni. Ön hogy látja ezt?
3: De hogy már, hogy célja van a magas ingatlan árnak?
2: Igen, vagy, igen, hát, igen.
3: Nem, ez szó sincs.
2: Nincs összebarterolás az ingatlanpiacosok és a tőzsdések között.
3: Nincsenek ingatlanpiacosok, az ugyanaz a lakosság, aki veszi, és aki befektetési jelleggel veszi, és ezért 2-3-4 lakást vett, akkor az már ugye még inkább elfogytak a lakások. Tehát nem, ez egy sima, hát leginkább. Ez
2: a keresletkínálat által kialakult magas ár.
3: Teljesen természetes dolog. Ugye azért ott lehet összeesküvés, de hát nem,
2: behúztam a csőbe.
3: Mindig falra vászok az összeesküvés elméletekről. Tehát ugye, ha valahol keresni kell, akkor az alacsonyan tartott kamatok emiatt elöntött a világot a pénz, és a gazdagok nagyon sok lakást tudnak venni, de még azért ezt meg olyan egyszerűen orvosnak. Tehát tényleg, amikor a második, harmadik, negyedik lakásra valami óriási adó kerülne. Tehát az ember azt a lakásra vehesse meg kedvezményesen, amiben lakik, az összes többit azt mondom, hogy büntető tétellel, és akkor már is el fog fogyni ez az egymás elő elhapoljuk a lakás dolgot. Legalábbis akkor sokkal egészségesebb.
2: Ezzel a gondolattal nagyon tudok menni, és nagyon jó záró gondolatnak is. Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzserének pedig köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt a távolinak tűnő tapasztalatot, de azt hiszem, hogy tényleg nagyon érdekes. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk utolsó témája azt hiszem, hogy igazi nyári téma lesz, hiszen a hét utolsó hétköznapjához érkezve azt mondhatjuk, hogy mindenki arra vágyik, hogy kicsit pihenjen, akár fürdőbe látogasson. Ennek apropóján felmerült a szerkesztőm és az én fejembe is, hogy vajon milyen az eddigi szezon a fürdők életében, mit tapasztalhattak. Ebben lesz segítségemre Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Üdvözlöm!
2: Kezdjét sokan, és köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Hát azért július végéhez lépdelve szépen lassan közeledve, azért gondolom már ilyenkor látják, hogy milyen szezonról beszélhetnek. Mi az eddigi tapasztalat? Mennyire volt kegyes az időjárás és maga az érdeklődés?
2: Hát igen, gyakorlatilag ugye a nyári szezon az mindig akkor kezdődik, amikor a gyerekek befejezik az iskolai oktatást, illetve befejeződik az iskolába az oktatás, elkezdődik a vakáció. Ez ugye az elmúlt években már egy héttel tovább tart mármint a szorgalmi időszak, és a vakáció ezáltal egy héttel később kezdődik. Idén is ugye június 20-án kezdődött meg. Ezáltal azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira erős a júniusunk, ez még egy dologra egyébként visszavezethető, az idejében májusra esett a pünkösdi hosszú hétvége, és egyébként egy-egy viszonylag jó időjárási viszonyokkal megtámogatott hosszú hétvége jelentősen tudja befolyásolni egy-egy fürdőnek a bevételét, illetve a működését. Egyébként ez az idejében májusban így volt, kifejezetten jó, már-már nyári idő volt. Ezt követően viszont így most lassan tényleg júliusnak vége van, úgyhogy a szezonból már csak egy hónapunk van hátra. Azt látjuk, hogy volt egy körülbelül két hét jelentős kánikula, de azt követően viszonylag hektikus volt az időjárás, úgyhogy nem tudunk az idei szezonban csúcsszámokról beszámolni. Egy picit vissza kell menni, az utolsó béke év a fürdők életében, az 2019 volt a Covid előtti utolsó év, ettől még eddig minden évben elmaradt a forgalom. Az idei évben egyébként eddig még a tavalyi sem értük el, illetve egy ilyen érdekes tendencia látszik, hogy a nagyobb fürdők esetében jelentősebb elmaradás van, a kisebb fürdők esetében vagy kisebb elmaradás, vagy néhány fürdőnél előfordul egyébként egy picit magasabb látogatószám is, mint a tavalyi évben.
1: Az időjárás egyébként nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy a két szélsőséges opció mind a kettő tud a látogatószámra rossz hatást gyakorolni, de javítson ki, ha tévedek. Én azt gondolom, amikor ilyen nagyon nagy kánikula van, és azt szoktuk mondani, hogy megdöglünk a napon, vagy mikor esik az eső, akkor szerintem nyilván kevesebben mennek. És említett ezt a két hét igazi forró kánikulát. Egyébként ilyenkor önök mit tapasztaltak? Igaz az én felvetésem és állításom, hogy esetleg kevesebben mernek kimenni, vagy pont, hogy inkább mindenki oda menekült, hogy egy kicsit enyhüljön a forróságban.
2: Nem, tökéletesen látja, vagy nagyon sokat jár strandra, vagy csak az utcán figyeli az embereket, de tényleg, amikor tartós kánikula van, és ez valóban egy ilyen 10-12 nap után már bekövetkezik az, hogy az emberek nem szívesen mozdulnak ki még strandra sem, hanem inkább bennmaradnak a hűvös lakásban, és ugye az idejében, a kánikula idején egyébként pont úgy volt, hogy már a közszférában, illetve az állami vállalatok esetében is home office-t rendeltek el, tehát még munkahely, lakás viszonylatban sem kellett mozogni a dolgozóknak, így gyakorlatilag ezt látjuk, hogy ez a tartós forróság kontraproduktív, míg a nagyon rossz esős időjárás szintén, egyébként az épített fürdők esetében ez a nincs annyira meleg nyár, de azért nem szakad az eső, annyira nem rossz, hiszen a legtöbb fürdő, egyébként Magyarországon ugye nagyon sok termálvizes fürdő van, és a legtöbb fürdő ilyen, meg tudja magának azt engedni, hogy melegvizes medencé vannak, és így a vendégek kevésbé kitettek az időjárási viszonyoknak, míg ha mondjuk 30 fok fölötti időjárás van, akkor sokan esetleg elcsábulnak természetes vizekbe, tavakba, folyókba fürdeni. Már ahol megtették, mert ugye sokat hallottunk ide a Balaton, illetve még inkább a Velencei tó kritikus vízszintjéről.
1: Egyébként ez a tragikus körülmény, amit egyébként szerintem mindannyian aggódva figyelünk, azért elindíthat egy olyan gondolkodásmódot, és ezt még éppen hogy, de már idén érzékeltem az ismerőseimnél, hogy már úgy szervezik a nyaralásaikat, hogy egy fürdő közelébe, vagy egy nagy wellness szálloda közelébe, pont azért, mert hogyha bármilyen időjárást is fognának ki, legyen az hideg, esős, vagy bármi, akkor is tudjanak fürödni és szórakozni a gyerekek, plusz nagyon sokan egy kicsit félve lépdelnek ugye most a tavak felé, hogy ott mi várja őket. Ha ez tartósan így marad, akkor egyébként a fürdők jelentősége nőhet. Önök gondoltak erre?
2: Így van, és egyébként ezt is megint csak dicsérni tudom, hogy jól látja. Nagyszerű példa volt idén, április 1-én nyitott újra 5 év után a Siófoki Galériusz fürdő, és nagyon szép számokat produkál, pont amiatt, hogy a Balatonra érkező vendégek hasonló módon gondolkodnak, mint amit ön mondott, hogyha picit rosszabb idő van, akkor van hova menni egy fedett fürdőbe. Ugye mikor érzi jól magát egy felnőtt, hogyha a gyerek lefoglalja magát, napközben jól elfárad, és akkor este egy jót alszik, tehát a családoknak kifejezetten vonzó tud lenni egy épített fürdő, akár nyílt víz mellett is. Illetve a kérdést egy picit azért tovább gondolnám, valóban ugye jelenleg csak arról beszélünk, hogy Velencei tó, illetve Balaton, de ez a tartós szárazság, illetve az, hogy nem volt igazán zöldár, ez a fürdők működésére, az épített fürdők működésére is hátrányosan, a működését is hátrányosan befolyásolja. Én például egy olyan kisebb fürdőt vezetek itt Budapest közelében a Duna mellett, ahol saját hidegvizes kúttal működünk, de már idén tavasszal volt olyan alacsony a Dunának a vízállása, ami az előző években csak augusztusban jelentkezett, és ez kisebb vízellátási gondokat okozott nálunk is. Gyakorlatilag kutyainkat kisebb teljesítményen lehetett csak működtetni, mert különben szakszóval élve leszívta volna a szivattyú a kutat, és kénytelen megtettünk volna, ha csak rövid időre is, de felfüggeszteni a működést. Tehát a klímaváltozás, illetve az a fajta időjárás, ami most van, hogy ugyan van csapadék, de hirtelen hullik le, nem tud a vízgyűjtő területeken fölhalmozódni, leszalad gyorsan, ez olyan változásokat generál, amire fokozatosan és viszonylag gyorsan kell tudni reagálni és alkalmazkodni minden fürdőüzemeltetőnek.
1: Való igaz, ez egyébként a magán családi házaknál furt kuta rendelkező ismerőseim is panaszkodtak róla, van, akinek ki is tikkadt a kutya, úgyhogy abszolút erre is gondolni kell. Viszont ugye beszéltünk arról, hogy azt a bizonyos békeidőnek nevezett 2019-et azóta sem tudták a fürdők a számaikkal elérni. De ilyenkor én most azt látom, és látok ezekre példákat, hogy vannak olyan fürdők, akik próbálják a szolgáltatásaikat diverzifikálni, és valamilyen programmal, eseménnyel növelni a belépők számát. Én például most nagyon sok olyan koncert, vagy ilyen kisebb alkalmat, eseményt láttam különböző fürdőkbe szervezni, amitől látszik, hogy már az esti sávot is ki szeretnék használni.
2: Igen, erre megint élő példaként tudok szolgálni, hogy mondtam, ugye Budapest környéki fürdőt vezetek nálunk, minden pénteken és szombaton van éjszakai fürdőzésre lehetőség, és az év minden pénteken és szombatján, tehát nem csak a nyári időszakban, hanem télen is. Ugye ez Budapest környékén nem jellemző, még van a déli Szentrátkevén egy másik ilyen fürdő, aki rendszeresen nyújtja, és valóban ezt látjuk, hogy igénye van az ilyen típusú kikapcsolódásra a vendégeknek. Ugye a fürdőzési szokások egyébként drasztikusan megváltoztak, tehát még 10-15 évvel ezelőtt is nagyjából elég volt, hogy volt néhány medence, egy kis buzgár, esetleg hullám, egyebek, és akkor a felnőttek elbrügöltek, a gyerekek jól érezték magukat így is. Most már sokkal aktívabb kikapcsolódásra vágynak a vendégek, nem csak a gyerekek, hanem a fiatalabb felnőttek is, úgyhogy különféle egyéb szolgáltatásokat kell nyújtani, illetve fejleszteni a medencékben az attrakciókat is, illetve akár vizes játszóterek építésével bővíteni a gyerekek szórakozási lehetőségeit, illetve számomra kedves, hogy a szaunázás egyre nagyobb teret nyer, és nem csak a hideg időszakban, tehát mondjuk ősztől tavaszig, hanem akár a nyári időszakban is, és erre is folyamatos igény mutatkozik. Viszont tényleg, ahogy mondtam, azt látható inkább, hogy a nagyobb fürdők esetében, ahol mondjuk sok külföldi vendég volt korábban, jelentősebb az elmaradás, mint a kisebb, lokális jelentőségű fürdők esetében, ahol inkább belföldi vendégekkel számolhattak korábban is.
1: Olyan jó, hogy beszélhettünk, hiszen a hallgatók is hallhatták, hogy a fürdők üzemeltetése közel sem unalmas, sőt igazi kihívásokkal és kreatív ötletekkel tarkított feladat. Balogh Zoltánnak, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárának köszönöm, hogy beszélgethettünk, és akkor sok sikert a szezon hátra levő részéhez.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Köszönöm, viszont. Ez volt tehát már a gazdasági műsorunk, és zártuk a sort a héten, hiszen elérkeztünk a péntekhez. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, magam is a szerkesztő Hazafi Dávid nevében is, és hát azt tudom ígérni, hogy jövő héten is én fogom várni és fogadni a hallgatókat, hiszen Egon jövő héten is még a szabadságát tölti, de hát akkor sem fogunk hiány lenni a témáknak, hiszen remek szerkesztőim segíteni fogják a munkámat. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harapj rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött, a családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak, nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt éjszaka egy ikerház fele Zuglóban. A 14. kerületi Kalocsai utcában, a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről nem érkezett hír, és a tűzfal megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. Hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A Bordó és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordótól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
1: Üdvözlöm az ATV nézőit, itt a fórumban én Paprika Kinga vagyok, és az előző részben az ATV Extra-en megkezdtük a beszélgetést, láthatják a témáinkat. Romsics Ignác Náját, Magyar Péter, lássuk meg, hogy lesz ebből államfői jelölés. Az aranykonvoj ügy vezethetett Horváth Lórent, a pénzszállítók védőügyvédje szerint a legfőbb ügyész lemondásához, és úgy tűnik, hogy Hankó Balázs a választási vereség után még gyorsan kiosztott több milliárd forintnyi visszanemtérítendő támogatást. Ezek a mai témáink, hívjanak bátran, mondják el a véleményeket, de itt van velem Sándor, akivel a közmunka helyzetről beszélgettünk, illetve a saját tapasztalatairól közmunkával kapcsolatban. Sándor, köszönöm a türelmét.
2: Hogy jutottam én a közmunka programba, az is érdekes. Építőiparban van szakmám, munkába vettünk részt, ami azt jelenti, hogy mi nekünk nem csak a kömös munkához kellett érteni, hanem ha adott helyzet úgy kívántotta, hogy tetőcsinálás, gipszkartonozás, glettelés, burkolás, stb. Nekünk azért ott is egy kellett állni, és azért viszont helyet álltunk. Csak azért hozzátenném azt, de köszönöm, hogy ezt szóba hoztam, mert szerintem a lakosságnak, az összlakosságnak tudni kell, hogy a rendszerváltás óta az, hogy az építőiparban rendezett körülmények között dolgozzanak az emberek, nem volt annyira fontos, mint az, hogy foglalkoztatva legyenek. Fontosabb volt az, hogy foglalkoztatva legyen, mint az, hogy rendezett viszonyok között legyen foglalkoztatva. Ebben nem volt szikrányi, hogy ilyen esélyse, hogy erre valami irány elindult volna. Az utóbbi időben, amin meg közmunkás lettem, az is közre játszott itt Békés megyében, például az, hogy már elharapózott az, hogy egy héten dolgoztunk 3 napot, utána 2 napot, majd egy hét szünet, és akkor ilyenek van. Nagyon ritka volt, ami az egész hét munkából el. Most egy ilyen viszony, mikor már ezt a gyerekek is látják, hogy hát nézd meg apám barátja, hogy él. Hát ez nem például, mondja a gyerek is, hogy ezt én nem akarom így csinálni, hát a családnak minden.

0: a penni kell. A elsőrészt nagyon jól megmutatja a példa, hogy Békés megyében az idén, az egész megyében 7 darab kőművest állítottunk elő, 18 év, ennyi a kőművest. Na most ez lesz az
1: nem tanulnak szakmát a fiatalok, így van.
0: Ez lesz az utána. Ezen el kéne gondolkodni, mert a szakmunkások majd kellenek. Mesterek, akik kioktatják a szakmára, ugyanúgy kellenek. Csak annyi, azért hozom ezt be, hogy tudjuk azt, hogy az ember nem azért lesz közmunkás. Én ha lett volna itt a helyben megérhet, és soha az életemben egy napot nem akartam volna közmunkás lenni. Én nem azért lettem közmunkás, mert a végén, viszont most, a legvégére, hogy itt kellett lenni apámmal, mert sajnos olyanokat meg kellett tennem, hogy napközben is, ha volt annyi időm, mert az önkormányzattól 100 méterre se lakok, haza kellett ugranom, megkérdezni azt, hogy minden rendben van-e,
1: persze,
0: és úgy visszamenni. És ennek ellenére előfordultak olyan példák, most nehogy félreértse, hogy az apámat bántana, 87 évesen halt meg, akkorára már sok minden baj van az emlékezettel is.
1: Persze.
0: És volt olyan, hogy 10 órakor hazajöttem, hogy minden rendben van-e, és délbe is hazajöttem, mert hogyha, és akkor már olyan fogadott például, hogy az emeleten kinyitotta a csapot, és akkor már leázott minden.
1: Jó Istenem.
0: 7 óra alatt, mert elfelejtette elzárni.
1: Persze, na, ez előfordul sajnos.
0: Egy ilyen helyzetekben azt mondani egy polgármesternek, hogy utazz el a
1: Szentkutyumba,
0: és akkor majd ott vagyok, és nem arra törekszik, hogy a szülővel ott, de apa nagyon segítséget, hogy az öreg szülőnek ott legyen. Mert közben meg azt is nagyon jól tudjuk, hogyha azt mondja, beadjuk az otthonba. Az otthonba váró listák vannak. Egy 86 évesen, meg 85 évesen volt, akkor már milyen várólistáról gondolunk, hogy 4-5 évet várunk, nincs idejű. Itt van most az édesanyám is, anyámnak egy olyan betegsége van, 84 éves korára most előjött a demencia, hallucináció, stb. Ő most már olyan szinten van, hogy úgy tud beszekedni emberre, hogy ott sincs. Nincs a folyosan, senki, de ő tud beszekedni az életőben.
1: Nagyon
0: de most helyes. Ő is azért odafigyelést igényel. Az otthonban való, most tessék elképzelni, most kaptam hétfőn egy olyan levelet, otthonokba adtam le, és mert neki meg pszichiátriai beteg, neki meg ráadásul nem is jó akármelyik otthon, olyan levelet kaptam 4 otthonból, hogy azért nem veszik fel, mert nő. Ha nem ülök, leesek a székről.
1: De hogy nincsen női szobájuk, vagy hogy én nem is értem.
0: Ez már el is raktam a levelet, mert a később, ha jól lesz valamire felhasználom, hogy szóval egy öreget azért elutasítani, mert nő, hát mindennek a teteje.
1: És én akkor ez az egész idős gondozási rendszer egyáltalán nincsen megoldva Magyarországon. Az otthonápolás, tehát a szakápolás nagyon kicsi a kapacitás, ami rendelkezésre áll, és hogyha az ember fizetne szolgáltatásért, az borzasztó drága, de nem azért drága, hát ez szakmunka, hát ez egy nagyon kemény munka, hát nyilván meg kellene fizetni. Az otthonokban, ami aránylag megfizethető, óriási a várólista, az összes többi meg tényleg vagyonokba kerül, tehát felfoghatatlan, sok-sok-sok millió forintos csak a beköltözési jog bizonyos helyeken.
0: Igen.
1: És akkor én is találkoztam olyan esettel, ahol apartman, szapartman, minden van, csodálatos lesz, és beköltözik az illető, és néhány héten belül meghal, és a befizetett több millió forintos ugye bérlői jog, az elszáll. Tehát még csak át se lehet ruházni, kész, ennyi volt. Tehát fogyasztóvédelmi szempontból is ezek rettentően problémások, meg egészségügyi szempontból is. Nagyon sajnálom, hogy ezzel küzd Sándor, de sajnos nincs egyedül vele.
0: Hát nem, és ezért akartam betelefonálni, hogy ezekkel a helyzetekkel nem vagyok egyedül. Szóval itt magának a társadalomnak kéne, és azt mondták régen, egy király mondta, hogy ha nem teszed időzőjelbe gazdaggá a szegényt, a gazdagi szegényé válik. Szóval egy bizonyos szinten, ha a jövedelmi szegénységet akarunk minden államba állítani, akkor tudnunk kell azt is, hogy ott egy beszűkült mozgástér van. Egy nagyon beszűkült mozgástér, ezzel az alacsony jövedelemmel. Szóval nem lehet elvárni egy embertől azt, hogy alacsony jövedelem mellett te majd akarj vállalkozó lenni, te majd akarj valamit elérni. Mert ez nem így, ez nem megy, főleg itt vidéken nem megy.
1: Most ebben hát ezt osztályal... úgy szoktuk mondani, hogy tudja, Münchhausen báró, aki a saját hajánál fogva kirángatta magát a mocsárból, ő legalább őszinte volt, mert beismerte, hogy hazudik. Ilyen, ez nem egy lehetséges pálya, amit így előadunk, hogy összeszorítja az ember a fogát, és akkor valahogy elmúlik neki a szegénység.
0: Még annyit elmondanánk, azt akkor lejtánál nem lennék azért hosszú. Azért, hogy egy önkormányzat működni tudjunk, azért azt azért tudniuk kell az embereknek, hogy ahol szabad jogkörrel kell, hogy rendelkezzenek, szabad jövedelemmel, munkára képes, hatékony hivatallal és tájékoztatással. És most a tájékoztatást azt azért hangsúlyoznám ki, mert ehhez nem kell pénz. Itt szándék, akarat. Ha másképp nem megy, a polgármesternek annyi lehetősége mindig lesz, hogyha kell, kiáll, mint volt rá példa, nem akarom mondani, de mondhatom, mert szerintem dicsőség neki ért polgármestere. Kiállt a polgármesteri hivatal elé, és megállította az embereket, és mondta, amit mondania kell. Na, ha most máshol meg tudják ezt tenni a tájékoztatáshoz, mint mondtam, nem kell pénz, de szándék meg akarat az igen. Na most a tájékoztatásból is az, hogy milyen formájú, miről tájékoztatjuk az embereket. Ezért mertem én a Békés megyei kormányhivatalt felhívni, hogy küldjék meg nekem, hogy mik azok a dolgok, amiről egy polgárnak, egy lakosnak tudnia kell. Például mostanában tudtam meg azt is, hogy a vagyonnyilatkozat, ki kéne adni, az elérhetőnek kéne lenni a weboldalon. Ez nálunk 20 éve nem elérhető.
1: Hoppá.
0: 20 éve se a polgármester, se a senkié. Nincs kirakva, egyszerűen nincs kirakva.
1: Nem, az önkormányzat választott tagjainak a saját magukról és a családtagokról is vagyonnyilatkozatot kell leadni. A családtagokét csak egy esetleg vizsgálat esetén bontják föl, de a képviselőjét, polgármesterét közzé kell tenni valóban.
0: Olyat tudok magának mondani, amit meg nem viszel, amit nekem betelt velük, hogy hiákon vagy ők nekik én velem, hogy oda voltam a testületülésen. És nem képfelvételt csináltam, hanem hangfelvételt az elejétől a végéig. És akkor néztem a jegyzőkönyvet decemberben, mert decemberben volt rá időm, hogy a valós, a hangfelvétel, még a leírtak, mennyire egyeznek meg. Semennyire. Úgy tesik, köszönő viszonyban nem volt abban. Volt olyan jegyzőkönyv, ahol egy betű nem stimmelt avval, ami ott valójában...
1: De hogy akkor nem csak összefoglalták, vagy sűrítették, hanem mást írtak le teljesen, mint ami elhangzott?
0: Teljesen más, mint ami ott valójában megtörtént. Most ebben mi a... Előbb-utóbb kiderül, én azt mondom, hogy lehet titkolni dolgokat, de a végtelenségig nem lehet. Valami előbb-utóbb ki fognak derülni, mint például Orbánnál is kiderült azt, hogy jól élünk, helyre csuhára ít, minden, a végén nem hitte el, hogy a néplélek azért még sincs annyira lebutítva, és akkor azt mondták, hogy na jó, ebből ennyi elég volt, és akkor következzen egy új, egy más. Ezt tett meg azért, még annyit, hogy én akkor is támogattam volna a váltást, ha minden jól megy. És csak azért, mert itt gyarmaton tapasztalom meg, hogy a változás fenntartásának a szükségessége, hogy legyen ki releváns, sokkal fontosabb az, mint hogy az adott időben kikormányoz. Mondom, hogy független attól, hogy jó vagy rosszul.
1: És nagyon attól, nagyon jellemző az, hogyha valaki hosszú időt tölt egy helyen hatalomban, akkor megcsontosodik, és nagyon nehezen hajlandó változtatni rajta. Ez a képviselőkre ugyanúgy, mint a polgármesterekre, vagy az országgyűlésre.
0: A saját korlátai közé szorul. onnan nem tud kilépni.
1: Sándor, ne haragudjon, mondani. Lejárt ebben a részben az időnk, de nagyon szépen köszönöm a hívását, és szurkolok önnek, hogy jobbra forduljon különösen munkaügyben a helyzete. Köszönöm önöknek is a figyelmet, egy rövid szünet után folytatjuk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

egy kis csendet, csak ennyit kérek én. Mert már unom, hogy a félelem a vállamig ér. Egy szigetre költöznék, ahol körbejár a szél, és a hullámok hangjával a napfény nyugovóra tér. Zarándok, ha elindulsz, a csillagok mutatják majd utad. Ne félj, az égbolt lesz a társad, mindig segít, hogyha baj van, ha úgy érzed, egyedül vagy.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Lezárták a 15. kerületben a Páskomléget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Ahogy ígértem, folytatódik a fórum, és ha minden igaz, itt is van velem a vonalban István. Halló, jó napot kívánok!
3: Itt vagyok, halló,
2: köszönöm halló. A türelmét!
3: Igen, Csókolom Kinga.
2: Jó napot!
3: Ön vezeti ugye ezt a műsort ma minap.
2: Voltam halló. Mostanában, igen.
3: Jó, na kérem szépen, ha sokat vártam a mai hibásodát, üsek ő. Kérem szépen, azzal szeretnék foglalkozni, hogy Áder János milyen ultimátumot adott Magyar Péternek. A másik dolog, ugye végig belenéztem a VB-nál, a világbajnoki fociba.
2: Igen.
3: Hát ez minden volt, csak nem igazi világbajnok. Szóval letépik egymásra az emberek, a mesnek birkoznak, az nulla. Hanem nem is ez volt a főtűnő.
2: Nem, most a döntőre gondol, igaz?
3: Igen. Olá Sándor a Spájból nézte. Nem tudom, a Orbán Viktor volt miniszterelnök, az valami hajléktalan közül, nem tudom, kik közül nézte. Ez följebb volt jóval az emelvénye. Kérem szépen, itt Áder János tett egy megjegyzést a súlyok ügyjel kapcsolatban. Megegyeztem. Azt mondta, ez az ügy esetleg is polgárháborúig is elmehet. Mire gondol Áder János?
2: Most arra gondol, hogy Magyar Péter Áder János alapítványát kritizált, és ezzel kapcsolatban volt egy ultimátum még a hónap elején, igaz?
3: A súlyok köztársaság elnök dolgának kapcsán jelentette ezt ki. Kérem szépen, hova gondol Áder János? Ő most micsoda vagy kicsoda, hogy ő így megfenyeget egy miniszterelnököt. Nem vagyok se tiszás, se dunás, nincs nekem pártom, én egy semleges állampolgár vagyok, de föltűnnek az ilyen, hogy hívják a dolgok. Na kérem szépen, itt a Fidesz emlegeti, hogy Magyar Péternek a BH-ja. Hát a képviselő testületbe nagyon kevés ember lehet, aki emlékszik az ABH-ról, én emlékszem rá. Sőt, voltokon barátjam, Surgyán leginkább voltam, akik oda vonultak be, mert oda kellett bevonulni, és barátok voltunk, én fiatal, én pár évvel idősebb. Nem tudják ezek az emberek mit beszélnek, akik ilyen dolgokról, hogy Magyar Péter ABH-ja. Kérem szépen, Orbán Viktor nem volt a bizonyos tüntetésen.
2: Én mindig Súlyog Tamás melletti tüntetésen, igen.
3: Igen, igen. Ha egy pásztorember kihagyja a nyáját, az ki is megy utána. Olyan nem volt életemben, hogy nem küldtem embereket dolgozni, hogy én ne néztem volna meg őket. Többféle szempontból, minőségi munka, balesetveszély, tűzveszély, mindig lebegett a szemem előtt.
2: Persze.
3: Na kérem szépen. Azt mondja, a Szakács István, az ember nem tudom, hogy az százasa vagy hiányzik valami küllője, olyan kijelentést tett, utána eszkuzálta magát, hogy nyaralni volt, és ittasan csinálta. Hát így vannak ezek a fideszes faltörők, kosok, kérem szépen beállítva, ilyen szintre.
2: Már Szakács Istvánnak arra a kijelentésére gondol, hogyha bármi történik Orbán Viktorral, több százezren fogunk oda menni, valami ilyesmi. És aztán előállította őt a rendőrség.
3: Igen. Aztán ugye tagadott mindent. Hát ezek jellemtelen akárkik. Na, Szijjártó Péter, kérem szépen. Abba a kínai, hogy hívják be, üzembe, ahova elment dolgozni, állítólag 72 milliárdot támogatást intézett. Na, kérem szépen.
2: Szijjártó 72 Péter. Milliárd?
3: Tessék?
2: 72 milliárd?
3: Igen.
2: Ez egy elég becsületes mennyasszonytánc.
3: Hát a médiából tudom én ezt. Kérem szépen, a volt külügyminiszter vagy naív, vagy hülyének nézi magyar társadalmat. Hát miért? Nem tudja, hogy a felesége hol dolgozik, mennyiért, hogyan, miként, milyen cége van, vagy milyen befektetése van. Hát azért egy ilyen ember, akire két minisztériumot rábíznak. Igaz, hogy aztán ugye be is fenekedné melyik helyen. Kérem szépen, ilyen kijelentést tesz, az elnézést kérek. Vagy az emberek hülyék, vagy ő. Kettő közül valamáig. Na kérem szépen, a Szijjártó Péternél vagyunk, kérem szépen, emlékezzünk rá, hogy a médiában is megjelent, hogy ami az EU-ban történt, vagy Magyarország, az mindent az orosz külügyminiszternek, ugye hogy hívják ott, elmondott. Hát ezt nem tudom, igen, ki minek tartja, de ez még talán kémkedési szférába is be lehetne helyezni. Kérem, itt van ez a gondos óra kérdés.
2: Bocsánat, hadd reagáljak még az előzőre, csak mert hogy itt számadatokról beszéltünk, legyünk egy kicsit precízebbek. A Forbes Magyarországot idézem, július 16-ai cikk, tehát nem régen azt írták, hogy kiderült, mennyi közpénzt kapott a BYD, mielőtt felvette Szijjártó Pétert. Itt ők 71 milliárd forint állami támogatásról írnak. Mindenkinek ajánlom, nézze meg a forbesmagyarország.hu-n, de írt erről a HVG is.
3: Akkor én egyet tévedtem, mert én 72-t mondtam.
2: Hát, 1 milliárd ide vagy oda, mi az?
3: Igen, hát ez semmit, a volt vezető emberek.
2: Magának meg nekem lehet, hogy sok, de Szijjártónak ezek szerint nem annyira.
3: Azt mondja, a gondos órával kapcsolatban. Mi lógtunk, hogy így, úgy, a gondos óra 1 millió modikat, hogy hívják a miniszterrel, volt miniszternek, Orbán Viktorat, hát a gondos órát honnan vettük rá a pénzt? Nem EU-s támogatásból véletlen?
2: Nyere keresek, de én is úgy emlékszem, hogy ebben volt valami.
3: Én úgy emlékszem, hogy EU-s támogatásból lett. Na kérem szépen, egy nagy esetű választották.
2: Azt meg kell jegyezzem ugyanakkor, hogy azért a legtöbb EU tagország az az EU-s pénzek kiosztásánál nagyon szeretnek úgy tenni a tagországok, mint hogyha ezt az adott helyi kormány adná.
3: Persze, hát miért ne, megdicsérhetik magukat.
2: És igen, itt is van a Széchenyi terv plusz, mindjárt megnyitom a gondosóra.hu-n, nézzük csak, mit írnak. Projekt, információk, kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft., fejlesztés célja, igen, Ez egy szép nagy EU-s projekt.
3: Next Generation EU. Nap, hogy az autópálya konzorciumokat ugye kiadta Lázár János, Mészáros Lőrincnek, holott a másik pályázó labdába se rukhatott, aki egyharmad rész pénzért vállalta volna azt a munkát, amit háromszor annyira Lázár János. Na, így szórták szét a magyarok életszínvonalat, magyarok pénzét, az előző kormánytagok. Kérem szépen, ilyen tohonya módon kezelni egy ország sorsát, halálos vétek. Az én embereket nagyon felelősségre kell vonni.
2: István, öles léptekkel haladunk, de közben megtaláltam a gondos óra programnak a pénzügyi részleteit. Megengedi, hogy megmutassam?
3: Igen.
2: Itt kérem a kollégákat is, hogy mutassuk meg ezt a képernyőn. Szóval, hogy a gondos óra projekt költségkerete 84,5 milliárd forint volt, ebből az EU-s támogatás, ugye 84,5 milliárd Igen. forint, ha jól értem, és a teljes költsége a projektnek volt 108, majdnem 109 milliárd forint, tehát mondjuk kerekítsünk, 109 milliárdból 85 milliárdot az EU állt, ez a gonosz, aljas Brüsszel.
3: Na kérem szépen, itt egy borzasztó nagy halat szaladszott el a volt kormány. Kérem, a Rákos palotával kapcsolatban.
2: No.
3: Ott mi történt volna pénzügyileg, hogyha az úgy nyélbesül, hogy Dubaj vagy akárkik arabok azt megépítik, kérem szépen. Álljon már meg a menet. És azért
2: nem,
3: a
2: mint, hogy itt ugye a kiszuperelt vasúti területekről beszélünk, amiket meg is kell tisztítani, tehát ott talajcsere és a többi. Ezek korábban a vasútnak voltak ilyen mellékvágányai, úgymond műveleti területe, és az most ott áll, mint üres telek, ott akartak felhőkarcolókat építeni, ön erről beszél, csak azoknak mondom, akik nem emlékeznek. És ezt végül is a főváros megvette, hogy saját fejlesztést indítson rajta.
3: Igen. Tudok róla, mert azért figyelem a tévét néha. Na kérem szépen, itt van ez a Pócs János képviselő. A kamera szemüvege van. Szabad a parlamenti ülésű fölvételeket csinálni. Tudomásom szerint nem. Csak az illetékes újságíróknak esetleg.
2: Én arra gondoltam, hogy mi van, ha Pócs János elfelejti kikapcsolni a kamerás szemüvegét, és a piszoárnál jut eszébe. Ki fogja azt a nyersanyagot megvágni?
3: Igen. Na kérem szépen, Orbán Viktornak volt egy nagy elmélete, mégpedig a következő. Ha Putyin megnyeri a ukránok a háborút, egy csomó területet kifoglal onnan, de egy pár vármegyét, ő lehet, hogy azon spekulált, hogy a 64 vármegyét visszaállítsa. Mert a jelek
2: hát Oroszországnak most is több van, mint 64, még ha nem is vár.
3: Nem, a magyar 64 vármegyét, amit Trianon elvitt, azokat vissza akarja ő.
2: Volt erről spekuláció az orosz sajtóban, hogy kéne felszabdalni Ukrajnát.
3: Na kérem szépen.
2: És a csatlósok de között szétosztani.
3: Orbán soha nem foglalkoztak. Erdély Székelyföld. És arra nagyon ráfizetnék, ha ilyen indítványt csinálnánk, mert románok megkérdezik, na honnan gyűjtetek ti? Most itt van ez a Tusnádfürdő. Kérem szépen. Hát ez is egy olyan magyar adófizetőknek egy csomó pénzébe kerül. Azért, hogy ottan egy csomó szalmakalapos ember megjelenjen, aztán valaki mondja nekik valami szépet.
2: Úgyhogy megfejtik a világot.
3: Igen.
2: Mint a borsót.
3: Emlékszem rá, amikor a Zsuzsák Balázs nyaksát adott ajándék Orbánnak, és mind a két végén 64 vármegy és Magyarország volt betetoválva.
2: Ja, a román miniszterelnök reklamált is.
3: Magyar kormány a diaszporára elköltött annyi pénzt, hogy körülbelül a lakosság megélhetésének lehet, hogy egyharmadát betakarta volna. Rákóczi Szövetség állandóan jön Ausztráliából, meg mit tudom én, honnan hoznak embereket ide, már magyarul beszél, stb. Na most az iskolatámogatása meg egy mondatot. Ugye a diaszporában élő gyerekek, akik magyar iskolában jelentkeznek, azok már évekkel ezelőtt 100.000 forint támogatást kaptak a
2: iskolakezdési támogatást. Ez az, amit most a Tisza kormány kiterjesztett a hazai rászorulókra.
3: Hát kérem szépen, A másik dolog, mennyi pénzt pocsékultak el olyanra, mikor a média bemondta, majhanyat estem a fotelba, hogy 218 templomnak egyéb középületeket renovált meg a magyar támogatásból Erdélybe. Kérem szépen, aztán még új templomokat is. Nem vagyok templom ellenes, mert aki a templom ellenes, azt mondom, hogy buta, mert én mint műemlék úgy nézem meg, akkor is bementem, mikor tiltott volt, mikor katona voltam a Pécsi Székesegyházba. Pedig tiltott egyenruhába bemenni. Na kérem szépen, itt rengeteg pénzt elkölt. Sőt, az egyik ilyen sekresés, akárki azt mondta, van szép új templomunk az a magyar kormány segítségével, csak nagyon fogynak a látogatók. Hát kérem szépen, csináljuk, ha jó, ha nem.
2: Erről már többször ajánlottam a nézőknek, és hagyj ajánljam újra, itt mutassuk is meg a cikk oldalt. Az Átlátszó Erdély nagyon fontos feltáróanyagokat készített ezekről a támogatásokról. Most a frissebbek közül mutatom, de többek között például az Átlátszó Erdély oldalán, átlátszó.ro találhatnak egy óriási interjút Kis Tamás szociológussal, aki kikutatta, egyébként elég kemény akadályok közepette, a Becklen Gábor alapkezelő teljes határon túli költési listáját, és ezt felmérte, és szépen végfektette a valóságon. Neki az egyik alapvető találása az az, hogy ez a pénzosztás, ez függelmi rendszerek kiépítésére lett kialakítva, tehát itt ilyen személyre, pofára, ki kihez tud kilincselni, alapon osztottak ki egy csomó pénzt Kis Tamás szerint, illetve hogy a pénz nagy része az nem az erdélyi lakosság, erdélyi magyar lakosság többségének otthont adó kis településekre ment el, hanem alapvetően elit projektekre. Tehát elköltötték az elit gimnáziumokra, amiket a román állam tart fent, és már most is van rendes finanszírozásuk, és onnan a gyerekek bekerülnek és integrálódnak a felsőoktatásba, akár Romániában, akár Magyarországon, akár egyébként nagyon sokan nyugati egyetemeken, de a falusi iskola az ott maradt, ahol a Jóisten megadta, tehát nem azokhoz jutott el, nem a lakosság többségéhez jutott el ez a támogatási pénz, akinek igazán szüksége lett volna rá.
3: Még Kinga, még egy mondat. Az mondja, hogy a hölgy, aki megcsinít a gránátrobbanásnál, ő tett egy feljelentést, nem tudom, hogy milyen...
2: Megszüntették a feljelentést.
3: Igen?
2: Vagy megszüntették az eljárást.
3: Hát akkor nagyon jó. Kíváncsi lennék, én egyszer erről keresték a felelőst, én két mondatban megválaszoltam rá. Én azt mondtam, aki kiképezte, meg aki dobott a gránátot, mert én rengeteget elhajigáltam, meg dobott a másokkal is annak idején. Még egy utolsó.
2: Hát akkor mondja meg nekem, mert én úgy értesültem, hogy éles gránátot, meg éles lőszert egyébként a kezdő bakának nem is adnak a kezébe, csak a kiképzés egy pontján.
3: Na,
2: nem?
3: Mondom, kiképzés, elméleti oktatás, a gránátnak a darabjait, melyik részen hogyan szuperál, azt le kell oktatni értetően, akkor gyakorolt gránátot, ami nem robbanik, dobatni az illetőkkel, ha át tudja hajtani úgy, ahogyan kell, mert azt válból kell meghozni egy kicsit, hogy csettenjen, majd 4 másodpercről csettenik egyet a levegőbe, földetér drogoni. Na kérem szépen, ezt így kell leoktatni, aztán akkor utána lehet dobatni. Na most
2: István, ne haragudjon, lejárt a műsoridőnk ebben a részben, most tartunk egy nagyobb szünetet, de nagyon szépen köszönöm a hívást.
3: Befejezzem még egy szó.
2: Gyorsan.
3: A miniszterelnököt leköpték a nyugati pályaudvarnál.
2: Így van.
3: De milyen emberek ezek? Ezek nem emberek, szemetek. Még akkor is
2: elég méltatlan
3: eljárás. Ha ilyen tisztséget visel ember, nem köpöm le. Ha megjegyzést teszek is neki csöndbe, de nem köpöm le. Hát ez a Fidesz. Ez.
2: Elég méltatlan eljárás.
3: Szépen,
2: nagyon szépen köszönöm a hívást. Kiváló napot kívánok. Hívjon máskor is. Önökkel pedig találkozom majd a Déli Híradó után.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Javításra szorul a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Változóan felhős az ég az országban. A több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség. A hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
5: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a beszélgetés a fórumban, és itt van velem János, akit az előző részben megvárakoztattam, ne haragudjon.
6: Üdvözlöm. Van.
5: Meséljen.
6: Előttem lévő elég sok téma fölvetett. Na jó, semmi gond.
5: Hát ő öles léptes éljen.
6: Előttem lévő elég sok téma fölvetett.

0: rendőr volt. És nagyon keveseli a 360 ezer forint nyugdíjat. Hát én üzenném a hölgynek, még soknak, hogy a nyugdíjasoknak a nagy része az 360 ezer forint alatt kap. A 360 is vannak, akik többet is kapnak, de nagyon sokan örülnének, hogyha kapnának 360 ezer forintot, eltetszik hinni, biztos, ugye?
1: Elhiszem, és az én szüleim is 150 ezer forint alatti nyugdíjat kap, hát, édesanyám, 40 év után, úgyhogy ott is a faladja a másikat, mondjuk vállalkozó volt sokáig, és akkor ugye az nagyon jó ötletnek tűnt, meg hát az ember kínlódott éveken keresztül, hogy kinyagja akár sokszor a minimálbért is, ahogy így a gazdaság így ment, mint a hullámvasút, főleg az élelmiszeriparban. Aztán most ott van, hogy hát szívesen abba hagyná a munkát, de hogy? Hát akkor miből kéne megélni? Hát úgyhogy nyugdíj mellett dolgoznak a legtöbb ismerősöm.
0: Magamról például, de én is dolgoztam körülbelül 43 évet, és akkor sajnos közben nyugdíjat is kapok, és nem éri a 360 ezer forintot. Hát mit mondjak rá?
1: Elhiszem.
0: Hát jó, az ember megél, mert jó, nem panaszkodom.
1: Szerintem ez egy fontos, de nagyon nehéz kérdés, mert hogy az is egy nagyon fontos szempont, amit ön hoz be, hogy az emberek többsége jóval kevesebb nyugdíjat kap. Magyarországon kiemelkedően sokan élnek a létminimum alatt, akik nyugdíjasok, és ez a fő bevételük. Kiemelkedően sokan kényszerülnek valamilyen munkát vállalni a nyugdíj mellett, akkor is, ha mondjuk az egészségük igazából ezt biztonságosan nem teszi lehetővé. És ugyanakkor egyébként a 360 ezer forint is, tudom, hogy ez nem rengeteg pénz a mai világban mostani árak mellett. És akkor itt például elgondolkodik az ember, hogy mondjuk ez is egy ilyen korosztályos dolog, az idősebb generációban azért sokkal jellemzőbb, hogy valakinek van ingatlan tulajdona, de ha mondjuk valakinek nincsen saját ingatlanja és albérletet kell fizetnie, akkor a 360 ezer forint is annyi, hogy a faladja a másikat. Mert hogy várostól vagy településtől függően az ember 100 ezreket kifizet csak arra, hogy legyen hol lehajtani a fejét. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
0: Én még dolgoztam nyugdíj után is majdnem 15 évet, jó, ez én külön szerencsém, ugye gondolom.
1: Megkérdezhetem, hogy mi a szakmája?
0: Nem teljes munkaidőben, én egy ilyen hivatalnál voltam, építésügyekkel foglalkoztam.
1: Hát az olyan szaktudás, ami nem szaladgál az utcán folyton, úgyhogy nem csodálom, hogyha jutott önnek munka.
0: Úgyhogy onnan is, de hát sajnos az nem nagyon emeltem a nyugdíjamat, mert volt, hozták, hogy az már nem számít be. Na mindegy, azért mondom, nem panaszkodom, mert nekem van másom is. Nem is azért hívtam jobban önt, de csak azért, hogy látom ezt a 360 forintot, aztán, hogy hogyan keveselni. Hát ennyim sincsen. Na mindegy, még egy dolgot szeretnék esetleg mondani, hogy volt egy-két betelefonáló, egy vagy kettő, aki a nem tudom, ez már az országban lehet, hogy nem sok mindenkit érdekel a fertőtó, nem tudom már, ön is tudja, biztos hol a fertőtó, ugye? Mit műveltek?
1: Mire gondol, hogy elfogy a víz a fertőtóból?
0: Nem. Van egy úgynevezett fertőrákosi község, ott van a fertőtő partján, és akkor szétbarmulták, volt egy tűzeset, és ott minden szétbarmultak, kiemelt kormány által kiemelt beruházást akartak megvalósítani, csináltak nagy látványterveket, egy gigantikus beruházást, és abból tulajdonképpen egy-két betonot futkároz, meg panaszkodnak ott a polgármester úr is panaszkodott, hogy hát megszűnt a idegenforgalom, nem tudnak a tóhoz lemenni, volt fürdőhely, lehetett.
1: Ja, és az építkezés kázni. Miatt nem férnek hozzá a tóhoz?
0: Így van. Beruházás miatt mindent lekerítettek, és mindent tönkretettek.
1: Sajnos ezt láttuk minden... a Balaton körül is az elmúlt mondjuk több mint évtizedben, hogy a Balatonhoz való szabad hozzáférés is egy csomó helyen megszűnt.
0: Hallottam olyat is, hogy 30 milliárd, 300 milliárd, én nem tudom, mindegyik sok pénz. Nem tudom, mennyit szóltak.
1: Nekem 3 is sok lenne.
0: Így van. Na, én csak...

0: szeretném, nem tudom, hogy kit lehetne arra kérni, ugye van ott egy országgyűlési képviselő mondjuk. Mondanák el, hogy tulajdonképpen mi történt ott. Mondom, ott széttúrták a nádas, nem is tudom mennyit mondtak, valami 50 hektár nádas szétbarmultak. Most nem lehet semmit használni, nincsen sétahajókázás, már a kikötőt is megszüntették, lebontották a, jó, volt egy tüzeset is, lebontották az összes házat, ilyen csónakházak voltak.
1: Most egyébként egy tavalyi anyagot találtam a Válasz Online-on, kérem a kollégákat, mutassuk meg a cikket, hogyha lehetséges. Azt írja a Válasz, egy pillanat, valami technikai gondom van, de akkor addig is olvasom, hogy mit ír a cikk. Azt mondják, hogy tragikus látvány a szétdúlt fertőpart, de lenne kiút a Zsákutcából, ezt írta tavaly ilyenkor Zsupán András. És itt részletezik, hogyha rákeresnek, megtalálják a Válasz Online-on Zsupán András cikkét, azt írja, hogy ez tavalyi, tehát akkor 6 év után, akkor most 7 év után lehetett újra lemenni a fertő egyetlen magyarországi partszakaszára. Az állam 11 milliárd forintot költött el a 3 évvel ezelőtt, most már 4 félbehagyott idegenforgalmi óriás projektre, látszólag katasztrofális eredménnyel. Továbbra sincs strand és sétahajó kikötő, a táj szétdúlt, a terület nyilvánvalóan rehabilitációra szorul. Az akkor új miniszteri biztos, tehát fideszes miniszteri biztos tavaly ilyenkor, Barca Attila békülékeny hangnemet ütött be, szóba állt a beruházást kritizálókkal, és reménykedtek, hogy elkezdődik a kiútkeresés. Hát akkor ön szerint tavaly óta nem sikerült ezt a helyzetet orvosolni.
0: Semmi se történt, akkor tetszik látni, hogy nem a lényben beszélek, mert ez sajnos igaz. Na én csak azt szeretném, nem tudom, nem lehetne olyat megvalósítani. Hát ugye ott van egy területi illetékes országgyűlési képviselő. Van a úgynevezett fertőrákos településnek egy polgármestere. Hogy valakitől hivatalosan önök esetleg nem tudnának valakit odaírni, hogy megkérdezni, hogy tulajdonképpen mi történik itt? Vagy mi lesz el? Jó, most már ugye a minisztériumhoz tartozik, a beruházási közlekedési minisztérium, de hát gondolom, hogy az ő nekik legkisebb gondjuk is nagyobb bennél, ugye. De hát egy csúfságot csináltak, és senki nem foglalkozott vele.
1: Azt írja Zsupán András, hogy a cölöpházakat elbontották, a sekély lagunát feltöltötték, a helyén ma egy sivár köves part terül el, és a következőképpen fogalmaz, ezt azért mutassuk meg, ez egy elég kemény megfogalmazás Zsupán Andrástól, Válasz Online szerkesztőjétől. Ha a magyar állam képviselői felgyújtottak volna 2019 Szent Iván éjszakáján egy 11 milliárd forintos pénzhegyet a tóparton, és egy kocintás után hazamennek, a kép most, legalább ránézésre, sokkal bíztatóbb lenne. Hát ez egy elég kemény ítélet, mondom Zsupán András véleménye, de ha jól értem, egybecseng az ön véleményével.
0: Ja, én nem lakom ott, de ugye ismerem valamilyen okból fogva, mindegy, és többször jártam ott.
1: Hát én gyerekkoromban jártam ott, 150 évvel ezelőtt.
0: Nem azt mondom, hogy Balaton szintű valami volt ott, de volt valami. Lehetett sétahajókázni, át lehetett hajókázni az osztrák oldalra, akkor be lehetett hajókázni a nádas közé. Egy gyönyörű természetvédelem. Én nem tudom, a természetvédők is hol voltak akkor, ugyanha kiemelt beruházás.
1: Volt sok tiltakozás, és egyébként az osztrák oldalon van nagy kétségbeesés, mert hogy nekik ez egy fontos turisztikai célpont, Neusiedlersee, az osztrák neve, illetve német-osztrák neve, és nagyon súlyosan fogy a víz a tóból. Ugye ez azért hívják fertőnek, az ugye egy mocsárfélét, a mocsár egyik stádiumát jelenti hagyományosan, mert hogy ez eredetileg nem egy ilyen tiszta vízű tó, és hasonlóképpen a Balatonhoz ezt felduzzasztották egy ponton részben, turisztikai részben víztározó céllal, és hát azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint a Velencei tó, a Balaton, igazából a fertőtó sem tudja ezt a víztömeget megtartani, produkálni, de ahelyett, hogy valamiféle értelmes ilyen funkcióváltás, ökológiai átalakítás lenne, igazából az ilyen beruházások csak megnehezítik a helyzetet. Mert például, amikor a nádast kiírtják, akkor azzal megszabadulnak az élővilág egy nagyon fontos részétől.
0: Így van. Én nem tudom, hogy ennek nincsen senki felelőse. Hát ezt nem értem. Hát az, azért ott laknak környékbeli emberek, Fertőrákosról láttam két riportot, egy vállalkozó, meg még mit tudom én ki, ott kérdezték tőle, hát azt mondják, annak is vége van, de jó, még szerencse, hogy a Fertőrákosi kőfejtőt, ahol ön is tudja, ott van a Ballag színház, azt nem tudták szétszedni, mert hát ugye azt nem lehet szétszedni.
1: Hát de még hát, lehetett volna még egy kicsit robbantani, ugye ott a kőfejtőben egy időben robbantással bányáztak.
0: Két barmúd, na én csak annyit akartam volna ebből kihozni, hogy hát önök sok mindenkit meg tudnak hívni egy riportra, vagy egy beszélgetésre, hogy ha van ott egy országgyűlési képviselő, most nem tudom, hogy fideszes, vagy tiszál, de teljesen mindegy. Hát ő neki azért tudni kellene, vagy utána...
1: Felvettem a kollégáimnak, köszönöm. Azért megjegyzem, hogy ugye itt a környékben merült fel az aszbesztszennyezés, ugye, tehát a környezetvédelmi miniszter, aki ugye nekem földim, de azért nádat már ott is látott, járt már itt a környéken, de pont nem a fertőtóval kapcsolatban, azért reménykedem, hogy itt kézbe veszik az ügyeket, mert speciál pont a környezetvédelem, természetvédelem, hát egy olyan 30-35 másik ügy mellett nem volt a Fidesz kormányok erőssége.
0: Igen. Én nem tudom pontosan, de lehet, hogy a Mészáros úr kapta ezt a munkát, hogy itt mennyi milliárd forintot szórtak ki, de ott tulajdonképpen hát csak egy-két beton csináltak, ott semmi nem történt, ott csak rombolás történt. Hát ez nem igaz.
1: Hát ez egyetért önnel ebben Zsupán András, most hirtelen nem látom, hogy ki a beruházó, de próbálom megkeresni, jó?
0: Hát gondolom, a beruházó nem a magyar állam lehet.
1: Hát de azt valakinek ugye végig is kell csinálni, tehát hogy kiadja rá a pénzt, vagy a támogatást, az megint másik kérdés.
0: Arra értem, ám, aki fizet. Hát valakinek ugye fizetni kell.
1: Hát azért láttuk, hogy könnyen elvesztik itt a dolgok a közpénz jellegüket.
0: A kivitelezőt keresi esetleg, mert ugye a Mészáros az kivitelezőként léphetne föl, vagy nem tudom, esetleg megvette azt a területet valaki. Még egy betelefonáló olyat is mondott, hogy hát az még a Eszterházi grófoké. Hát ez szinte érthetetlen, de én...
1: Nem, mert az eszterháziak nem kérték vissza a birtokaikat a rendszerváltáskor, egyébként nagyon helyesen. Legalábbis én nem vagyok a földbirtokos nemességnek, úgy általában az arisztokráciának nagy híve, ha megenged ennyi politikai véleményt.
0: Valamit is visszakértek volna, nem hallottam ilyesmit.
1: Nem, Eszterházi Péternek konkrétan az volt a mondás, hogy földet vissza nem kérünk. Nyugodjon békében, nagyon becsületes hozzáállás.
0: Hát én csak azt akartam elmondani.
1: Nagyon tudom, szépen köszönöm, János. Lejárt ebben a részben az időnk, ne haragudjon, hogy elbúcsúzom öntől, még egy részben fogunk beszélgetni a nézőkkel, de önnek kiváló napot kívánok, és hívjon máskor is, hát ha valami kiderül a Fertőtó fertája felől. Hamarosan jövünk egy rövid szünet után. Igen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Károly körúton az Asztúria felé, valamint a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térig. Az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt 2-től vasárnapig. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan indulóknak a BKK javasolja, hogy inkább a déli pályaudvart vegyék igénybe, ami az M2-es metróval könnyen elérhető. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat a Korsai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A hídra a Lechner-ödön fasorból fel lehet hajtani, azonban kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Mától egyirányúsították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Már is itt van a fórum, folytatjuk. Itt van velem a vonalban Klári, üdvözlöm.
3: Üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok. Ne haragudjon, nagyon, hogy megvárakoztattam.
3: Jaj, de hogy haragszom. Köszönöm szépen, hogy bejutok, és kedves Réka, én most tulajdonképpen a bemutatkozással szeretném kezdeni a beszédet. Szabad?
2: Igen, figyelek.
3: Tudnélik, 3 Klári van a betelefonáló népes táborában. Az egyik Klárival beszélt a múltkor Réka, ő tanárnő. A másik, ő Klára, a kettes számú, ahogy én nevezem, ő Klára, őt nem tudom, hogy mivel foglalkozik. Most én elmondanám, hogy mivel foglalkozom, csak azért, hogy ugye valahogy
2: megkülönböztesse magát.
3: Minket, a Klárákat.
2: Hát akkor hívhatom esetleg Klarisszának, hogy minden külön körülmények között megkülönböztesse.
3: Nagyon sokan hívnak úgy, édes Réka, Na, ahogy az előbb ön mondta, hogy nem nagyon tartozott az arisztokráciához, nem tudom ki, hát én sem.
2: Én sem, de hívott az anyám Szidóniának, amikor haragudott rám?
3: Nem, én a Klárit szeretem, de sokan Klárikának hívnak, nem illik hozzám. No, Néka drága, azért kezdem ezzel a látszólag öncélú bemutatkozással, amiből remélem kiderül, hogy közérdekű, mert ugye 88 éves vagyok, és nagyon sok foglalkozásom volt.
2: Hát akkor már becsületes ugye... életkor, abban már belefér több foglalkozás. Meséljen, mik voltak azok?
3: Hát, Inga drága, hát kapaszkodjon meg. Én a pártállami idők első magyar sztármanekenje voltam.
2: Hoppá!
3: 1957-56-tól 83-ig. Akkor rákészültem természetesen. Na, de hát ennek története van, tudnék, azért kerültem én ide a Jóisten kegyelméből, mert sehova nem vettek föl, mert az édesapám, hát hogy nem volt a kedvezmény ezek között, hát így mondjuk inkább. Tehát akkor nagyon...
2: Ezt bocsánat, a fiatalabb nézők kedvéért gyorsan azért elhadarom, hogy a szocializmusban az volt a szokás hosszú ideig, ugye ez azért a rendszer vége felé oldódott, hogy akik előkelőbb származásúak, esetleg értelmiségi vagy akár arisztokrata családból származtak, azoknak a felsőfokú továbbtanulását akadályozta a rendszer, így például Eszterházy Péter sem tudott egyből egyetemre menni, ez most csak egy példa a sok közül.
3: Réka drága, ki kell egészíteni a klérussal, a klerikális, a lerikális
2: a mélyen tisztelt klerikális reakcióval, igen.
3: Úgy mondta a pártitkár, hogy a lerikális akció.
2: Édesem. Pedig az 50-es években az volt a divat, amikor... hogy minden betűt ki kell ejteni.
3: Igen.
2: Úgyhogy tudjuk, nem azt mondták, miért, hogy mondjuk, igen. Hanem hogy mondjuk.
3: Mondjuk, nem mondjuk, Kádár elvtárs is így csinálta, igen.
2: Elvtárs. Igen.
3: Elvtársok. Igen, kedves öltársok.
2: Na és mi volt ezután a foglalkozása?
3: No, aztán természetesen, mint a féle ikrekjegyű ember, akinek ugye lér eleme a függetlenség és a színes életforma, megtanultam angolul, oroszul, németül, és idegenforgalomban helyezkedtem el, mint idegenvezető, aztán később, mint utazási irodavezető, és újságírói vizsgát is tettem, és aztán divatújságíró lettem.
2: Tehát már beszéltünk egyébként korábban, de ennyire részletesen nem ismertem még meg az életrajzát.
3: Hát még most jön a lényeg, várjon, amiért tulajdonképpen elmondom az élettörténetemet.
2: Na, mi lett titkos ügynök?
3: Tehát majdnem egy véletlen folytán a Jóisten elém gurította a magyar holesdénes festőművész élettörténetét, aki a világban mindenhol ismert volt, 50 éven át járta a világot, és hazajött és meghalt. És én megismertem ezt a csodálatos magyar történetet, és csekély 15 évet töltöttem az életút feltárásában. És megcsináltuk a Szabadság rabságában című filmet, ami megtalálható a Google-on, a YouTube-on, azért, mert természetesen én ezt nemzeti feladatnak tekintettem, és hát nem kértem érte például szerzői jogdíjat. És ezt a filmet körülbelül 5-ször vetítették már minden fórumon, hát sajnos az ATV-ben még nem, de ami késik, nem múlik, de megtalálható. Tehát mindenkinek ajánlom, de most jön a közérdekű rész, hogy érdemes belenézni ebbe a filmbe, és a végén felsorolom, én köszönetet mondok, mint a film írója, igen. 35 embernek, Kinga, vagy Réka, 35 magyar, és magyar, amerikai, ausztrál, japán, kínai ember működött közre civilként abban, hogy ez a csodálatos film, ez az élettörténet filmre kerüljön. És annak ellenére, hogy én vállaltan fideszes vagyok, nem voltam Fidesz pártag, mert egy gyerekkori, fiatalkori, ugye van egy ígéretem, egy fogadalmam a Jóistennek, hogy én pártba, politikai pártba nem lépek be, és én a Fideszbe sem léptem be, de természetesen pártoló tagja voltam a Fidesznek. Ennek ellenére nem kértem támogatást. a Fidesztől, senkitől soha, és megcsináltuk így civil erőből ezt a csodálatos filmet, ami már, amikor bemutattuk, két filmfesztiválon meg is nyerte a portréfilm első díjat.
2: Gratulálok!
3: Azért mondom el ezt, Kinga, mert ugye, vagy Réka, egyébként...
2: Nem vagyok Kinga, sértődös, hívjon bármelyiknek.
3: De Szent Kinga napja van, és...
2: Tényleg? Erről le is maradt? De hát, mert nem tartom a Kingát.
3: Nem tartja?
2: Nem, de köszönöm.
3: Megemlékeztem, mert hallgattam a misét a másik adón, és ott mondták el, hogy Szent Kinga napja van. Na, és hát ugye azért mondom el ezt, mert annyira bánt engem meg nagyon sok fideszest, hogy ugye az új rezsim, hát sajnos úgy kell hívjam, az teljes mértékben általánosít, és mafiózókról beszél, és ilyen értelemben, olyan közhiedelemben én is mafiózó vagyok. És hát azt kikérem magamnak, és nagyon sok fideszes nevében.
2: Azért én nem hiszem, hogy az összes Fidesz támogatóról beszélnek így. Most ezt nem kötözködésből mondom. De nekem úgy tűnik, hogy a kormányzati kommunikációban bármennyire arrogáns, azért arra odafigyelnek, hogy a Fidesz szavazókat, támogatókat nem keverik össze a fideszes nomenklatúrával.
3: Drága Réka, nem nevesíti, hogy aki tisztelet a tisztességes Fidesz tagoknak és támogatóknak. Hogy is mondja?
2: Ez a párszor mondták.
3: Réka drága, aljas, mocskos, senkik vagytok. Ezek vagyunk mi. No, de azt akarom mondani.
2: Ez elég csúnya dolog ilyet mondani.
3: Hát ezt sok minden nap elmondja az új miniszterelnök. És hát főleg azt, hogy mindenki aljas, tolvaj, hazug, lop, szétlopta. Na most ide kapcsolnám, tehát akkor a bemutatkozáson túl vagyunk, tehát én nem, szóval nekem magánügy a nemzeti érzelem, drága Réka. Ezt értem. Akarom mondani. És mindig is az volt. És azt akarom még hozzátenni, és üzenni az elvakultaknak, hogy higgyék el, hogy a 2,5 millió Fidesz szavazó között nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, és illetve nagyon kevés van, aki például a közpénzeket zsebre vágta.
2: Amit a szavazók között ilyen. Biztosan én ebben abszolút egyetértek önnel.
3: Ugye? Tehát ezt azért nevesítjük néha, és én ugye azért örülök, hogy én tudok önökkel véleményt cserélni, ugye pláne Rékával nagyszerűen, hála Istennek, mert önnek annyira olyan a természete. És
2: azért hát, volt már, hogy összeszólalkoztunk, de valahogy kijöttünk belőle.
3: Nem emlékszem. Nem, egyszer láttam Rékát megdöbbenni, de akkor sem hordta le, hogy úgy mondjam.
2: Hát mostanában valaki beszélt torokelvágásról, akkor azért úgy egy kicsit elgurult a gyógyszerem.
3: Ezt láttam is Rékát, és nagyon együtt éreztem, hogy szinte mintha mellbe vágta volna ez a kijelentés.
2: Igen, hát ugye, én olyan helyen nőttem föl, ahol az emberek szeretnek vadakat mondani, de azért úgy meg kell tudni különböztetni egyrészt, hogy milyen fórumon mit kíván az ember, meg mit mond ki a száján, meg hogy azért a politikai agresszió, szerintem az embereknek joga van a haragjukhoz, de erőszakra bíztatni, buzdítani, vagy azt hogy mondjam, dicsőíteni, azt én biztos nem szeretném jóvá
3: hagyni. És hát én megmondom őszintén, drága Réka, hogy én nagyon örülök, ugye, mert én hallgatom a Hír TV-t és önöket, megmondom őszintén, hogy a közrádiót meg tévét nem hallgatom, mert én semmiféle erőszaknak nem vagyok hajlandó bedőlni, ugye, és hát a magyar Péter, ő ezt, hogy olyan kihúzta a dugót, ahogy ígérte, nem demokratikus.
2: Hát kihúzta, lássuk meg, hogy mi lesz. Én ezzel például Kerényi Györgyöt, Bodac Balást és Mészáros Zsófiát kiváló szakembereknek tartom.
3: Nem nézem. Tehát ahol erőszak van, én ott nem szeretek jelen lenni. Semmi, nagyon sok sérelem ért az erőszak miatt, ugye, amit már úgy kedves Réka volt olyan kedves felvázolni, de nem, én nem nézem, és az én barátom sem nézi addig, amíg itt terror lesz. Na most akkor még azt szeretném elmondani, hogy csatlakozom a Fidesz szavazókhoz, akik hát érdekes módon, illetve nagyon pozitív módon vannak már észrevételeik. Ugye például, hogy ugye túlzásnak tartják a miniszterelnök úrnak ezt a nagyon csúnya, hát olyan értelemben rossz modorát, hogy, hogy ugye mi az a shaming, a shaming, a shaming.
2: Hát megszégyenítés.
3: Mindenkit megszégyenít. Tehát ugyanúgy megszégyeníti mindenkit.
2: Kicsit folytatódik ez az utcai harcos harcmodor. Hát remélem, hogy ez alább hagy, bár itt meg kell jegyezem, én nagyon sokat kritizáltam, még kritizálom Magyar Pétert, nem, hogy mondjam, nem az én legnagyobb kedvencem a kocsmai vendégek közül, tehát ha így asztalt kéne választani, lehet, hogy nem odaülnék elsőnek, de azt én is belátom, hogy, hogy azért az elmúlt egy-két hétben finomodott a stílusa, tehát itt érzik a kényszert, muszáj valahogy igazodni, meg kicsit emberségesebben viselkedni.
3: Hát én nem, elnézést kérek, nekem azért mindig beugrik ilyenkor a, az a megszégyenítő és megalázó és félelemben tartó módszer, ahogy a feleségével bánt a házasságunkban, amit a felesége...
2: Igen, de igazából ez az egy, amiben ellent kell mondjak, és minden oldalról ellent kell mondjak, azoknak is, akik meg akarják védeni Magyar Pétert és kimosdatni, hogy erről mi valójában hiteles dolgokat nem tudunk. Itt két nagyon exponált... Itt két nagyon exponált politikai szereplővel van dolgunk, akikről igazából csak egy iszonyatosan durva kampány hevében hallottunk bármit, tehát a Varga Judit is kampány céllal ment be.
3: Hát
2: szerintem az az interjú, ugye soha semmi ilyesmiről nem beszélt, és akkor bemegy Hajdú Péterhez egy ponton előadni egy ilyen történetet, ami... Szóval én azért dolgoztam bántalmazott emberekkel, nekem is van ebben sajnos némi személyes tapasztalatom. Nem így viselkedik egy bántalmazott ember, amikor igazságot keres. Ettől még lehet, hogy megtörtént, amit ő elmondott, de mi ezt innen, és ehhez ragaszkodom, ez fontos, mi ezt innen nem tudjuk megítélni.
3: Értem.
2: És nagyon veszélyesnek tartom, ha spekulálunk. Mert azzal az összes gondolom. Többi, bocsánat, hogy folyton a szavába vágunk, most már ígérem, abba hagyom, az összes többi áldozatnak azt ígérjük, hogy nekik is ez lesz a sorsuk, ha előállnak valamivel, hogy majd mi innen szétboncoljuk, hogy ő neki igaza van, vagy nem, megérdemelte, vagy nem.
3: Igen, én csak arra gondolok, Réka, hogy én is anya vagyok, sajnos csak egy szemgyerekem van, mert egy különleges probléma miatt. És nagyszerű, és három nagyszerű unokám van, és mindegyiknek két diplomája van, és mindegyiket felvették minden egyetemre, és mindegyik kitűnően tanul, és mindegyik Magyarországon marad, és itt fog maradni. Na most csak ennyit erről, viszont hát azért ugye a feleség, a Judit, azért három gyerek édesanyja, és három gyerekkel eldönteni, hogy elválok, Az egy borzasztó nagy lelki teher és felelősség lehet. No, ennyit erről.
2: Réka, szerintem is egyel is, meg sem ennyivel is, ez egy nagyon nehéz helyzet. Én ezt mindig mondom, hogy az emberek nem jó kedvükbe szoktak elválni. Ezt komolyan kell venni.
3: Igen. És akkor még azt, hogy ugye hát a köztársasági elnök választási témába futott bele tulajdonképpen nem a miniszterelnök, hanem a sajnos a pártja, ugye? Ugye, mert hát elsősorban azt ígérte, hogy mindig mindent a nagy többség tárgyal, dönt el. Ugye?
2: Bocsánat, hogy sürgetem, hát, csak kifutunk lassan az időben, nem akarom, hogy ne tudja elmondani.
3: Tulajdonképpen ezt félretette, és hát azon kívül ugye ez az ő narcisztikus uralkodó természete, hogy egy személyben mert jelölni egy nagyszerű nőt egyébként, aki érthető, hogy nem fogadta el ezt. Tehát, hogy vannak kritikus hangok már, és ez nagyon jó, hogy csökken egy kicsit az a nemtelen gyűlölet, és vannak azért elfogadó, kellemes, jó kritikus hangok is. Nagyon köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm a hívást, Klári. Abban egyetértünk, hogy kellenek a kritikus hangok, és szerintem Polgár Judit még igazán lehetne egy kiváló vezető valamilyen sportügyi kérdésben. Lássuk meg, hogy vállal-e ebben szerepet, ez mégiscsak egy ikonikus magyar szereplőről beszélünk. Önöknek kiváló napot kívánok. Itt lesz hamarosan a kolléganőm, átveszi a délutáni beszélgetéseket a fórumban, én pedig még este az Aktuálban várom önöket. Viszontlátásra!

0: műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovnádonuban. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a héten a szúnyogokat, a kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása. Változóan felhős az ég az országban, több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Délután 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt, és még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Jól tudják már, hogy ilyenkor, amikor ez egy ilyen különleges sorozatként jelenik meg a húzós, akkor általában a Halhatatlanok Társulatának frissen megválasztott örökös tagjait köszöntjük. Így van ez a mai adásban is. 2026-ban járunk, amikor is Önök megválasztották különböző kategóriában a kedvenceiket. Egy kedvenc következik most is.
1: Hegyi Barbara, színművész. Idén ünnepelte a Víg Színházban tagságának 30. évfordulóját. Vezető színésze a Körúti Teátrumnak, ahová a József Attila Színházból szerződött. Klasszikus és kortárs prózai darabokban, zenés előadásokban és vígjátékokban egyaránt látható. Jelenleg is legalább 10 szerepben, a Büszkeség és balit élet Mrs. Bennettjeként, a Pinocchio rókájaként, a Pó. Jelenleg is legalább 10 szerepben, a Büszkeség és balit

0: díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag keresztjével. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Gratulálok!
2: Köszönöm!
1: Örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát te, ne nekem köszönt, hanem a kedves közönségnek, mert hát ugye ez, de jártál már ebben a műsorban, de akkor éppen nem lettél hallhatatlan.
2: Ez nagyon szeretetre méltó, hogy egyrészt, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy ezzel a közönség él, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek részese lehet.
1: Ilyenkor, amikor itt tartunk, mindig elmondom, hogy köszönjük a rengeteg szavazatot, nagyon sokat.
2: Ez olyan szavaztak. Tulajdonképpen egy olyan tiszteletre méltó dolog, mert te szoktál egyébként szavazni? Te részt szoktál venni bármiféle szavazásba? Nem. Tehát úgy mindig úgy gondoljuk, hogy jaj, milyen helyes, jó dolog ez, kéne szavazni, jó, de most rohanok. Tehát, hogy emberek veszik a fáradtságot, és kigondolják, hogy ők szavazni akarnak rád, az mindig valami erőfeszítés, vagy én úgy gondolom. És ezért ez nagyon-nagyon...
1: Ami veletek a színházban esténként történik, az nem egyfajta szavazás tulajdonképpen? Tehát, hogy oda megyek, ezt nézem meg, őt tapsolom meg.
2: Hát azt gondolom, hogy azért az egy másik dolog, mert ott reményeim szerint ő kap. Itt ő nem kap. Egy ilyen szavazásnál.
1: De itt ez meg arról szól,
2: itt én kapok, de az előadással reményeim szerint ők kapnak. Tehát azért szavaznak egy előadásra, hogy eljönnek megnézni, mert azt remélik, hogy valami olyan élményt fognak kapni, vagy olyan tudást, vagy valami olyan látványt, nagyon sok dolog lehet, ami nekik nagyon meghatározó lesz.
1: A te pályád kapcsán mindig felmerül édesapád személy, akit nem is ismertél, nem is ismerhettél, hiszen egészen pici baba voltál szinte, amikor elvesztette őt a család. De mégis az, hogy ő ebben a szakmában megkerülhetetlen, mint operatőr. És olyan alkotások fűződnek hozzá, amik filmtörténetiek. Ez neked terhet is, meg örömet is jelentett a pályádon, vagy csak egyszerűen egy tény, amit mi mindig felemlegetünk?
2: Terhet nem, talán nem így fogalmaznék. Inkább nekem elsősorban a kíváncsiságot jelenti, mert egy kicsi lány, aki tudja, hogy az apukája egy idol, szobrot csináltak róla, mondják, hogy milyen fantasztikus ember volt, de nem tudod, nincs hozzá közöd, nem ölelt meg, sose ültem az ölébe, nem adott egy puszit. Tehát nem volt az a férfi az életemben kicsi lányként, akinek én vagyok az első. Tehát ezért mindig egy ilyen kíváncsiság volt bennem, hogy mit szólna hozzám. És ez öreg néni vagyok már, így 60 évesen, ennek ellenére. Tehát, hogy ez tart, hogy ez nem múlik el, ez a kíváncsiság, hogy mit szólna hozzám, ő, mint szakember, szeretné, tetszene neki, vagy azt gondolná, hogy más pályát kellett volna választani. Tehát, hogy nem tudod, hogy ez egy olyan ismeretlen terület, ami azt gondolom, hogy végigkísérje.
1: Játszol neki?
2: Az életet.
1: Volt valaha fejedben színpadon? Hogy...
2: Nem. Nem, igazán nem. Valahogy ez külön válik, tehát hogy nincs bennem ez a fajta szentimentalizmus, hogy és akkor ez a papának, hanem a segítségét kérem, hogy legyen velem, de már erről kezdek leszokni, szerintem ideje. De mondjuk fiatal színészként ez nagyon erős motiváció volt, hogy milyen jó lenne, ha látná, vagy hogyha hallhatnám a véleményét, vagy tudhatnám, hogy mit gondol róla.
1: Az volt, hogy ezzel a névvel nem hibázhatsz?
2: Már eleve hibáztam, mert amikor bementem a főiskolára, nyilván ezzel a névvel mentem, de ezzel a hanggal is, és akkor ott már nem az merült fel, hogy ez a Hegyi Barna lánya és a Martin Éva lánya, hanem hogy aha, ez a Hegyi Barbara... mi ez a dolog, ami a torkából kijön? Tehát inkább azzal foglalkoztak. De nyilván ennek a kettősége. És akkor hát ez vezetett ahhoz, hogy aztán egyszer csak végig felvettek, de hogy a pályám elején egyszerűen akartam valami visszajelzést, valami bizonyítékot arra nézve, hogy alkalmas vagyok ezzel a hanggal együtt a pályára, hogy elmentem Amerikába egy

0: színházi iskolába, a Lichtenberg iskolába, hogy valami olyan helyen mutassam fel magamat, ahol nem tudnak rólam semmit, ahol nem tudják az apámat, nem tudják az anyámat, hallják ezt a hangot, de hát egy másik nyelven. Érdekes, mert egy másik nyelven nem tartották furcsának.
1: Beszéltél annyira angolul, hogy ott meg volt a helyed?
0: Hát meg volt a helyem, ez egy iskola volt. Mindenki jó, pont értem, úgy beszélt. Hát annál jobban beszéltem angolul, mint hogy ne tudtam volna az ottani feladatokat teljesíteni.
1: Most erről az jutott eszembe, hogy ugye nem dédelgetett, nem ültél az elébe, hogy például a párválasztásaidban befolyásolt ez a hiány?
0: Nem hiszed, tehát persze most, ha az orránra gondolunk, akkor azt mondod, hát nyilván azért mentél hozzá feleségül,
1: mert... Két meglett ember találkozik, az még másik
0: igen,
1: másik
0: egyébként, eset. Egyébként nem. Mindig furcsa viszonyom, hülyén hangzik, furcsa viszonyom volt a férfiakkal, nem, nagyon jó viszonyom volt a férfiakkal, hanem inkább az, hogy az volt a nem ismert terület, és ezért mindig nagyon sok fiú barátom volt, nagyon sok fiú haverom volt, mert valahogy a nőket ismertem, nagyon sok nővet körül. Úgyhogy a női társaság az ismerős volt számomra, a fiúk nem, úgyhogy ez mindig nagyon, nagyon vonzott engem. Nagyon sokat fociztam fiúkkal, klumpába persze, hogy fájjon nekik, de...
1: Jó, de abban meg nem lehet.
0: Hát és én tudtam, de hát gondold el, én klumpában fociztam, és mondták, hogy így, és nagyon sikeres voltam, és mondták, hogy így nem ér, mert mindig bokán rúgtam őket, a labdát akartam persze, de hagytak focizni.
1: Rossz kislány voltál?
0: Nem.
1: Hát ilyen
0: nem.
1: Nagyon fiús, nagyon verekedős.
0: Nem,
1: nagyon...
0: nem voltam, egyáltalán nem voltam verekedős. Próbáltam azon a mezsén haladni, ami még vagány, lány, na de fiús. Tehát, hogy én skateboardoztam. Tudod, és akkor az nagyon, nagyon újszerű dolog volt, hogy lányok nem skateboardoztak.
1: Igen, az olyan, na az egy ilyen fiús dolog
0: igen,
1: volt akkor még.
0: Igen, de lányosan skateboardoztam, mint ahogy...
1: Kecsesen.
0: Hát sikesen, mert azt gondolom, hogy az a vonzó, hogy birtokolni ezeket a skilleket, de megtartani a saját vonalat.
1: De te ennyire tudatos voltál, vagy ezt most mondod így visszagondolva,
0: én azt gondolom,
1: kicsit
0: hogy akkor
1: játszva ezzel.
0: Akkor ez ösztönösen jött, mert érdekelt, mert szerettem, és most utólag nagyon jó filozófiát tudok ráhúzni.
1: Az a...
0: De robogózom is.
1: Most is.
0: Igen, és ez a lényeg. Tehát a robogón szőke nőnek kell öltözni, hogy lássák, hogy nagy a baj. Tehát, hogy ívbe kikerüljön téged mindenki, hogy ne akarjanak elgázolni. Na, de hát egy motoron ülök.
1: Tehát, ha lobog a szőke lobont, akkor
0: és
1: lehet
0: És a rúzs az valami borzalmas.
1: Akkor jön a hegyi Barbie, meneküljetek.
0: Jön. Hát nagyon jól lehet parkolni.
1: Például.
0: Igen.
1: És egyébként haladni is. Én is robogozom, úgyhogy tudom.
0: Hát micsoda öröm. Hát micsoda öröm, hogy ülsz, persze egy széken ülsz, tehát ugye ez egy 50-es, ez semmi, de hogy ülsz egy székben, és az halad, és átmehetsz a Lánchídon.
1: Igen.
0: Pesti Színháztól tudod, micsoda élmény? Tavasszal?
1: Buszsáv.
0: Hát...
1: Simán bárhol. Na jó, szerintem ezt értjük, ezt megbeszéltük. A hangodra visszakanyarodva, szerintem erre szokták mondani, hogy szexi, meg különleges, meg önmagában valamilyen. Te úgy érezted, hogy korlátoz?
0: Hát persze. Hát az egész gyerekkorom ezzel telt. Hát gondold el, 4 évesen, amikor egy kis szőke göndörhajú kislány egyszer csak megszólal ezen a hangon, mint egy ilyen dizőz, végig dohányozva az éjszakát.
1: Jó reggelt!
0: És igen, tehát hogy látszik kis, jó reggelt kívánok! Tehát eleinte gégésztől gégészig vittek, és mindenki úgy nézett bele a torkomba, hogy meglátja a békát, és mindenkinek csalód. Egész gyerekkoromban negrót kellett tennem. Mert azt remélték, hogy az majd sokat, sokat fog segíteni. Egy gégész azt mondta, hogy hát talán a pubertással kinövi. Rád bízom ennek a konklúzióját. Vagy nem jött el még a pubertás, vagy az a
1: és volt tégedet. Olyan rendező is, aki azt mondta, hogy Barbie, ne viccelj, hát ezzel a hanggal ez ilyen szerepet nem lehetne.
0: Nem. Nem.
1: Akkor ez csak benned volt, mert így nőttél föl,
0: nem,
1: hogy ez egy ilyen valamilyenség.
0: Én nem foglalkoztam vele, hiszen én ezzel beszéltem, tehát hogy nekem nem okozott gondot, és ragyogóan tudtam üvöltözni, mindent tudtam vele csinálni, hanem amikor a főiskolára felvételiztem, tehát az, hogy a rokonaim gondolták, hogy hát ha valami betegségem van, de miután kiderült, hogy nem, Ezek után senki nem foglalkozott vele. De amikor elmentem a színművészeti főiskolára, akkor szembesültem vele, hogy ez nem olyan evidens, hogy egy embernek ilyen a hangja.
1: Kerényi volt az osztályfőnököd,
0: ugye? Nem, Békés András.
1: Békés András volt az osztályfőnököd. Tényleg, igen.
0: Igen.
1: És ő például nem akart ezzel valamit kezdeni? Vagy a beszédtechnika tanár nem gondolta úgy, hogy na majd most?
0: Montág Imre volt a beszédtanárom. Már amikor először nem vettek fel a főiskolára, akkor elmentem a Nemzeti Színház stúdiójába, és ott Montág Imre dolgozott velem, és Ságodi Gabriella, és hát látták, hogy ez ilyen. És amikor másodszorra felvettek, akkor a Montág azt mondta, hogy nézze, ez a maga hangja, meg fog tanulni bele dolgozni. Ráadásul egy fantasztikus hangképző tanárnőt, Bagó Gizellát kaptam a főiskolán, akinek nem véletlenül adtak a kezébe. És Gizella azt mondta, hogy mindent fogsz tudni vele csinálni. És ő mindent csináltatott is velem. A főiskolai gyakorlatok alatt.
1: Hát tehát énekeltem operát.
0: Tehát igen, és ő azt mondta, hogy ez mindent fog tudni csinálni, mert nagyon strapabíró, ez ilyen a hangszíne, de megtanított egy csomó mindent, hogy én ezzel jól tudjak bánni. Tehát nagyon sok munkaóra van benne, nagyon sok átsírt éjszaka van benne, de és főleg a pályám elején pont ebből kiindulva elvállaltam mindent. Minden olyan dolgot, ami hanggal volt kapcsolatos. Pont azért, hogy megszokják, hogy ezt elfogadják, hogy hát, ja, ez ilyen.
1: Csatangolok itt az időben, én pontosan tudom, csak eszembe jutott közben egy kérdés. Édesapáddal kapcsolatban, ugye te azért dolgoztál olyan színészekkel, akik vele dolgoztak, akik őt ismerték. Tehát a Butaságom története minden idők egyik legbűbájosabb filmje, Rutkai Éva filmtől kezdve a Körhintáig, Törőcsik Mali legendájáig. Szóval itt azért voltak olyan művészek, akik tudtak neked mesélni róla, tehát közel tudott hozzád kerülni az ő története.
0: Hát, Harkányi Endre. Valahol Európában.
1: Az elmúlt évtizedeket, igen.
0: De hát Törőcsik Mali főleg. Tehát Marival játszottam még a Játékszínben, egy Majális című csurka darabban nagyon régen, és utána aztán játszottunk a Víg Színházban is. De hát én gyerekkorom óta ismertem őt. Ő is ismert engem, sőt, még anyám hasában ismert engem, mert dolgoztak együtt a Szerelemben, a Makkároly filmben, és ők elég jó barátságban voltak. Úgyhogy a Mari engem egész korai szakaszomtól ismert. És amikor összetalálkoztunk a szakma kapcsán, nagyon sokat mesélt nekem az apámról. Sok huncut históriát is. És
1: a filmgyártás hőskora, tekintsük úgy.
0: Mondjuk így, de fantasztikusan éltek, és fantasztikusan élvezetesen töltötték a szakmai életüket. Vagy hát az a benyomásod lehet, hogy egy forgatás az akkor lassabban történt, mint most. Tehát vízzel főztek, tehát nem volt ez a technika, nem volt ez a minden. Nagyon különös dolgokat kellett kitalálni.
1: Hát édesapád legendás története a körhintára kötözés.
0: Hát gondold el, 3 napon át volt felkötve. Ebben az említett önálló esben erről elég sokat beszélek. Mert ez a körhinta, ez egy csodálatos história. 3 napon át volt fölkötve az apám abba a hintába. És 3 napon át nézte az objektíven keresztül a Marit és a Sós Imrét. Én egy alapvetően ezeket a dolgokat nagyon nem bíró ember vagyok. Tehát én rögtön rosszul leszek. Arra gondolni, hogy az apám erre föl volt kötve, és ez ment. Én nem is tudom, hogy ez hogy bírta ki. De rengeteg ilyen dolgot csinált, mert vízzel főztek, tehát hogy úgy kellett a kamerát mozgatni, olyan technikát, olyan világítást kellett kitalálni, amivel ő nagyon tudott játszani, és ennek ő nagy mestere volt. És nagyon, nagyon különös volt, sok-sok évvel később velem csináltak egy interjút, és az egy ilyen interjú sorozat volt, és azt találták ki, hogy mindenki valami emblematikus figurának a képébe öltözik. És nekem kitalálták, hogy a Mari. És mondtam, hogy biztos, hogy nem. Hát, Mari bőven élt. Karis Tamás csinálta az interjút. De mondtam, hogy oké, ha gondolják, akkor legyen egy olyan, hogy körhinta karbantartónak. Mert kitalálták, hogy van egy körhinta, és csináltak egy interjút, és főleg az apámról kérdeztek benne, erről a hiányról, és ezt találták ki, hogy van a város közelében egy körhinta, menjünk ki, és akkor ott csinálnak valamit. És mondtam, hogy oké, de a Mari, tehát ez nem, de akkor rendesen összeolajozva, összekoszolva valami munkásnadrágba az
1: jó. A hintás legény.
0: Hogy igen, tehát hogy annak szívesen beöltözök. És akkor az SP csinálta, bizonyos Éder Krisztián csinálta a képeket, a fotókat, és ez az én gyerekemnek, aki akkor volt, nem tudom, 12 éves, Rozi lányom, nagyon boldog volt, hogy az Éder Krisztián fog téged fotózni, mama, hadd menjek ki.
1: Egy rajongó, tessék.
0: Hát, boldog volt, és kimentünk. És kezdődött az egész, és egyszer csak jött a körhinta tulajdonosa. És elkezdte mondani, hogy hát ez a körhinta, és ha tudná, és az apám, és a nagyapám. És nézze meg, látja, ez fából van, és így vannak a láncok.
1: Ez az a körhinta, volt a körhinta?
0: Ez az a körhinta volt, amire az apám rá volt kötve 3 napig. És ott álltam a gyerekemmel, és azt mondtam, hogy basszus, ilyen nincs. Hát ez nem, de mennyi esély van? És ott álltunk, és olyan jó volt, hogy a Rozi velem volt, hogy ezt a teljesen szürreális pillanatot átélhettük, hogy valamelyik székben ült az apám is.
1: És onnan, oda volt felkötözve. De szép.
0: Hát, szép.
1: Hogy kerültél a Vígbe? Ugye te nagyon József Attila színházas voltál, mert végre Pesten voltál. Ugye úgy kezdődött, hogy nem voltál Pesten egy kicsit.
0: De rögtön a József Attila.
1: Rögtön?
0: Téged azt éveznek, hogy Babarczi Lászlóval dolgoztunk.
1: Igen, így van.
0: Babarczi László rendezte nekünk a negyedéves vizsgánkat, a tangót, és ő le akart volna szerződtetni Kaposvárra, ami egy nagyon nagy dolog
1: hát
0: volt.
1: Hát az akkor menő volt.
0: De közben, ez tulajdonképpen egyszerre zajlott, és közben a József Attila Színházban Iglódi István szerződtetett volna le, és felajánlotta, hogy kezdek egy musicallel, az volt a címe, még ma, Selmeci György írta a zenéjét, hogy ezt, én ott voltam gyakorlaton, mindenki a Vígbe ment gyakorlatra, az egész osztályom a Vígben volt, de akkor a József Attilában egy ilyen nagyon különös változás indult el, Svajda, Töröcsik, Garas, nagyon...
1: Csináljunk ott, művész
0: valami más dolog volt egy pillanatra, és Ház van der Péter osztálytársammal arra gondoltunk, és minket hívott az Iglódi, aha, hogy menjünk oda, és arra gondoltuk, hogy mindenki a Vígben van. Talán több lehetőségünk lesz, hogy 2 főiskolás, 1 fiú, 1 lány, talán több esélyünk lesz egy kicsit megmutatni magunkat. És egyszerre ajánlotta fel később, amikor tehát 2 évig voltam gyakorlaton a József Attilában, és amikor a 4. év közepén, amikor az ajánlatokat meg szokták tenni, akkor a József Attila és jött a Babarczi. Uh-huh. És miután ennyi gond volt a hanggal, arra gondoltam, hogy ha egy zenés darabban kezdhetek a József Attila Színházban, amit egyébként már úgy 2 éve ismerek, akkor az hát, ha egy kicsit elfogadhatóbbá teszi ezt az általuk vélt, vagy valós problémát, és hogy az talán egy jobb kezdet lesz. És azt kellett mondanom Babarczinak, hogy itt kell maradnom. Nagyon nehéz döntés volt egyébként.
1: De nem voltál sokat ott végül is.
0: A József Attilában?
1: Mert aztán várt a Víg.
0: A József Attila Színházban hát 6 vagy 8 évet a gyakorlattal együtt eltöltöttem. Nagyon szeretem, nagyon jó előadások voltak. Lénár Péter volt az igazgató. Volt egy fiatal csapat.
1: Mikor volt itt ebben a műsorban? Milyen szépen beszélt róla, tényleg.
0: Nagyon szerettem. Nagyon, nagyon szerettem. Sokat köszönhetek neki. Nagy támogatást. És végül is a saját csapdájába esett a Lénert tanár úr, mert amikor 100 éves volt a Víg Színház, akkor minden színháznak képviselnie kellett, vagy hát az volt az udvarjas, meg természetesen minden színház képviselte magát ennek a, ennek a születésnapján. Tehát 100 éves a Víg.
1: Köszöntik a
0: többiek aha. is. És a József Attila Színházból Lénert tanár úr engem küldött oda, Józsa Imrével, és hogy mi köszöntsük a Víg Színházat. Az Imre egy pici monológot adott elő a Rómeó és Júliából, mert ő szinkronizálta, és gondolta, soha nem fogja a Rómeót eljátszani, nem az az alkat, de csinált egy pici jelenetet, és jöttem én. És hát nagyon főtt a fejem, hogy mi az ördög el tudnék én, tehát mivel köszönti az ember ezt a fantasztikus épületet, ezt a fantasztikus társulatot, ezt a 100 éves nagyasszonyt. És mázlim volt, mert előtte egy operettet játszottam, vagy akkor még futóban volt, Mesék az írógépről címen. Érted, tehát ezzel a hanggal én operettet is énekeltem, ráadásul nem a szubrettet, hanem
1: a primadonnát,
0: nem gondold el. És Benkő Gyulával volt egy duettem. És arra gondoltam, hogy ez a legadekvátabb megoldás, hogy a Benkő Gyula bácsi egyébként is ott van, a Víg Színház.
1: Hát legendája,
0: És hogy akkor az lesz a megoldás, hogyha Gyula bácsi elénekli velem ezt a duettet. Úgyhogy annyira jól sikerült ez a duettünk nekünk, hogy másnap felhívott Marton László, hogy mit gondolok róla, hogy leszerződnék-e. És miután május 1-én van a Víg Színház születésnapja, vagy akkor szoktuk ünnepelni, ez akkor történt, amikor én már egyébként leszerződtem a József Attilába a következő évadra. Úgyhogy el kellett mennem Lénert Péterhez, és azt kellett mondanom, hogy tanár úr, mit mond? Aki azt mondta, hogy készen volt, és azt mondta, hogy persze, ha hívják, menjen. De ez egy házasság, ez egy családi dolog köztünk, hát a gyerekem, hát akkor nem menjen. És nagyon utált érte.
1: Szerintem már megbocsájtott.
2: Adásunk hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az országgyűlés ma választja meg az Alkotmánybíróság új tagját. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Továbbra sem lehet megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén. Változóan felhős az ég az országban, több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Az országgyűlés megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők megvitatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az új források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már több mint 1 milliárd 200 millió forint. A nyomozás még tavasszal kezdődött, a családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna előbb-utóbb elveszíti azokat a nyugati területeit, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Az orosz elnök erről az orosz haditengerészet katonáival tartott szentpétervári találkozóján beszélt. Putyin azt mondta, ez nem feltétlenül történik meg a közeljövőben. Szerinte 1, 2, 10 vagy akár 15 évig is eltarthat, de a történelem végül mindent a helyére tesz, mondta. Továbbra sem lehet megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűzterjedése zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután kereskedelmi hajót tartott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk, közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Sosem bántad meg? Nem volt olyan pillanata ennek a Vígszínházi 30 évnek?
1: Nem. Nem. Az nem, mert a Vígszínház fantasztikus, tehát tulajdonképpen mind azt képviseli, amit egyébként színészként gondolsz, hogy egy színháznak tudnia kell. Pont olyan, és pont az, amit mi színészek valaha elképzeltünk.
2: Milyen? Mit kell tudni egy színésznek?
1: Varázslatos. Varázslatos. Hihete, a géniusz Loci bennél a falakban. Az a 130 év. Megcsinálta a színház, Kovács Krisztina és Rudolf Péter, megcsinálták a színháznak a filmjét.
2: Igen.
1: Azt 4 epizódból áll.
2: Fenn van a YouTube-on, meg lehet nézni, persze.
1: Ha megnézed, annyira engem nagyon mélyen érintett, mert nem csak egy színház életéről szól, hanem Közép-Európa életéről szól, a politikáról szól, az életünkről szól, valami eszenciális emberi történetről szól, hogy hogyan küzdöttek egy színház épületén keresztül a történelemmel, a politikával, a kultúrával. Ki mindenki adta a vérét, az izzadságát, a hangját, a lelkét, a mindenét, azért, hogy ez az épület minden este megteljen, hogy ott az emberek boldogok legyenek, vagy elgondolkodjanak, vagy valamilyen hatást kiváltsanak belőlük. És hogyha ennek te része lehetsz, az annyira felemelő, hogy tudom, patetikusan hangzik, de tényleg így van, amikor este vége van az előadásnak, és én a női oldal, az a másik oldalon van, mint a kijárat, ezért minden nap át kell mennem a színpadon hátul, amikor a fiúk bontják a díszletet, és látod ezt az irgalmatlan teret, és tudod, hogy mi volt este, és érezted őket. Erre nem lehet rálegyinteni, erre csak azt tudod mondani, hogy köszönöm, hogy csinálhatom.
2: Beszélsz a falakkal, a színpaddal? Van ilyen viszonyod?
1: Fejben abszolút. Persze, mert azért mondom, tehát ez a 4 film nagyon, mindenkinek nagyon ajánlom, mert nem csak a Vígről szól, hanem azt hiszem mindannyiunkról szól. Kelet-Közép-Európa életéről szól. Egy színházon keresztül, de emberek, hogy mit csináltak végig, és hogy hogyan éltek, hogy hogyan gondolkodtak, és hogy ez mennyire fontos volt, és hogy milyen jó, hogy egy, tehát a parlament a politika háza, a Víg színház a művészet háza. Tehát annyira meghatározó, annyira alapvető, hogy az arra nem tudsz legyinteni, tehát nem.
2: Azért is izgalmas, amit mondasz, mert egy jó néhány színésszel beszéltem az elmúlt időszakban, aki azt kérdőjelezte meg, hogy van a művészetnek még dolga. Mert hogy annyira nincs rajta figyelem. Meg annyira kevéssé figyelnek a művész szavára. És hogy minthogyha ez az óriási zaj, ez elfedne mindent, és ha téged hallgatlak, akkor meg azt hallom, hogy ez egy meghatározottság. Tehát, hogy a művészet az társadalom formáló. És én mellé tenném ezügyben a voksomat,
1: de
2: elfelejtjük.
1: Ezt nem lehet elfelejteni, nem felejthetsz el levegőt venni, nem felejthetsz el vizet inni, tehát ez hozzám tartozik, tehát sőt, most kéne, hogy igazi ereje legyen. Most, amikor mindenkinek ez van a kezében, akkor idejövet, ültem egy kocsiba, és beszélgettem szóval, aki idehozott engem, aki mondta, hogy viszi a gyerekeit, és mennek a Pál utcai fiúkat megnézni, és hogy milyen jó lesz, a fia 10 éves, és nagyon érdekli. És mondtam, hogy persze, be kell vinni a színházba, mert ebben a mozgásban, hogy már mindenkinek egérré módosult az ujja, ebben a hajszoltságban olyan fontos lenne, hogy a gyerekek
3: és egy 10 éves fiúnak ez nagyon meghatározó lehet, hogy egy picit lassabb, de rá erősen ható dolgot érzékeljen, ami ott történik neki akkor, abban a pillanatban 3D-ben lát embereket mozogni, hozzábeszélnek, és csak és kizárólag aznap este volt úgy, ahogy történt. Ez annyira szerintem egy gyereknek ez nagyon jól átélhető, és hogyha megsegítjük ennek az általánosságát, kultúra nélkül nem lehet. Tehát nincs miről beszélni. Ez muszáj. És a technika egy nagyon fontos dolog az életünkben, és nagyon megkönnyíti, és ez tök jó. Végül is az egésznek az arányáról van szó. Ha el tudod helyezni magadban, és nyilván felnőttként már jól, én feltétlenül, aki egy egész másik generáció vagyok, én vagyok a boomer, aki ismerkedem és nézem tágra nyílt szemekkel, hogy ezt tényleg meg lehet vele csinálni, hű de jó, tanítsd meg. Nyilván én hozzá akarom venni az én meglévő képességeimhez, hogy ezzel is tudjak bánni, de el tudom helyezni a világomban. A mi dolgunk az, hogy megsegítsük egy fiatalabb generációnak, hogy ezt el tudja helyezni.
2: Hát megkapaszkodó az idősebbeknek, mert ez ott van, ez még ott van. Mozog a világ, de ez még ott van, de ti is mozogtok, és azért a vígszínház nem egy őskövület. Tehát mondjuk ezt a 130 évet, de közben vannak olyan előadásaitok, amik kifejezetten csúsznak a szinte kísérleti típusú színház felé, ami biztos izgalmas színészként is.
3: Nagyon, és hát egyébként ez is a lényege az egésznek, hogy bár 130 éves, de az, hogy mit közöl éppen, vagy milyen módon közli, az nem a 130 éves lesz. Erre szerintem egyébként elég jó példa, most mutattuk be ezt a Pesti Színházba játsszuk, az Államtitkár urat, ami hát egy nagyon...
2: Hát ez egy 100 éves darab, de mennyire ide szól?
3: 130-nak, amikor a Víg Színház megnyitott, akkor ment a Barangok című előadás, ami 6-ot élt meg, és azt hiszem csúfosan megbukott, és nagyon megijedtek, vagy akkor már az elején bukta, és elővették ezt az Államtitkár úr című darabot, ami viszont óriási siker lett. És azt találták ki most Rudolf Péter és dramaturgok és a tanács, hogy akkor elő kell venni ezt az Államtitkár urat, így ünnepelhetjük a 130 éves Vígszínházat. De természetesen mai...
2: De hát ijesztő az a darab.
3: Hát
2: az...
3: Hát nagyon remélem.
2: Hát 130 éve eltelt, pont ott tartunk. És mondjuk ez nyilván miattatok is van, mert hogy azért az a darab az attól szól ide, hogy ezt a világot mutatja meg nekünk, de hát közben mi változott?
3: De látod, ez a lényege a színháznak, ezért kell színházba jönni, és akik eljöttek, hát főleg most a választások előtt, hát állva tapsoltak időnként, és hát olyan nyílt színű tapsokat kaptunk, mert annyira értették,
2: hát
3: és ez egy csodálatos dolog, mert az ember ilyen, és ez jó látni 130 évvel ezelőtt, és jó látni most.
2: Mondd, ez fontos lehet. Változott a közönség reakciója bizonyos szituációkra, ami a színpadon zajlik, azóta, hogy április 12-e
3: igen,
2: után vagyunk?
3: Nem olyan éles. Mindenki félt, hogy ekkora sikerünk volt így a választás előtt, és akkor majd mi lesz? Abszolút reagálnak, nagy nevetések vannak, de tehát akkor olyan volt, hogy nincs kiengedve a szellem a palackból, és akkor volt egy nagy feszültség. És azzal, hogy ez megkönnyebbült, már nem annyira éles, de nagyon szórakoznak.
2: De nektek kell-e például kell reagálnotok?
3: Nem.
2: Színpad?
3: Nem. Mi tesszük a dolgunkat, megy az előadás, csak érzékelet.
2: Mindent?
3: Mindent. Mindent. Persze. De hát ez nekem dolgom. Tehát mondom a szöveget, de közben tudom, hogy ott valaki kinyitott egy cukorkás zacskót, és az nem jó. De...
2: Mit szólsz, amikor csöng a telefon? Ez borzasztó.
3: Hát de...
2: Hát jó, hát ez az életünk. Persze.
3: Igen.
2: Valamit akartál mondani.
3: Igen, de nem...
2: De mondd el.
3: Nem, mert ez... Nem, mindegy, csak hogy az ember a színészi hülyeségről akartam beszélni, tehát hogy mi minden történik veled egy előadás közben. Tehát, hogy mindent hallasz, mindenre figyelsz. Játszom egy kétszemélyes darabot a Rózsavölgyiben, a Schneider Zolival, az a címe, hogy a vége. Nem tudom, nem veled beszélgettem erről én egy rádióinterjú kapcsán, ugye? Jó. Na, szóval ezt az előadást játszom, és ebben van egy szex jelenet, ahol én leveszek magamról egy bizonyos ruhadarabot. És ebből a ruhadarabból, ebből az intim ruhadarabból minden előadásnál kettő darabnak kell velem lennie.
2: És egy valami maradjon is.
3: Így van, így van. És egyik alkalommal a nagy tevékenység közben ment az előadás, és rájöttem, hogy ebből a második darabból nem vettem fel egy második darabot.
2: Aha.
3: De közben játszottuk.
2: De és? Közben hát és?
3: Hát és? Hát és? És közben játszottam, és közben gondolkodtam, hogy ez most hogy lesz? De hát tudtam, hogy az van bejátszva, hogy egyszer csak így csinálok, úgyhogy hát igen.
2: Hát repül.
3: Hát igen. És utána azon gondolkodtam, mikor ez megtörtént és lejátszottuk, azon gondolkodtam, hogy ezt amikor majd el fogom mondani a Snecinek, hogy ez mi történt közben az előadat, hogy mennyire fogunk nevetni rajta. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy nagyon sokféle figyelmed van a színpadon egyszerre, és nagyon sok mindent érzékelsz egyszerre, és történik veled, és közben nagyon kell játszani a darabot, tehát közben ott vagy, jelen van.
2: Pályatársad mesélte.
3: Bocsánat, ez egy
2: de nagyon... Ez nagyon jó, és ezt szerintem ezt imádják a nézők, hogy az életet
3: mesélt. Szégyellem magamat, hogy elmeséltem, de szóval annyira zavarba.
2: Volt egy pályatársad, aki azt mesélte, hogy az első felvonás elején eszébe jutott, hogy biztos nem zárta el a gázt. És onnantól kezdve az egész darab alatt azon morfondírozott, hogy ég a lakás. Hazament és nem égett, de és közben játszott. Tehát, hogy úgy vagytok ti valahogy összerakva, hogy bármi is történik, a darab megy.
3: Csak egy példát mondok. A Színház és Filmművészeti Főiskola első vagy második osztályában Békés András azt a feladatot adta, hogy el kellett mondjál egy verset, és el kellett mondanod a verset, ahogy elmondanád, és el kellett mondanod még egyszer a verset, ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal az átértséggel, csak közben ő számokat mutatott a kezével. És a végén meg kellett mondani az eredményt. Össze kellett adnod, és meg kellett mondani az eredményt. De közben te előadtad a verset. Tehát ez a fajta figyelem, hogy egyszerűen tudsz, jelen tudsz lenni a szituációban, és tudod képviselni, és koncentrált vagy, csak közben érzékeled, hogy ott valami baj történt, nem gyulladt meg egy lámpa, egy néző nincsen jól, azt ki fogják vinni. Tehát, hogy közben felveszed az egész környezetet. Egyébként ez egy tulajdonképpen egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy ennyire nyitva vannak az érzékeink, és ennyire figyelünk mindenre, egymásra. Szerintem ez jó.
2: Egyébként is ebből van a színész. Ilyenkor szokott az történni, és most sem térünk el ettől a tradíciótól, hogy hát valaki hozza a díjat, és át is adja ő neki. Előbb itt próbáltad kitalálni, hogy ki lesz az.
3: Mert ennyire hülye vagyok, hogy elfelejtettem, hogy ez történik benne, persze.
2: Hát persze, hogy történik.
3: Jaj, nagyon jó.
2: Most történik.
3: Jaj,
2: úgyhogy hívom ide. Hát mondanám, hogy a színpadra, ide a dobogóra. Lukács Sándort, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját, és a te örökös partneredet.
3: Hát ez
2: szerint. Hoppá, vigyázz.
4: Hát hoztam neked valamit.
3: Jaj. Csókolom. Nagyon szépen köszönöm.
4: Teljes. Szevasz.
2: Szevasz. Szia. Foglalj helyet, kérlek.
4: A feleséged mellett?
2: Igen. Simán, hát hogyne. De? Hányszoros feleséged?
4: Hát tudod, én most hirtelen megmondom őszintén, egy picit készültem, mert a feleségem, az eredeti feleségem.
2: A másik mondta, feleséged.
4: Ne ott gondolkozz, hogy négyet mondok hirtelen. Régebbről a nyaralók, a elsötétítés, parti,
3: Jézus
4: és büszkeség és
2: baléti. Hát ez a legutolsó.
4: Ez a legutolsó, igen, legfrissebb.
2: De hát, változott az asszony.
3: Igen, öregedett, igen.
2: A négy alatt.
4: Az igazság az, hogy egyre csinosabb és egyre érdekesebb nő lesz belőle.
3: Igen, hazudni, és ennyiképp leválthatsz erről, ami fiatalabbra, érteni fogom.
2: Édes, amikor ennyit játsztok együtt, tudtok még újat mondani a másiknak? Akár gesztusokkal,
3: tudunk,
2: nézéssel,
3: tudunk.
2: De komolyan.
3: Sanyi, hová mész? Hová mész?
4: Jaj, hát a legújabb darabomban ez egy tűnemégyes dolog, mert annyi idő nincs a jelenetek között, hogy fölmenjen az ember az öltözőjébe, és hát végül is ott a színfalak mögött, aki nem játszik, az is ott ül és figyeli az előadást, és van egy jelenet, ami után én mindig elfelejtem, hogy mi jön, és elindulok egy irányba. De ő akkor jön ki...
3: Én kijövök a takarásba, és látom, hogy osonkodik el.
4: Hogy osonkodik.
3: És mindig mondom, hova néz?
4: Jaj, mondom.
3: Tehát mindig tudunk egymásnak újat mondani.
2: Jó, de hát ez kevéssé a művészi létről szól.
3: Jaj, hát legkevésbé is. De a művészi létről nem szól, az bent szól. Ez egy praktikusan kint szól, és nagyon sokat szoktunk nevetni.
2: Az, hogy ennyit játsztok együtt, az egyébként a színpadon nem teszi ezt megszokottá? Partnerként?
4: Nem, mert olyan változatos, hogy mondjam, helyzetekbe meg viszonyokba kerültünk, például az előbb említett négy darab kapcsán, hogy mindig más valami, más valami történik a kapcsolatunkban, hát legalábbis én így
3: az
4: mondtam.
3: Amfitriumban is.
4: Az Amfitrium, látod, azt meg...
2: Ott az ötödik,
3: de ezek szóval nagy távolságokra vannak, tehát hogy nem arról van szó, hogy most is játszanánk egy másik, tehát most a büszkeség és balit életben vagyunk házaspárok.
2: Te emlékszel rá, amikor oda került hozzátok? Hát te akkor már oszlopa voltál ennek a színpadnak. És emlékszel rá, amikor oda került Barbara hozzátok?
4: Az igazság, hogy konkrétan nem tudok mondani egy olyan momentumot, vagy valamit, amikor oda került. Nekem olyan természetes, hogy visszamenőleg is már olyan természetes, hogy itt vagy.
3: De te nem voltál ott, amikor én a Benkő Gyula bácsival, amikor ti fönnültetek a színpadon, és a Gyula bácsival énekeltem? Mikor a József Attila, mikor Józsa elmondta a Romeo, mert lefeküdt az akójával, és utána én bejöttem a Gyula bácsihoz, és a Gyula bácsival énekeltünk. Te nem ültél akkor ott? Nem figyeltél azon az órán? Hát, Sanyi.
4: Sanyi. Most füllentenék, ha azt mondanám, hogy tisztán emlékszem rá.
2: A kérdésem miatt van az egész.
3: És ő a férjem. Tessék, most gondold el.
2: De ez normális, nem?
4: Hát egy férj az elszokott felejteni.
3: Ez teljesen rendben van. Teljesen normális.
2: A színház sokat változott, amióta ott vagy. Más ma a Víg Színház, mint amikor Sanyékhoz oda kerültél?
3: Hát gondolom, hogy más, mert maga az élet nagyon más, és hát igen, a színház megy az élet után. Igen. Vagy az élet megy a színház után. De persze, sokat változott.
4: Hát kihalt mellőlem, meg mellőlünk, de hát főleg mellőlem, mert ugye én régebben vagyok ott, az a nagy bölény generáció, ugye?
3: Hát most Páger, ti vagytok a nagy bölény.
4: Páger, Milicsi, Latinovics, Darvas, Benkő Gyuszi, Tomanek, szóval nem is, és bocsánat, akit kihagytam.
2: Somogyvári, Lutkai.
4: Na hát a nőkről nem is benne. Bullelma, Lutkai, Súlyok Mária, Schubert, és szóval stb. És hát én még, hál' Istennek, megélhettem azt, hogy ezeknek partnerei lehettem, ezeknek a tényleg fantasztikus egyéniségeknek. És hát ugye én 72-ben szerződtem a Víg Színházhoz, hát egész más világ volt akkor. Akkor azért volt izgalmas az élet, mert ez a bizonyos új gazdasági mechanizmus, ugye, akkor kezdett talpra vagy lábra állni. Tehát volt egyfajta, hogy is mondjam, csak a KGST országokon belül mi voltunk egy kicsit a legmodernebbek, mikor megengedték már egy kis maszekosítás, stb. És a Várkonyi Zoltán, aki akkor igazgató volt, rettentően fogékony volt erre a hajszálfinom politikai változásra, és földobta, és hát egyébként is Várkonyi zseniális pali volt. És hát akkor ugye nem a fiatal színészeknek, még az idősebbeknek is alig volt autója, emlékszem Bárdi Gyurinak, meg Darvasnak, ezeknek a legnagyobb sztároknak. És hát egész más volt a viszony, fiatalok, mi fiatalok, másként viszonyultunk ezekhez. Tehát az ő bűvkörükbe lenni, tehát az ő, hogy mondjam.
2: Ezt ti most megélitek? Ugye más, most azért most jönnek, rengeteg fiatal jött az elmúlt évtizedben a Víg Színházból, kifejezetten látványos volt. Nyilván a Pár utcai fiúk miatt is, mert mindig kellenek fiatalok. Megélitek ti azt, hogy így állnak hozzátok? Hogy, mert itt vannak a nagyok.
3: Nem, így állnak hozzánk. Nem,
2: megváltozott nem, ez nem, nagyon?
3: Persze.
4: Ó, nagyon, nagyon. Hát akkor, ha egy előadás után a Darvas Iván azt mondta, hogy nekem vagy a Kernek, vagy mit tudom én, hogy gyertek egy vacsorára, meghívlak titeket a fészekbe. Hát az olyan volt, mintha Mennyországba mentünk volna.
2: Hát és most hát nem hívod meg őket a fészekbe. Ez lehet a probléma, látod?
4: És a beszélgetés, tehát akkor ott jobban figyeltünk ezeknek, hogy miket mondanak. De hát akkor még nem volt mobiltelefon.
2: Nyilván,
4: hát persze. Mindenki veszi a mobiliát, a saját kis egyéni ügyeit intézi. Hál' Istennek most már a fiataloknak.
2: De nem is kérdeznek benneteket?
4: De kérdeznek, és azt hiszem mind a ketten elmondhatjuk, hogy nagyon jóba vagyunk a fiatalokkal.
2: Ja, hát ez nem erről szól, persze.
4: Tehetségesek.
2: Csak hogy bennetek volt még egy áhítat, tehát hogy a Benkővel te énekeltél, az nyilván egy esemény volt. Nem csak azért, mert miatt szerződtél oda, hanem mert hát azért mégis a Benkővel énekelek.
3: Így van, mi sokan megilletődöttebbek voltunk, és sokkal tekintély, tisztelőbbek voltunk.
4: Igen.
3: De hát ebben is növekedett mindenki, tekintélyelvű volt maga az oktatás, minden erre épített. Ma már sokkal közvetlenebb a viszony. Őszintén, én nem bánom. Én nem bánom, mert azt gondolom, hogy én személy szerint megkapom azt a tiszteletet, vagy nem érzékelem, hogy ne kapnám meg azt a tiszteletet, ami nekem komfortos. És viszont közel vannak hozzám. Tehát
4: magyarul olyan dolgokat is mernek már elmondani nekünk, amit mi még annak
2: hát,
4: nem
2: de
4: mertünk.
2: Hát ez egy őszinte Súlyok viszont, az jó.
3: Tehát, hogy egy nagyon, igen, tehát, hogy nincs ez a távolság.
2: A hírek szerint jó, senki nem merte megmondani.
3: Így van, őket. Így van. De nincsenek ezek a távolságok, és ettől szerintem közvetlenebb a kapcsolat.
2: Most azért megölelgettek a fiatalok is, hogy hallhatok.
3: Igen, és szóval, tehát, hogy nagyon, nagyon meghatóak. És pontosan ugyanakkal azokkal a küzdelmekkel harcolnak, mint amikkel
4: annak
3: mi.
4: Idején.
3: És nagyon szeretetre reméltóak. Szóval én nem bánom, hogy nincs ez az áhítatós távolságtartó.
2: Én is megölelhetlek egy virágcsokor kis.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Te halhatatlan.
3: Jaj, halhatatlan. Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálok. Szeretettel.
3: Igazán.
2: Öröm volt veled beszélgetni, téged hallgatni. Sanyi, neked pedig hoztunk egy üveg bort, az idei halhatatlanok borát.
4: Ó, köszönöm.
2: Ilyet szépen. Majd természetesen Barbara is kap, de ezt most itt átnyújtom.
4: Hát lehet, hogy ez még ma este le lesz meózva.
3: Csapra verve.
2: Kedves egészségedre.
4: Foglaljatok helyet. Nagyon szépen köszönöm.
2: Hogy elköszönhessek a kedves nézőktől, és elmondhassam nekik, hogy szeptember 12-én a lábnyom lerakásánál, ahol Barbara lábnyoma is oda kerül a halhatatlanok sétányáról, különben ott van Lukács Sándor is, hogy keressék meg, ha Nagymező utcában járnak addig is. Szóval, hogy várjuk Önöket szeretettel azon a szombat délelőttön, most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy elosztod a díjat.
4: Köszönöm. Itt lehettem. Köszönöm.
2: Minden jót kívánok, viszontlátásra.
0: Műsorajánló.
5: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Holnaptól drágul az üzemanyag Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitathatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ér találat Észak-Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodot rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A Horvát Közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Változóan felhős az ég az országban, a több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik, délután 29-33, késő este 18-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük, hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
7: Köszöntöm a kedves hallgatóságot itt a Spirit FM-en, az Agyesély című állatvédelmi műsorunk keretében. Én Tóth Peti Lili vagyok, és ezúttal is rendkívül érdekes témákkal fogom fogadni a hallgatóságot. Kezdjük is első körben és első körös vendégemmel, dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Köszöntöm.
8: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
7: Évről évre madarak milliói indulnak útnak, és sokuk több ezer kilométert repül azért, hogy eljusson telelő vagy költőhelyére. Ez a lenyűgöző utazás szinte teljes egészében a szemünk elől elrejtve zajlik, a részleteket pedig leginkább a madárgyűrűzésnek és a modern kutatási módszereknek köszönhetően ismerjük meg. De hogyan képesek ezek a törékenynek tűnő állatok ekkora távolságokat megtenni, mi alapján tájékozódnak, és milyen veszélyek leselkednek rájuk útközben? Erről beszélgetünk most. Miért indulnak egyáltalán vándorútra bizonyos madarak? Az evolúció során miért volt erre az elkülönülésre szükség?
8: Hát az evolúció során a vonulási tulajdonság az nyilván annak köszönhetően alakult ki, hogy bizonyos időszakokban az évben nincsen kellő táplálék, meg hát a körülmények nem olyanak a madaraknak, hogy túl tudnának élni, és ezért változtatnak helyzetet, és hát akkor, hogy a jégkorszakok váltották egymást, ahogy a jeges, illetve hát a hideg térségek egyre váltották egymást, ahogy a

0: Afrikába vonulók, egészen Afrikában töltik a teret a Szaharán túli területeken, sőt, az bizonyos fajok akár Dél-Afrikáig is elvonulnak Magyarország területéről, ami már inkább az 5-6 ezer kilométeres távolság, vagy még több is.
1: Magyarországról mely fajok számítanak abszolút rekordereknek, akik mondjuk a legnagyobb távolságot repülik?
0: Hát nagyjából a madárgyűrűzési adatok alapján azokat a fajokat sorolhatjuk ide, amik eljutnak egészen Dél-Afrikáig, például ismertebb fajok közül a fehér gólyát, vagy akár például a füstifecskét, aminek a telelő terület egészen odáig húzódik, és vannak magyarországi adatok is, amik ezt a kapcsolatot mutatják. Persze nem mindegyik madár jut le ilyen délre, de vannak rá példák, hogy megteszik ezt a távolságot.
1: Ha lehet így fogalmazni, mindig ugyanoda mennek vissza a családdal nyaralni?
0: Hát igen, nagyon sok esetben az, hogy milyen távolságban és milyen irányba vonulnak a madarak, az valamiféle genetikai berögződtséghez kapcsolódik, főleg ezeknél a hosszú távú vonuló fajoknál, amik mindenképpen elvonulnak. Egy másik kérdés azok a fajok, amik képesek alkalmazkodni ahhoz, hogy éppen milyen időjárási körülmények vagy táplálék adottságok vannak, és csak rövidebb távon vonulnak, vagy vándorolnak, ott azért sokkal inkább ezekhez a körülményekhez alkalmazkodik az, hogy melyik évben hol nyaralnak vagy telelnek. A hosszú távú vonuló fajoknál sokkal fixáltabbak ezek a viselkedési tulajdonságok.
1: Hogyan tudnak tájékozódni ezek a fajok például?
0: Általában többféle módszert kombinálnak, hát sok mindenre derült már fény, van amelyik fajnál az egyik módszer, másik a másik jellemző, tehát egyrészt akár a naphelyzetének használatával, a nappal vonuló fajok esetében ezt kombinálják valamiféle tájjelenek vagy vizuális memóriával, de nagyon sok faj vonul éjszaka, és a csillagos égbolt alapján tájékozódnak, például vörösbegy vagy kerti poszáta esetében vizsgálták ezeket nagyon részletesen, és ezeket kombinálják abban, hogy a mágneses teret is képes sok faj érzékelni, és a mágneses, mint egy iránytű, a mágneses tér, hát lényegre ugyanúgy, mint egy iránytű esetében működhet, de a mágneses térnek a térbeli különbözőségeit is tudják használni, és így valamennyi a térképként is funkcionálni. Például a cseregő nádi poszátánál mutattak ki ilyen kísérletes vizsgálatokkal ilyen tulajdonságokat. És még erre rárakódik az is, hogy látnak olyan fénytartományt, a polarizált fényt tudják szintén használni. Itt elsősorban az égbolt polarizációs mintázatát így a napnyugta környékén szintén tájékozódással. Tehát ezeket a sokféle lehetőségeket kombinálva tudják a vonulási irányt, illetve a távolságokat tartani. Ehhez képest egyébként még házigalamboknál kimutatták azt is, hogy szaglás is szerepet játszik a tájékozódásba, és esetleg tengeri madaraknál is egyre több ilyen bizonyítékot találtak, amilyen a szaglást használják valamiféle navigációra.
1: Laikus szemlélőként megfigyeltem, hogy a madarak többféle alakzatban képesek repülni. Ugyanez érvényes szerintem a vonulásnál is. A V-forma az minek köszönhető? Például a seregélyek egy nagy csoportba, de alakzat nélkül repülnek. Minek köszönhető a V-forma?
0: Hát ezeket a különböző csoportosulásokat, nyilván vannak olyan fajok, amik csoportosan mozognak, repülnek, meg vannak, amik egyének, azt mondjuk az előbb például nem említettem, mert elsősorban az érzékelési kérdésekre koncentráltam, hogy természetesen követhetik is a fajtársaikat, illetve tanulhatják is valamilyen szinten az útvonalat. A V-forma az elsősorban egy aerodinamikai optimalizálás, tehát az egymás mögött repülés, ugyanúgy, mint ahogy egy autóversenyzők, vagy bármiféle futók is akár másiknak a szélárnyékában futva egy minimálisan, de valamivel könnyebb mozgást tesz számukra, vagy energiahatékonyabb mozgást tesz számukra lehetővé, ugyanúgy a V-forma is. Ezért sokszor van, hogy változatják, hogy ki van legelő, annak a legnehezebb. Azok a madarak, amik utána a V-formában hátrébb vannak, mindegyik egy kedvező pozíció.

0: pozícióban van, mivel valamennyi szélárnyékot kap, és így az ellenállás egy kicsit kisebb. A seregélyeknél kicsit más ez, mert ott elsősorban óriás tömegekben, ahogy hullámzanak, és ez egy nagyon klasszikus látvány, amikor terelési időszakban akár milliós tömegekbe is tudnak csoportosulni, és hogyha az ember megfigyeli, hogy egy ragadozó madár megpróbál egy seregét elkapni, akkor szinte képtelen lesz, hiába van előtte egy millió, mert úgy tudnak egymásra figyelni, irányt változtatni, és ilyen szempontból ez egy védelem is a nagy tömegbe való közös mozgás, mert egy-egy madárnak a kockázata, hogy ragadozás áldozatává válik, elég minimálisra csökken, illetve nagyon hatékonyan tudnak közösen reagálni egy ilyen támadásra.
1: A globális felmelegedés a mai világunkban szinte mindent érint. Érint feltételezem, hogy ezeket a madarakat is, valamint a vonulási szokásaikat. Az útjuk során a globális felmelegedés okoz mondjuk előre nem látható problémákat vagy nehézségeket számukra?
0: Hát mindenképpen sokféle kockázat merül föl. Vannak olyan hosszú távú fajok, amik már jóval korábban is kimutatták, hogy például a száhelővezetnek a szárazodása bizonyos időszakokban vezetett jelentős állománycsökkenésekhez, azért mert a terelő területük, vagy éppen a vonulás során egy kulcsfontosságú terület a Szaharától délre első régió sok énekes madárfaj számára, és ha ott nagy szárazság volt, táplálékhiány, akkor egyszerűen csak kis részük tudta túlélni a téli időszakot. De természetesen az időjárási változások is, hogy éppen milyen légáramlatok vannak, és ezek mennyire változnak a klímaváltozás hatására, ezek is befolyásolhatják a vonulási útvonalat, és hát nagyon fontos, hogy nagyon sok faj támaszkodik a vizes élőhelyekre a vonulás során, és egyre nagyobb léptékben, főleg a szárazabb vidékeken egyszerűen eltűnnek ezek a vizes élőhelyek, és így azok a pihenőhelyek, vagy lépőkövek, amik a vonulás során sok faj számára kulcsfontosságúak, nem állnak rendelkezésre, és ez jelentős problémákat okozott. Ki tudjuk mutatni, hogy azoknak a fajoknak, aminek az állományváltozását pontosan tudjuk követni, azok közül a hosszú távú vonuló fajok vannak a legnagyobb gondban, tehát hogy ez mindenképpen egy kiemelt kérdés, amivel szükséges foglalkozni.
1: Említette is a gyűrűzést és a nyomon követést. A kutatók munkáját mennyire könnyíti meg mondjuk a gyűrűzés vagy a nyomkövető használata? Valóban a segítségükkel, a különböző berendezések segítségével valósan tudják nyomon követni az állatokat? Mennyire segíti a munkát ez?
0: Hát a gyűrűzés a klasszikus módszer, ott végül is azért arra van szükség, hogy valahol vagy megtalálják, vagy megfogják újra azt a madarat. Tehát itt elég kicsi arányban jönnek adatok, de nagy mennyiségű madár megőrzése után az elég sok fajról gyűjtöttünk már az elmúlt 100 évben adatokat. Egyébként ezek elérhetőek a honlapunkon, az egyes madárfajoknál azok a térképek, amik ebben az adatbázisból származnak. De emellett vannak már modernebb módszerek, egyébként a gyűrű között is vannak olyan színes gyűrűk, amik már távcsővel lehet olvasni, és ez már nagyságrendileg több adatot szolgáltat. De a legmodernebbek azok a módszerek, azok is azért most már évtizedesek, amik műholdas jeladót vagy GSM hálózaton kommunikáló jeladókat, kisebb madarak esetén pedig olyan passzív jeladókat, amik gyűjtenek adatot, de vissza kell fogni a madarat, hogy az adatokat lehessen tölteni. De ezekkel nagyon sok információt lehet ezt összegyűjteni, és olyan fajok, mert nagyon minimális tudásunk volt arról, hogy hol telelhetnek. Néhány év alatt egész pontos képet kaphatunk, így például a mi projektjeink keretében a kékvércséről vagy a szalakótáról tudtuk bebizonyítani, hogy hol vannak a legfontosabb területeik. Egyébként ezek szintén nagyon távolra vonuló fajok, és a mi állományaink azok Angola, Botswana térségében terelnek, és így kollégáink például a kékvércsé esetben megtalálták a világ legnagyobb gyülekező helyét is Dél-Angolában, és ott próbálnak a helyi természetvédőkkel, hatóságokkal dolgozni azon, hogy ezt meg tudják őrizni, tehát hogy ilyen lehetőségeket tárnak föl az információk, hogy utána be tudunk avatkozni esetleg a terülő területen is, úgyhogy a fajok, veszélyeztetett fajok védelmét azt az életük során ne csak a költési időszakban és a költőterületen próbáljuk megbiztosítani, hanem más kulcsfontosságú helyszíneken is be tudjunk avatkozni közösen.
1: Hát kedves hallgatóság, ha felkeltette az érdeklődésüket a madárvonulási térkép, akkor mindenképpen csekkolják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalát, ahol egyéb részleteket és információkat is megtudhatnak. Köszönöm szépen dr. Halmos Gergőnek, igazgató úrnak, hogy a vendégem volt a mai nap folyamán.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Rókák, sünök, nyestek, vaddisznók a városban. Egyre gyakrabban találkozhatunk velük akár lakóövezeten belül is. Na de mit jelentenek ezek a találkozások, összefutások, és hogy mi lesz az áloga a békés együttélésnek? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével, és az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársával. Köszönöm, hogy visszajársz hozzánk már újabban.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: De szerintem egyre gyakrabban futunk bele valós vadon élő állatokba, akik betelepültek a városba. Valóban kijelenthető az, hogy betelepültek, vagy akár mi mentünk hozzájuk házhoz?
3: Inkább betelepültek, mert tény is való, hogy növekszik akár a mezőgazdasági, akár adott esetben a lakott terület mértéke vagy aránya Magyarországon belül, de nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben vadon élő állatok jelennek meg a közvetlen környezetünkben. Hogyha visszagondolunk mondjuk néhány évtizeddel ezelőttre, akkor azért, hogyha Budapest belső kerületében egy vaddisznó megjelent volna, sokkal nagyobb szenzáció lett volna, mint most, amikor tulajdonképpen már a fülünk bottyát sem mozdítjuk erre. Tulajdonképpen ez már egy abszolút megszokott dolog azokban a kerületekben, ahol ez mostanra így alakult különböző okokból, és pont ezek az okok azok, amik érdekesek nekünk, mert mindenki ugye arra gondol, hogy itt elveszük az életterüket, vagy betetjük őket, vagy bármiféle szándékosság van, mindeközben egyetlen egy dologra vezethető vissza minden, most tudományos hátterű idézet következik, az állat nem hülye. Heltai Miklós professzor a Gödöllői Egyetemről szokta ezt mondogatni, ő kutatja a belterületen megjelenő, vagy lakott területen megjelenő állatoknak a kérdéskörét évtizedek óta, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy azok az állatok, amik különböző zavaró ingereket, például az ember közelségét jobban tudják tolerálni, azok köszönjük szépen megkötik a kellő kompromisszumot, cserébe azért, hogy három dolgot megtalál ennek a zavaros forrásnak a közelében, a táplálékot, a búvóhelyet és a vizet. És a helyzet az, hogy akár Budapest kerületeiben...
1: Duskál benne minden.
3: Pontosan. A kukától kezdve, a komposzton keresztül, a kint hagyott állat eledelen át, ezek mind olyan tényezők, amik mágnesként vonzzák, és erre aztán rátehetünk egy lapáttal azzal, hogyha szándékosan etetjük az állatokat, hát hülyék lennének azt mondani, hogy nem kérik.
1: Mely fajokat érinti elsődlegesen a betelepülés?
3: Én a vadászható fajok tekintetében volnék releváns, de ezzel együtt egy kicsikét hadd nézzem, vagy nézzük ezt ága kontextusban. Bármilyen állat, ami az ember közelében megjelenik, az valaha vadon élő állat volt. És hogyha mondjuk a széncinegét, a verebet említjük, a denevért, a harkályt, ezek is olyan állatok, amik valaha nem voltak, most itt vannak, és vagy örülünk nekik, vagy nem. Általában az dönti el, hogy örülünk-e, hogy ő okoz valamiféle problémát, konfliktusba kerülünk vele, avagy sem. És hát akikkel konfliktusba kerülünk, azokból lesznek aztán az ilyen kétes megítélésű állatok, mert hogyha mondjuk a cinegének örülünk, mert szép és szépen csicsereg, akkor mondjuk a harkály már a köztes állapotban van, mert szépnek szép, de amikor mondjuk hajnali 5 óra, akkor elkezdi a lámpabúrát, a vaslámpabúrát az utcában kopácsolni, mert éppen szerelmes, akkor már rögtön nem örülünk neki. Amikor megbontja a panelháznak a falát, akkor még kevésbé örülünk neki. És általában a vízválasztó, hogy most kedveljük vagy nem kedveljük, ez szokott lenni, hogy van vele bajunk, vagy nincs vele bajunk. Az meg, hogy nem úgy alakult, hogy a nagy egyedszámú fajuk, amik alapvetően vadászhatók is, de ők szoktak lenni a probléma forrás lakott területen is, név szerint általában ugye első helyen a vaddisznó szerepel, utána a róka, aztán meg a nyest. Aztán a körülmények eldöntik, hogy néha helyet cserél az a három szereplő ott a dobogón, de ők azok, akikkel a leggyakrabban van valamiféle probléma.
1: Ahogyan mondtad is, hogy tökéletesen adaptálódtak bizonyos fajok a városi életre, a lakott övezetekre, ugyanakkor vannak olyan előre nem látható tényezők, amikre mégsem tudnak felkészülni. Mozgó autók, akár járványok. Mi minden veszélyezteti még ezeket a betelepült állatokat?
3: Nagyon jó témakör, nagyon jó kérdés, és ebből látszik, hogy nem örülünk neki, hogy itt vannak, az ő saját érdekükben sem. Mert akár az autó, amit mondtál, nem egyszer történt már, akár Budapesten is, hogy a vadállatot mondjuk kőzet gázoltak el, akár egy teljesen mezői példát mondok, a kutya, amelyik kiszalad és mondjuk meg tud fogni, ha nem is egy vaddisznót, de valamilyen olyan állatot, ami egyébként vadon élő is ide betévet, például sünt a tacskó, konkrét példák nélkül, de hát láttam már olyat, aki ismert olyat, akinek a tacskója sajnos fogott meg sünt. Megint csak ennek az állatnak is probléma, és a betegségek szintén egyébként, és itt most egy olyan kutatást tudok idézni, amit tavaly ősszel a vadászkamara által szervezett konferencián hallottam én is először, ez azt vizsgálta, hogy különböző parazitáknak a sűrűsége és a sokfélesége azon állatok, ragadozók elsősorban róka és sakálok, rókák és sakálok körében, az hogyan változik az emberi településekhez közeledvén. És a helyzet az, hogy mivel hogy ők itt összegyűlnek, ez számukra egy mágnes tulajdonképpen, többet találkoznak egymással, sokkal több parazita van a szervezetükben, és sokkal nagyobb a koncentrációban, ha úgy tetszik. Ez meg már nekünk sem rossz, vagy jó, mert hogy ezek olyan betegségek, amik emberre is átterjedhetnek, tehát zónózisok. Ha már a rókát említettük, akkor pont a róka terjeszt egy olyan galantférget, amely 2002-ig Magyarországon nem is létezett, vagy legalábbis nem mutatták ki, és ehhez képest most már több mint 50 humán megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Teszem hozzá, nem gyógyítható, nagyon nehezen kezelhető, illetve tartható szinten a beteg. Nem azért vagyunk itt most, hogy a rókának a rossz hírét keltsük, de ez pont egy olyan indikátor, ami nagyon jól mutatja, hogy nem valók ezek az állatok az ember közelébe, és akkor olyan kisebb kellemetlenségekről, mint hogy a vaddisznó feltúrja a gyepet, alatta pedig a félmilliós öntözőrendszert, vagy a már említett harkály megbontja a falat, vagy a róka elviszi a tyúkot, ezekről még nem is beszéltünk.
1: Tökéletes védasztalt kínálunk az állatoknak, mi sem bizonyítja jobban a matek kutatóinak a vizsgálata, miszerint a vaddisznók körében végeztek egy kutatást, és a kromoszómákat vizsgálták. A 18-as kromoszómájuk ezeknek a betelepült vaddisznóknak teljesen eltér, hiszen ez az a kromoszóma, amely a stressztűrésért és az alvásért felel, teljes mértékig megváltozott. És ez egy rendkívül gyors, hogyan is mondjam, változás, hiszen nem olyan régen települtek be hozzánk ezek az állatok, nem igaz?
3: Így van, ez egyébként egy Budapest, illetve Budapest környéki kutatás volt néhány évvel ezelőtt. A városon kívül az erdőben élő vaddisznókból vettek mintát, meg a lakott területen, bizonyítottan lakott területen élő, tehát nem bejáró, hanem már néhány nemzedék óta itt élő vaddisznókból.
1: Néhány nemzedék, az így nagyjából mennyire satszolható?
3: Hát ez évtizedekben mérhető adott esetben, években, évtizedekben. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy melyik volt az ős belterületi vaddisznó, amelyik először idejött, és akkor párt talált, vagy bejött hozzá egy vendég, aztán itt lefialt. Tehát,
1: szaporállatról beszélünk egyébként?
3: Nagyon szaporállatról beszélünk, és itt van egy nagyon érdekes jelenség, ha már a vaddisznónál tartunk, hogy 2018 óta, amikor is megjelent az afrikai sertéspest is Magyarországon, a vaddisznó állomány drasztikusan lecsökkent, csak hogy számokat, becsléseket mondjak, akkor becsültünk körülbelül 110 ezer vaddisznót, most körülbelül 40 ezernél tartunk. Ez részben a betegségnek az áldatlan hatása, részben pedig a nagyon erőteljes vadászati nyomás, mert csak úgy lehet legalább féken tartani ezt a kort, hogyha lehetőleg kisebb egyedszámunk van, nem találkoznak egymással a disznók, nem tudják továbbadni. Most ehhez képest a lakott területen, akár most a budapesti kerületeket is értve, a lakott területen a vaddisznó észleléseknek a száma, az nem nagyon csökkent, mint ahogy a kártétel sem. Tehát ők kvázi kilépnek abból a rendszerből, amiben lenniük kellene, mihelyest átlépik a lakott terület határát. Itt ugye nincsen vadászat, azon túl, hogy vannak források, valós veszély nem fenyegeti őket, az, hogy reggel flexelnek a szomszédban, vagy dudál az autó, vagy fociznak a gyerekek, ezek persze zavarják, tehát nem akar ő közel menni, de nagyon gyorsan, intelligens állat lévén rájön, hogy valós veszély, tehát negatív tapasztalat, kellemetlen tapasztalat, fájdalom például, ezzel nem jár. És akkor egy idő után, ahogy mi is tudunk mondjuk a légi folyosó alatt lakni, egy idő után észre sem veszi, mi sem veszük észre, mondjuk akár itt Kőbányán, hogy időnként elszáll fölöttünk egy repülőgép, mert alkalmazkodik a szervezet.
1: Nagyon zavaró és ijesztő tud lenni, amikor mondjuk kutyasétáltatás közben belebotlik az ember egy kondába. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan járunk el szakszerűen vagy biztonságosan? Mit tehetünk?
3: Egyetlen egy dolgunk van, ne menjünk közel. Mert ezek az állatok, lett légyen az vaddisznó, vagy róka, vagy bármi más, ők alapvetően az embert azért kerülik. Tehát mi egy idegen dolog vagyunk az ő számukra, zajosak vagyunk, büdösek vagyunk, tehát ő nem fog közel jönni. Hogyha esetleg etetgetik hosszabb ideig, akkor lehet, hogy megpróbál közelebb jutni az emberhez, de alapvetően azok a vaddisznók, amik mondjuk turkálnak valahol tőlünk 50 méterre, amikor este ballagunk haza, azok nem a mi társaságunk miatt vannak az utcában. Tehát vagy várjunk egy kicsit, vagy próbáljunk megkerülő úton hazamenni, ő nem fog a mi nyomunkba eredni. Arra kell nagyon figyelni, viszont ha már a vaddisznó, mint ugye ikonikus belterületi faj, hogy amikor a vaddisznók kocának malacai vannak, akkor viszont támadhat. Tehát minden más esetben a vaddisznó menekülni fog, de amikor a koca veszélyben érzi a malacot, és ehhez mondjuk elég az, hogy a malac megijed és visít egyet, akkor támadhat. Tehát ezért is fontos, hogy ne próbáljunk meg közel menni, hogyha egyetlen egy árvacuki kis malac van, és szeretnénk megsimogatni, vagy megmenteni, vagy megetetni, ne menjünk közel, mert valahol a közelben van anya, és anya rendkívül goromba tud lenni, hogyha indok van rá.
1: Ez az év mely szakában lehet jellemző?
3: Alapvetően a tavaszi hónapokban, de azt is látni kell, hogy a klímaváltozás, ami tagadhatatlan tény, most nevezzük fölmelegedésnek vagy változásnak, ez már hitkérdése, de változik. Jelenleg melegszik, évről évre melegszik a klíma, és ez nagyon kedvez az állatoknak, tehát hogyha mondjuk régebben a malacoknak a mondjuk 30-40%-a is egy hidegebb télen elpusztult, most köszönjük szépen, mindenki túlél és boldogan él. Ennek megfelelően aztán, mivel hogy sokkal szélesebb az az időszak, amikor szaporodni, meg pározni tud a vaddisznó, pici túlzással most már azt is mondhatjuk, hogy mondjuk január-februártól őszig akár bármikor láthatunk malacokat, de az én szempontomból, hogyha járók elő vagyok, vagy helyi lakos, nekem tök mindegy, hogy malac vagy nem malac, ha vaddisznó, nem megyek oda, ha róka, nem megyek oda, nyestet nem igen fogok látni, de hogyha van olyan szerencsém, ahhoz se kell oda menni, akkor nem lesz baj. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk megzavarjuk a kondát és menekülnek, akkor meg ebből közúti baleset is lehet, hogyha városban vagyunk.
1: Na de hogyan tudjuk csökkenteni az e-féle találkozásokat? Tudunk esetleg óvintézkedéseket tenni, felkészülni egy ilyen helyzetre?
3: Mindig a megelőzés a megoldás, és itt a megelőzés, ha tudjuk az okokat, akkor tulajdonképpen adja magát, mert hogyha nincsen egy adott területen, egy városban például, vagy egy kerületben az a három forrás jelen, amik vonzzák, tehát hogyha nincsen búvóhely, élen, pontosan, ha ez a három nincs, vagy mondjuk a háromból kettőt kiütünk, akkor onnantól már szinte biztos, hogy nem fognak jönni. Vagy aki bent van, az meg kimegy, mert miért lenne itt. De itt azért a részletekben lakik az ördög, mert hogyha mondjuk van egy utca, ahol nagyon sok szép takaros, gondosan karbantartott porta van, csak mondjuk pont az utca közepén van egy olyan telek, aminek 15 évvel ezelőtt a tulajdonosa elhunyt, van három tulajdonos, ebből kettő külföldön, egy meg lehet, hogy nem is él, na az a telek az akkor gazosodni fog, ugye nincsen gazdája. Na egy ilyen gazos telek tökéletes arra, hogy ott meghúzza magát akár a róka, akár a disznó, és innen fog majd kijárni, ahogy lemegy a nap, és akkor a konyhakertet tönkre teszi, a kukát fölborogatja, az embereket ijesztgeti. Tehát nagyon nehéz a megoldás, mert itt csak globálisan lehetne valamit tenni, és ilyen esetben se az önkormányzatnak, se a szomszédnak sajnos nincsen rá lehetősége, hogy bemenjen mondjuk, és kipucolja ezt a kertet. De azt is mondhatnám, hogy ma, hogyha van egy park, amit az önkormányzat nem tud, vagy nem akar jól karban tartani, és a jól alatt most azt értjük, hogy nem egy jó élőhelyet a vaddisznónak, hanem egy jó kiránduló helyet a lakosoknak kialakítani, ami azt jelenti, hogy nincs hajnövényzet, tehát nem tud elbújni a disznó. Egy ilyen kvázi, hogy mondjam, természetazonos jellegű park, az ugyanúgy egy búvóhely lehet. Vizet ezen az égövön bár egyre nehezebben, de azért lehet találni, tehát hogyha a lakott területet nézünk mondjuk egy ilyen aszályos időszakban, akkor talán még könnyebben is, mert
1: locsoljuk
3: a kertet, van pocsolja, ez az amaz. A táplálék az, ahol esetleg meg lehetne fogni a dolgot, hogyha mondjuk a kukát nem tudná fölborítani, vagy nem érni el a vaddisznó, hogyha mondjuk nem lennének eldobált ételmaradékok, hogyha mondjuk én a saját portámon, vagy nem etetném kint a kutyámat a teraszon, vagy pedig úgy tudnám elkeríteni, hogy ne tudjon bejönni a vaddisznó, ezek mind-mind segítenének.
1: Ha mondjuk a parkosításra gondolok, az őzek kiküszöbölésében lehet olyan növényfajokat választani, amik mondjuk, hogyan is mondjam, nem kedvencei a patás barátoknak?
3: Azok közül, a fajok közül, amiket mi mondjuk egy parkban látunk, tehát valamilyen, bármilyen olyan cserje vagy fa, aminek van levele, sajnos vonzani fogja, de az őz itt nem a legnagyobb probléma, mert az őz egy félénk állat, tehát őzzel akkor találkozunk lakott területen, amikor a temetőben lelegeli a virágokat a sírokról, ez egyébként egy rendszeresen előforduló probléma, ott a megoldás alapvetően a megfelelő kerítés, ennél okosabbat még senki nem talált ki, illetve mindig, amikor mondjuk adhok jelleggel kell kezelni egy ilyen problémát, mert a vaddisznó bent van a kereszteződés közepén, akkor van még egy tüneti kezelés, tehát a jogszabályok arra lehetőséget adnak, hogy arra feljogosított személy és tárgyi feltételekkel rendelkező személy, magyarán egy vadász, aki vállalja, fegyverrel elejtse, vagy esetleg csapdával befogja az állatokat. De ez azért jelent problémát, illetve nem problémát, de nem jelent megoldást, mert ez, ahogy mondtam, tüneti kezelés, hogyha befogunk százat, akkor jön a helyére másik száz, egészen addig, amíg van miért jönnie. Tehát, hogyha tényleg nagy a baj, akkor ezzel a lehetőséggel élhet az önkormányzat, a polgármesternek a jogköre ez egyébként, hogy megkeresse a megfelelő szemét, megbízza a szerződés keretében, és a többi, és a többi. De ez nem egy hatékony, és biztos, hogy nem a megoldás felé mutató dolog.
1: Beszélgettünk az őzekről, a rókák is szóba kerültek, valamint a vaddisznók is. Mi a helyzet a nyestekkel és a nyúztokkal? Előszeretettel szeretik az automotor terében megoldani a dolgokat, elszakítani, elharabdálni ezt-azt, valamint nagyon szeretik a szigetelést is. Kezdjük azzal, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a kettő fajt. Miben máshogyan nyilvánulnak meg?
3: Ha látunk egy nyusztot vagy egy nyestet lakott területen, akkor az 99,9%, hogy nyest lesz, mert a nyuszt nem nagyon jön az ember közelébe.
1: Félénkebb?
3: Félénkebb, és ő inkább a természetes élőhelyhez kötődik, de egyébként a nyestnek a mellén van egy fehér folt, ami leér teljesen a lábára, vagy lábáig. Valószínűleg ez az, ami alapján legjobban meg lehetne különböztetni, hogyha éppen kettő állat, egy nyest és egy nyuszt frissen megmosva és szelíden állna előttem itt az asztalon. Amikor fél homályban látunk egy ilyen állatot, akkor gyakorlatilag lehetetlen meghatározni. Ez a segítség, hogyha itt látjuk az autónk alatt, akkor az biztos, hogy nyuszt. Na, ilyen nehéz összekörni őket, nyest lesz. Egyébként pedig itt sajnos nem tudunk megoldást.
1: Nincs megoldás még.
3: Egyelőre nincs.
1: Lehet hallani néppraktikákról, hogy emberi haj,
3: kutyaszőr,
1: különböző sprék, nem hatásosak?
3: Nem hatásosak, mert ez nem csak a nyestre vonatkozik. Ezek az állatok bármit megszoknak, és hogyha mondjuk neki tetszik az a padlás, és ott tud mit találni, enni a környékben, ő bármilyen szaggal tud együtt élni, ahogy mondjuk a mezőgazdaságban is bármiféle riasztó eszközzel vagy megoldással tudnak együtt élni az állatok, mert láttunk már olyan felvételt, ahol konkrétan a gázágyú mellett turkál a vaddisznó, meg láttunk olyan felvételt, hogy a ragadozó madár rajta ül a gázágyún, és amikor az dőren egyet, akkor hogy fölrepül, és szépen visszaszáruljon arra.
1: Igen.
3: Tehát itt a helyzet az, hogy pont a nyestnél, amíg a környékben talál ennivalót, és van egy padlás, ahol el tud bújni, addig hát vegyünk egy mély levegőt, és reméljük, hogy a motortérben nem tesz a kelleténél nagyobb rendet.
1: Csiki-csuki a téma, és hát bízom benne, hogy nem lesz egy vaddisznó a szomszédom a következő 1-2 évben. Köszönöm szépen, hogy értekezhettünk ebben a témában is. Földvári Attilát hallhatták.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Belegondoltak már abba, gazdiként, hogy esetleg a kutyáknál hogyan is vesz egy vértranszfúzió, valamint hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a kutyának a vére? Erről az érdekes és nem mindennapi életmentő témáról fogok beszélgetni dr. Vajdovics Péterrel, az Állatorvostudományi Egyetem korélettani és onkológiai tanszék vezetőjével, docensével. Köszöntöm nálunk!
3: Kezdi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük is a legalapvetőbb eltérésekkel. A mi emberi vérünkhöz képest mennyivel másabb a kutyáknak vagy a macskáknak a vére? Nagy a különbség?
3: Igen, nagy a különbség. A úgynevezett vércsoport szempontjából, ami ugye a vérátömlesztés fő problémaköre. Ugyanakkor hát minden állatfajban nagyon sok hasonlóság van az emberéhez képest, hiszen az ember az egy emlős, éppen úgy, mint a kutyák és a macskák. Tehát a vérnek a szerepe, az élet közvetítése, az oxigén és a tápláló anyagoknak a továbbítása a felhasználó helyekhez, a kis gyárakhoz, amelyek a mi sejtjeink a szervezet egészébe. Ebből a szempontból nincs különbség, de nyilvánvalóan olyan elemek vannak a vérben, amelyek eltérnek, hiszen a különböző fajok, sőt bizonyos értelemben a fajták között is vannak különbségek vércsoportban, mint hogy az embereknél is vannak vércsoport különbözőségeket, ezt így tudjuk ugye a A, B és nulla vércsoport és az RH kompatibilitás kérdéskörében, de hát hasonló vércsoportrendszerek vannak a kutyákban, macskákban, és sőt, hát az összes többi állatfajban is. Meg kell említeni a lovakat, akinek 30 féle vércsoport van, a szarvasmarháknak pedig 8, csak úgy, mint a juhoknak, kecskéknek. Tehát ez mindenféleképpen fontos, és ami itt külön kiemelést kell, hogy kapjon, az, hogy nincs akkora jelentősége például a vércsoport rendszernek a görények esetében.
2: Mert hogy?
3: Mert hogy ő náluk nyilván vannak különböző kis fehérjék, amelyek eltérnek, de legalábbis különböző egyedek között, de ez nem szokott okozni problémát a vérátömlesztés során.
2: Na térjünk is vissza a kutyusokhoz. Nekik hányféle vércsoportjuk van?
3: Hát fontos tudni, hogy van néhány alap, ugye az a úgynevezett dog erythrocyte antigen. Ebből van legalább 12, és ennek megfelelően különböző erősségű hatásokat gyakorolnak. Az úgynevezett 1-es és a 4-es, az a DEA, de DEA 1 és DEA 4 az, ami komolyabb problémákat okozhat, de hát újabb kutatások szerint van dobermanokban és dalmakutyákban, skótterjerekben egy más, újabban felfedezett dal nevű, de ez a dalmatából származik ez a dal, és van egy MIK-1, MIK-2, ez újabban felfedezett vércsoport antigének.
2: Vannak univerzális donor vérfajták is esetleg?
3: Igen, azt lehet mondani, hogy azok a donorok a legjobbak, amelyek donorként, amelyek ezekre a főbb antigénekre, tehát DEA, egyre és a négyesre többnyire negatívok, viszont ezek nem jó recipiensek, vagyis nem jó fogadó. Többnyire ilyenek az agarak egyébként, amely, ha már a donor kérdés szóba került, lehet, hogy megelőzöm a kérdést azzal, hogy talán kik a legjobb donorok, és ugye úgy tekintjük a legjobb donort, ami viszonylag közepes testű, vagy nagyobb testű. A Földművelési Minisztérium nébihált a kiadott vérkészítmények szóló rendeletében itt 28 kilóban határozzák meg, tehát 25-28 kilóban határozzák meg a minimális testtömeget. Ez gyakorlatilag az agár mérete úgy nagyjából megfelel. Miért jó donor az agár? Azért, mert ő neki eleve több vörös vérsejtje van, és érdekes módon úgy, mint a sprinter sportolóknak is több a vörös vérsejtje, így az agaraknak is. És ez nagyon hasznos, hiszen általában a vörös vérsejteket kell pótolni, és emellett pedig hát könnyen elérhető, úgynevezett vénáik vannak, amelyekből mintát lehet venni, illetőleg vért lehet nagyobb mennyiségben lebocsátani. És azt is lehet mondani, hogy ezek a dolg eritroszájt 1 és 4 antigénre negatívak, főleg az 1-esre, amely azért fontos, mert gyakorlatilag ő szervezetükben nincsen olyan ellenanyag, az ő vér plazmájukban vagy vérszéromokban nincsen olyan ellenanyag véletlenül se, amely a recipiensben problémát okoz. Tehát nagyon fontos, hogy a donor ne okozzon bajt a fogadóban, ha már azért adjuk a vért, igen, hogy segítsünk rajta. Ebből a szempontból jó az agár. Más szempontból azért nem jó az agár, és sajnos az életben mindig van ilyen, hogy igenis, meg nem is. Tehát nagyon-nagyon fehér és nagyon-nagyon fekete nincs az életben, ebbe sincs. Elmondtam minden jót az agáról, és nagyon sok helyen az agarakat tartják donorkutyáknak, különböző vérbankok esetében. De miért nem jó?
2: Magyarországon egyébként vannak hivatalos vérbankok?
3: Nincsen úgy vérbank, ami a úgynevezett lajtán túli országokban megszokott, de vannak olyan intézmények, amelyek rendszeresen készítenek vérkészítményeket. Minden esetre az agár azért nem jó donor, mert a vörös vérsejtjei kevésbé jól kötik az oxigént, azért, mert ezen kívül a néhány olyan paraméterükben nem tökéletesen tudják biztosítani azokat a szempontokat, amik egy igazi jó fogadónak kell. Ez ilyen például az oxigén. De hát oxigén megkötési képesség, de hát mégis legjobban agarakat használnak.
2: Milyen gyakorisággal adhat egy kutya vért, hogyha megfelel a paramétereknek?
3: Hát minimum 3 hetenként, vagy úgy lehet mondani, hogy maximum 3 hetenként. Általában 16 milliliter per testtömeg kilogramnyi vért lehet levenni kutyáktól, de igyekszünk ezt a 3 hetes időszakot kihúzni. Az előző kérdésre azért szeretnék válaszolni, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetemen egy nagyon jól megszervezett véradó hálózatot intézményesítettek, amelyben különböző gazdik fölajánlják a kutyusoknak a véradását, a saját kutyusoktól, hogy vegyenek vért. Ez némi előnnyel is jár a kutyusok szempontjából, mert rendszeres vérvizsgálatot kell végezni ahhoz, hogy biztonságosan adható legyen.
2: Lehet jelentkezni is donornak?
3: Lehet. Igen, az Állatorvosi Egyetem belgyógyászati tanszékén.
2: Egy érdekes történetre szeretnék visszautalni, még hónapokkal ezelőtt voltam állatrendelőben a kiskutyámmal, hiszen transzfúziót kapott, tehát vérátömlesztést kapott egy betegség következtében, és ott hát a kezelések során megütött egy beszélgetése a fülemet, miszerint, hogy valakinek a macskája kapott kutyavért. Ez hogyan jöhet létre? Ez egy mítosz, vagy ez valós jelenség?
3: Hát legfontosabb kérdés, és azért is kezdem háttal, ilyenkor mindig a bizonytalanság rejlik egy ilyen háttal kezdődő mondatban. Miért is bizonytalan? Mert a kérdés teljesen jogos abból a szempontból, hogy ez lehetséges-e? Igen, lehetséges. és hogy javasolt-e? Hát nem. Tehát a történelmiséghez hozzátartozik, azért ezt mindenképpen kell, hogy tudjuk, hogy valójában úgynevezett hetero transplantáció történt legelőször. Tehát ez a Richard Lauer nevű ember, aki 1600-as években, 1660-as években először alkalmazott ilyet. Igaz, először ő még kutyából kutyába adott vért, de ezt követően nagyon hamar juhvért adott embernek, és ezek az emberek túlélték. Tehát az úgynevezett hetero transplantáció, amikor más fajból származó vért adunk, az már a kezdetek kezdetén megjelent. Viszont azt tudni kell, hogy nagyon gyorsan kialakul egy immunológiai reakció a úgynevezett vércsoport inkompatibilitás miatt. Ez embereknél is jól ismert, hát hiszen tudjuk, hogy mondjuk egy B-s nem adhat A-snak vért, igen, de mondjuk a nullás adhat. Hála Istennek, én is nullás vagyok, úgyhogy gyakori. Egyébként ez nem ritka, tehát mi univerzes
2: elsődleges
3: donorok vagyunk. Viszont a fajok között ez nem így van. Van az úgynevezett MHC, amin Histocompatibility Complex nevű egyes és kettes fehérje rendszer, amelyik meghatározza a fajok közötti eltéréseket, és bizony itt nagyon komoly különbségek vannak fehérjékben, és hogyha egy idegen fehérjét felismer a szervezet, akkor az ellen ellenanyagokat fog termelni. Hogyha nem fajazonos fehérjéket talál, akkor elpusztítja az idegeneket, kilöki a szervezet, erre oda kell figyelni. Na most ugye miért merül föl a macskának kutyavért adni? Mert nincsen elérhető macska közelben, aki donor lehetne, viszont kutya van, és akkor könnyebb egy kutyától, amelyik amúgy is nagyobb, és egy macskának pedig nem kell sok vért adni. Így felmerülhet, hogy kutyavért adjunk. Igen ám, de azt nagyon kell tudnunk, hogy ez mivel jár. Ez azzal jár, hogy akár nagyon gyorsan, vagy akár lassabban, de az a donorvér, amit mi beadunk a macskának a kutyától, az körülbelül 3 napig működik. Tehát gyakorlatilag 3-4, maximum 4 nap az, amíg azok a vörösvérsejtek életben maradnak, amelyek a kutyából származnak, mert egy idő után kilöki a szervezet.
2: Aha. Tehát akkor ez csak egy ilyen átmeneti gyors tűzoltási megoldásként lehet csak elkönyvelni, ugye?
3: Igen, de egy biztos, hogy több mint 50%-uk a macskáknak jelentős kilökődési reakciót mutat, aminek a nagy része halálra vezet. Tehát ebből következően ez nem javasolt. Tehát ma már a 21. században nem mondjuk, hogy ez lehetséges lenne.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Dr. Vajdovics Péterrel beszélgettem az Állatorvostudományi Egyetem korélettani és onkológiai tanszék vezetőjével, docensével. Köszönöm, hogy segített eligazodni ebben a témában.
3: Köszönöm szépen a megkeresést.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A mai Fogagyörökbe rovatban én itt szeretném első körben bemutatni önöknek, aki jelenleg a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület gondozásában várja, hogy végre rátaláljon az álomgazdia. Ez a gyönyörű, vöröses bundájú, hegyesfülű kutyalány első pillantásra akár egy kis rókára is emlékeztethet. Nagyon fiatal még, hiszen tavaly februárban született. Közepes termetű kutyus, aki már ivartalanított, csippel ellátott és minden szükséges oltását megkapta. Émi már kereken 131 napja vár a menhelyen egy szerető családra. Ennyi idő alatt biztosan sokszor figyelte reménykedve a kaput, hát ha éppen érte érkezik valaki. Bízom benne, hogy egy hallgatónk lesz az, aki új esélyt ad ennek a kis aranyos blökinek. Második jelöltünk pedig Bolka, aki szintén a Szentendrei Árvácskák gondozásában várja, hogy végre rátaláljon az a család, amelynek teljes szívéből odaadhatja a szeretetét. Nevét nem véletlenül a Lolka és Bolka rajzfilmsorozat után kapta. Bolka igazi tünemény, rendkívül aranyos megjelenésű kutyus. Szürke-fehér foltos bundáját egy különleges fekete maszk teszi már karakteresebbé. Szőrös, bojtos kis kobolt fülei pedig egyszerűen mosolyt csalnak az ember arcára. 2025. márciusában született, kistermetű kankutyus. Már ivartalanított, csippel ellátott, minden szükséges oltását megkapta, szívféreg tesztje pedig negatív. Fiatalkora ellenére már a menhelyen várja régóta, hogy valaki végre hazavigye, pedig neki is egy szerető otthonban lenne a helye. Ha egy kedves, fiatal és különleges külsejű négy lábú társat keres, érdemes személyesen is megismernie Bolkát. Lehet, hogy éppen önre vár a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnél. Mai egyesét adásunk végéhez érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottak. A jövő héten hétfőn 2-kor várom önöket ismét a Spirit FM-en. Addig is ne feledjék, közös ügyünk az állatvédelem. Most búcsúzik önöktől, és további kellemes napot kíván önöknek Tóth Peti Lili. Viszont hallásra!
1: Ha lemaradt adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor.

10 zuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés, gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. 3 embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi 2 konyhakéssel támadott meg 3 nőt, akik közül 2 súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shoot lejárata reggel szállt feloszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Rónai Jégon vagyok, Tóth Peti Lili szerkeszti a műsort, és elindulunk a Balaton felvidékre, ahol dr. Szabó Gáborral fogok beszélgetni arról majd, hogy milyen őshonos állatokat találunk a Salföldi Majorban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Kezdjük azzal, hogy a Nyugat-Veszprém és Kelet-Zala tájegység vezetőjeként kellett volna szépen hivatalosan bemutatnom. Ez ránézésre bár egymás melletti két terület, de mégiscsak két külön vidék, de egyébként meg teljesen összefonódik?
3: Így van, ez teljesen összefonódik, ugye itt a természeti rendszerek azok összekapcsolják ezt a két tájegységet, ahol a Balaton Felvidéki Nemzeti Park tevékenykedik, illetve végzi a természetmegőrzési és a génmegőrzési munkáját.
2: Ha ősi állatokról beszélünk, őshonos állatokról, akkor mire gondoljunk? Igazából a kicsikre, vagy itt azért vannak rendes, igazi négylábúak is?
3: Gyakorlatilag nagyon széles és színes a paletta. Ugye amikor őshonos fajokról, illetve fajtákról beszélünk, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy a Kárpát-medencében alakultak ki ezek a fajták. Ezek bemutatását tűzi ki lobogójára a salföldi major. Itt megtalálhatók, hogy mondjam, igazi nagyfiúk. Ugye vannak szarvasmarháink, úgy mint a magyar szürkemarha, a magyar tarka, a kárpáti borzderes, a bivaj, ezek ugye négylábú, jó nagy testű állatok. De van ám baromfi udvarunk is, ahol pedig a kétlábú szárnyasok kapnak helyet, tehát az ide látogatók nagyon sok fajtával ismerkedhetnek meg. És hát akinek például a Mici Matkó az egyik kedvenc meséje, azt feltétlenül javaslom, hogy látogassa meg a majorunkat, ugyanis itt még a fülessel, a szamárhalat is, azt feltétlenül javaslom, hogy látogassa meg a majorunkat.

0: fajtákra koncentrálunk, illetve ezek megőrzésére, meg a bemutatására.
1: Azt mondják, hogy ha oda megyünk önökhöz, akkor semmiképpen nem szabad kihagyni a lovakat. Nem tudom, mennyi van, de a Nonius fajtáért lényegében önök felelnek.
0: Hát nálunk ugye azért találhatók még Nonius tenyészetek az országban. Valóban nálunk megtekinthető a Nonius. Sőt, ugye az egy szempont is, hogy ne csak megtekintsük és lássuk a fajtákat, hanem minél inkább testközelbe kerülhessen az ide látogató, és éppen ezért tartunk lovaglásokat is. Itt póni lovaglásra kell gondolni, ahol már a legkisebbek egészen apró gyermekkortól már megtapasztalhatják azt, hogy milyen érzés egy lovon ülni, illetve szervezünk olyan kirándulásokat, napi rendszerességgel indulnak a közelben lévő páros korostoromhoz lovaskocsis fogatok, ahova az ide látogatók felülhetnek, elkocsikáznak a kolostoromhoz, és ott egy ilyen erdei környezetben egy kicsit lecsendesülve így tudják élvezni a kirándulást.
1: Egyébként is, hogyha már kicsiket említette, ott van az állatsimogató, ahol szépen el is fáradhatnak, nem csak az állatok, hanem akár ők is. Könnyű önöket megtalálni?
0: Minket nagyon könnyű megtalálni. Ja, a salföldi Majorez Salföld szívében található, és javaslom is, hogy ha hozzánk ellátogatnak, akkor érdemes felfedezni a környéket. A Salföld egy valóságos ékszerdoboz a Balaton felvidék területén, az eredeti állapotban megmaradt falu szerkezet, illetve nagyon szép tájba illő hagyományos stílusú házak találhatók, tehát érdemes egy sétát tenni.
1: Legyen úgy, a Balaton felvidéki nemzeti park Nyugat-Veszprém és Kelet-Zala tájegység vezetője dr. Szabó Gábort hallották, és Salföldre hívott minket, a salföldi Majorba, hogyha Balaton felvidéken járunk, annak a szélén van ez, de ne hagyjuk ki. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is! Köszönöm szépen!

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: A mikrofont kollégámtól Egontól átvéve Somodi Solymos Eszter kíséri a hallgatókat tovább a Káli-medencébe, és hát nézzük is, hogy a következő témánk mi lesz, vagy milyen területre fogunk elevezni. A vonal túloldalán Cseh Tamást, a Káli Art Inn ügyvezető igazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Amikor egy szállást üzemeltet valaki, akkor nagyon, legalábbis én azt gondolom laikusként, érdemes azt megfigyelni, hogy azok, akik önökhöz érkeznek, miért érkeznek a Káli-medencébe, mit keresnek?
2: Az az igazság, hogy én pár hónapja vettem csak át a Káli Art Innnek a vezetését, de ez a 4 hónap, illetve az elődeimmel való beszélgetések azt a képet vázolták föl nekem, hogy azok járnak hozzánk, akik egy kicsit vissza akarnak vonulni ettől a nagyon-nagyon rohanó hétköznapoktól. Egy ilyen megnyugvó, igazából kevés ingert kereső csoportról beszélünk, ez életkortól teljesen függetlenül, akik hangsúlyt fektetnek arra, hogy egy minőségi pihenést viszont nagyon-nagyon nagy nyugalomfaktorral kapjanak.
1: De gondolom azért ennek ellenére biztos, hogy ha mégis egy nap alatt egy programot szeretnének csinálni, akkor van lehetőség azt a Káli-medencében eltölteni. Zömmel hova szoktak ellátogatni a vendégek?
2: Én azt hiszem, hogy nem csak egy napot, hanem heteket lehet itt kitölteni, és a teljesség igénye nélkül. Talán olyan sorrendben kezdeném a programokat, amik mindenki számára örömet jelentenek. Egyaránt gyermekeknek, egyaránt felnőtteknek, ugyanis nagyon sokszor beszélgetve az itt lévőkkel, azt mondják, hogy hát ők ide pihenni jönnek, gyermeküket nem is feltétlen hozzák magukkal, mert a programok. Ami egyáltalán nem fedi a valóságot, ugyanis rengeteg gyermekkel is élvezhető programot lehet itt találni. Ha valaki tényleg a teljesség igénye nélkül elmegy Szentbékkálára, ahol a kőtenger van, a volt Pannon-tengernek az aljáról megmaradt kövek. Ott a gyerekek nincsenek bekorlátozva, felmászhatnak a kövekre, élvezhetik a látványt, élvezhetik a szabad levegőt, de ugyanez Salföldön, a templomrom mellett, a Majorban olyan állatokkal ismerkedhetnek meg, amit kell városi környezetben igazából ez. Nem fordulhat elő, de nagyon közel van a Káli-medencéhez, a Szigligeti vár, Csobánc egyére fölmenni, tényleg rengeteg, de aki egy kicsit jobban ismeri a területet, az megtalálja magának az autómúzeumtól, a filmforgatási helyszínek Dörgicséről beszélve, ahol az Állítsátok meg Teréz anyut forgatták 2004-ben, a Fólia Arborétum, ahol a természetet gasztronómiával vegyítve élvezheti, Tapolca, ha valaki városiasabb környezetet keres, maga az óvárosa, a Tavas Barlang, és akkor még nem beszéltünk arról, amit már azért inkább felnőttes program, a rengeteg borászat, amit név szerint nem is akarok említeni, de hihetetlen minőségű, már-már ilyen provanci táj és provanci bol kultúrával találkozhat az ide érkező.
1: Ezt hallgatva abszolút az a kép vázolódhat fel a hallgatóknak, hogy tényleg, hogyha valaki pihenni akar tartalmasan, akkor irány a Káli-medence. Viszont nagyon fontos, hogy azért a nap végén vagy napközben hol pihen az ember, és hogyha már a nyugalmat és úgymond a kicsit lelassulást válaszza az ember, és ezért érkezik a Káli-medencébe, akkor fontos, hogy a szállás is ehhez hangolt legyen. Az önök szállodájának a nevében ott van az árt szó, így valamit feltételez az ember, hogy azért ennek valami jelentése, vagy hozzáadott értéke biztosan van, jól gondolom?
2: Teljesen jó, van hozzáadott értéke, és ezt a vonalat követi is a szálloda. A tulajdonosi párnak köszönhetően, akik nagyon-nagyon magas szinten támogatják a kortárs kultúrát, minden évben, most már több mint 5 éve van egy modern szoborparkunk. Ez a szoborpark nem csak a szálloda lakói számára, hanem az utca közönségének is díjmentesen látogatható. Illetve azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy az árt és a művészethez tartozik az is, hogy a vendégek gasztronómiai kiszolgálása nálunk zolnai tányérokon történik, ezüst evőeszközökkel, és egy olyan milliót biztosítva a képeken lévő falakkal, a kiállított tárgyakkal, dísztárgyakkal, ami igen-igen közel hozza hozzánk a kultúrát.
1: Én azt gondolom, hogyha valaki a Balaton felvidékre érkezik, és jó magam is, mikor ezt teszem, akkor valóban egy kicsit a természetet várom, hogy tényleg pihenni tudjak. Ugyanakkor arra is emlékszem, hogy mindig megkeresem azokat a helyeket, akik garantálják azt, hogy ebbe a nyugodt környezetbe gasztronómiai ingyenségekkel találkozhassak. És azt gondolom, hogy a Balaton felvidék önmaga is tudja ezt, hogy így érkeznek oda az emberek, és készülnek erre. Nagyon kiemelt a gasztronómia. Önök mit tapasztalnak?
2: Igen, teljesen egyetértek. A Káli-medencében ez már adott is. Igazság szerint én azt hiszem, hogy a Káli-medencéből is, nem feltétlen a nyári hónapokról beszélek, nem a gasztronómiai lehetőségek, hanem egyelőre még az utasok, a turisták és az ide látogatók hiányoznak inkább. Nagyon-nagyon magas színvonalú éttermek. A borászatokban már nem csak bort, hanem ételeket lehet fogyasztani. Kifejezetten sokszínű étkezési lehetőségekkel találkozik az ember a városoktól, egészen a kis falvakon keresztül, mindenhol. És ebben tényleg a desszertektől a fagylaltokon át az éttermekig mindent. Nyilvánvalóan azért is, mert olyan alapanyagokat tudnak használni, ami nem mindenhol elérhető. Ezen a tájon őrületes mennyiségű kézműves sajtot, tejterméket, hústerméket lehet találni, amiből egészen más minőségű ételek állíthatóak elő, mint a boltban bevásárolt termékekből.
1: Ilyen környezetben azt gondolom, hogy azért, amikor valaki egy vendéglátóegységet, egy szálláshelyet telepít, vagy hogy mondjam, épít, vagy valósít meg, akkor én arra gondolok, hogy azért nagyon figyel arra, hogy a helyiek is minél jobban befogadóbbak legyenek, és lássák azt, hogy ez egy kölcsönös jó dolog tud lenni. Jól gondolom, hogy például akkor a gasztronómia tekintetében tipikus példa lehet, hogy akkor itt a lehetőség, hogyha már annyi minden helyi érdekesség, ízvilág van a környéken, akkor azt találják föl mondjuk akár a Káli Ártinben is.
2: Egyértelmű. És ez így is van. Aki szeretne minket szavunkon fogni, várjuk nagy szeretettel reggelieinkre is, ahol észre fogják venni, hogy tényleg olyan sajtok, olyan húskészítmények vannak föltálálva, amik az itteni helyi kézműves erők által előállítottak. Igyekszünk minél közelebb Köves Kálhoz, és nem azért, mert ez így költségkímélőbb, hanem azért, mert igenis itt a környéken is megtalálhatóak tényleg azok a nagyon-nagyon magas minőségű élelmiszerek, amivel egy reggelit sokkal többé tudunk tenni, mint egy táplálkozássá. De aki bejön hozzánk, hogy egy szörpöt igyon, az is köveskáli szörpöt fog inni, a borok is innen vannak a környékről, és tulajdonképpen vége láthatatlanul lehetne sorolni, mert nagyon-nagyon messze menőkig törekszünk arra, hogy a lehető legközelebbi magas minőségű alapanyagokat használjuk.
1: Még egy kérdést engedjen meg nekem, nagyon kíváncsi vagyok. Ha valami közel van a Balatonhoz, akkor azt gondolhatjuk, hogy lehet, hogy nem is fontos, hogy a szállás biztosítson wellness részleget. De aztán meg, hogyha végig gondolom, akkor arra jutok, hogy azért lehet, hogy mégis érdemes, mert talán a szezont ki lehet nyújtani. Önök hogy gondolkodnak erről?
2: Így van, a szezont ki lehet nyújtani, illetve nyilván pont ezért is, mert meghosszabbítható vele, illetve plusz programként kínálható. Magának a Káli Ártinnak is van egy nyitott medencéje, illetve van egy biotavunk, ami ugyancsak alkalmas fürdésre, és van egy szauna részlegünk, ami egy csodálatos panorámát is nyújt. Érezhető is a hatásuk, és figyel, nem csak a Balaton közelsége az, ami esetleg feltételezni nem kell, de kell. Az emberek, akik eljönnek pihenni, ma már igenis, nyáron is, ősszel is igénylik azt, hogy legyen egy szauna, meg tudjanak utána mártózni, hiszen ma már ezek nem csak fürdőprogramok, ezek hozzátartoznak az egészséghez, a méregtelenítéshez, és azok az emberek, akikre utaltam, hogy előszeretettel jönnek hozzánk pihenni, azoknak kifejezetten nagy igénye van ezekre.
1: Hát remélem, akkor sokunk meg tudja csodálni a Káli medencét, akár önökön keresztül. Cseh Tamásnak, a Káli Ártin ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, hogy egy kicsit elmesélte, hogy mivel találkozhatunk ott. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is további szép napot kívánok.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: És már robogunk is tovább egy következő helyszínre, hogy meggyőződjünk arról, hogy miért is jó ebbe a térségbe látogatni. Így köszönthetem a vonal túloldalán a Monoszló ügyvezetőjét, Szabó Hannát. Üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen! Jó napot!
1: Nagyon érdekes a név, talán kezdjük innen. Monoszló, Wine, Dine and Rest. Miért ez a név? Mit is jelent ez a Monoszló?
2: Igazából a települést is szeretnénk így a térképre helyezni, ugye a Monoszló kiejtése is a Monoszló helyiségre, a falura utal, és igazából a slow diningot, slow turizmust, egy olyan helyet, egy olyan szállást és gasztronómiát, borászatot szeretnénk, ahol a közös élmény így áll össze, hogy a vendég saját tempójába történnek a dolgok.
1: Akkor, ha jól értem, akkor önökhöz is leginkább azok a vendégek érkeznek, akik szeretnének kikapcsolódni, de kik is érkeznek önökhöz? Azok, akik így is így élnek, egy kicsit lelassulva és nyugodtabb életvitelbe, vagy azok is, akik egyébként akár egész évben pörögnek, és azért érkeznek, mert most viszont pihennének?
2: Igen, inkább a második csoportot mondanám, akik mondjuk a nagyvárosokból, mondjuk Budapestről érkeznek, és abszolút csendet és nyugalmat szeretnének, illetve egy romantikus írói környezetet.
1: Hogyha valaki önökhöz látogat akár online a honlapon, akkor láthatja, hogy nem csak a vendégek fogadását emelik ki, hanem már azt is tükrözik és jelképezik, hogy azért a gasztronómia kiemelt szereppel bír. Hogyan mutatkozhat meg ez egy szálláshelynél?
2: Abszolút. Az éttermünkben is ezt a szó low dining szemléletre épült az egész, és itt is az azt jelenti, hogy számunkra az étkezés nem csupán egy gyors ebéd vagy vacsora, hanem közös élmény. A konyhánkban a francia elegancia találkozik a magyaros hagyományokkal, így ez a két kultúra van ötvözve, miközben kiemelt szerepet kapnak a helyi alapanyagok és a saját boraink is.
1: Egyébként szerintem egy szálloda kialakításának kifejezetten fontos, hogy már úgy alakítsák ki a helyet, hogy tényleg az odaérkezők számára megfelelő legyen, és itt most arra gondolok, hogyha valaki megnézi például az önök szállodájának azok a képeit, akkor azt láthatja, hogy a színek is mind megnyugtatóak. Aztán lehet, hogy csalódok, és van egy olyan szoba, ahol teljesen élénk a fal, de a fotókat elnézve abszolút azt látom, hogy tényleg a megjelenésben is próbálják az embereknek az érzékeit a pihenésre hangolni.
2: Abszolút, igen, igen. Nagyon szerettük volna ötvözni a maga az épületnél a a vendégtér és a szobák hangulatát is. A szobákban inkább ilyen világos kék, bézses színek dominálnak, míg a vendégtérben van egyébként egy kézzel festett eredeti dísztermünk is, amit restauráltunk, ott már kicsit élénkebb és sötétebb színek is megjelennek, de ott is abszolút egy egyedi élményt szeretnénk nyújtani.
1: Ha valaki a Balaton felvidékre gondol, akkor szinte a top 5-be megjelenik az a gondolat is, hogy híres a borairól, és nagyon sokat hallom az ismerőseimtől is, ugye, hogyha valaki igazán bort szeretne kóstolni, akkor az a legjobb, hogyha mindent egy helyben megkap, megismerkedhet a borvidéknek a boraival, közben meg tud szállni helyben, hiszen nyilván tudjuk, hogy zéró tolerancia van a vezetés tekintetében, és finomakat tud enni. Önök is ezt tapasztalják, hogy ez is lehet a vendég csalogató ebben a térségben?
2: Abszolút. Mi is azért csináltunk éttermet is, és szállodát is, vagy pontosabban panziót, mert a bor az adott volt, és ehhez szerettünk volna egy teljes kerek élményt nyújtani a vendégeknek, akik eljönnek. Így a borokhoz párosítjuk az ételeket is, amiket tudnak fogyasztani a borokkal, és hogyha már ezeket fogyasztották, akkor érdemes megpihenni pontosan mielőtt útnak indulnának a következő nap, vagy esetleg az az utáni nap.
1: Mit tapasztalnak önök most a borfogyasztás tekintetében? Ez mindig egy nagy kérdés. Azt mondják, hogy volt a vörösboros korszak, aztán jött a fehérboros korszak és a rozé, de aztán most megint azt mondják, hogy most meg már talán a koktél, borkoktélok világába léptünk. Önök mit tapasztalnak, melyik bor iránt érdeklődnek a leginkább?
2: Nálunk azért még mindig a borok dominálnak, bár a koktélok is bor alapúak főleg, amiket ajánlunk. Borok fogyasztása terén abszolút az olasz Riesling, ami ugye a térségben a legfontosabb bor. Igen, pontosan. Ami nálunk egyébként egy reduktív bor, mégis nagyon sokaknak ízvilágában olyan, mintha egy hordós bor lenne, mert annyira komplex és összetettem. Úgyhogy ez a kedvenc nálunk, utána pedig az írsai olivér, főleg a nyári hónapokban, hogy így frissítő.
1: Uh-huh. Ahogy látom, egyébként a megjelenés nem csak a szálláshely tekintetében lehet fontos, hanem hogyha boros üvegekre tekintek, ott is látom, hogy nagyon szép, nagyon egyedi ízléses színvilág és kialakítás tapasztalható. Ez mindegyik borra jellemző, vagy csak az, ami most itt a szemem elé került?
2: Köszönjük szépen. Igen, igazából főleg a kézzel festett dísztermünk inspirálta ezt az egészet, és a második ilyen pont pedig a pillangók. Van egy pár hetes szezon, amikor monoszló tele van szemnél szebb pillangókkal.
1: Ó, mikor van ez az időszak, már oda kell mennünk.
2: Mostanában lesz vége így júliusban, uh-huh. Inkább a május-júniusi hónapokra igaz, és ott van olyan időszak, hogy csak a mi kertünkben van 100 vagy 200 pillangó is.
1: Akkor érdemes följegyezni a hallgatóknak, és nekem is, hogy jövő évben, május-júniusban mindenképpen irány monoszló.
2: Igen, igen. Úgyhogy igazából ezt szerettük volna ötvözni a díszes címkékkel, és most már lassan az első vörös borunk is készülni fog, ott is a címkék hasonlóak lesznek stílusban.
1: Én amikor házasodtam, akkor nagyon nagy divatja volt a hatalmas esküvőknek, bár jó magam egyébként nem azt tartottam, hanem egy ilyen 78 fősed, de emlékszem, hogy akkor nagyon az volt a trend. Aztán persze ez nem mostanában volt. Napjainkban viszont azt veszem észre, hogy keresik a különleges, nyugodt, csendes, egyedi helyeket, és akkor rögtön eszembe is jutott, hogy például egy ilyen szép környezetben található szállás például gondolt-e erre, és mennyire nehéz akár egy ilyen feladatot ellátni?
2: Igen, mi is már egy-két ajánlatot pároknak összeállítottunk. Igazából a vendégterünk az 110 négyzetméter, így egy ilyen 50-60 fős esküvő megtartására abszolút alkalmasak vagyunk. Annyit kell csak tudni, hogy Monoszló eléggé egy kicsi falu, iszonyatosan csendes, úgyhogy amíg a bulizást az épületen belül tudjuk tartani, ott nincs semmi gond. A kertben már ezt nyilván nem tudjuk garantálni, mivel az ott lévők nyugalmát meg kell óvni.
1: Viszont a szertartás ilyen szép környezetben meg nagyon gyönyörű lehet.
2: Igen, igen, abszolút.
1: Mit tapasztalnak egyébként? Leginkább családok, párok érkeznek önökhöz, vagy pedig nagyobb társaságok is?
2: Inkább az első és harmadik opció szokott lenni. Párok jönnek leggyakrabban, pont azért a romantikus, kuckós hangulatért, és baráti társaságok, illetve cégek is szoktak jönni, mert céges elvonulásra is nagyon alkalmas hely vagyunk, a teljes birtokot is ki lehet bérelni, arra is van lehetőség.
1: Igazi csapatépítés lehet ilyen szép környezetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit akkor betekintést nyerhettünk Monoszló életébe, és az önök helyszínét is megismerhettük, és hát akkor a pillangókat ne felejtsük. Érdemes lesz akkor ezt az élményt egyszer megtapasztalni. Szabó Hannának, a Monoszló ügyvezetőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt tehát már a vendégváró, és ráadásul most igazi vegyes felvágott adásunk volt, Egonnal kezdtük, aztán velem, Somodi Solymos Eszterrel zártuk. Viszont nagyon szépen köszönöm szerkesztőnknek, Tóth Peti Lilinek, hogy garantált azt, hogy legyenek megszólalók, akiknek köszönhetően Magyarország újabb helyszínére látogathattunk el. Viszont hallásra!
0: A Spirit FM turisztikai műsorát, a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés, gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki nem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet tegnap estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy azt a múlt héten is megszokhatták, most is ezen a héten én fogom helyettesíteni Róna Jegon kollégámat. És hát rögtön az első témánk az nagyon friss és aktuális, és bőven lesz miről beszélnünk, és talán nem csak egy szempont alapján fogjuk tudni kicsit átbeszélni a dolgokat, hiszen ugye kijöttek a felvételi ponthatárok is, úgyhogy nyilván erről is lehet beszélni, de a főbb témánkat most ezúttal a több száz gyógypedagógus hiányzik a rendszerből téma adná. A vonal túloldalán köszöntöm Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót is.
5: Nyilván fogunk beszélni azért, hogy általánosságba véve a felvételi ponthatárokról, és ezzel kapcsolatos adatokról, de most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy amikor arról beszélünk, hogy több száz gyógypedagógus hiányzik a rendszerből, mekkora a hiány, és hogyan tapasztalhatjuk ezt mi hétköznapi emberek a bőrünkön, hol mutatkozik a legnagyobb probléma?
6: Hát vannak a pedagógus álláshelyekre szóló hirdetések, és onnan szokták levenni, hogy mennyi álláshely hiányzik, de ettől azért jóval nagyobb a hiány, mert vannak olyan álláshelyek, amelyeket nem is engednek meghirdetni, és vannak olyan álláshelyek, ahol már a felmentés időt töltik a kollégák, és ott már betöltetlen álláson, illetve túlórákkal is ellátják a kollégák ezeket az órákat. A mi becslésünk szerint olyan 3-4 ezer körül van legalább a pedagógus hiány, a gyógypedagógus hiány, és ezt azért még tetézi, hogy a gyógypedagógia ellátás igénylő gyerekek száma 15 év alatt megduplázódott, most nagyjából olyan 120 ezer fő környékén van, ez 54 ezer főről indult. És emelkedett a gyógypedagógiai feladatokat ellátó kollégáknak a létszám, hogy itt a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a iskolapszichológusokat kell érteni. Tehát emelkedett az ő létszámuk az elmúlt időszakhoz képest, de az emelkedés nem tudta azt az ütemet tartani, ami az ellátandó feladatokat pluszba megjelent volna, és ráadásul ugye a pedagógiai szakszolgálatok látják el azokat a feladatokat, ahol az iskolai érettség van, a fejlesztéseket, és ezek a szakszolgálatok most megkapták ugye az iskolai érettségi méréseket, és ezek a szakszolgálatok,

0: iskolákban, hanem egyszerű tanítók, vagy magyar szakos tanárok, vagy matematika szakos tanárok, azért, mert nincs megfelelő személyzet ezeken a területeken.
1: De akkor ezt hogy képzeljük el? Ugye azt tudjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása kapcsán azért vannak jogszabályi kötelezmények, de akkor ezek szerint inkább kevesebbet vallanak be az intézmények, csak hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy közben meg nem tudnak megfelelő számú gyógypedagógust biztosítani?
0: Hát az, hogy mennyi bevallanak mindent az intézmények, hogy mennyi esen is van, mert ők is érdekeltek abban, hogy minél jobb ellátást tudjanak biztosítani a gyerekeknek. Egyszerűen annyira megugrott az ellátandó feladatoknak a száma, hogy nem tudják ezeket a kapacitásokat bővíteni. Ráadásul vannak ugye a tanulási magatartási zavarokkal rendelkező intézmények, ahol a középsúlyos betegségbe szenvedő gyerekek vannak, ugye ezek az egymik, az egységes gyógypedagógus módszertani intézmények. Ezekben az iskolákban például most kapacitásbővítésre van szükség nagyon sok helyen, mert annyival nagyobb az ellátandó gyerekeknek a létszáma. Nem véletlen egyébként, hogy a szakszervezetünk azt kezdeményezte az elmúlt időszakban, mind az Európai Bizottság felé, mind az oktatási kormányzat felé, hogy a következő ciklusban az uniós forrásoknak egy részét pontosan a szakszolgálatok és az egységes gyógypedagógus módszertani intézmények fejlesztésére tudják fordítani.
1: Azt is szoktuk hallani, hogy amikor szakember hiányról beszélünk, akkor azért területileg is egészen más képet tudnak mutatni az adatok. A gyógypedagógusok hiánya tekintetében mit mutat a kép? Mely terület az, ahol a legnagyobb a hiány?
0: Nagyon nem tudunk. Tehát kivételesen itt...
1: Tehát mondjuk Dunántúlban ugyanakkor a hiány, mint mondjuk Pest megyében?
0: Arányát tekintve nagyon minimális eltéréseket tapasztalunk, tehát nincs nagyon kiugró, annak ellenére, hogy az álláshelyek hirdetésében például a Pest megyében nagyon nagy hiány mutatkozik, de ami arányokat tekintve, ezek nagyjából egységesek, és az a legszörnyűbb tapasztalatunk van, hogy az utánpótlás kérdésében is azt látjuk, hogy emelkedik a fejlesztő pedagógusoknak és a gyógypedagógusoknak a száma az oktatási intézmények, a felsőoktatási intézményekbe. De ezeknek egy jelentős része azért jelentkezett est és levelező szakos hallgatónak, hogy a saját gyermekét el tudja látni, mert az állam nem tudja megfelelően ellátni ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését, és saját kezükbe vették az irányítást, vagy a magánszférába mennek ki, és magánfejlesztéseket folytatnak, és az állami szektorba ők nem fognak bekerülni.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ugye hiába mondjuk növekedő számokat látunk a képzési oldalon, közel nem biztos, hogy az a létszám x év múlva meg fog mutatkozni a munkaerőpiacon, az állami szektorra értve, hiszen lehet, hogy a saját gyermeke miatt képzi magát, vagy pedig a magánszektorban fog elhelyezkedni. Jól értem?
0: Pontos, így van, jól érti, pontosan. És az is ehhez azért hozzátartozik, hogy emelkedik az állami szektorban a gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok vagy az iskolapszichológusok száma, de ez még mindig nem az a ütem, amivel az ellátandó gyerekek létszámához képest ennek a fejlesztésnek meg kell történni.
1: De mi lehet az ok, hogy ebben a szakmában ekkora hiány lett? A bérezéssel volt, vagy van gond a megbecsültséggel, vagy mi vezetett idáig?
0: Mind a kettő, bár a bérezés az most valamennyire rendeződött, de hát ebben a szektorban azért még jóval nagyobb kereseti lehetőség van, hogy valaki érzékelje nagyjából olyan 7000 forintért lehet túlórázni ma egy gyógypedagógusnak. 7 és 8000 forint között ez a bruttó összeg. Uh-huh. Ha a magánszektorba elmegy, egy órát 40-50 ezer forintért is el tud adni, akik súlyosabb esetben vannak, de a 15 ezer és a 20 ezer forint közötti összeg az egy elfogadott értéke.
1: Mit lehetne tenni, hogy ez most már azért valamikor elkezdjen javulni? Mi az önök javaslata?
0: Hát mi kezdeményeztük azt, hogy az ombudsman, 3 évvel ezelőtt az ombudsman vizsgálja át az összes egységes gyógypedagógus módszertani intézményt, illetve szakszolgálatokat, hogy milyen hiányosságok vannak, hogy először kapjunk egy átfogó képet. Mert azért az épületekben is nagyon komoly hiányosság van, ismereteink szerint közel 50% az épületeknek nem képes arra, hogy a mozgáskorlátozó gyerekeket

0: fogadja. Ennek ellenére el kell látni ezeket a gyerekeket ezekben az épületekben. Tehát ezeket vizsgálják meg. Vizsgálják meg azt, hogy a törvényi előírás szerint megkapják a megfelelő fejlesztést a gyerekek, és ezeket a szükséges ellátást, és állapítsa meg azt, hogy a feltárt hiányosságokba az államnak milyen felelőssége van, és akkor ehhez képest az államnak milyen intézkedéseket kellene tenni. Hát ez lenne a legfontosabb, hogy először megvizsgálják ezeket az intézményi hálózatokat. Lehet a szakszolgálatokat tehermentesíteni az iskolai érettségi vizsgálatokkal. Lehet-e további álláshelyeket, feladatok ellátása, álláshelyeket intézmények korszerűsítésére forrásokat előteremteni, mert ha valaki például a gyömrői gyógypedagógiai intézménybe elmegy, és ott szétnéz, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban történt némi fejlesztés, még mindig rendkívül siralmas állapot van. 150-200 métert kell menni a gyerekeknek, a pedagógussal együtt, hogy WC-be bejussanak az egyik tanteremből a gyerekek. Tehát ezek ilyen nagyon kegyetlen, áldatlan állapotok vannak nagyon sok intézményben. Nincsenek védőnők ezekben az intézményekben, hogy akkor az állam ezeket a védőnőket, vagy ápolónőket biztosítani legyen köteles, és ehhez a pénzügyi feltételeket teremtse meg. Tehát először egy átfogó kép kell, vizsgálat kellene, és utána pedig az ehhez szükséges intézkedéseket meghozni, és a pénzügyi fedezetet, ez a legfontosabb megteremteni ehhez.
1: Hát kíváncsian várjuk, hogy a jövőben milyen változás lesz tapasztalható majd ezen a területen, de ha már beszélünk, akkor mindenképpen szeretném, hogy pár szót váltsunk a múlt héten kihirdetett ponthatárokkal kapcsolatban. Ugye azt lehetett olvasni a hírekben, hogy rekordot döntött a jelentkezők számát tekintve az idei év, hiszen kb. 140 ezer fő jelentkezett, amelyből durván olyan 101 ezer környékén van a száma, akik ugye felvételt is nyertek, és azt is lehet tudni, hogy körülbelül a 80%-uk állami ösztöndíjas helyre került be a jelentkező diákoknak. Ön hogyan látja az idei felvételt? Volt-e meglepetés az önök részéről egyáltalán az egyetemeket tekintve, hogy a férőhelyek lettek alakítva, vajon a munkaerőpiacsal összevetve is jó stratégiát választottak-e?
0: Én egyelőre csak a tanárképzésre tudok maga biztosan nyilatkozni, a többiről nem nagyon. Mi azt tapasztaljuk, hogy valamennyire emelkedett a színvon az előző időszakhoz képest, de még mindig nem az 5-6 évvel ezelőtti értékhez, annak ellenére, hogy a létszám az viszont emelkedett. Ugyanis még mindig a tanítóképzés, az óvónőképző szakokra felvett hallgatók nagyon alacsony pontszámmal, 200 pont felett ponthatára már be lehetett jutni az állami képzési rendszerbe, és azért gondoljuk el, hogy 3-4 évvel ezelőtt ez 280 pont volt. Tehát itt a színvonal még mindig nagyon komoly probléma lesz, ez látszódik a lemorzsolódási értéken is. Ez az egyik, a másik pedig a természettudományos szakok esetében látunk még mindig aggasztó képet ebből a szempontból, mert amennyi hallgatót felvette, az még mindig töredéke annak az értéknek, mint amennyien nyugdíjba mennek. Tehát ott feltetten az államnak az új nemzeti alaptanterv bevezetésével nagyon komolyan bele kell nyúlni a rendszerbe, hogy ez átalakuljon, vagy más képzési rendszert bevezetni, hogy a megfelelő természettudományos ismereti oktatás megtörténjen az iskolákban.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy ez a szám egyre jobb és jobb lesz, és hogy rendeződik a pedagógus létszám kérdése is, főleg a természettudományi tantárgyak esetében. Nagyon szépen köszönöm Totyik Tamásnak, a pedagógusok szakszervezetének elnökének, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a megkeresést, és további szép napot minden kedves rádió hallgatónak és önnek is.
1: Viszont hallásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk a Több-kevesebb című műsorunkat, és hát szerintem mindannyian emlékszünk azokra az időszakokra, napokra, amikor végig söpört a hírekbe, hogy azbeszttel szennyezett kő kerülhetett ide Magyarországra, és hát kisebb nemzetközi botrány is kerekedett belőle, hogy Ausztriából érkezhettek ide. És ennek apropóján kérdezzük Bucski Pétert, a G7 újságíróját, hogy azóta mi derült ki, mit lehet tudni, honnan lehet valójában azt tudni, hogy most akkor azbeszttel szennyezett érkezett, vagy sem. Szervusz Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát sajnálatos módon az látszik az adatokból, ugye meg lehet nézni a külkereskedelmi adatokból, hogy mennyit importált Magyarország Ausztriából, hogy ami Magyarországra érkezett, annak a 80%-a körülbelül ezekből a leginkább érintett 4 bányából érkezett. Ezt a NAV LKR adataival lehetett összevetni, és hogyha ugye azt is nézzük, hogy a Rohonci bány, amit érintett lehet, de nem olyan súlyosan, mint az említett 4 bánya, hogyha ezt is hozzáadjuk, akkor szinte minden kő, ami Ausztriából érkezett, az jó eséllyel azbeszttel szennyezett, tehát akkor, ha valaki azt tudja, hogy a kertjében, az utcájában ilyen kő van, akkor erre nagyon oda kell figyelni.
1: Igen, de nagyon oda kell figyelni, de ugye akkor jön a következő kérdés, hogy akkor mit lehet és mit kell tenni. Ugye a kormány azt is bejelentett, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre, hogy a települések kaphatnak majd forrást, hogy mentesítsék őket, és akkor megoldást találjanak erre. Első blikre a 3 milliárd forint soknak tűnik, de hogyha mondjuk itt az említett adatokkal összevetem, meg mondjuk, hogy akkor a háztartások is vakargathatják a fejüket, nem csak az önkormányzatok, akkor nem feltétlenül futja mindenre.
2: Hát ez biztos, hogy ennyi pénzből nem lehet mindent megoldani, és itt ugye több műszaki megoldás is szóba kerül. Egyrészt ugye Ausztriában azért okozott talán kisebb problémát ez, mert beépítették ezeket a köveket, mondjuk akár útalapba, és akkor nem okoz a rögtön olyan nagy problémát, hiszen hogyha le van aszfaltozva, akkor nem tudja a szél meg a kifújni belőle, vagy az elsővel nem távozik azonnal. Azért hosszú távon ez sem egy jó megoldás. Itt felmerült, ugye, hogy a legegyszerűbb megoldás, akkor Magyarországon is itt is, ahol útként használták, akkor aszfaltozzák le, ami a szállókor problémáját megoldja, viszont több évtizedig ugye problémát okoz, hogyha ott akármilyen közmű probléma van, föl kell bontani az utat, akkor itt csak különleges technológiával lehetne dolgozni, ami nagyon drága, tehát itt a legjobb megoldás az lenne, hogy ezt mind felszedni és visszavinni oda, ahonnan érkezett Ausztriába. Ausztria ugye, hát bocsánatot se kért, és nem is adott semmilyen érdemi segítséget ennek az ügynek a kezelésében, különösen nem forrásokat, hogy ez elég problémás dolog. Ausztriában ezt a környezetvédelmi problémákat hát eléggé félváról veszik, és évtizedek óta nem jól kezelik. Úgyhogy itt azért nehéz is várni, hogy legyen probléma, tehát itt Magyarországnak kell valószínűleg megoldást és forrást találnia, és akkor egy elhúzódó jogvita dönthet arról, hogy esetleg az osztrákok hajlandók ebből valamit kifizetni a későbbiek során.
1: Egyébként a zöld osztrákokról pont nem azt gondolná az ember, hogy mondjuk őket nem zavarja, hogyha még úgymond leaszfaltozva, hogy beépítve van ott az aszbeszttel szennyezett kő, hogy ne zavarná őket, hiszen náluk is lehet, hogy fölbontják, és akkor ugyanúgy problémát okoz. Tehát, hogy ott akkor egyáltalán nem okozott ez a lakosság számára egy nagy kérdést, hogy lehet, hogy a nagyon jónak gondolt Ausztriában is előtt fordulhat ilyen.
2: Ausztria nem egy zöld ország, a világ legszennyezőbb ország. Ezt szerintem nagyon sok pénzt költenek PR-ra, hogy ezt így gondolják sokan, de ez nem így van. Tehát ezt részletesebben is bemutattuk. Tehát ez évszázadok óta ismert, vagy legalább csak egy évszázada ismert, hogy ugye itt Rohonc környékén, itt a bányákban különösen jelentős az aszbeszterhelés, mégsem tettek semmit. Ez egy nagyon jelentős pénzügyi lobbycsoport, ipari lobbycsoport, aki itt emögött áll, tehát most már el is kezdtek ugye azon dolgozni, hogy nyissák újra ezeket a bányákat, ahol teljesen egyértelműen magas az azbeszt tartalom, tehát ez valóban egy természetes azbeszt, tehát eleve az azbeszt ugye természetes, de azért ez a 4 cég összesen évente 100 milliárd forint árbevételt termel, de azért ez a kis burgálandi gazdaságban egy jelentős tétel. És hát itt azért érezni egy ilyen különbséget, hogy a bécsi szövetségi kormányzat és a burgerlandi kormányzat másképp ítéli meg a dolgokat, de valóban nem kapott olyan nagy média vízhangot, mint Magyarországon, és hát nem is nagyon keresték erre a megoldásokat. Azért azt tudni kell, hogy az azbesztnek az ipari hasznosítását Ausztriába találták ki, az Eternit nevű gyár az Föklabukból származik, itt egy évszázad után a mai napig kiemelkedően magas a rákos megbetegedés, a karányozom elhárt a rák, és olyan nagy visszhangja nincsen, és egyébként máshol is elég komoly ilyen környezetvédelmi problémák voltak, úgyhogy szerintem abban nem lehet bízni, hogy Ausztriában ezt komolyabban fogják venni a jövőben. Magyarországon kell olyan megoldást találnunk, hogy többet ne jöhessen be ilyen szennyezett termék az országban. Itt ugye az a probléma, hogy tulajdonképpen Ausztria az uniós jogszabályokat nem igazán tartotta be, és ezzel okozott problémát, úgyhogy remélhetőleg itt azért hosszabb távon sikerül egy olyan megoldást találni, hogy komolyabban vegyék ezeket a nemzetközi jogszabályokat.
1: Hát azért ugye az osztrákok voltak az egyik legnagyobb ellenlábasai a Paks 2-nek, úgy néz ki, hogy odahaza is van mit söprögetni és aggódni, de ez egy másik kérdés. Van nemzetközi példa, hogy így feltártátok ezeket az eseteket, és egy említett, hogy nem túl zöld Ausztria, hogy egyébként máshol volt hasonló példa, hogy azért nekünk ez egy hatalmas kiadás lesz, hogyha rendezni akarjuk mindezt, hogy ne okozzon majd egészségügyi károsodást biztosan. Ezt visszaperelni. Mennyire nehéz?
2: Hát ezek nagyon problémásak. Egy olasz példa jut eszembe, hogy ott egy svájci cég, aki ugye ismét csak a környezetszennyezés és az adócsalásról ismert ország, tehát ott a svájci tulajdonosnak volt egy bányája, és ott a munkavállalók betegedtek meg évtizedeken keresztül, és nem akartak semmit fizetni. Ez a társaság alapította egyébként az üzleti fenntarthatósági klubot, ezt a BCDH-t, akik ugye azt próbálják elhitetni, ezek a cégek, akik ebben vannak, azok fellépnek a környezetszennyezés ellen, és komolyan gondolják a feladatukat. És hát itt nagyon hosszú évtizedes pereszkedés után tudtak a túlélők, hát sajnos már sokszor csak a családjaik, akiknek viszont nem élték túl, kártérítést kapni. Tehát azt lehet látni, hogy ezek a nagyvállalatok, ipari érdekcsoportok, ezek próbálják évtizedekig húzni a kártérítést, ami itt egyedi lehet, hogyha sikerül ezt bebizonyítani, hogy Ausztriában a hatóságot tudottan és szánt szándékkal segítették azt, hogy itt a környezetvédelmi jogszabályokat megkerülve kerülhessen piacra olyan termék, ami nem megfelelő. Ez egy elég komoly és összetett bizonyítási eljárás, és hát ugye itt az a probléma, hogy itt végig is osztrák hatóságokra kellene tereskedni. Meglátjuk majd, hogy tulajdonképpen az osztrák kormány ebből mi az, amit esetleg bevállal. Ugye nagyon érdekes lehet, hogy amikor Magyar Péter erről Bécsben beszélt, akkor külön kiemelt, hogy hát egy korrupciónak kellett lennie ebbe, hogy ez így létrejöhetett, ami hát hogy is mondjam, elég vörös vonal Ausztriában, ott mindig kerülik ennek a korrupció szónak még a kimondását is. De szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy tényleg számunkra ez napnál világosabb Magyarországról nézve, hogy itt valami ilyen történhetett, Ausztriában pedig mindent megtesznek, hogy nehogy ezt szóba kerülhessen. És hát ezért gondolom azt, hogy esetleg lehet esély rá, hogy nem akarják napirenden tartani, hogyha legalább a megoldást akkor próbálnak találni, hogy a Magyarországot kártalanítsák ebbe a kérdésben, mert mindenképp kellemetlen lenne a helyi politikai elit számára, hogyha ezt épp akár évek vagy évtizedek után is Magyarország minden nemzetközi fórumon felhozna.
1: Hát akkor reméljük, hogy most a nagyítóval nézzük azt, hogy milyen Ausztriából, és hát abban is bizakodjunk, hogy azért mi itt helyben ezt a problémát kezeljük, még ha marha nagy kiadással is jár. Nagyon szépen köszönöm Bucski Péter kollégámnak, a G7 újságírójának, hogy rendelkezésünkre állt és helyzetképet adott, hogy mi a helyzet az aszbeszt tekintetében. Köszönöm szépen, szervusz!
2: Köszönöm, viszont hallásra!

9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A műsorunk elején már kicsit említettük, és szóba került, hogy hát a felvételi ponthatárok kiderültek csütörtökön. Nagyon sok diák izgult, és aztán estére kiderültek a ponthatárok, úgyhogy most már aztán tényleg el kell gondolkozniuk azokon, hogy hát akkor hogyan tovább. Korábban már beszéltünk arról, hogy az albérleten milyen árakkal találhatják szembe magukat a diákok, de most nézzük azt, hogyha az ominózus bankszámlára fókuszálunk, akkor ott mit tapasztalhat az ifjú egyetemisták. A vonal túloldalán Brazsovics Ritát, a Bank 360 elemzőjét. Üdvözlöm, szervusz!
2: Ja.
1: Ugye, ahogy említettem, hát most már azért kardinális kérdéseket kell számba venni a fiatal diákoknak, akik aztán most belépnek az egyetem világába, a felsőoktatás világába, és hát mondhatjuk azt, hogy ugye bankszámla nélkül nem igazán lehet megkezdeni a tanulmányokat. Mivel szembesülhetnek most? Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre?
2: A diákok a számlanyítást tekintve nagyon jó helyzetben vannak, mert nyáron általában elég nagy a verseny a bankok között, hogy minél több fiatalt magukhoz tudjanak csábítani. Ezt különféle akciókkal próbálják megtenni. Idén-nyáron azt látjuk, hogy szinte minden nagyban kínál valamilyen jóváírási akciót, ami azt jelenti, hogy a számlanyításért cserébe, hogyha teljesítenek néhány alapfeltételt, akkor akár 10.000 forintot is kaphatnak röviddel a számlanyítás utána az újonnan megnyitott számlára, illetve az sem ritka, hogy valamilyen ajándékkal vagy fesztiváljeggyel próbáljanak kedveskedni a diákoknak. Így mindenképpen el lehet mondani azt, hogy minden diák tud olyan ajánlatot találni, ami számára kedvező lehet.
1: Ilyenkor nyilván nagy a küzdelem és a harc a bankok tekintetében, hogy minél több ügyfelet tudjanak megszerezni. Mi a tapasztalat, ez a tipikusan a most felsőoktatásba lépő lehetőség, kedvezményes bankszámlacsomag egyetem meddig áll rendelkezésre általában? Gondolom tavasszal már nem fognak tudni a számlát nyitni, vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Időszakos akciók szinte mindig vannak, viszont a nyári időszakra vannak egyedi promóciók. Ilyen lehet például az, hogy nem csak a jóváírást kapják meg a számlanyítás mellé, hanem valamilyen olyan különlegesebb ajándékot, ami csak most áll rendelkezésre. Például van olyan bank, ahol a sikeres számlanyítás után lehet fizetőgyűrűt igénybe venni. Van olyan bank, aki például egy pénzügyi tudatosságot segítő társasjátékot kínál a sikeres számlanyítás mellé. Van, ahol kifejezetten egy adott időszakra lehet, egy adott fesztiválra lehet például napi jegyet nyerni vagy kapni, hogyha sikeres a számlanyítás. Viszont azt nem érdemes elfelejteni, hogy a számlanyítás mellett néhány alapfeltételt is mindig teljesíteni kell. Itt nem kell nagyon bonyolult dologra gondolni. Általában bankkártyát kell igényelni a bankszámla mellé, illetve vállalni kell, hogy ezzel a bankkártyával néhány tranzakciót végrehajt a diák. Most érdemes például csak arra gondolni, hogy vásárol vele néhány ezer forint értékben, és akkor gyakorlatilag el is mondtam a feltételeknek egy részét. Ezen kívül még az szokott előfordulni feltételként, hogy el kell fogadni a bank által adott marketing nyilatkozatot. Ennek igazából annyi a következménye, hogy diák jóvá hagyja azt, hogy őt mondjuk e-mailben meg tudja keresni a bank valamilyen későbbi ajánlattal. Ezen kívül mondjuk nagyobb jóváírásokért cserébe előfordulhatnak olyan feltételek is, amelyek egy diáknak még nem tűnnek kézenfekvőnek, vagy nem tűnnek reálisnak. Vannak például olyan bankok, akik azért kínálnak nagyobb jóváírást, hogyha a diák például rendszeres megtakarítást indít el. Ez mondjuk egy 18-19 éves diák esetében, akinek még nincs X jövedelme, ez nyilván még nem életszerű, viszont ezek ilyen extra jóváírások, tehát ettől függetlenül, hogyha választ egy bankot, ő nem fog elesni ettől függetlenül a kedvezmények jelentős részétől.
1: Amikor ezt a legyűjtést készítettétek a Bank 360-nál, akkor esetleg láttatok olyan adatokat, hogy egyébként melyik hívó szó az, ami leginkább megmozgatja a fiatalokat? Ez az egyösszegű, meg a különböző jóváírások, az ajándékok, vagy teljesen összetett a kép?
2: Összetett, és szerintem attól is függ, hogy melyik diák mit preferál. Például lehet, hogy van olyan diák, aki jobban szeret szórakozni, lehet, hogy neki egy fesztiváljegy lesz a hívószó, akinek mondjuk jól jönne a tanévkezdéshez néhány plusz 10 000 forint, annak valószínűleg majd a jóváírás lesz egy vonzó lehetőség, de az is lehet, hogyha valaki mondjuk nagyon érdeklődik a különböző technológiai újítások iránt, akkor mondjuk szívesen kipróbálná a fizetőgyűrűt. Azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy melyik diáknak éppen milyen az érdeklődési köre, vagy melyik lehet számára az adott pillanatban egy vonzó hívószó. Nem gondolom, hogy erre még nem látunk ugye statisztikát, hiszen ezek még folyamatban lévő promóciók, de azt gondolom, hogy ez egyéni preferencia mindenkinek.
1: Azért azt mindig nagyon sokan mondják, és ugye szoktuk hallani akár szakemberektől is, hogy ezek ilyen nagyon kedvező konstrukciók és lehetőségek, és ilyenkor ugye felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon a bankok miért foglalkoznak ezzel a generációval ilyen kiemelten, nem tudom, esetleg van-e arról adat, hogy azért, mert egyébként ilyenkor már azt várják, vagy szeretnék elérni, hogy aztán náluk maradjon később is az ügyfél, és abban reménykednek, hogy mikor elvégzik a tanulmányokat, akkor ott folytatja számláját a fiatal diplomás?
2: Igen, ez abszolút vagy ez az az út valószínűleg, amit a bankok is követnek, hiszen azt tudjuk, hogy sajnos még nem annyira tudatos pénzügyileg a lakosság, hogy néhány évente számlát váltson. Még mindig sokan vannak olyanok, akik ugye annál a banknál maradnak, ahol mondjuk az első számlájukat megnyitották. Ez a helyzet egyébként én azt gondolom, hogy folyamatosan változik pozitív irányba, tehát egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy váltsanak számlát, de igen, valószínűleg ez lett a motiváció, hogyha fiatalon le tudnak valakivel szerződni, és utána ott jó tapasztalatai lesznek a fiatalnak, akkor valószínűleg fiatal felnőttként is annál a banknál fog maradni, lehet, hogy később ott vesz fel például kölcsönt, vagy ott nyit esetleg olyan vagy köt új szerződéseket, amelyek utána a banknak is jövedelmezőbbek lesznek.
1: Na hát akkor mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy alaposan nézzék át a lehetőségeket. Szinte szerintem mindegyik bank kínál valamilyen lehetőséget a most felsőoktatási tanulmányt kezdő generációnak, úgyhogy érdemes mérlegelni, és ahogy Brazsovics Rita is említette, mindenki maga érzi azt, hogy melyik preferencia mentén dönt. Nagyon szépen köszönöm Ritának, a Bank 360 elemzőjének, hogy kicsit körképet kaphattunk, hogy mi az, amivel csábítják most az új ügyfeleket a bankok. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, ez most még csak a hétfő volt, előttünk a hét, és hát azt is tudjuk jól, hogy hamarosan érkezik az a bizonyos hőkupola, és hihetetlen hőség tör ránk. Én nagyon bízom benne, hogy a héten ennek ellenére velünk fognak tartani, és a gazdasági hírekben aztán majd tájékoztathatjuk önöket, akár arról is, hogy éppen mit okoz az a bizonyos hőség. Kitartást addig is mindenkinek, addig élvezzük az enyhébb időt, aztán hamarosan beüt a meleg. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kivonult a parlament üléséről a Fidesz és a KDNP. Az Európai Unió segítséget küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: A mai műsor végére szülőknek és felnőtteknek épp annyira izgalmas témát választottunk, mint amennyire mondjuk minden sportolót izgat az, hogy hogyan lehet eljutni a csúcs teljesítményig a maga műfajában. És hát ezt a sportra szoktuk általában használni, de a csúcs teljesítmény voltak éppen mindannyiunk életének állandó kihívása és kérdése. Eljutok-e oda, elérek-e oda valaha? Fülöp Ákos, az MCC Pszichológiai Iskola sport és teljesítmény pszichológia műhelyének vezetője, maga sport pszichológiával is foglalkozik. Más dolgok mellett. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Mondtam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést két mondatban, hogy hát szerintem kötetek tucatjai foglalkoznak ezzel a témával, hogyha választottunk magunknak ezek szerint egy könnyű, könnyen átbeszélhető, egyszerű dolgot, de mégis én azért csak azt kérdezem, hogy van-e olyan alapvető generálszósz, ami a csúcs teljesítményig el tud vinni a saját életében bárkit? Vagy ez annyira személyre szabott, hogy igazából a pszichológusnak itt van dolga?
6: Most alapvetően van generálszósz, ami két disziplina, a pszichológia tudomány területének két ága próbál meg feltárni. Hát nyilván az egyik a sportpszichológia, amely idestova lassan 100 éve kutatja ezt a kérdéskört, és még a szociálpszichológia első kutatásai sportos környezetben történtek biciklistákkal és az ő dinamikájukkal kapcsolatban. Illetve a másik, ami nyitja az ollót a sportról, az a teljesítménypszichológia, ami egy nagyon új disziplina. Magyarországon annyira új, hogy most jelent meg az első könyv a szerkesztésünkben egészen pontosan 3 hónappal ezelőtt, ami az élsport mellett egyéb más nagy teljesítmény területeknek próbálja feltárni. Mind a csúcs teljesítményt, de a túloldalt is, tehát mi van akkor, hogy a diszfunkcionálisan teljesítünk, és nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. Úgyhogy igen, van olyan tudományterület, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik.
5: Nagyon más a mozgatórugó a sport esetében és bármi más esetében? Tehát ha én a maximumra törekszem, mit tudom én, buszvezetőként, és azt gondolom, hogy most vagyok a legjobb formámban, az egy másfajta megközelítés, mint mondjuk egy atlétánál, aki át tudja ugrani a gátat?
6: Pont ez lesz az érdekessége és az innovációja a teljesítménypszichológiának, és az a lehetőség, amely megteremti azt, hogy a különböző teljesítményterületek között párhuzamokat vonhassunk. Mert ha nagyon lecsupaszítjuk a kérdést, akkor pontosan ugyanaz történik pszichológiailag. Természetesen az output, tehát a kimenetel más lesz. Tehát nyilvánvalóan más egy 100 méteres sprintfutónak a viselkedéses manifestációja, tehát maga az eredmény, amit látunk, meg más lesz mondjuk egy orvos professzornak, aki 24 órát műt. De pszichológiailag vannak nagyon hasonló tényezők, amik ugyanúgy mennek végbe. Mint például az, hogy milyen stresszes környezetbe kellett végrehajtani, és milyen nézők, illetve milyen szabályoknak kell megfelelnie. Ezeknek milyen következményei lesznek? Nyilván van egy orvosnál élet-halálról van szó, egy sportolónál több lehetőség is van. Ez egy lényeges különbség lesz, de a végrehajtás szempontjából pszichológiailag nagyon hasonló dinamikák mennek végbe.
5: Az, hogy valaki születetten alkalmas-e valamilyen nagy teljesítmény...
6: Dinamikák mennek végbe.
5: Az, hogy valaki születetten alkalmas...

0: arra a következtetésre jutottak, hogy a pszichológiai teljesítménynek a genetikai meghatározottsága az ilyen 10%-ban mérhető csupán, vagy még annyira sem, tehát hogy bőven gyakorolható, fejleszthető képességről van szó. Ez egy jó hír a számunkra, hogy a befektetett munka lesz az a tényező, ami a legjobban meg fogja azt határozni, hogy milyen eredményességet fogok tudni a tevékenységemből kihozni.
1: És hogyha eljutottunk a csúcs teljesítményig, hogyha valami olyat értünk el, ami egy kitűzött cél volt, és most akkor megvan. Mi van másnap? A csúcs teljesítmények hányszor ismételhetők, és hányszor lehet valamire azt mondani, hogy ez egy újabb csúcs, egy megint kitűzött cél, amit ismét sikerült elérni, vagy hogy éli meg az, aki egyszer eljutott valamilyen teljesítményben, valamilyen témában a magas teljesítményig, hogy van egy másnap is?
0: És ez nagyon aktuális ez a kérdés, mert nemrég volt a Párizsi olimpia, és minden egyes olimpia után felszíre kerül az a kérdés, amelyet úgy neveznek, hogy Olympic Blues. Tehát amikor egy ilyen nagy célhoz érkezünk, és azt teljesítjük, akkor utána, ha sikeres, ha sikertelen ez a teljesítés, mindenki megtapasztalhat egy ilyen vákumállapotot, ez az Olympic Blues, hogy teljesítettünk egy 4 éve kitűzött célt, és hirtelen nem maradt semmi. És ebben az állapotban mindenki megtapasztalja egy kicsit így a lehangoltságot, a céltalanságot, valami nagynak a befejeztét. Tehát amikor csúcs teljesítményhez érünk, és megtesszük azt, amire régóta készülünk, és olimpiai példát hoztam, de ugyanez lehet egy államvizsgánál, egy érettséginél, akár egy 8. osztályos gimnáziumi felvételinél, amikor ez kicsit túl van misztifikálva, és nagyon rákészítik a nagyon fiatal gyerekeket is, hogy tőle el az egész életed.
1: Sőt, hadd vessek fel egy másik analógiát ehhez, az anyáknál a szülés utáni állapot, amit ugye szülés utáni depresszióval szoktunk azonosítani, mert hogy elérte, ott van. És ugye a másnap az arról szól, hogy sír a gyerek, és megint sír, és ezt éppen egy sportoló mondta nekem, hogy neki ez a kettő, ez teljesen egyforma volt.
0: Hát egy ugyanolyan teljesítményhelyzetről van szó, még a szülésnél van egy olyan izgalmas biológiai háttér, hogy ott a különböző hormonhatások azért nagyon erőteljesen befolyásolják a megélést és a végben nő folyamatokat, a test változásáról és hát a szerepek drasztikus változásáról ne is beszéljünk, de amúgy igen, egy nagyon hasonló dinamikáról van szó. Ilyenkor, hogyha az ember eléri ezt az Olympic Blues állapotot, és érzi azt, hogy hopp, itt most van valami nagyon új, és most nekem amúgy nagyon boldognak kéne lennem, de valahogy nem érzem ezt, akkor alapvetően 3 lehetőség szokott végbe menni, most visszatérek így a sportolókhoz. Az egyik opció az, hogy újra elköteleződik, új célokat fog kijelölni saját magának, és újra motiváltá tud válni. A másik opció az, hogy visszavonulás mellett dönt, tehát hogy úgy dönt, úgy értékeli, hogy ezt a célt elérte, és nem akar újra bevonódni és újra elköteleződni. Ebben az esetben lehet egy ilyen tervezett visszavonulási fázis. Illetve olyan eset is van, hogyha valaki nem sikerrel teljesíti ezt a csúcs teljesítmény pillanatot, hogy utána mondjuk elveszíti azt a lehetőséget, hogy ő tovább folytathassa. Például egy sportoló esetében nem teljesít úgy az olimpiának, elveszíti mondjuk a szerződéseit. Nem igazolja le új csapat, és akkor megszűnik az a lehetőség, hogy ő tovább teljesíthessen, vagy egy opera énekes betlizik az egyik előadáson, és akkor nincs tovább, elveszíti a szerződést, és akár pályát is kell váltania, tehát ilyen forgatókönyvekkel is találkozhatunk. De a legfontosabb az ilyen esetben egy olyan tudatos megállás és értékelés, a pillanat megélése, és új motivumok, új célok, tudatos felállítása, ez mind tud segíteni abba, hogy ezt a vákumállapotot az ember minél gyorsabban, de nem biztos, hogy az a cél, hogy minél gyorsabban, minél jobb minőségben megélhesse.
1: A sportban a mentális egészség szerepéről rengeteget beszélünk, hogy mennyit segítünk valóban a sportolóknak, az nyilván egy másik kérdés, remélem, hogy ma már sokat, de a hétköznapi életben ez sokkal ritkábban kerül elő, hogy a mentális egészség egy munkahelyi környezetben az legalább annyira fontos, mint mondjuk egy stadionban, maradjunk az atlétika példájánál, amikor odáll a rajtgéphez a futó.
0: Abszolút, és ez egy nagyon aktuális kérdés több szempontból is. Csak egy gyors reflexió a élsportra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a Párizsi olimpián tűzte első számú prioritásává egy történelmi pillanat, a

0: sportolók mentális egészségét, és potom 700 millió dollárt költöttek el a sportolók védelme érdekében. Ez egy nagyon fontos lépés volt, mert hogy eddig azért az élsport nem tartalmazta a mentális jólétnek a fontosságát, csak gondoljunk Simon Bicenak a tokiói visszalépésére és az akkori esetőségekre, azóta nagyon sokat fejlődtünk, de minden napokban is előtérbe kerül ez a kérdés, főleg annak a paradoxonnak a figyelembevétele mentén, hogy a mai világunkban kéne a legjobban élnünk. Tehát a közlekedés adott, az élelmiszerek korlátlan mennyiségben elérhetőek, az orvosi ellátás itt van, és most ne ilyen aktuális nézőpontból tekintsünk erre, hanem több száz éves perspektívából. Ezen vitát nyithatnánk, hogy most per pillanat aktuális az egészségügy helyzete milyen, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk Semmelweisék idejével, tehát egy 150 éves perspektívában nézzük, akkor sokkal jobban állunk, mint akkor. És ennek ellenére, hogy most kéne így a legkényelmesebben, a legjobban élnünk fizikálisan, ezzel párhuzamosan a mentális egészsége folyamatosan csökken a populációnak, és egyre rosszabb adatokat mérnek a különböző szervezetek, mint az Euróbarométer, a WHO, a UNICEF és hasonló markáns, nagyméretű és prominens szereplők.
1: De vajon ez miért van? Nyilván egy konklúzió hát is következik ebből.
0: Direkt hagytam itt abba, hogy a kérdés megérkezhessen. Alapvetően két fontos két irányt tárhatunk fel. Az egyik az, talán hívhatjuk úgy a mostani évtizedünket, vagy évszázadunkat, majd később, mikor elnevezzük, hogy egy információs dömping felé, egy információs krízis felé hajtunk, hogy az elmúlt időszakban drasztikusan növekedett annak az információnak a mennyiség, amit az emberi agynak fel kéne dolgoznia. És itt pont Szász Máté nyilatkozott ebbe a témában nemrég, és vele a való beszélgetésből fogok most kopizni egy-két számot, de hogy napi szinten ma egy felnőtt embernek kb. 75 gigabájtnyi új információt kell feldolgoznia. Ez nem az az 75 gigabájt, amit egy filmben megnéz, hanem az a mennyiség, ami az ő idegrendszerén keresztül feldolgozásra kerül. Most 500 évvel ezelőtt egy hadvezérnek vagy királynak az egész életébe volt ennyi információ, amivel meg kellett dolgoznia, és ezt valahogy az idegrendszerünknek el kell viselni. Most, hogy belegondolunk, mennyi e-mail érkezik egy nap. Hány applikációban, hány formanyomtatványt, hány ezer dolgot kell azonnal itt és most megcsinálnunk. Ez az egyik olyan pont, ami miatt, vagy ez az egyik pont, amire tehetnénk egy voksot, hogy miért csökken a mentális egészség. Óriási terhelésnek vagyunk kitéve. Ez az egyik. A másik egy evolúciós perspektíva, egy nagyon szeretem az evolúciós pszichológiát, amely arra keresi a választ, hogy a különböző képességeink, amik velünk létrejöttek, azok a mai világunkban hogyan tudnak működni. És hát a Homo sapiens sapiens 150 ezer évvel ezelőtt az nem erre a világra jött létre. Kis közösségek, szavanna, természet. A mai világunk, ez a kapitalista, globalizált, urbanizált, és akkor minden ilyen ionizált szót így egymás mellé tettem, masszívan befolyása és megváltoztatta azt, amiben élünk. Mondjuk az elmúlt 5 vagy 10 évre gondolunk, ez exponenciálisan fejlődik és gyorsul, és lehet, hogy még csak a java hátra van, mondjuk a robotika meg a mesterséges intelligencia fejlődésével, ez egy másik téma. Rengeteg képességünk jött létre, ami nagyon jó kérdés, hogy a mai világunkban jól fog-e funkcionálni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Elérhető mennyiség, korlátlanul elérhető mennyiségben van élelem körülöttünk. A régi szép időkben lehet 3-4 napot kellett vadásznunk ahhoz, hogy húshoz jussunk, és levadásztuk azt a mamutot, most ez felszeletelve van a szupermarket polcain. Viszont több millió éven keresztül az ember és az előember úgy élt, ha van kaja, edd meg, fogyaszd el, mert bármikor elvehetik tőled, és ki tudja, mikor jön a következő adag. No, meg nem volt hűtő, tehát nem tudtuk tartósítani a húst. És a hirtelenjében itt van minden. És akkor csodálkozunk, hogy azért az elhízás az egy nagyon fontos és markáns civilizációs betegség.
1: Hát meg lett időnk olyan dolgokra, amikre korábban nem volt, és lehet, hogy nem is kellett volna, hogy legyen. Na mindegy, igen, érthető.
0: Így van.
1: Hát ezt most akkor a végtelenségig folytathatnánk, de egy jó tanácsot azért mégiscsak kérek a legvégére, mert hogy ha talán nem is a teljesítmény legjavát várnánk el mindannyiunktól minden pillanatban, de valahogy mégiscsak a felé kellene ennek a beszélgetésnek a végén mennie, hogy hogyan tudjuk a teljesítményünket legalább stabilizálni.
0: Így van, stabilizáló szó mellé még azt lehet berakni, hogy optimalizálás, tehát abból a szempontból, hogy 40-50 évet kell eltöltenünk a munkaerőpiacon teljesi, magas teljesítmény környezetben, és hogyha hozzáveszünk azt is, hogy még a közoktatásban, meg a felsőoktatásban is milyen masszív teljesítménykényszer és nívó van, akkor lehet, hogy ehhez a számhoz még hozzátehetünk 20 évet mondjuk, tehát nagyon hosszan kell tudnunk jól teljesíteni. Ez az élsportra is igaz, mert ott is kitolódott a teljesítés ide. A teljesítmény optimalizálás pedig pont azt veti fel, hogy hogyan tudok én hosszú távon jól működni, kiégés, különböző betegségek, fizikai, lelki, mentális sérülés nélkül, hogyan tudok egy jól számítható teljesítményt adni, és ehhez kérném a segítségét Jersz és Dodzonnak, akik a Yale Egyetemen foglalkoztak a pszichológiai öreúzölnek a kérdéskörével, akik azt, mikor felvetették papírra a teljesítmény és az öreúzöl, ez egy hívjuk leegyszerűsítve egy aktiváció színnek, egy fordított U-alakú görbét találtak a kettő kapcsolatába, tehát ez úgy néz ki, felrajzolhatunk egy ilyen dombocskát a kettő kapcsolatának, tehát ha túl alacsonyan vagyok stimulálva, az se tesz jót a teljesítményemnek, de ha túl vagyok stimulálva, szorongás, túl nagy izgalom, feszültség, stressz, az is negatívan befolyásolja az én teljesítményemet. Tehát az lesz a nagyon fontos itt, hogy minden egyes ember megtalálja azt az optimális zónát, amiben ő jól tud teljesíteni, és kialakítsa tudatosan, hogy milyen elemek vannak ott. Hogy kell enni, inni, bemelegíteni, mentálisan mire van szükség, milyen rutinok, stb. Ezt is sokáig lehet fokozni, és akkor vissza is csatolnék arra a legelső gondolatra, amit az interjú elején is felugrott, hogy alapvetően itt lesz egy nagyon személyes eszközkészlet, amelyre mindenkinek önreflektíven, önismereti munkával és tudatosan kell készülni ahhoz, hogy ezt az 50 évet megcsináljuk, vagy túléljük, vagy eredményesek legyünk, ezt mindenki eldönti maga.
1: Hát mindenképp éljük túl eredményesen, úgyhogy csináljuk. Fülöp Ákos, köszönöm szépen, az MCC Pszichológiai Iskola Sport és Teljesítmény Pszichológia műhelyének vezetőjét hallották. Hát ebben szerintem bőven volt még téma, úgyhogy valószínűleg folytatjuk, jó?
0: Köszönöm szépen, én szállok elébb, hogyha van még érdekes kérdés.
2: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A Kultúra mai szerkesztője Cserdi Zsolt. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és hát nagyon sportos lesz a mai műsor, mert először egy világbajnok öttusázóval indítunk, aztán egy olyan énekesnővel, akinek az édesapja válogatott labdarúgó volt, és hát a végére a naptárlányok maradnak, ugye a naptárlányok általában sportos hölgyek, ebben az esetben nem annyira, de ezt majd úgyis megtudják a maga idejében. Most viszont először Kálnoki Kis Attila, aki igen, korábban világbajnok öttusázó volt, most meg a szobosztai sztori és egyébként is kitűnő újságíró. Szervusz Attila!
3: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szoboszlai sztori. Mit lehet még elmondani Szoboszlairól, amit nem írtak meg, nem mondtak el ezerszer, és amit te a saját könyvedből kiemelnél?
3: Hát a média azért általában a felületet kapargatja, az utat azt kevésbé mesélik el, pláne nem az édesapa Szoboszlai Zsolt szemüvegén keresztül, hogy milyen életből, milyen merítésből, milyen tudásbázisból gondolta ő, úgyhogy neki teljesen más utat kell járnia, mint a magyar labdarúgásban általában. Miért, hogyan alapítottak egyesületet annak érdekében, például Bolla Bendegúz édesapjával, Bolla Lászlóval, hogy az ő gyerekeik más módon, más kép készüljenek, mint az átlag magyar labdarúgó az életre, vagy a futballkarrierre.
2: Hát rögtön álljunk is meg, mind a ketten válogatott futballisták lettek, nem is akármilyen szinten játszva, nemzetközi karrierre az életükben. Tehát valami azt mutatja, hogy nekik igazuk volt, hogy ne úgy legyen, mint ahogy általában van. De mi a különbség? Arra rájöttél, vagy azt el is mondták neked?
3: Hogyne, hát lényegében ezt mindenki elolvashatja a könyvben, hogy egyfelől mi a különbség abban a munkában, amit ez a két gyerek, egyrészt ugye a Dominik másfél éves korától körülbelül, amikor már járni tudott és épkézláb módon bele tudott rúgni a labdába, illetve Bendegúz mondjuk 7 éves korától, hiszen ő akkor kezdett el futballozni, munkában elvégzett, munka óraszámban, gyakorlat mennyiségben, gyakorlat minőségben elvégzett. Mondjuk nem kell megijedni a futball könyv, vagy nem elsősorban a futballról szól ez a könyv, a Szoboszlai sztori, sokkal inkább rengeteg történeten keresztül mutatja be, példázza azt az utat, amit megtett Dominik addig, amíg angol bajnok nem lett.
2: Mennyire lenne ez az út bárki számára járható, aki egy kicsit is tehetséges a sporthoz?
3: Tulajdonképpen ötletek meríthetőek belőle, szerintem modellezni nem lehet. Ehhez azért az is kell, mondjuk, hogy legyen egy olyan édesapa, aki maga is labdarúgó volt, aki hajlandó mondjuk napi 3-4-5-6 órát foglalkozni olykor a saját gyerekével, és ezen keresztül más gyerekével is. Nem utolsó sorban ennek az édesapának nem árt, hogyha egy olyan kétpályás műfüves futballcsarnoknak a kulcsa is a zsebében lapul, ahova bármikor éjjel, nappal, hétvégén, karácsonykor, szilveszterkor be tud menni és tud gyakorolni a gyerekeivel.
2: Szóval azért itt a feltételek is adottak voltak, és ez nagyon nem mindegy, de közben meg azon gondolkozom.
3: Nem adottak voltak, megteremtették maguknak. Aha. És ez óriási különbség, és nem állami támogatásból teremtett.
2: Szóval akkor ez a csarnok, amit említettél, ez nem az ölébe hullott, hanem ezt megcsinálta.
3: Megcsinálták, szintiszta üzleti modell alapon még ugye a 2000-es évek, 2010 közötti években, 2007 környékén adták át ezt a csarnokot, tehát akkor az állami támogatásoknak még az ötlete sem nagyon fogant meg, nemhogy csordogált volna a magyar futballba vagy a magyar sportba.
2: Azért is kérdezgetlek erről, mert ugye állandóan az utánpótlásról és annak a problémáiról beszélünk okkal, és amióta én az eszem tudom, arról van szó, hogy mennyire nem jól képzettek, nem úgy képzettek a magyar labdarúgók, ahogy az a világban azokon a helyeken, ahol a top futball zajlik, szokásos. És éppen ezért szokás azt mondani, hogy minél hamarabb kerül ki egy játékos külföldre, annál biztosabb az, hogy futballista, minőségi futballista lesz belőle. És hát végül is az ő sorsuk is ilyesmi lett, mert hogy a hazai családi képzésen túl mentek aztán külföldre egészen fiatalon. Az mennyire meghatározó Szoboszlai Dominik életében, de hát ilyen alapon akkor a Bolla család életében is, hogy az volt a cél, hogy a gyereket eljuttassák itt valameddig, és utána megtalálják a megfelelő helyet számára külföldön.
3: Zsolt erről azt mondja, hogy ahogy ő látta azt, hogy milyen szenvedéllyel, intenzitással nyúl a gyerek már egész kiskorában, Dominika egész kiskorában a labdához, ő benne akkor ez már megfogalmazódott, hogy ezt ő akkor úgy szeretné belőle kihozni a maximumot. A Bola Laci, Bendegúz édesapja pedig azt látta, hogy a gyerekét elvitte 7 évesen focizni A1-esületbe, nem nagyon jutottak egyről a kettőre, átvitte ebbe a Phoenix Goldesébe, ahol teljesen másképp foglalkoztak a gyerekkel, a gyereket beszippantotta a futball világa és az öltöző szaga, és nem utolsó sorban Zsoltnak az edzés elmélete viszonya a saját tanítványaihoz, és innen kezdve pedig azt mondta, hogy ha a gyerek valamit ennyire szeret csinálni, akkor ő megpróbál mindenben segíteni abban, vagy megpróbál mindenben segíteni őt abban, hogy kihozza magából a maximumot. Mindenféle szakmai tudás nélkül. Ugye ő alapvetően az üzletemberként állt bele ebbe a történetbe, és ő alapozta meg például ezt a csarnokot, hogy az ő üzleti tervéből alapult meg ez a csarnok, ami aztán mai napig szolgálja egyébként ezt a kis egyesületet.
2: Van egy nagyon fontos dolog, amit el szokott mondani Szoboszlai Zsolt, Dominik édesapja, te könyvednek a hőse. És hát nyilván a könyvben is fontos szerepet játszik ez a gondolkodásmód, hogy a tehetség az csak egy szegmens, és nem is biztos, hogy a legfontosabb szegmense annak, hogy valaki valamire jusson a sportban, de tulajdonképpen bármiben. Sokkal fontosabb az alázat, a munka, az a befektetett erő, energia, akarat, ami egy-egy teljesítmény mögött van. Ez az arszpoetika, ez kirajzolódik a könyvedből?
3: Teljes mértékben, ugye van egy ilyen kultikus szám ebben a könyvben, amit ki is fejt és ki is bokoz Zsolt egészen mélyen és alaposan, ez a 10 000 befektetett óra 6 és 16 éves kor között, tehát 10 év alatt évente 1000 óra. És azt mondja, és egyébként ezzel teljesen egyetértenek a Bola Lacival, hogy aki ennyi munkát hajlandó beletenni bármibe, legyen az hegedülés, tanulás, zongoraóra, vagy bármi készségtanítás, sport, egyéb, akkor abból nagy valószínűséggel 16-17 éves korára egy nagyon nagy tudású művésze lesz, vagy valamilyen nagy tudású szakembere lesz az adott területnek. És ez hát így is igaz, nyilván ez függ attól, hogy kiben mennyi tehetség van, ki meg milyen képességek vannak, alapképességek vannak, és kiben mennyi kitartás van természetesen.
2: Itt most nagyon gyakran foglalkoznak azzal különféle bulvárlapok és kommentek, hogy milyen autóval jár Szoboszlai Dominik, hogy mennyi pénzt keres, hogy mennyi a fizetése a Liverpoolban, hogy emelkedik majd a fizetése, mert azt akarják, hogy újabb szerződést írjon alá, és így tovább, és így tovább. A pénz, amit befektettek, és ami kijön ebből a teljesítményből, az mennyire játszik a Szoboszlai sztoriban szerepet?
3: Milyen értelemben? Mert ugye ez a család alapvetően egy Székesfehérvár panelból jött, egy bérlakásból jött.
2: Na hát akkor el tudod mondani.
3: 2020-21-ig, tehát ugye mindaddig, amíg a Dominik Lícsében nem szerződött, és annak a szerződésnek a Phoenix Goldra, a családra eső jutaléka nem érkezett meg, mindaddig tulajdonképpen egy totál átlagos, sőt azt kell mondjam, hogy egy teljes mértékben átlagos magyar családról beszélünk, akinek egyetlen egy vezérelve volt a futball és a sporták szeretete, és az, hogy a gyerek, aki ezt az átlagosnál sokkal jobban imádja, az megkapjon minden képzési lehetőséget azon a téren, amit ők elképzeltek maguknak, helyesen elképzeltek maguknak.
2: Szóval nem az látszott, hogy berakok ennyi pénzt, és ennyit majd kiveszek. Ez ezért fontos, mert hogy a sport az akárhogyan is van agyon fizetve, néhány sportág, néhány sztárja látszólag, miközben persze ez üzlet, tehát annyira fizetik meg, amennyire megéri egy egyesületnek, zárójel bezárva, de közben meg mégis mindig arról beszélgetünk, hogy micsoda pénzek, és hogy hát persze. De hát itt egy apa, egy anya, meg a hozzáállás az, ami számított.
3: Hogyne, de hát mondok egy teljesen más életből vett példát. Tehát bárki, ugye, aki mondjuk Dominik másféltől mondjuk 21 éves korára jutott el a Bundesliga szerződésig, vagy 23 éves korára a Premier League szerződésig, nevezzük azt a húsos fazénak. Tehát ugye 22 év munkát beletesz valaki bármilyen területbe alázatosan, és fölfuttat egy vállalkozást, vagy saját magát fölfedezi top menedzser szintre, mondjuk a Shell vezérigazgatója lesz. Valószínűleg valószínűleg ő is búsással meg lesz fizetve, vagy valószínűleg az a cég, amit olyan magasra fejlesztett, hogy az adott területnek a top-top-top kategóriájában tartják számon, akkor valószínűleg dúsgazdag lesz. Tehát ilyen szempontból semmi különbség nincs a kettő között.
2: Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert ez így van, én is ebben hiszek, és hát nyilván a könyvedből is ez jön ki, hogyha végigolvassák. Ez októberben jelent meg, akkor tele voltunk reménnyel, hogy ez a válogatott, aminek a vezéregyénisége Szoboszlai Dominik messze jut majd akár a világbajnokságig. Mennyire befolyásolhatja egy könyv életét az, hogy mennyire sikeres vagy kevésbé sikeres egy adott pillanatban mondjuk egy futballválogatott?
3: Az nem hiszem, hogy befolyásolja a könyv sikerességet, vagy merem remélni, hogy nem befolyásolja egy-egy győzelem vagy vereség. Itt maga a Dominik jelenség, illetve a Dominik körül kialakult, már azt kell mondjam, hogy sztárkultusz az, ami egyébként repíti nyilván egyfelől ez a könyvet, másfelől pedig pont az az érdekes történet, hogy juthat el valaki ilyen magasságba. Ez szerintem nagyon sokakat érdekel, és nem kizárólag csak futball szakembereket, futballistákat. Ez a könyv épp annyira szól szülőknek, akár gyerekeknek, akik sportágat vagy bármilyen szenvedélyt, sportágat választanak, vagy bármilyen szenvedéllyel bírnak. Mert gyönyörűen példázza ez a történet azt, hogy mi kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jussál, vagy pedig fölkapaszkodjál saját szenvedélyed csúcskategóriájába.
2: Olvassák el ennek az írásos változatát, amiről most pár mondatban beszéltünk, és ami voltaképpen egy család élete, és hát annak a megkoronázása Dominik sikere. Kálnoki Kis Attila újságíró írta a Szoboszlai Sztori című könyvet, és Attilával beszélgettem. Örülök neki, és köszönöm.
3: Viszontlátásra, köszönöm.
1: Best of adást hallottak.

0: belicsenk.
1: Műsorajánló.
2: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándok utak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyagára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagyon Ikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben. A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany.
0: Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Üdvözletem, Provokatőr. A Spirit FM-en méghozzá Csintalan Sándorral.
5: Jó napot, magyarok.
4: És Lentulai Krisztiánnal.
6: Sziasztok.
4: És ez egy ilyen reunión műsor.
5: Az mit jelent?
4: Hát bizonyos szempontból. Hát, hogy mi dolgoztunk végül is együtt, csak nem egyszerre, hárman, egy helyen, de hogy egyébként van ilyen közös
5: szakmai
4: múltunk.
5: Hát én nem tudtam, hogy ott minek hívják? Reunión?
4: Családegyesítés lenne, de hát az meg még bizarabb, úgyhogy...
6: Egy épület irodájának levegőit szívtuk, csak nem mindig egy időben.
4: Így van.
6: Sanyival én egy időben.
4: Igen. De na mindegy, szóval, hogy igen, van ilyen közös szakmai múltunk, és hát azóta nem is nagyon találkoztunk, úgyhogy is jó, hogy jöttél. Remélem, te is így fogod gondolni a műsor
6: jó
4: végére.
6: Jó szívvel jöttem.
4: Akkor jó. No, akkor kezdjünk is bele. Ugye egy provokatív állítással szoktunk mindig indulni, és akkor az lenne így az első provokatív állítás, hogy Orbán Viktor végképp csapdába ejtette a Fideszt, innen már nincs felállás. És gondolok itt a Tusnád fürdőn elmondott Orbán Viktori helyzet értékelésre, illetve jövőképre. És amiért én azt gondolom, hogy ez egy csapda helyzet, az hát több dimenziós, meg több rétegű is, majd beszélünk róla, de hogy ami számomra az egyik legfeltűnőbb volt, és leghangosabb bizonyos szempontból ebbe a beszédbe, az az, hogy hát a szembenézés, a hibák és a felelősek megkeresése, az úgy ért véget, hogy el se kezdődött, mert Orbán Viktor bejelentette, hogy ebben a önkényuralmi helyzetben itt most ennek nincs ideje, úgyhogy arccal a önkény felszámolása felé. De nem kellene esetleg, hogy nem kellett volna, vagy tényleg ennyi volt?
6: Hát a provokatív mondat, ugye, ha jól lettem, a tétel mondat, hogy magával rántja a Fidesz, hogy mi valami...
4: Csapdába ejtette. Igen, ez a se Orbánnal, se Orbán nélkül.
6: De azt akkor ha dobjak be, én is egy provokatív állítást, vagy visszakérdezést erre, és ez ideillő. Miért gondolod, hogy kizárólagosan a Fidesz kell legyen a kihívója 4 év múlva a Tisza pártnak? Mert hogyha nem, és nekem van egy teóriám, hogy egy hármas osztatú valami fogja leváltani 30-ban a Tiszát, amiben szerintem egy kisebb Fidesz lesz, egy nagyobb Mi Hazánk lesz a mostani állapotához képest, és van egy harmadik tényező, akit még nem tudom, hogy mi lesz, de lesz. Ez az én állításom. És hogyha a kérdés az, hogy Orbán Viktor-e a megfelelő ember a Fidesznek a vezetésére, akkor egyértelműen válaszom, igen, tehát én nem gondolom, hogy bármilyen csapdát is állított, amiben beleejtette volna a saját pártját. Nagyon jó helyen.
4: Nem állított ő maga a csapda?
6: Nem gondolom.
5: Az a helyzet, hogy a mostani diskurzusban, ami arról szól, és hogy én meg téged provokáljalak, hogy most csapda vagy nem csapda, én ebben nem akarok, nem is veszek részt. Fogalmam nincs, hogy mi lesz a Fidesz-szel. Fogalmam nincs.
4: De azért szeretnek minket a kedves nézők, hallgatók, olvasók, hogy ilyen helyettük is szurkáljuk a ködöt.
5: Hát én értem, de tekintettel arra, hogy egy jó ideje már nem nagyon érdekel, hogy mondjuk az, amit mondok, az népszerű-e vagy nem. Ezért megengedhetem magamnak vénységemre azt a luxus, hogy azt mondom el, amit gondolok. Meg ha van arra szükség, hogy elmondjam a mondókámat, akkor az is a dolgom, hogy megosszam azt az élményemet, bár a véneknek mostanában, csatlakozom Orbán Viktorhoz. Hogy még lehet igaza a véneknek is, vagy használos hatóbbak a vének is. Nem tudom, hogy mi lesz. Ja, és a tapasztalat meg, hogy láttam én már ilyet. Meg már az, hogy amikor egy nagyon erős, nagyon centralizált, domináns hatalom megbukik. Erős, nagyon centralizált,

0: Sok minden eszembe jutatna még erről. Az Orbán ugye kapásból a kongresszus, azt mondta, hogy minden felelősség az övé. Ezzel jó beelőzött, hát egy nagymester. Mert innentől kezdve már nincs kérdés, elvtársak. Elhárította valójában magától a felelősséget, azt a felelősséget, ami akkor lett volna, hogy ő fogja magát beleáll, és elmondja, hogy miben volt felelős, vagy mit gondol arról a világról, amely ajánlat megbukott. A harmadik dolog pedig, én egyáltalán nem vagyok meglepve azon, ami történt, ha úgy tetszik, meg amit mondott, tudni, 2013 délután 4-5 óra magasságában
1: hónapot, adott... Micsoda? Mi? Csak évet mondtál, meg óra.
0: Ja, hülye vagyok, igen. Jó, oké.
1: Vagy ránk bízod, és ez egy kvíz.
0: Jó, nem. Bocsánatot kérlek, szóval ez már a szenilitás, meg a demencia, hát majd... Tehát 2000, nem tudom, vajon miért volt ez a Freud elszólás, nem tudom. Na mindegy, tehát 2026. április 13-án.
2: Hopp, egy kicsit módosult dátum.
0: Igen. A választások után egy nappal a provokatőrnek adott interjúban ezt elmondta. Függetlenül mindattól, igen.
2: Igen, a csak, mozgalma... nem, csak nem nekünk adta az interjú, de amúgy a többi stimmel.
0: Függetlenül attól, mindentől függetlenül, hogy még a Tisza kormány hivatalba se lépett, és már diktatúrázott. Én már magam nyegle nagyképű arrogáns módján azt írtam, hogy egy fasiszta programnyilat a revans politikáját hirdette meg, már akkor.
2: Na, akkor te most
0: azon kívül még egyet csak, még egyet csak, hát persze magam zsenialitása, hogy egyébként az meg releváns politikus, ráadásul Orbán Viktor, aki nem akárki, ő bonta ki kategórikusan a Fidesz kongresszuson, hogy a Fidesz lejárt brand. Én nem biztos, én nem osztom a véleményt, csak ide idézem.
1: Azt megkérdezhetem, feltételezem, hogy te vagy a szerkesztője a provokatív állításoknak is.
2: Igen, de ez nem feltétlenül tőlünk származnak. Tehát ez a olyan állítások, amelyekkel időnként mi magunk ja, se. Annyira nem, provokatív,
1: nem
2: hogy körbe provokatív.
1: Szóval, de akkor hadd kérdezek vissza, hogy lenne olyan fideszes vezetőpolitikus a te értékrended vagy elgondolásod szerint, aki nem jelentene csapdát?
2: Per pillanat? Hát nem nagyon.
1: Mert akkor a kérdés is
2: nem nagyon, egy kettő. Én azt gondolom, hogy a Fidesz az egy kettős csapdában van, egy ilyen 16 év után. Az egyik ez az Orbáni csapda, az, hogy se Orbánnal, se Orbán nélkül, mert hogy Orbán Viktor árnyéka rányomja a bélyegét, na, hogy egy ilyen gyönyörű képzavar a Fidesz egyáltalán létezésére, igen. És a másik meg a másik pedig a hitelességi csapda, ez Orbánhoz is kötődik, de ettől függetlenül is, hogy bármilyen fideszes politikus feláll, és még ha adott esetben igaza is lenne, mond valamit, hogy ez is ez nem tetszik, antidemokratikus, gazdaságilag nem, akkor azt mondja a nép erre, hogy na, ti ne beszéljetek már, tehát pont te mondod azt, hogy...
1: De figyelj Pista, én szerintem 30-ban tudjuk ezt az árnyékot megnézni, hogy mennyire nyúlt hosszúra. Mert hogyha Orbán 2002-ben is egy bukott politikusnak minősült,
2: az más volt.
1: Akkor oké, na de az analógia olyan szempontból stimmel, hogy akkor miért nem mondtuk azt, hogy Orbán Viktor árnyéka rá telepszik a Fideszre. Hát a megbukott, majd újra nyert. Most megbukott, mi zárja ki, hogy 30-ban újra nyerjen?
2: Azért, tudom, ezt nagyon sokszor hallom, ezt az analógiát, de azért gondolom falsnak is, egy kicsit ilyen önnyugtatónak is egyben, mert hogy 2002-ben nem volt 16 ilyen év a Fidesz mögött. Ráadásul nem volt, főleg az utolsó időszak, én mondjuk a súlyos mélyrepülést az 2015-től számítom, de egyébként is, és az, hogy ennyi BTK-s ügy nyomasztja, valószínűleg ugye legyünk megengedőek a fideszes politikában, közéletben, gazdasági szférában, aktívan résztvevőknek a lelkét, hát az meg aztán pláne teljesen más dimenziót ad ennek a történetnek. Tehát, hogy érted? Tehát én azt gondolom, és úgy látom, hogy amikor Orbán Viktor is nézzük személyesen, és akkor azt látod, hogy mondjuk a Tiborcz Istvánnak milyen ügyei vannak. Csak most, ami kiderült ugye itt a miniszterelnöki felszólalásban is, napi rendelőtivel is szóba került, hogy ugye ilyen 100 milliárd, amiket tudtunk, és nagyon sokat írtunk róla, már mint legalábbis mi, akik nem a kormányzati nyilvánosságban dolgoztunk, csak amikor így ezek igazából valósággá válnak, akkor az egy olyan teherré kezd átalakulni szerintem, amit a Fidesz nem fog tudni. Ez a Fidesz nem fog tudni levetkőzni magáról, új Fidesz meg nincs, mert nem volt soha a második vonal.
1: Igen, de neked az akkor válik valósággá, amikor erről beszél az új miniszterelnök, vagy akkor nekem akkor válik valósággá, hogyha egy jogerős ítélet születik.

0: Akkor,
1: akkor aztán végképp, akkor aztán végképp. Nem, én nem, nem, én nem a Magyar Péter napirend előtti felszólalásaiból táplálkozom persze. ilyen szempontból, hanem azt nézem, hogy azok az ügyek, amiről rengeteget írtunk, és ugye mi nem voltunk nyomozó hatóság, már mint a független média, de azért ott voltak a ilyen-olyan bizonyítékok, és most, amikor elindul egy-egy nyomozás, vagy megteszik a feljelentést, akkor még ha nem is válik, úgymond jogerős valósággá, de mégis azt látjuk, hogy hát igen, akkor nem zörgött a haraszt, ugye, és olyan szintű és olyan mennyiségű ügy van, ami olyan teher a Fidesznek, hogy szerintem ebből nem fog kivakarózni sohasem.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog. Tehát az, ami már hogy az a része, amikor megbukik egy kormány, egy túlhatalommal bíró kormány, tehát ez nem egy szokványos választás volt, bármennyire is választásnak hívják, és bármennyire is pártok indultak. Itt egy majdnem befejezett építmény, a rendeleti kormányzás volt ennek a csúcsa, mint rendszer bukott meg, nem csak Mészáros Lőrinc, meg nem tudom micsoda, és igen, majd ha BTK, meg elítéli bíróság. Csakorom.
0: De ez az, tudod miért fontos? Mert aki hithűen a Fidesz mellett volt, és most is ott van, azoknak az embereknek is szalcsőrét, hidd el, az enyémet is szalcső, az én csőrömet is szal, bocsánat.
1: Igen, és igen, ez egy NMHH-tal felügyelt műsor, nem csak a YouTube-on vagyunk, kedves műsorvezető kolléga, úgyhogy ne nehezítsd a...
2: Maradjál már, na.
0: Hát de most ne legyen dolga végezetlen a kollega, aki majd ezeket sípol.
2: De ezt a YouTube dolgot meghagyjuk, mert egyébként azért is csinálok egyébként felett, egy sokak, lényegében senki által nem nézett műsor, egy barátom, mert szabadon káromkodunk, és senki nem szól egy rohadt.
1: Az nagyon jó, Sanyi.
2: De ez egy ilyen hely. Lépjünk
1: de ez túl. Nem ilyen hely, Sanyi, érd szóval. Már meg. Ez van, megy a rádió, kimegy az éterbe, benne van a televízióba, innentől kezdve az NMH felügyelés, hogyha épp... Pont azt a műsorszámot valaki
2: van,
1: bejelenti.
0: De most számotokra nem szimpatikus NMH vezetés van már? Nem lehet, hogy...
1: A régi NMHH vezetés van, de ilyen ügyekben egyébként eddig is nagyjából korrektül jártak el. Tehát, hogy a káromkodás meg a csúnya, de épp kiszúrták, akkor...
0: Visszatérve, sok embernek bántja ez az erkölcsi és igazságérzetét. Engem duplán bánt, mert ezek miatt az emberek miatt vagyok szétszedve a Facebookon, igen. És engem ugyanúgy el akarnak számoltatni, miközben minden egyes pénzemet fizetésként megdolgozás után szereztem meg, engem aztán nyugodtan citálhatnak bíróságra, de egy kalap alá vagyok véve Valási Gyulákkal ilyen szempontból, az ürülék, ami fölött csel rám, ha azt nézem, ilyen szempontból. Tehát a Fideszre mindenképp, a Fideszre... Nem, de attól még zavarhat.
1: Persze, csak hogy...
0: De hogy azt akarom csak mondani, hogy a Fidesz megújulását én ugyanúgy elképzelhetőnek tartom, sőt, nem látok a pályán mást Orbán Viktorral tartom elképzelhetőnek. Hadd citáljam ide azt az ominózus Köcsei beszédét, amit tendenciózusan direkt félrefordítanak folyamatosan, hogy a minden fel lesz jegyezve, semmi nem lesz elfelejtve, azt a Fidesz belső magjának mondta. A pártvezetésnek mondta, a pártban dolgozó embereknek, pozícióban lévő embereknek mondta, mert ez ma már úgy köteles beszéd lett belőle, mert már ma ez már úgy forog köztány, vagy amióta elhangzott, hogy Orbán Viktor mindenkivel le akar számolni, aki nem a Fidesszel mozog együtt.
1: De ez már érdektelen.
2: Jó, hát
0: de érted, miért mondom? Azért mondom, mert hogy ő is szorgalmazta volna egy győzelem esetén is, hogy legyen egy megtisztulás. Most egy másik módon lesz nyilvánvalóan megtisztulás. Még egyszer mondom, rengeteg fideszes azt fogja mondani, nem azt mondom, hogy állva fog tapsolni, de azt fogja mondani, hogy jó, hát én azért az ember nem fogok könycseppet hullajtani.
2: Az egyik dolog, amit akartam mondani, hogy egyrészt tényleg, de ez fontos, mert ugye egy rendszer is egy korszak bukott meg. Egyrészt egyébként tényleg a köteles beszéd, most függetlenül mindentől, az egy hazugság volt. Egy ócska félrevezető hazugságot produkált az akkori Gyurcsányi propaganda, pont. Amit itt elmondott az Orbán, és erről vita van, én mindenféle hozzászólástól függetlenül abban a kontextusban, ahol már a NER tartott, óhatatlanul gondoltam sajnos arra, és azt hiszem, hogy joggal, hogy nem csak oda szólt az Orbán. Az egész tónus már régen ilyen fenyegető volt, deklaratív is mindenféle módon, kezdve attól ez az egész...
0: Sanyi, ha te az Orbán tónusokat fenyegetőnek érezted, bármikor se 16 évesen, a mostanit minek érzed?
2: Jó, várjál, menjünk sorba. Azon kívül ő hatalomban volt, és intézményesen megvoltak ezek a fenyegető izék támasztva. Megint csak aláhúzom, nagyon erőteljesen, sok mindent lehet még mondani, ahogy építkezett ez a hatalom, a rendeleti kormány. A parlamentet megszüntette. Az épület volt. Én egyébként csak úgy mellékesen, hogy egy kicsit mulassunk, hogy tudod ki a legnagyobb nyertese a Magyar Péter győzelmének?
0: Na.
2: Hát a Fidesz parlamenti frakciója, meg a KDNP. Hát ezek az emberek, édesapám, az elmúlt 16 évben úgy kussoltak, mint szar a fűben, meg se kérdezte őket senki semmiről. Az ég adt a világon. Én ugyan tudom, hogy azok a nevek, akik megszólaltak kik, de hát azért meg mi tudjuk, mert azért ismerjük
0: most
2: őket.
0: Persze,
2: de
0: könnyen, most persze milyen könnyen sorolod a kólás doboz tisztaképesen.
2: De hát figyelj,
0: drága barátom. Én nézem a Facebookon, még mindig azt sem tudom, hogy kik ezek, akik
2: posztolnak. A másik dolog pedig az Krisz. Ez baj is másik szóba került. Ugye én nem ma kezdtem ezt a szakmát, ugye amikor csináltam a betelefonálós műsort, baromi nehéz volt megszoktatni a drága kollégáimat, hogy mentálisan feldolgozzák, mondtam, hogy nem azoknak csináljuk ezt a műsort, akik küldik az anyázó leveleket. De Krisztián, amikor meg nem az kell, hogy a te identitásodat, és ennek bicaverza így van, meg a lelki állapotodat. Ezek az embereknek egy jelentős része mentálisan bosszút akar állni, ez figyelj, a húscsonttal mérik, ez a mi sorsunk, igen. Eközben valójában nem rád gondol senki. Sajnos, amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor minden olyan dolgot is megkap, amivel ő személy szerint méltánytalanul bántanak. Sokszor van ez. Édesapám, ez ezzel jár.
0: Oké, mondtam, rendben van, hogy elfogadom, de attól még zavar.
2: Csak baromi nehéz megélni. Figyelj, de én most már 72-dik, mindjárt 72 éves leszek. Valójában a pofázásomon kívül én sem gondolom azért olyan komolyan, mert begörcsül a gyomrom, de hát ez ezzel jár. De el kell döntenünk. Mutogatjuk magunkat, vagy nem?
1: Hát igen, meg aki azért ott volt a frontvonalban, mint ahogy te is ott voltál a frontvonalban, és kiemelt harcosként küzdöttél,
0: saját meggyőződésből és saját döntésből.
1: Azt jó, én nem mondtam, van. De tőle kiemelt harcos
0: voltál. Azért akartam pontosítani, mert hogy szeretném, akárhányszor ez fölmerül, tudatosítani mindenkiben, hogy nekem nem mondott senki semmit, hogy
1: na, mit Krisztián, kell. Na, Krisztián, de ezt mi tudjuk, mert mi ott dolgoztunk.
0: Lehet, ugye, hogy van.
1: Amikor fideszes vendégünk van, bocsánat, vagy a Fidesz nyilvánosságához tartozó vendégünk van, akkor mindig bajban van egyébként velünk, mert mi pontosan tudjuk, hogy milyen aljadék módon működött a Fidesz médiája. Tehát most így tudjuk. És akkor ilyenkor nem akarjuk bántani a vendéget, és nem mondjuk azt, hogy de hát Krisztián, tudod, hát hiszen együtt, emlékszel? Mert nem lenne jogos. Én ott voltam a közmédiában 3 évig, pontosan tudom, hogy működik a közmédia. Ezért, hogyha jön valaki, és elkezd nekem okoskodni arról, hogy nem úgy volt a fideszes közmédia, akkor magamban nyilván befelé, de szemébe röhögök, hogy na, hagyjuk már ezt, ne játsszuk ezt a színjátékot. És ezt azért mondom, mert mindig erre hivatkoztok sokan közületek, majdnem elkövettem
0: azt a hibát általános. Tehát lehet, hogy igaz.
1: Nem, hogy nekem nem mondta senki a fülemre, és nem mondta, hogy mit vagyok. De miért nem is mondunk? Volt. De miért nem is mondunk? Nem erről van szó. De a hát, többi részét, de ez hogy a központosított...
0: Gyakori vád.
1: Oké, de ez most ez nem az a műsor. Csak azért mondom, hogy velünk ilyen szempontból bajban
2: de
1: van egy
2: nem
1: fideszes...
2: is a közmédiában volt. Azért ezt tegyük hozzá.
1: Én külsősként ott is volt. Mi onnan ismerjük egymást. Ez egy kalandos történet.
0: Hát jó régen volt.
1: Jó ízé, a feljelentést.
2: Jó van, drága, hogy nekem ezek a nevek mondanak valamit, hogy Szikszai Péter, meg Csermely Péter, nehogy félrejtés legyen.
1: Na, csak azért, hogy és ugye én magam is tudom, te is tudod, hogy milyen volt a fideszes média, hogy milyen, igenis, hogy milyen volt. Egy irányba lehetett haragudni, egy irányba lehetett. Ezért, hogyha egy kicsit kilógtál a sorból, akkor már baj volt, de úgyhogy az ember betagozódott. Tehát én soha nem mondom azt senkinek, hogy neked megmondták azt, hogy mit írj, vagy mit gondolj, de azt gondolom, hogy utána is úgy működött, mint amit én tapasztaltam, hogy igen, szabadon gondolkodhattam egy irányba.
2: Egy dolgot
1: hajtanék hozzá. És abban a pillanatban, hogy kritikát fogalmaztál volna meg, stb. Stb. Akkor meg ráléptek a farkadra, meg kirúgtak, meg ismerjük ezeket az embereket, akik a mai napig vezetik, és egyébként végre hajtották ezt a mészárlást a volt NER nyilvánosságban, hogy előtte is hogy működtek, milyen emberek voltak, milyen minőségi emberek voltak, és most is ott vannak érintetlenül a piramis csúcsán, továbbra is baromi sok fizetés.
2: Én nem vagyok ebben azért igazán jó médium, mert noha ott dolgoztam, de mondjuk én miután a főnök embere voltam, én azt csináltam, amit akartam egyszer, volt vitám a Simicskával, amikor két nagy hadvezér arról diszputált, mert fölhívott telefonon, hogy mégiscsak jobb lett volna, hogyha a Vaskupola hadművelet keretében a zsidók szétbombázzák a hizet, mert sokkal humánosabb lett volna, mint hogyha, tehát ez volt az, ami, de semmi mást ilyet nem. Láttam ugyanakkor azokat az embereket, és van egy nagyon fontos dolog egyébként. Nagyon különböző az a helyzet, amikor az ember médiailag is, meg egyáltalán, de akármelyik médiában, főleg itt Kelet-Európában és Magyarországon, ellenzékben van, vagy hatalomban. Minden másképp is látszik, és másképp is van. Szóval a munkaerőpiac másképpen szelektál akkor, amikor hatalomban vagy, és amikor ellenzékben vagy.
1: Na, erre rákapcsolódunk, és akkor visszamennék még Tusványosra, jó? Mert azért rengeteg dolog történt, és szerintem még Orbán Viktort se veséztük ki, hogy egy ilyen borzalmas képpel.
0: Visszamennék Tusványosra, már egyikünk se volt.
1: De nagyon okosan figyeltük is az eseményeket is. Mindent követtük, úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, és aztán vissza Tusványosra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Hát és akkor a rövid szünet után visszatérve, térjünk vissza Tusványosra, mert hogy én itt felírtam egy-két dolgot, amit mondtatok, és ugye arról volt szó, hogy Orbán Viktor, amikor arról beszélt, hogy minden fel lesz, jegyezzel, minden meg lesz, egyelőre és a többi, akkor igazából haza üzent a táboron belülre, sőt a Fideszen belülre, hogy mindenki végezze a maximális képességeit.
2: Tavaly
1: és
2: köcsén.
1: Meghaladó tavaly módon, köcsén. Tavaly köcsén a kampány melót, és akkor mert akkor,
3: most is mondtam.
1: És a többi, és a többi. Egyébként most meg fogsz lepődni, de én annak idején ugyanezt mondtam, hogy szerintem ezt a házon belülre üzente, csak közben Csintalan Sándorral is egyetértve azt is mondtam, hogy ugyanakkor hiába üzeni ezt a csapaton belülre, a hatalom gyakorlása miatt olyan, meg a rendszer miatt olyan a kivetülése, hogy mindenki azt mondhatja, hogy hát ez nekünk is szól. Tehát, hogy értettem, hogy befelé szólt, de ha már fenyegetés, én azt vettem most észre ezen a tusványosi táboron, hogy azért se Orbán, se például Tuzson Bence nem fogta vissza magát, ha már fenyegetőzés. És akkor most itt jön, amit Sándor mondott a végén, hogy másként kell megítélni, hogyha valaki kormánypártiként vagy ellenzékiként mond ezt-azt, most megítélhetjük akkor ellenzékiként a Fideszes, mert Orbán Viktor is azt mondta, ugye, hogy majd, ha a Fidesz beteljesíti a küldetését, ami most legújabban a demokratikus jogállam visszaállítása, akkor elő lesznek véve azok az emberek, akik részt vettek ezekben az illegitim döntésekben, felül lesz vizsgálva mindenféle döntés, és hát ami olyan, azt majd
2: gondolom.
1: Meg se, és hát megsemmisítik, meg kártérítés lesz, meg minden. Tuzson Bence ennél is továbbment, ő gyakorlatilag a bírókat, ügyészeket, rips-rops megfenyegetett egy rakás embert, ami azért elég meglepő egy volt igazságügyminisztertől, szerintem ennyi idővel egy választások elvesztése után.
2: Én Orbán Viktorral egyetértek, én annál a tónusnál meg is állok. A Tuzson Bence tónusáért vállaljon Tuzson Bence felelősséget. Még egy gondolatot megengedsz Tusványos témában.
1: Bármit.
2: Csak ha már itt vagyok, nem akarom kihagyni, mert nem akarom innen elmenni. A tavalyi Tusványoson összetalálkoztam Lukács Csabával, megkérdeztem, hogy miért jöttél el. Azt mondta, szeretném látni az utolsót. Hát ez egy ilyen kis odagézés volt, hogy hát úgyis buktok barátom jövőre, és akkor és legalább ez annyira megnyugtató nekem, hogy Csabikám, ennyire lett az utolsó, hogy egy még biztos, hogy lett, és ahogy a búcsú megtörtént, talán lesz még egy, meg még egy, meg még egy, és aztán meg remélhetőleg...
1: De olyan már nem lesz, mint eddig, ez már se volt olyan. Aztán, hogyha a magyar közpénz mondjuk nem lesz benne volt. A történetben, a szervezők pedig ugye hát az egész egy önkritikával
2: nem,
1: indult.
2: Nem voltam tusványosra járó, nekem a tavalyi volt eddig az egyetlen, és rengeteg munkával telt a tavalyi. Visszatérve erre a dologra, hogy ki fenyegetőzik meg, ki nem, gyerekek, ugye azért tapsolnak sokan Magyar Péter stílusának a Tisza szavazók közül, mert azt mondják, hogy én ezért szavaztam a Tiszára, hogy minden ilyen embert vezetőszáron vigyenek el, váltsák le, és mindent csinálják. Engem nem érdekel, hogy ez mennyire jogszabályba ütközik, vagy sem. Én erre szavaztam, mondja a kemény magos Tiszás. De ezek nem akkor fenyegetésképp értelmezhetőek a kampányban, amikor még nincs is hatalmon a jó ember, és nem ez lesz az egyetlen fegyvere, amikor ki fog derülni véleményem szerint a képességtelensége a kormányzásra. Akkor fogja betömni a száját a Tiszásoknak, a véleményem szerint egy olvadó Tiszásoknak, hogy igen, most akkor per alatt áll a Lázár, per alatt áll a Tiborc, per alatt áll Rogán, ezt elhúzom egészen 29-ig, aztán utána már meglátjuk, hogy mi lesz majd 30-ban. Én ettől tartok. Ezek ugyanolyan fenyegetések voltak az ő részéről, és ő elkezdi ezeket most foganatosítani.
1: Hát csak itt van egy szekrény, ami tele van ilyen csontvázakkal, amelyek egyébként
2: pont ezek az ügyek vannak felírva. De akkor ugyanott vagyunk, ugyanott vagyunk.
1: De nem
2: ugyanott. Ami megállja a helyét,
1: de nem ugyanott
2: ami megállja a helyét, az dőljön ki, és vigyék el.
1: Ezt látjuk. Ezt szerintem ebben menekül bele a Fidesz, amit most elmondtál, és ez ugye a Fidesznek a kommunikációs taktikája, amit már április 13-án elindítottak, hogy innen bármi lesz, bárkit elővesznek, az biztos, hogy politikai. Az biztos, hogy politikai leszámolás. Ugye most benyomták ezt a őrületet, hogy a Szatmári Kristóf, hogy a Fidesz elnökségén szóba került, hogy a Fidesz elnökség kétharmadát majd rendőrségi atrocitás fogja érni, erre mindenki számítson és készüljön fel. Ezek ilyen proaktív előre menekülések. Ez a majd, hogyha hogy Tiborc ügyében megáll 18 vád, akkor is ezt fogják mondani.
2: De ilyenkor bántják. Ilyenkor zavar az előre menekülés. Hány ilyet láttunk Magyar Pétertől a kampányban? Amiből alig volt azért, valaminek valóság
1: azért
2: alapja.
1: Azért zavar az...
2: Hogy ott hány kém figyeli meg, hányan... Emlékeztek erre, azért, hány előre menekülés?
1: Igen, volt? Azért zavar a fideszes előre menekülés, úgymond, ha nevezzük akkor így gyűjtőfogalomként, mert a fideszes előre menekülés mögött véleményem szerint, és meglehetősen sok ember szerint, és ahogy alakulnak az ügyek, úgy tűnik, hogy hamarosan kézzelfoghatóvá váló BTK szagú dolgok szerint, ott van egy nem egy rakás, nem egy szekrény, hanem egy hatalmas kupacnyi aljas ügy. Ilyen-olyan lopás, és többi. Ilyen szempontból zavar az előre menekülés, igen. Magyar Péter, hogy menekült előre, hogy hát ő valóban elég sokszor túlfújta ezt a lufit, úgymond, tetszett a népnek, és tehát azért jók ezek, úgymond, politikai szempontból.
3: Nem mondjuk, mik?
1: Hát amikor egy politikus azt mondja, hogy őt mekkora veszély fenyeget, és fúj egy ilyen nagy izit. Mindenki csinálja, és azért jó politikai eszköz már, mint számukra a politikusoknak, mert fél év múlva, amikor már rég a világ, nem tudom, hol tart, most ugye teljesen másokról beszélünk, mert ki az a választópolgár, aki azzal fog jönni, hogy hú, hogy is volt, amikor azt mondta, hogy hogy őt megfenyegették, aztán meg nem. És meg nehéz bizonyítani úgy pró, mint kontra.
3: Nincs olyan. Ez egy ilyen ungarise politikai kultúra, lehet, hogy másutt is, de hát én csak ezt ismerem. Itt aki nem tudja elmondani magára, miután belépett a közéletbe, hogy őt egyébként már halálosan megfenyegették 500-szor, hát ez már nem is komoly ember. Én tényleg gúgyolódom. Ráadásul nagyképű is vagy, nagyképű. Egyedül még csak engem vertek fejbe. Nem kicsit. És itt már mindenki üldözött. Ez az egyik dolog. A másik az a helyzet, hogy én nem félek attól a kifejezéstől, hogy politikai üldözött vagy üldözés. Egyelőre az üldözés, mint olyan, az nem feltétlenül erőszak, és nem feltétlenül igazságtalanság. Hát mondjuk a börtön, mint intézményrendszer azért van létrehozva, hogy bűnözőket üldözzék, majd berakják. A másik dolog az, hogy ez csak úgy mellékes megjegyzés, hogy beszélgettünk a hitelességről, és persze értem én, lerázod magadról, igazad is van, de nem arra, hogy én a Tuzson Bence helyében nem mennék a világ elé állni. Különösképpen nem az az igazság, hogy miniszteri meg jogászi státusszal, aki arra volt felkérve, annó, Az volt a megrendelés, az volt a feladat. Őrült mennyiség, iszonyú példányszámban, hihetetlen média felületen, hogy belehazudjon a pofámba. Majd most közli, hogy ő ilyet az életében nem mondott. Hát azért én biztos hazudtam már az életemben, mondjuk ekkora nyilvánosság előtt ilyet.
2: De melyik a hazugság?
3: Hát az, Szőlő hogy utca. Nincs kiskorú gyerek nem. Érintett a Szőlő utcába. Tehát ez az egyik. A másik dolog az, én ragaszkodom, nagyon régen ragaszkodom ahhoz, hogy különbség van a hatalomban elhangzott, hatalmat gyakorló szájából elhangzott mondatok és az ellenzék szájából elhangzott mondatok között, és ezért végtelen csalódás nekem, hogy egy interjúban éppen néztem, ugye a Navracsicsi arról beszélt, hogy ez ugyanaz. Ez nem igaz. És azért is tartunk ebben az üllött állapotban, ha tényleg a Navra, akit én ezt így gondolja, akkor itt a világ vége.
1: Arra gondolsz, amikor tusványosan kérdezték, és arról beszélt, hogy...
3: Arra, a poloskáz, meg a
1: poloskázása, és hogy a tüntetők igen. Bajszos...
3: Igen, mert hogy ugyanaz...
1: Végterméknek nevezték igen. A köztársasági elnököt, az nála egy is
3: ez borzasztó. Na, visszatérve a tusványoshoz, abba se szeretnék belemenni, meg... Ez egy ócska poén volt nyilván a Lukács Csaba részéről, sok mindenki mond mindenféléket, nem tudom, hogy jó, mindegy. Biztos mondtam már az életemben ilyen nyeglességeket, de ennek semmiféle jelentősége nincsen, mint ahogy én is azt gondolom, hogy lesz tusványos. Miért ne lenne? Hát legfeljebb nem ilyen lesz. Miért ne lenne? Egyébként nem tudom, hogy földrajzilag eltakarítják-e azt a földrajzi egységet, tehát nyilván lesz. Hát legfeljebb szerényebb lesz. Meg kevesebben fognak oda menni.
1: Szerintem az
3: meg egyáltalán.
1: Ez a veszély nem fenyeget, mert hogy a látogatóknak a jelentős része az ugye magára a fesztiválra megy, amit délután kezdődik. Jó, és de... egy ilyen szigetfesztivál hangulatú, tök jó koncertek vannak, események, táncház, minden, és a politikai rendezvény részét, ami a Szabad Egyetem lenne, azt meglehetősen jó, kevesen van, látogatják,
3: a, ahhoz
1: képest, ahányan érkeznek
3: a fesztiválra. A szigetfesztivál is válságban van, nem könnyű ilyen fesztiválokat hát manapságban.
2: Hát a sátora válogatja, tehát hogy... volt tavaly is szerintem, amin ültek 10. És volt olyan, ahol tényleg tűt nem lehetett leejteni, téma meg vendégfüggő.
3: Egyébként pedig azon, hogy mondjam, abban a tematikával, amit mondjuk például az Orbán és az előadói beszédében elmondott, abban a tematikával nincs miről beszélni, ugye ez a kérdés is, hogy a vitatával ittam én. Hát, ha is amúgy egyébként azzal üti, az a felütés, 8-7, 9-7, mindegy. Akármi is történt, aminek van, amivel kapcsolatban nekem is van az nem kevés kritikám, azzal együtt, hogy mindaz, amiről beszél, érvként és argumentumként, az nem egyszerűen csak jogi kérdés. Nem egyszerűen csak jogi kérdés, hanem bizony az veretesen és mélyen politikai kérdés, és rendszerváltó kérdés. Tehát még egyszer, itt nem az történt, hogy egy szokványos kormányváltás van. Amúgy meg csak, hogy ne lógjon a levegőbe, azért azt hagyd tegyem hozzá, mindannyit te is, meg én is hallottam a mai Magyar Péter előadást, és noha azért eléggé rutinos vagyok, meg én azóta, amióta először fizikai érzékeltem, hogy megszületett 60 pusztán az a izé, azóta én ki vagyok esve a béketáborból, és egyébként az, hogy itt politikai és pénzügyi gazdasági igazságtételt kell csinálni, ezért ezt várta a jó nép, ez az ígéret. Azzal együtt, hogy tényleg annak nincsen irodalma, meg borzasztóan nehéz művelet, hogy ez demokratikus jogállami, most itt a jogállam alatt különösképpen a polgári és büntetőügyeket, meg a gazdasági pénzügyi bűnügyekről és a pénzügyi bűnügyekről beszélünk, félreértés ne legyen. Ami adott esetben persze születhet politikai megrendelésre. És hát ugye itt azért, mint kiderült, azért pancserok is az elvtársak. Tehát az a levél, ami az NK a levelezésből már nyilvánosságot kapott, hát én komolyan mondom, pedig már vénmarha vagyok, de hát, hogy olyanokat leírni, hogy a miniszter úr egyébként meg van elégedve azzal, hogy most megkapja XY-t, ennyit, meg annyit, meg amennyit, meg 24 órán belül legyen. Hát ekkora hülyék voltak? Már pedig ezek szerint igen.
2: A megfélemlítés, meg fenyegetés kapcsán azért azt szögezzük le, hogy rengeteg árnyalat formája van ám ennek, és azt persze. Akarom tőletek megkérdezni, hogy a 16 év Fidesz alatt titeket személy szerint magánemberként, vagy a szakmátokat gyakorlóként citáltak-e már bíróság elé?
3: Hát én a 16 év okán?
2: A 16 év Fidesz alatt volt-e ügyetek, amiben ti alperesek voltatok, azért, mert magánemberként...
1: Igen?
3: Volt, most itt az nekem nem hát volt. Engem a Budaágyi, meg a Toroszkai Pereltbe kétszer.
1: Na de ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy... De Krisztián, ez nem azt jelenti, hogy végtelen jogállam és demokrácia volt, hanem az, hogy jó újságíró vagyok. Hát, hogy nem, okay. És nem írtam olyat, amit
2: nem tudod, miért kérdeztem
1: volna.
2: Ezt. Türelem.
1: Na,
2: én ezzel nem házaltam sehol. Most mondom el igazából először. Nem olyan látványos, mint a Szakács Pista vegzálása. Én azzal kezdtem a nyarat, hogy a Tatabányai Járásbíróságon alperesként megjelentem egy BTK-s perben, ahol a felperes a miniszterelnök anyja. Egy olyan dologért, mert én a Facebookon kitettem egy mondatot, illetve egy beidézett Kocsis Máté videót, és a mondatomban kérdőjellel megkérdeztem azt, hogy italozgat-e, vagy alkoholmadár-e erős mama. Szerintetek, most Pista, egy picit legyél megint
1: jó fej.
2: Színikritikus, nem tudom, milyen kritikus volt.
1: Média kritikus.
2: Az egésznek a lelkületét értsd már át. Értsd már át. A szülővárosomban oda citálnak, én egy tisztességes ember vagyok. Oda citál, nem más, a miniszterelnök anyja, akiről mondhatjuk, hogy egy magánszemély, de mindenki tudja abban a teremben, hogy nem igazán van.
3: És mi lett a döntés?
2: Az, hogy egy békülékenység lett az egészből, de majd polgárin folytatódik tovább. Polgári
3: hát,
2: majd folytatod.
3: De
2: nem érzitek ennek az egésznek a súlyát? Azért mondom, hogy az, hogy minket majd le fognak szedni egyesével, az ilyen barokkos túlzásnak tűnik, de le fognak minket szedni egyesével. Jelenleg ott tartok, hogy a fő oldalam a Facebookon teljesen megszűnt, a pót oldalamat most éppen egy hónapra tették egy korlátozás alá, azért, mert van ez a öblös szájú, Tóth Judit nevű ingatlanos, aki most vadásza le a NER környéki és annyit mertem írni róla, hogy guminő. Tehát érezzétek már, hogy egy hát új világ köszönt. Ti nem fogjátok érezni, de ezt majd én fogom érezni, meg a kollégáim fogják érezni, hogy egy új világ jött el. És a fenyegetéseknek van egy ilyen szintere is.
1: Visszatérve akkor az elejére, hogy ugye ez az az ügy lehet, amikor a Magyar Péter édesanyjáról azt írta, mondta valaki, nem tudom, kibocsátója ennek az egésznek, Kocsis Mátétól származik, igen, hogy ő járt el bizonyos dolgokba, hogy ne úgy vagy úgy, nem emlékszem már
2: bulikat
1: pontosan.
2: Bulikat szervez.
1: De hogy ő járt el a bíróság tagjait átlátani, igen, volt, utána kéne nézni.
2: Kemény állítások Kocsis Máté szájából.
1: Mindegy, csak hogy nem volt igaz. Tehát, hogy az a probléma, hogy nem volt igaz, és ugye ezért született meg ez a per, ezek szerint per sorozat, mert akkor ezek szerint többeket is bepereltek, mert hogy ezek nem voltak igaz állítások. Tehát azt, hogy a miniszterelnök
2: megkérdezem, hogy iszik-e, és utána ott vagyok a Tatabányai Járásbíróságon, Pista. Nem érzed, hogy milyen diktatúra lesz ez?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem. Hát
2: ennek hányszorosát teszik ki Facebookon emberek?
1: Nekem nem volt ilyenem, de azért kollégáimnak volt ilyenje. Tehát azért voltak itt olyan ügyek, Tiborc Istvánnal, tehát hogy a magyar hallnak, amit 186 forduló után már nem tudom hány év után nyertünk meg, mert azért is ment előre, miközben tehát abszolút igazunk volt, is tudtuk, és kifárasztásra ment az egész. Tehát csomó ilyen ügy volt szerintem. Tehát én tökre sajnálok mindenkit, aki a szólás és véleményszabadság nagyon vékony határmesdjén, ami már átcsúszik ugye ott a rágalmazás izé, vagy még ide tartozik, hogy ott beakad egy ilyen ügyben, mert az tényleg nagyon vékony ott az a mesdje, és a hatóság meg végig szokta vinni ezeket az eljárásokat, mert nem tehet mást. Tehát, hogyha feljelentés van, akkor feljelentés van. De hát én ebben még nem látom azt, hogy most akkor ebből ilyen olyan diktatúra lenne, mert volt közben egy csomó a Fidesz alatt is ilyen teljesen értelmezhetetlen ügyekben, rágalmazási, nem is értettük.
2: Én elképedve nézem, hogy ti, akik ugyanúgy sokat látott emberek vagytok, hogy az Istenben nem érzitek.
1: De Krisztián, nem tudom.
2: Számtalan helyen mit az ember érvédni? Aurájából, hogy mit épít.
1: Jó, stopp, várjál, mondjuk ketté. Igazából azért nem tudom most, vagy nem tudom azt, Sanyi, amivel nem beszélek, én azért nem tudok most nyilatkozni a te ügyedről, mert nem is.
2: Nem azért most most az nem ügye
1: mennyi. Csak hogy olyan ügy, most így lóg a levegőbe, hogy én is itt megkegek makogok, de azért nem tudok konkrétan véleményt mondani, hogy most szerintem, akik én nem vagyok jogász, ellenben ilyen ügyekben, hogy a másik csapatban szoktam játszani, ugye, hogy nem tudom megmondani, mert nem ismerem az ügyet, nem tudom, mi volt a per tárgya, mi az állítás maga, mit mondott a izé, miért egyeztetek meg, és a többi, és a többi. Akkor lenne vélemény, és akkor tudnám mondani, hogy ez most szerintem marhaság is túlszaladt, vagy adott esetben te szaladtál túl. Én nem tudom megfogalmazni, nem tudom. A másik az, hogy az aurájából, az mit akar jelenteni? Hogy a Magyar Péter aurájából.
2: Magyar Péter most már azért szemmel látható időtartamot kormányzott eddig, én nem mondanám kormányzásnak, hogy azok a jelek, az a tónus, az az attitűd, az a metakommunikációs tárház, amivel ez az ember most, ahogy pozitívumként Sanyi azt mondta itt a váróban, hogy nézhetővé tette a parlamentet, pont leszorom, hogy nézhetője a parlament.
3: Miért?
2: Mit miért? Mert a Tordján-féle parlamentet várod vissza, mert jókat mondott az öreg?
3: Nem erről beszéltem.
2: Az, hogy az egy hamis állítás, hogy két generáció elkezdett politikát nézni, mert visszahozta az életet a parlamentbe, a túrót hozta vissza az életet a parlamentbe, arról van szó, hogy mindenkibe beleáll, aki szembe jön, és ez a fajta ilyen reality show tetszik a fiataloknak ebben. Remélem, hogy neked nem a reality show tetszik benne.
3: Hát egyébként nem tudom, hogy ezt akkor említettem.
2: Pofátlanul mindenkibe beleáll, marógúnyjal, cinikusan, ha csak cinikus lenne, akkor összetenném a kezemet. Az ember nem tud uralkodni az idegein. Hát nem volt. Az egyik pillanatban volt egy olyan eset, azt hittem szájba fogja verni a Takácsot, vagy a Pócsot. Tényleg láttatok már ilyet, hogy az Orbán föláll a helyéről, és emberkedve oda megy valakihez? Akarjátok mondani, hogy ez rendben van?
3: Nem akarottam még semmit sem mondani.
2: És még semmit nem mutatott meg az Orbán, a szemétkedéseiből.
3: Az Orbán nem azért szeretem, vagy nem szeretem az Orbán, mert nem állt föl a parlamentben. Pont azért nem szeretem, mert parlamentet megszüntette. Kettő, de majd erre még visszatérek. Az, hogy a Facebook mit csinál az emberrel.
2: A Tohaszicél kettő vágóképei forognak, Sanyi. Ez nem parlamentális demokrácia.
3: De most várjál már, én szeretek meneteléssel haladni. Tehát most visszatérve arra, mert arról panaszkodtad, hogy Facebook téged kinyír.
2: Most panaszkodtam, csak tényként közöltem.
3: De Krisz...
2: Hogy leszednek minket szisztematikusan.
3: Krisz, elmondom neked, hogy attól, hogy mondjuk hetente vagy két naponta nem vágtam le a hisztériát, hogy a Facebook mit csinál velem, abból még nem következik, hogy nem csinálta. De én azt gondolom, hogy ember, most ne haragudj, aki magára ad, ebből nem csinál hisztit. Ez egy ilyen izé, ráadásul egy kicsit belegondol az ember, hát meglehetős káosz van még ebben az egész digital izébe, és nem egyszer vágtak le, szűnt barátaim, és egyike se állt ki ebben. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy...
1: A másik dolog az, hogy szünet. De te kezded, Sanyi, te kezded, megígérem. Úgyhogy rövid szünet is Csintalan Sándor a másik dologgal jön. Jó?
3: Gőzsbe megmaradt a nyakam. Jó.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Kőrösön, a jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízivizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabad strandokat újra megnyitották. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Hát elindítottam, Sándor,
3: úgyhogy te jössz, csak előtte el kell indítani a mikrofont is, és hát ugye én a meglehetősen rutintalan műsorvezető előbb indítottam téged, mint a mikrofont.
4: Nézzük meg, hadd hogy egy kapcsolási rajzot néz folyamatosan, vagy ilyen IKEA összeszerelő.
3: Figyelj, de úgy érzem magam egyébként sokszor, pedig hát a műszaki főiskolát, pedig műszaki rajzból is megvan a szigorlaton, meg mechanikából is, de hiába.
4: Hát akkor megélhetnél a piacról.
3: Hát meleghengerészeti informatikusként nem gondolom, hogy Dunaújvárosban sok szeretettel, meg hát nem sikerült elvégezni, mert átnyergeltem bölcsészet tudományok irányába inkább, mert így egy idő után kezdett veszélyes jövőképé válni, hogy én lehet, hogy meleghengerészeti mérnök leszek, és akkor megijedtem.
4: Mert homofób vagy?
3: Nem, hanem mert bölcsész. Na most el tudtok képzelni engem, hogy állok a kohón mellett egy ilyen azbest ruhában, és azt várom, hogy 2 óra múlva végre levehessem magamról a cuccot, és a többiekkel kimenjek a kis kohász nevű helyre egy 4-5 unikumban a sört elfogyasztani?
4: Hát nem,
3: jó, ezt a részét igen.
4: Meg ez a sok síró heti válasz és magyar hangú olvasó is nem kaphatott volna meg téged.
3: Képzeljétek, igen, így van.
5: Az igazság, én nem tudok elképzelni, mert az egy nagyon magányos műfaj, és te is egy mutogatós bácsi vagy, úgyhogy, és az azbest elől kilógatni a himbilimbit nehéz.
3: Milyen mutogató? Na, Sándor, jó, ott tartottunk, hogy?
5: A karakter.
3: Annyira szeretem, mikor jó vendéget.
4: A karakter. De jó, hogy mondod a karakter. Az összes pszichológiai, szakmai videó, amit az elmúlt 1-1.5 évben megnéztem, ott rendszeresen karakter szóval illetik a...
5: Jó, mindegy, kisugárzás, hogy akár... Jó.
4: Hát, olyan jó, hogy szakemberek mondják el, hogy mi várható, és milyen mintázat szerint működnek.
3: De ugyanezt elmondták Orbán Viktorról is egyébként, és nagyon sok minta séma az abszolút állt rá is.
4: Ezt gátolom, hogy beszélget is tabácsolom.
3: Narcisztikus pszichopata szerintem az minden esetben túlzás, azért az egy meglehetősen durva
4: akkor grandiózus narcisztikus Magyar Péter.
3: Az egy fokkal mégiscsak jobb, mint a pszichopata, bár mondjuk szerintem itt az áldozatok most jól meggyepálnának, hogy igazából teljesen mindegy, hogy az ember milyen narcisztikusnak lesz az áldozata, mert ugyanúgy megszenvedi, ez kétség. Mint ahogy egyébként az ország is megszenvedte a 16 évet. És ugye nem véletlenül találták ki azt a NER-re, hogy ez a narcisztikus elnyomás rendszere mindenféle mintának, sémának megfelel.
4: De ez a rufnik, ez a bántalmazó kapcsolatban élt a társadalom, ez mekkora f***ág?
3: Jaj, Krisztián.
4: De tényleg. És azóta nyomja ezt, hogy a gyászidőszak, a droidjai meg átveszik, naponta jön olyan komment, hogy én hanyadik gyászfázisban vagyok.
3: Én is írtam ilyen cikket, mert hogy én enne magam is foglalkozok a személyiség zavarokkal, és bizony, hogyha a NER-t úgy nézed, mint hogyha egy szemét néznél, hogy bánik egy párkapcsolatban a párjával, vagy egy kollégát, vagy egy munkatársat, vagy pláne, hogyha egy hatalomgyakorlót, akkor úgy megáll az összes tétel, mint annak a rendje.
4: Ez hülyeség. Én szerintem meg triplán áll meg akkor, ha valamit elfogadok abból, ami most 2 hónapja van, triplán.
3: Hát jó, ez egy nagy verseny lesz, szerintem meg 4-szeres óta a NER. Na, Sándor, ott tartottunk, hogy a karakterből miért nem láttad előre azt, hogy mi várhat országra? Jó, kb.
5: Nagy érdeklődéssel figyelem a ti beszélgetéseteket.
3: Hát ezért hívtam.
5: Tanulni akarok.
3: Már késő.
5: Ugye Orbán Viktor és én, ugye művelt leninisták vagyunk, ugye föltette a kérdést a Viktor, hogy Stogyalagy, Paruszki, tette fel a kérdést. Na mindegy, a karakter. Hát egyrészt azért, a tapasztalatlan közönség tájékoztatására, felvilágosítására, mondom, hogy jellemzően azok az emberek, azok a karakterek, és elég sokat láttunk már ilyet az életünkben, meg sokakról olvashattunk, és nem is arról híresek, hogy visszahúzódó szerénységükkel tüntetnek. Különösképpen azok az emberek nem, akik egyébként azért már abstart, a családon belül is azért igyekszik mindenki domináns lenni, aztán a közösségen belül pláne. Az meg, hogy valaki mondjuk miniszterelnök akar lenni, például egy nagy, hát ahhoz nem kevés, narcizmus, magamutogatás, agresszió, és a többi kell. Tehát most az, ami itt személyre van hányva az embernek, meg egyébként nekem sem, és a többi kell. Tehát most az, ami itt személyre

0: vagy a világ legunalmasabb sportága.
1: Na és akkor most meg úgy döntött, hogy kimerült találkozik a Petr Pavellel meg egyáltalán. És egyébként felkeltődött az érdeklődése, fáradt volt, és nem tudom mi. Én például nem néztem a labdarúgó VB-t, és ebből most milyen következtetés vonsz le?
0: Az, hogy nem... öreg vagy, és nem tudsz fönnmaradni.
1: Én? Ja.
2: Az fordítva szokott lenni.
1: Elmondom neked, csak avással. Azért, hogy itt én is provokáljalak téged. Miközben ezeket a baromságokat néztétek, én a Dosztojevszki ördögöket olvastam újra, és baromisokat tanultam abból. Például abból az a közhely már megint megerősödött bennem, hogy semmi nincs új a nap alatt. És ezek a karakterek egyébként már a 19. század Oroszországban Dosztojevszki fölfogta úgy, hogy nem is volt globális nyilvánosság, se Facebook, se internet, és minden ugyanígy működött. Visszatérve a dologhoz, a rendszer az érdekes. A rendszer. És egyébként ezért hamis az analógia a 98 és 2002 közötti Orbán Viktor. Na. Mint ahogy például az is, azért Csikán Attilák, hogy más nem mondjak. Ez az egész külpolitika, aminek mélységesen mélybe a politikai vonzatai vannak. Az egész retorika és az intézményi rendszer nem arra épült, hogy ezt az országot az ellenségek fogják tönkretenni, és mi az ellenségektől védjük meg ezt a nemzetet, és csak és kizárólag mi tudjuk megvédeni. Nem volt unióellenes retorika és cselekvés, nem álltak be, hát persze akkor még nem volt egyébként értelemszerűen, nem volt még az orosz-ukrán háború, de nem volt még Orbán orosz ügynök, sőt, én emlékszem rá, hogy ment az a diskurzus 2002 után, amikor kezdtem szocializálódni, hogy ugyan miért nem fogja fel a Viktor, hogy azért bizniszelni mégiscsak kéne az oroszokkal. Nem erre gondoltunk, amikor ezt javasoltuk.
0: De ezeket nagyon becsípődött. Te voltál a legnagyobb abban a kánonban, a legerősebb hangú, hogy? Aki ezzel az orosz riogatással telehányta a Facebookot.
1: Mikor?
0: Az egész kampány alatt.
1: Ja, most?
0: Igen.
1: Ha még jó? Hát, köszönöm szépen.
0: Miközben lehet, hogy a Dosztojevszkit oroszul olvastad.
1: Nem, de az nem jelent semmit. Én ettől még az orosz kultúrának a rajongója vagyok. Ad meg, hogy az orosz kultúra és Putyin azért a birodalom konkrét jelenállás szerinti gyakorlata is, hogy megtámadta Európát, egyébként levezethető az orosz irodalomból, és egyébként nem lenne annyira meglepő, ve egy csomó ember ebben az országban, ha csak a töredékét lenne hajlandó fölfogni annak, hogy mit jelent az orosz kultúra, mit jelent az orosz birodalmi politika, mit jelent az orosz történelem. És hogy miért kell. Nincs választásunk. Vagy Brüsszel, vagy Moszkva. Ha aki ezt nem érti, nem fogja föl, mert az egyik egy fekete lyuk. Ez galaktikus. Két galaxis között vagyunk. El kell dönteni. Ez egy döntés. Tessék akkor nyíltan őszintén beszélni. Na. És a valóságot csinálni. Okay. Szerintem, na mindegy, nem karakter.
2: Van egy forradalmi ötletem, térjünk vissza a Tusványosra. De azért, mert egy csomó mindent nem beszéltünk meg, nagyon elkanyarodtunk. Itt vannak az izék, az önkritikus megszólalások, mert néhány volt azért.
0: Én csak az Orbán beszédet láttam, úgyhogy légy szíves, segíts.
1: Figyelj ide, hagyj provokáljalak, akkor téged is, meg őt is. Figyelj ide, a semmiént láttad?
2: Hát mit tudom, én megnéztem egy csomó interjút, vagy az előadását, azt nem láttam.
1: Nem, volt egy olyan interjú, ahol volt egy nagyon érdekes mondata, ami vagy elgyengült, vagy a Freud, ahol azt szólt be, amikor elkérdeztek arra, hogy és az önálló karaktere a KDNP-nek, nem tudom, és akkor elmondta, hogy a KDNP világnézeti párt, és miután a Fidesz számára az út a szélső jobb oldal, a KDNP középre húzódik.
0: Hát borzasztó érdekes. És ez pontosan így hangzott
1: el? Hogy a Fidesz számára az út a szélső jobb, ez így hangzott.
2: Amúgy tényleg, valóban.
0: Én meg nem gondolom.
1: Jó, hát nyilván. Hát.
0: Én azt gondolom, hogy mindenkire szükség van, és azért ez...
2: Hát de ebben benne van akkor a...
0: De az azért kicsit más, mint hogy az az út. Hát mert az, hogy az az út, az azt jelenti, hogy kizárólag arról az oldalról
2: de amikor Dopmennél meghirdette Orbán Viktor új mozgalmi programot, hiszen tulajdonképpen ott elmondott mindent, amit most elmondott a Tusványosi beszédben, nekem ilyen szempontból csalódás volt, mert azt hittem, hogy mégiscsak lesz valami helyzet, valami újdonság, de ugyanazt mondta, mint Dopmennél, csak hosszabban, meg részletesebben, ugyanaz a mozgalmi az... és azért a vadhajtások, mint igeforrás megjelölése, az igenis a szélső jobb felé való

0: De ebben tudod, hogy csak egy közbevetésem
1: van. Méghozzá nem kicsit, hiszen a ige forrás.
0: Csak egy közbevetésem.
2: Hát
0: csak egy közbevetésem
2: van. Vállalja a kijelentésért ő. Hát most van, akinek az, van, akinek nem az. Én egy alapvetően egy befogadó ember vagyok ilyen szempontból. Pláne most ebben, hogy bucira vertek minket, mindenkire szükség van. Én nem fogom azt mondani, hogy a vadhajtások az egy ige forrás, azt a miniszterelnök mondta. Ne higgyétek azt, hogy totálisan mindenki ugyanígy gondolja. Őrájuk is szükség van ahhoz, hogy itt majd...
0: Mihez?
2: Ahhoz, hogy eltakarjon a francba a Tisza. Ahhoz.
1: Na de várjál.
0: És ez miért jó? Miért jobb a vadhajtás, mint
2: miért
0: a Tisza?
2: Jó, mert te meg a Pista velem fogtok majd tüntetni másfél éven belül ezzel a vadmarha ellen. Azért jó. Csak ti még nem tudjátok.
0: Ja, nem,
2: csak
0: hát
2: ti még nem tudjátok.
1: Mondjuk, tudod, nekünk ez a sorsunk, mindig azt mondjuk, hogy majd recskel, megbeszéljük, hogy látszik továbbra is.
2: De
1: ez
2: annyira nem szar leírás, miért az recskel legyen értek, hogy a lentulaival együtt fogtok Magyar Péter ellen.
1: Nem, az eszmeiség, ami mögötte van, hogy akkor megint az elnyomás, de, és akkor megint tüzét tüntetni kell, mit tudom. Én azért ebben nem hiszek, mert majd úgy beszélünk arról, hogy csökkent ugye a Tisza pártnak a népszerűsége, a Fidesz stabilizálódott, és hogy mi lehet ennek a hátterében. Hát ez
2: na, ő Magyar téma, Péter, ne, várjál, ő Magyar téma. Péter beszédeket néz.
1: Na, de várjatok, szétestünk.
2: Mi meg számokat.
1: Szétestünk, arról is szó lesz, mert az is fontos szerintem, és ott majd tudunk akkor erről beszélni, hogy például maga a Tisza szavazó tábora, szimpatizásai lehet egyébként egy természetes gátja, mint egyébként normálisan a demokráciában annak, hogy a Tisza mondjuk bármit megtehessen. Ugye itt volt ez a Polgár Judit ügy, és szerintem ilyen szempontból ez egy pozitív fejleménynek is tekinthető, de akkor majd erről ott még mindig maradjunk tusványosan, most már úgyis beleragadtunk a tusványos posványba, amit az esőzés. De az esőzés, amit okozott.
2: De most ez nem a szemétség volt, mert elkezdték posványosozni tusványost.
1: Tényleg?
2: Most akkor ebbe beleállsz ebbe a sorba.
1: A posványba? Én nem fogom posványozni. Tök jól éreztem magam, amikor ott voltam.
2: De miért az eső által szétmálott talajra a posvány az egyedüli szó, ami neked eszedbe jut?
1: Hát rímelve, igen. Jaj, már úristen, de a kis lelked. Hát nem
2: járok
1: bíróságokra, mert csúnyákat
2: nem
1: mondok emberekről.
2: Szép.
1: Hát azért ez nem az a szint, mint amit tőled látunk sokszor, ugye?
2: De miket
1: és akkor csodálkozol. Hát te, Krisztián, azért jó, te vele szoktál keményen állni a dolgokba, tehát ahhoz képest, hogy még csak nem is posványos mondtam, hanem azt, hogy a posvány, ami egyébként a sárnak a szinonimája, hát bocsánat, hogy a kis lelkedbe belegázoltam, akkor majd ezzel a mércével nézd vissza a munkásságodat. No de, tehát. No de, tehát. El Simon azt mondta, a plakátkampány penetráns volt, a Fidesz nem értette meg, hogy működik a kultúra. Ez nem tudott kultúrát teremteni a Fidesz. És akkor itt hirtelen bevillant például Orbán János Dénes sztória, meg hát rengeteg. Az Edda együttes, akinek a koncertszervező cégétől most követelik vissza a 250 millió forintot, és a többi, és a többi, és a többi.
2: Edda Művek. Nem Edda.
1: Hát Edda Művek első két lemez.
2: Nem, mai napig Edda Művek a nevük.
1: Hát nekem az első két lemezig igen, utána meg van csak egy ilyen Pataki Attila-féle bóckodás, de hát én Borsodi vagyok, én ezt
0: tudod.
1: Engem ez keményebben érintott, ami történt a Slamovicsékkal.
2: Na, visszatérve, Elsimon Fidesz kormányzás alatt is szerintem egy önjáró forma volt. Ebben szerintem nincs köztünk vita, hogy az Elsimontól jön ilyen, én ezen nem lepődök, meg nem tudom ti miért.
1: Nem lepődünk meg, csak hogy igaza van, vagy sem.
2: Ő a plakátkampányt emelte ki.
1: Igen.
2: Én mást emelnék ki, nem engem kérdeztek meg, de például nekem heróton volt attól, hogy miért kell tolnunk folyamatosan az ukránozást. Uh-huh. Tehát, hogyha én a saját posztjaimat nézem, akkor sokkal több izgalmasabb dolog volt. Ha én véletlenül elkezdtem ukrán témát nyomni, akkor láttam, hogy a huszadára zuhan be. Tehát én szerintem az például az volt, de hogyha ma Orbán Balázst megkérdezitek, lehet, hogy Orbán Balázs ma azt mondja, hogy szerinte is az már az volt. Az, hogy
1: hát ő Sunyit, bármikor kérdezik Sunyit, nem mond igazából.
2: Hát kérd, hívjátok meg.
1: Nem, nagyon sok interjút ad egyébként, így, tehát például most a tusványosi táborban is többször megszólították, hiszen előadást is tartott, vagy kerekasztal beszélgetésnél is volt, sunyizik nagyon ebbe az egészbe. Hát én arról nem tudtam, igazából nem az én döntésem volt, igazából úgy.
0: Na hát most akkor,
1: pedig aztán tőle elvárható lenne,
0: de hogy nem tudjon róla. De hát egyrészt ő neki...
1: Hát csak szóba került.
0: Na jó, de hát ő neki azért olyan túl nagy kompetencia abban a kérdésben, hogy mi a tartalom, hát ezt nem ő döntötte el, hagyjuk már.
2: De egyébként ti plakát alapján szavaztatok valaha? Most tök őszintén.
0: Ez az egyik dolog.
2: Tök őszintén.
0: De most de mondok neked tök őszintén valamit, egy meglehetősen reprezentatív benyomásom van azzal kapcsolatban, hogy az emberek mennyire örültek, hogy azok a rettenetes kampányok eltűntek az
2: utcáról. Szerintem ezt túlbecsülöd.
0: És a gyerekek, mert mennyire megviselte, borzasztó.
2: De ne ez
0: de most hagyj fejezzem.
2: Szerintem ez hülyeség.
0: Jó, hát a gyerekek hülyék, nem tudom, most nem, mit csináljunk?
2: Nem, okay. Hülyeség, ne forgass már ki a szar. Nekem van egy lassan 13 éves fiam, pont lesz, hogy ki van a plakáton, meg mi volt. Mert most te erről a korcsoportról beszélsz, mert is, ő még nem szavaz, nem, még de nem. Már fél.
0: Sőt,
2: semmi félelem nem volt a gyerekekben.
0: Még a fiatalabb.
2: Ez ugyanaz, jó, mint a bántalmazó okay, kapcsolatban jó. Élt a társadalom. Meg hogy jó, most végre friss leveg.
0: Ha nem hagyod végigmondani, attól még nem lesz.
2: Ilyen hülyeségekkel traktálják
1: az embereket. Kedves uram, igen.
0: Hát ettől még nem lesz igazad, hogy nem hagyod, hogy végigmondjam. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, mert nekem meg ez a reprezentatív érzetem van, meg benyomásom, meg tapasztalatom, szélesebb és tágabb körben is. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy amúgy, ez a pikáns megérzésem, az Elsimon félék, meg az Elsimon, tudod, a reformkommunisták annak idején kockáztattak valamit. Elsimon most úgy reformfideszes, hogy akkoriban ott én nem mert kockáztatni semmit. De ez csak a pikirt megérzésem. A tartalom, hát figyelj ide, az az igazság...
2: Nem, az Elsimon rock and roll volt azért. Tehát jó, amikor a Csák felállította, azt szerintem...
0: Jó. Azon kívül meg azt szeretném hozzátenni, hogy itt például, ha csapdát szóba hozunk, akkor mondjuk, ha már csapda, mondjuk ez az ukrán téma, ez csapda. És a háború témája csapda, de az ukrán ügy még inkább. Most eszembe jut egy vita a Szűcs Gáborral annó. Tudnilik az a helyzet, hogy az egész magyar politikai elit gyáva, bátortalan, ócska, mert fél egyébként, a már húzamos ideje megdolgozott, és az ótvar nacionalizmus felszító politikai elit fél. Azt a kérdést például föltenni, hogy csokolom, itt van Ukrajna mellettünk. A 24 millió hektár fekete föld, ez itt lesz, nem fog elköltözni a izébe, a Marsra. Kezit csókolom, mi lenne, ha felfognánk, és abból közelítenénk meg, hogy a szomszéd, aki annyira szomszédunk, ha egy ahogy itten Putyin jelezte, és éppen a napokban is, ha a szomszédot legázolják az oroszok, akkor mi lesz? A gazdasági verseny, kezit csókolom. Elértünk odáig, és sikerült egy olyan helyzetet kialakítani, hogy ha majd ott egyszer béke lesz, akár az oroszokkal, akár az ukrán vezetéssel, oda minket üzletelni, befektetni, soha senki nem fog már hívni, és mindig ellenség leszünk, és amúgy meg azt bátran elmondani, amit nem mond senki, pedig mindenki tudja, hogy a kárpátaljai magyarok az unióhoz akarnak csak tartozni. Osz pont. Ez egy csapda. Na, ez egy igazi csapda.
2: Uh-huh. És Elsimon.
1: Szétágasztunk.
2: Hogy jutottunk ide
1: Elsimon. Nem baj, egyébként nem baj.
0: Hát csak úgy, mert hogy érdekel az Elsimon.
1: Na, gyors, utolsó tusmány, egy perc. Jó volt ez a tusmányos pedig. Hogy azt mondja... Mi lehet a Fidesz jövője? Ugye kérdezték meg itt a Fidesz politikusait, a mindenféle riporterek, mármint, hogy mindenféle médiától származó riporterek, érkező riporterek, és hogy Havasi és Pócs szerint nincs válság, melyik minden rendben Fidesz? Van. Hogy?
0: Melyik Fidesz jövője?
1: Ez a Fidesz jövője, és Havasi Bertalan és Pócs úgy nyilatkozott, hogy rendben van, hát volt egy kis izé, de minden rendben van, ilyen az élet, egyszer fenn, egyszer lent. Orbán Balázs és Navracsics viszont azt mondta, hogy hát komoly válságban van a párt, és hát egyelőre még nem igazán tudni, hogy na most akkor válság van, vagy nincs válság. Hát és hogy adott Orbán Viktor beszéde annyit, hát erre biztos, hogy nem lesz időnk kibeszélni, hogy csak röviden itt maradok, hogy válságban röviden. Van a Fidesz, vagy sem.
0: Az a helyzet, hogy a Pócs János és a Navracsics, a Pócs és a Havasi és az Orbán Balázs, hogy is mondjam, intellektuális mélységeit én nem hasonlítanám össze, és nem is vetném össze, és nem is állítanám egymással szemben.
1: De hát akkor egyik táborban azért tartoznak, mert azt mondták, hogy másikban, másik azért, hogy nem az intellektuális. Hát Pócsot kivel állít?
0: Érted? Mi? Mint orákulum?
2: Ne bántsátok a Pócsot.
1: Miért?
2: Húrva jó fej.
0: De ki bántja? Hát engem is bántja.
2: De viszont szerintem válságban van a Fidesz, na. Viszont ki fog belőle jönni. És ahhoz viszont az a fajta hozzáállás kell, amivel most 4 embert mondtál, amivel inkább rendelkezik a Pócs és a Havasi, egy ilyenfajta optimizmus, és megrázni magunkat, és menni, és kreatívnak lenni, és kitalálni, hogy hogyan lehet ebből jól kijönni. És a Navracsicsot mondta? Navracsicsot és az Orbán Balázs valószínűleg ők ebben pesszimistább hangot ütnek meg. Én szerintem válság van. Tehát valahogy a kettő között vagyok. Válság van, de ki fogunk jönni, és olyan típusú hozzáállással tudunk kijönni.
0: Csak egy mondat. Azért a Havasi is a nagy nyertese.
1: Igen.
0: A Magyar Péter győzelmének. Soha az életemben, pedig dolgoztam is vele együtt, egy épikézláb mondatot nem hallottam tőle, se nyilvánosan, se titokba, politikai se értelemben. Titokba. Úgyhogy győztes ember.
1: De micsoda ütemérzéke van? Na, ugye? Na, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és holnap akkor, Krisztián, várunk ismét a holnapi műsorba is, és akkor holnap tényleg egy kicsit akkor a Tiszát nézegessük meg, most, hogy itt tusványos körbejártuk, hogy mi van itt a népszerűség csökkenés.
2: Ugyanebben a felsőben jövök,
1: hátterében. Figyelj, a szolidaritásban mi is, na? Jó. Szólsz hozzá. Köszönjük szépen a figyelmet, és nektek még egyszer köszi a beszélgetést.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubái között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai epizódba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről, és ne felejtsétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Király Viktor, a Megasztár negyedik szériájának győztese, aki 2008-ban elnyerte az Év hangja címet is. New Yorkban született, majd családjával Magyarországra költözött, és azóta a hazai popzene egyik meghatározó előadójává vált. Karrierje során számos slágerrel, sikeres albummal és nemzetközi szerepléssel bizonyított, többek között az amerikai The Voice színpadán is. Zenéjében az R&B, a soul és a pop elemei ötvöződnek, miközben mindig megőrizte egyedi hangzásvilágát és személyiségét. Viktor angolul és magyarul is aktívan alkot, így egyszerre tudja megszólítani a hazai és a nemzetközi közönséget. Május végén érkezett a legújabb albuma, a My Name is Viktor, amely rendkívül személyesre és önazonosra sikerült. A lemezen magyar és angol nyelvű dalok egyaránt helyet kaptak. Szia Viktor, nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy eljöttél a podcastbe.
3: Én köszönöm.
2: Választottál egy filmet, ahogy minden vendég szokott választani, illetve egy sorozatot választottál. Peaky Blinders a címe, ami egy izgalmas brit gangster sorozat, a Shelby család felemelkedéséről szól az 1900-as évek elején. A történet a hatalomról, a pénzről, a családról, a szerelemről és az alvilági harcokról szól, nagyon izgalmas, aki nem látta, annak ajánlom. A film egyik erős narratívája az identitás kérdése. Thomas Shelby folyamatosan küzd a belső és a külső feszültségeivel, miközben egyfajta belső űrt próbál betölteni. Te mit gondolsz erről?
3: Hát szia, örülök, hogy itt lehetek. Hogy mit gondolok erről? Hát az biztos, hogy az utóbbi, nem akarok nagyot mondani, de 10-15 évben kedvenc, az all-time kedvenc
2: sorozatfilm. De te nagy filmnézős vagy amúgy?
3: Nagyon.
2: Nagyon?
3: Sajnos ez egy ilyen, mondhatni, már ilyen hobbivá vált, hogy nekem ez a szórakozás. Én tényleg úgy nézem a filmeket, mint hogyha tanulmányoznám őket.
2: De ez jó, azokból lehet sokat tanulni, nem?
3: Én nagyon szeretem. Is. Nagyon szeretem, és én tényleg úgy nézek filmet, ahogy én úgy érzem kell, hogy megtisztelem a filmeket, a feleségem az megőrült tőlem.
2: Igen. Szóval
3: igen, ő azt mondja, hogy én filmdiktátor vagyok.
2: De csak azt a filmet lehet nézni, amit te kiválasztasz?
3: Nem, hanem én hajlandó vagyok, sokszor nyelnem kell egy nagyot, amikor este össze akar bújni és nézni egy filmet, mert akkor nagyjából úgy néz ki, hogy valami romantikus vígjátékot kell nézni, amivel semmi bajom nincs.
2: Sajnálom, már csak ilyenek.
3: Semmi bajom nincs a romantikus vígjátékokkal, csak én úgy érzem, és valaki nyugodtan kövezzen meg, de hogy a romantikus vígjátéknak volt egy aranykorszaka. Ez a 2015-től 2015-ig. Kb. Ez volt egy időszak, amikor szerintem a top volt. Annyi gyönyörű, vicces, romantikus vígjáték készült a világba, hogy egyszerűen imádtam én is. Csak ezek már elfogytak, és már nagyon nem tudnak mostanában. Én nem tudom, mi van. Lehet, hogy a romantikus vígjátékoknak a gödrében vagyunk, de nagyon rosszakat csinálnak.
2: Ezért nyúlnak most már régi sztorikhoz szerintem. Igen, ebben tényleg igazad van. Ezt még nem figyeltem meg. meg, de igazad
3: igen,
2: van.
3: De tényleg, és nem lehet összehasonlítani egy 2005-ös romantikus vígjátékot egy 2026-ossal. Nagyon rosszak a 26-osok, tényleg nagyon rosszak. És ezért mi már végignéztük ezeket a romantikus vígjátékot, és ezért már nagyon unom ezeket. Viszont visszatérve...
2: Ezt végignézte veled különben ezt a filmet?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem. Egyébként visszatérve a filmdiktátorra, annyiban jelenik meg nekem a filmdiktátor, hogy ha már leültünk filmezni, akkor ne mindig csak beszéd legyen közben, vagy éppen a telefonál közben, akkor mindig lepauzolom, és mondom, megvállak.
2: Jaj, az milyen idegesítő.
3: Igen, igen. Szóval tényleg egy filmdiktátor vagyok. Most nagyon eltértem a lényegtől, most visszatérünk a Peaky Blinders-en.
2: Igen, hogy mi fogott meg téged ebben a sorozatban igazából?
3: Az fogott meg, hogy én imádom azokat a filmeket, azokat a történeteket, ami a múltban játszódik. Nem tudom miért, én egész fiatal korom óta nekem mindig is a kedvenc tantárgyam volt a történelem, ez volt az egyetlen tantárgy, ahol mindig ötös voltam, szóval egyszerűen imádom a történelmet, és hogyha olyan filmet nézek, ami hitelesen tud belenyúlni a múltba. Egyszerűen imádom a történelmet. És hogyha olyan filmet nézek,

0: Ezt már ötször végignéztem.
1: Ne viccelj!
0: De.
1: Az igen.
0: És az a durva, hogy nem tudom megunni. Nem tudom megunni.
1: De mindig valami újat fedezel fel benne?
0: Mindig valami újat, mindig valamilyen... Annyira jól vannak megcsinálva dramaturgiailag azok a jelenetek, hogy annyira meg tudnak fogni már hatodik alkalom után, vagy ötödik alkalom után, hogy ugyanúgy gomboc lesz a torkom annál a jelenet, mint négy előtte. Szóval egyszerűen hihetetlen egy sorozat. Mindenki, az összes színész, ahogy megvan írva, tényleg nagyon jó. De van egy új kedvenc sorozatíróm, ami egy a Peaky Blinders mellett van. Azt szerintem nem is említettem. Lehet, hogy igen.
1: Igen. Mi az a része a személyiségednek, amit soha nem engedtél a showbiznisz oltárán feláldozni, bármekkora is volt a külső nyomás? Amit megőriztél
0: saját
1: magadnak?
0: Hát szerintem az
1: magadnak.
0: Volt, amit megőriztem, hogy ténylegesen önmagamat adom mindenhol. Szóval nincs különbség köztem a itt, ahogy beszélgetünk, vagy a színpadon. Szóval mindig ugyanaz a vagyok, ugyanaz a Viktor, ugyanaz a...
1: De ez mindig így volt gyerekkorodban is? Tehát soha nem volt az, hogy meg akarok felelni, ezért úgy viselkedem, hogy
0: de
1: ezt
0: volt
1: tetszen...
0: színésziskolában.
1: Aha.
0: Szóval ez nagyon jó volt számomra a színésziskola, mert így megtanultam saját magamat kezelni. És azt hittem, hogyha felveszek egy szerepet, akkor azzal leszek jó, és akkor...
1: Menő.
0: És menő. Voltak időszakok az életemben, amikor felvettem a rossz fiú szerepet, felvettem a jó fiú szerepet, felvettem... Mindegy, különböző szerepekbe próbáltam bújni, és arra kellett rájönnem színésziskola után, hogy abba vagyok a legjobb, amiben én vagyok.
1: Tehát akkor az iskola segített abba, hogy levetkőzd ezeket
0: igen.
1: a szerepeket?
0: Igen.
1: És hogy
0: igen,
1: jött
0: igen.
1: neked a színésziskola? Ez miért kellett neked?
0: Én mindig is éreztem, hogy színpadon akarok lenni, csak nem tudtam pontosan, hogy mit.
1: Milyen formában.
0: Aha. Én ezt elég korán tudtam, mindig is a osztálynak a bohóca voltam, és mindig, hát kicsit egoista módon, de ilyen középpontban akartam lenni, és ez egy nagyon egyértelmű volt az út, hogy én színésziskolába megyek, mert a zenélés az tényleg csak egy hobbi volt, és nem is voltam annyira jó benne, azt tegyük hozzá. Szóval ehhez is kellett egy csomó idő és szorgalom, hogy kiforraljon bennem az a zenei véna. De a színésziskola adta meg azt a szabadságot, hogy mondjam, szóval tényleg egy nagyon jó idő volt az életemben, ugye befejeztem a gimnáziumot, akkor ugye voltak a kötelező dolgok, tanulni kellett a matek vizsgára, tanulni kellett erre. Nem tudtál nagyon kibontakozni zeneileg, vagy művészétileg, hanem azzal kellett foglalkozni. Színésziskolában meg úgy éreztem, hogy van egy csomó olyan időm, kreatív időm, ahol tényleg csak magammal tudok foglalkozni. És akkor volt az, hogy színésziskolában, ahhoz képest, hogy magyar beszédtechnika órán kellett volna figyelnem, elkezdtem ilyen angol verseket írni. És így ebből alakult ki nekem a zenélés, hogy ott voltam. Hogy így nagyon megfogott az a része, hogy verseket írok, stúdióba eljárogatok. Tetszett a színészi része is, szóval nem hazudnék, hogyha azt mondom, hogy nem tetszett. Csak nekem mindig nagyon sokkal, nekem borzasztó sokkal kellett küzdeni itt Magyarországon egy színésziskolában. Ugye egy ember, aki New Yorkba jött, nem beszél tökéletesen magyarul, nekem a színésziskola az nagyjából úgy nézett ki, 50% beszédtechnika óra, és a másik 50% hogy kacagnak rajtam az emberek, hogy milyen akcentusom van. Szóval nekem ezzel kellett küzdeni Magyarországon egy színésziskolában. Ezért sokkal inkább mással foglalkoztam.
1: Értem, tehát amikor elvégezted, igen. akkor már egyértelmű volt számodra, hogy a zenével szeretnél foglalkozni.
0: Igen.
1: És a stílusodat a tesódnak a zeneisége, a stílusa befolyásolta?
0: Ja, mindenképp befolyásolt a Lindának a zenei stílusa. Szó szerint befolyásolt, mert amikor mutattam érdeklődést a zene iránt, meg az éneklés iránt. A zene iránt mindig volt, mert volt, ahol doboltam, volt, ahol gitároztam. De az éneklés, a Lindától kértem tanácsokat, hogy hogyan fejlesszem a hangomat, és érdekes, mert ő nem azt mondta, hogy beiratlak egy énektanárhoz, hanem azt mondta, hogy hallgass ezt az albumot, és akkor így véresre hallgattam ezeket az albumokat, de úgy tényleg véresre hallgattam ezeket az albumokat, minden egyes hajlítást kívülről tudtam, és inkább így tanultam meg énekelni, szóval Linda az egyik nagy oka. Tényleg, hogy megtanultam. Igen.
1: Tomás Shelby kívülről rendkívül kontrollált karakter, igen. miközben belül folyamatosan káosz dolgozik benne. Te mennyire és hogyan tudod elrejteni a belső vívódásaidat a külvilág elől, ha el

0: tudod.
1: Én nem vagyok jó ebben.
0: Nem? Mindent látnak az arcodon?
1: Mindent látnak az arcomon sajnos, sőt, sokszor én emlékszem, hogy ezek jók. Elmegyünk egy ilyen helyre a feleségemmel, és mondjuk nem tetszik, nem tudom, valaki valami hülyeséget beszólt, vagy valami ilyesmi, és nekem rögtön leírodok az arcomon, hogy tudod, ez a, mit mondtál, tudod? És így, vagy nem tetszik a helyszín, akkor rögtön látszik az arcomon, hogy valami nem oké, és az Anita, a feleségem mindig megbök, azt mondja, végtelen, látszik az arcodon, hagyd már abban, tudod? És nem tudom annyira rejteni ezeket a dolgokat.
0: De ebből voltak már konfliktusaid, hogy ennyire nem tudod véka alá rejteni?
1: Egyébként nem, azért, hogy közben én is mindig tartom az egyensúlyt, szóval van egy erős véleményem dolgokról, de viszont úgy érzem, hogy egy elég diplomatikus ember vagyok, szóval meg tudok állni, átgondolni, és akkor újra tervezni ezeket a gondolatokat.
0: Hát nem vagy nagyon forró fejű.
1: Nem annyira, hogy amit gondolok, nem az van, hogy akkor rögtön ezt nekem ki kell mondani. Csak amit gondolok, az így látszik az arcomon. És lehet, hogy ezért is annyira szimpatikus a Tom és Shelby, mert nekem nagyon szimpatikus azok az emberek, akik borzasztóan tudják kontrollálni magukat. Mm-hmm. És ez nagyon tetszik, ez egy nagyon jó tulajdonság.
0: Na igen, valószínű, hogy ezt megtanulták,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
0: A sorozat karakterei munkába vagy függőségekben menekítik a traumáikat. Te hogyan küzdesz azért, hogy a mélypontok nem ésszenek fel? Hát, voltak-e mélypontjaid
1: igen.
0: egyáltalán?
1: Hát a sorozatban igen, ez eléggé látszik, nincs nagyon egyensúly a függőségek, illetve a munka függőség között. Egyszerűen a sorozatban is nagyon látszik, hogy ezzel nagyon küzd. Nem csak a Tom és Shelby, hanem az öccse is. A bátyja. Az én életemben is voltak ilyen problémák, az ugye most már majdnem az egész ország tudja, hogy voltak alkohol problémáim.
0: Miért kellett?
1: Nem tudom, rejteni érzéseket, traumákat lenyomni, nem tudom, hogy pontosan mi volt az oka. Uh-huh. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy van egy ilyen alapvető feszültség rajtam, amit valahogy le kellett nyomni. Az is lehet, hogy részese volt az adrenalin különbségeke, hogy fellépek színpadon, aztán lemegyek a színpadról. Lehet, hogy kellett ugyanaz.
0: Ez sok énekesnél, sok sztárnál igen. megjelenik, ugye?
1: Igen. Ez valószínűleg egy velejárója ennek a szakmának, de hál' Istennek lekopogom, már 2 éve teljesen józan vagyok, szóval teljesen abszinens, és így tök...
0: És mi volt az az elhatározás, amikor azt mondtad, hogy elég volt?
1: Hát nyilván át kellett mennem minden egyes gödrön kellett kimásznom. Nem tudom, volt egy nap, 115 kiló voltam, és tényleg egyik nap felkeltem egy buta szerdán, és tükörben néztem, és azt mondtam, hogy most már elég. És akkor nyilván volt segítség is, szóval jártam pszichológushoz, meg minden, csak soha nem tudtam rávenni magamat a változásra. És azon a buta szerdán így azt mondtam, hogy elég. És akkor eldöntöttem, hogy ez nem egy időszakos böjt, hanem ez valószínűleg életem végéig így lesz, és egyszerűen elhatározom, hogy az alkohol az már nem részese az életemnek. Ennyi.
0: És akkor, ezt sikerült is megcsinálni, hogy aznap...
1: Hál' Istennek, igen.
0: Az igen.
1: Sok munka volt benne, 115-re lementem.
0: És akkor elkezdtél sportolni, meg minden
1: igen,
0: az, ugye sokat
1: sport,
0: segít.
1: Box, életmódváltás, fogyókúra, a sport lett egy kisebb függőség.
0: Az azért jó függőség, nem?
1: Azért egy jó függőség.
0: És mit sportolsz?
1: Hát amikor mentem át ezen a nagy átalakuláson, akkor én boxoltam. Ugye szerepeltem ebbe a Starbox című
0: műsorban.
1: És
0: azonnal jött a box,
1: hát ez
0: szeretete,
1: ilyen,
0: vagy már előtte is
1: már
0: volt?
1: Már előtte is volt. Szóval 2015-ben is jártam ugyanehhez az edzőhez így pötyögni, püfölgetni, de akkor ez nem volt annyira komoly, szóval az inkább ilyen kardióboxnak mondhatni. Amikor én úgy döntöttem, hogy akkor megváltoztatom az életemet, rendbe lakom, akkor én magamtól felhívtam az edzőmet, a Dávidot, hogy kezdjünk már boxolni megint, mert 115 kiló vagyok, és nem egyszer nem tudok létezni. És tudtam, hogy a legjobb kardió és a legszórakoztatóbb kardió az a box, legalábbis számomra. Uh-huh. Mert az, hogy én kimegyek a szigetre futni köröket, azt nem. És És akkor elkezdtük, és ahogy elkezdtük, akkor így az univerzum úgy gondolta, hogy ez egy jó ötlet lesz, aha, és akkor szóltak, hogy hívtak a Starbucksból. És akkor mondtuk, hogy hát ha már elkezdtük, akkor csináljuk igaz. Ha már lúd, akkor legyen kövér.
0: Igen.
1: Szóval, ja, ez egy nagyon jó dolog volt az életemben. Most már nem boxolok annyira, most már egy ilyen egyensúly kialakult az életemben, mert akkor nagyon drasztikusan csináltam. Heti 9-szor mentem edzeni.
0: Az igen.
1: Igen. Ezért mondom, hogy függőség lett a sport. Ez valamivel ki kellett váltani. Most már megtaláltam egy egyensúlyt, ahol ki vagyok. Szóval boldog vagyok, nincs semmilyen feszültség bennem, akkor megyek edzeni, amikor kedvem van hozzá.
0: És akkor megmaradt azért a box?
1: Nem annyira mostanában.
0: Inkább edzőterem? Vagy
1: edzőterem,
0: ilyesmi?
1: Meg ilyen, most a feleségemmel pedelezünk, ilyen kis ilyen páros sportolás.
0: Na, tök jó.
1: Ugye egy baj volt ezzel az állandó sportolással, hogy nagyon keveset voltam a feleségemmel, meg a gyerekemmel. És akkor most így időszakosan most többet vagyok velük, aztán majd úgyis visszamegyek boxolni, szóval ez így megoldjuk.
0: Na jó.
1: Igen.
0: Mennyire tudsz autonóm maradni egy olyan világban, ahol a trendek, a közvélemény és a social media mindig meg akarja mondani, hogy ki is legyél te?
1: Ez a mai social mediás világ, ez igazából mindent átvett. Nem tudsz elmenekülni tőle. És nem is a legjobb dolog a világon. Ezt el kell, hogy mondjam. És nem csak azért, mert hogy miket írnak, hanem, és ezt úgy mondok egy példát, és nem hasítom én össze magamat semmilyen világsztárral, viszont az alapvető színpadra való sztár kultuszhoz való véleményem az hasonló, mint ami volt régen a nagy sztároknak, a Jackson, meg a stb. Hogy ugye kell egy bizonyos misztikumot fenntartani.
0: Értem.
1: Ahhoz, hogy az emberek vágyanak arra,
0: hogy
1: érdekes legyen. És ugye én a karrierem elején, amikor még nem volt ennyire erős a Facebook, social media, stb., akkor ezeket nagyon jól tudtam tartani. Én szépen elmentem fellépni, nem maradtam, én nem voltam az a csáva, aki ott maradt még egy párat inni, hanem szépen elmentem. És akkor nem hagytam időt, hogy elvesszen ez a kicsi misztikum.
0: Aha.
1: Ugyanez volt, nem voltam jelen annyira a social médián, ezért kíváncsiak voltak, hogy mikor, hol van a Viktor, tudod, és akkor mikor fog kijönni egy új dal. Szóval működött ez a dolog, és most ez nem működik. Ez nem működik egyáltalán, és nem csak nekem, senkinek, se a világsztároknak se. Konkrétan meg kell erőszakolni magunkat, hogy ne posztoljunk, hogy ne legyünk szem előtt, hogy valamilyen misztikumot tudjunk fenntartani. Szóval én nem a zene, én úgy érzem, hogy a zenében ez egy nagy, kicsit átok lett. Ez a social media, mert próbálunk megfelelni, de mégse kéne megfelelni. Nehéz. Én nem szeretek állandóan posztolni, és...
0: De kell, mert elvárják,
1: és akkor hova tűntél, és akkor muszáj, és akkor én mindig harcolok azzal, de hogy mit rakja ki, ez annyira nem érdekes az életem, hogy minden egyes nap ki tudjak egy érdekes posztot kirakni.
0: Igen. Hát,
1: amikor már a tizedik zenei posztot kirakom, akkor már az unalmas nekik. Nem érdekli őket a zene, hanem csak a mindennapik az, hogy éppen elmegyünk egy vacsorára. Szóval ez nagyon nehéz, ez az egész. Persze csinálom, és szeretem a rajongóimat, és szeretem, akik követnek engem, és próbálok megfelelni, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
0: A hírnév sokszor egyszerre ad szabadságot és izolációt. Nálad ez hogy néz ki?
1: Hát szabadságot adott azzal, hogy tényleg azt tudom csinálni, amit mindig is akartam, hogy színpadon legyek. Ez megadta ezt a szabadságot nekem. Tényleg igaz, amit mondanak, hogy ha a hobbid a munkád, akkor nem dolgozol egy napot.
0: Ez így van.
1: És ez tényleg így van. Én nem dolgozok egyetlen egy napot se. Ma is, mielőtt idejöttem, nem tudom miért, van egy otthoni stúdióm, és akkor én reggel 7:30-kor keltem, egy kávé a kezembe, és egyenesen bementem a stúdióba, és mostanáig zenéltem. Mert úgy olyan kedvem van, inspirálottam. És ugye ez más lehet, azt mondja, hogy hú, de hát volt, nem tudom, 5 órát a stúdióban, ez munka. Nem, ez nem munka, ez a hobbim, ezt imádom csinálni. Szóval szabadság, ez a szabadság. Mi volt a másik?
0: hogy a szabadság és az izoláció.
1: Ja, izoláció.
0: Így van.
1: Az izoláció az mindig is, az van, az jelen van. Az akkor
0: de azt szereted? Arra szükséged van?
1: Én nem tudom, ez nehéz, mert ez egy ilyen, bár már tényleg ilyen mély dolgokba kell belemenni ahhoz, hogy megválaszoljam ezt a kérdést, mert ugye pont ez volt a problémája az én alkohol problémámmal. Hogy én inkább egy ilyen zúgívő voltam, ivó voltam, és ezért én mindig izoláltam magamat, mindig kivettem
0: tehát nem
1: magamat.
0: Társaságba, nem társaságban, hanem egyedül.
1: És ugye most, ahogy józan vagyok, így azt gondolná az ember, akkor most újra szociális ember leszek, de nem, ugyanúgy antiszoc vagyok.
0: Mert ilyen típus
1: vagyok. Egyszerűen ilyen típus vagyok. Igen, igen, igen.
0: És akkor te nagyon szeretsz egyedül is lenni.
1: Imádok egyedül lenni. Ez a baj. Imádok. És ezt a feleségem, egyébként a feleségem nagyon jó parti ebbe, nagyon jó partner ebbe, mert ő nagyon más, mint én. Ő nagyon szeret a társaságban lenni, nagyon szeret lemenni Kecskemétre az ő családjához. Ezért megvan az az egészséges egyensúly nálunk, hogy ő általában minden hétvégén, csütörtök vagy péntek, ő lemegy Kecskemétre vasárnap estig. Szóval nekem minden hétvégén van egy szabad két napom. És ez tök jó nekem, mert én szeretem ezt az egyedülétet.
0: És akkor mit csinálsz, amikor egyedül vagy?
1: Sorozatozok. Hát jó, nyilván nem, hát fellépek, de amikor épp nem fellépés van, akkor sorozatozok. Igen, igen.
0: Tehát akkor neked ez lett a meditációt tulajdonképpen.
1: Én imádom. Én imádom, én egész nap tudnék, de hát tudom, hogy nem szabad, mert muszáj mozogni is, de...
0: Jó, igen. Hogyan tudod megőrizni a tisztaságod egy olyan közegben, ahol a látszat fontosabb a valóságnál?
1: Hát nekem az utóbbi két év az pont arról szólt, hogy egyáltalán nem akarok megfelelni a megfelelni a külvilágnak. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés volt számomra, hogy egyáltalán merjek őszintén beszélni az én múltbeli alkohol problémáimmal. Mert pontosan attól féltem, hogy akkor mit fognak gondolni rólam, a látszattal mi lesz, hogy és a Viktor az elvileg mindig az látszott a tévében, hogy rendben van, És akkor ezt hogy fogják elfogadni? És hál' Istennek elértem azt profi segítséggel, párommal, családommal, hogy elengedjem ezt a megfelelési vágyat, és hogy nem zavar, hogyha meglátják a problémáimat, meg a hibáimat, mert ez valamilyen módon magamat is tudom erősíteni ezzel, illetve másoknak tudok esetleg inspirációt
0: segíteni.
1: Igen.
0: A Shelby férfiak számára a sérülékenység gyengeségnek számít, és ez most itt visszakanyarodunk ehhez az előző kérdéshez. Ugye ez csak nézőpont kérdése, hogy hol van a határa a sebezhetőségnél. Te mennyire és hogyan vállalod fel ezeket a sebezhetőségeket?
1: Nehéz összehasonlítani a Shelby világához, ugye ez 1900-as évek eleje.
0: Ott aztán nagyon nem lehetett mutatni a sebezhetőséget,
1: igen,
0: igaz?
1: Első világháború rögtön után vagyunk a korban, ott nem, ott egyszerűen társadalmi mások voltak a normok. Ott egy férfinak kellett lennie. Nem lehetett kimutatni azt, hogyha valami fáj, vagy szomorú. Ott maximum azt lehetett mondani, hogy I'm fine, tudod, hogy megvagyok, nincs semmi probléma. Ha valaki túlságosan mutatta az érzéseit, akkor az már nem volt tiszta férfi. Szóval ez egy tök másik kor volt. A mai korban ez egy elfogadott dolog, hogy egy férfi kimutatja az érzéseit, és én úgy érzem, hogy egy bizonyos szintig ez egy pozitív dolog. Uh-huh. Szóval nem kell ez a toxikus maszkulinitás, hogy nem mutatunk semmit, azért kell, hogy egy kis egyensúly legyen, de azért a hangsúly az egyensúlyon van, a mértéken. Szóval az se jó, hogyha valaki túlságosan mutatja az érzéseit, mert akkor csak azzal van elfoglalva az érzésekkel. Ez is egy példa, és én nem akartam beszélni egyébként az alkohol dolgaimról, de mindig vissza kell hoznom egy példát. Hogy egy példa arra, amit én mondok most, hogy nem szabad túlságosan foglalkozni az érzésekkel. Amikor rossz időszakban voltam, akkor túlságosan foglalkoztam az érzéseimmel. És mindig találtam hibát.
0: Sajnáltad magadat.
1: Mindig sajnáltam magamat, mindig találtam egy hibát, mindig, jaj, valami sötét felhők vannak a fejem fölött, és ha kerestem, találtam.
0: Hát persze, az mindig talál az ember.
1: Talál az ember. És erre rájöttem egy idő után, nem szabad ennyit foglalkozni az érzésekkel. Fel kell állni, produktívnak lenni, dolgozni, csinálni a dolgodat, és meg lesz oldva az életed. és ezt tudom, hogy nehéz, és lehet, hogy kicsit beképzelt ez a mondat, de ez az igazság. Hogyha túlságosan foglalkozunk az érzésekkel, akkor csak a baj fog kijönni. Szóval muszáj egy egyensúlyt találni.
0: A családi biznisz a filmben központi igen. elem. Nálatok is fontos ez a családi kötelék. Ezt Linda is sokszor elmondta már. Hogy lehet egyensúlyozni a király testvérek egysége és a saját önálló művészi út között?
1: Van egy szerencsés helyzet, hogy a Linda az nő, én meg férfi. A zene piacon az teljesen más demográfiát képvisel, szóval egy női énekesnek más közönsége van, mint egy férfi énekesnek. Mm-hmm. Szóval ilyen értelemben a Lindával nincs semmilyenféle rivalizálás, se statisztikailag, se emberileg. Ez egy nagyon szerencsés helyzet. Az lehet, hogy nem lett volna annyira szerencsés, hogyha ugye van egy egypetű Ikrem.
0: Igen, igen.
1: Hogyha
0: igen.
1: mondjuk ő is szóló énekes akar lenni. Na, az már rivalizálás lett volna. De a sors úgy alakította, hogy az Iketesvenom a Ben, az nem foglalkozik zenével, teljesen mással foglalkozik, ráadásul kint Amerikában, szóval azzal nincs probléma. De válaszolva a kérdésedre, a családi kötelék, a bizniszbe, a zenebizniszbe, én szerintem egy nagyon jó dolog. Tud nehéz lenni, mint bármi. Viszont van egy olyan érzés, hogy mindig meg vagy támaszva. Szóval mindig van ott valaki, aki segít egy rossz napon. Nem lehet ugyanezt mondani egy nem család külső menedzsmenttel. Egy külső menedzsmentben addig szeret téged, és addig családnak tart.
0: Míg jön a pénz.
1: Míg jön a pénz, és míg jönnek a számok. Igen. Abban a pillanatban eldobnak. És most jó, nyilván lesakítottam, de van benne egy kis igazság. Szóval emiatt én szerintem ez egy tök pozitív dolog, ez a családi kötelék a zenebizniszben.
0: És mi mennyit szoktatok együtt dolgozni?
1: Mostanában csak koncerteken szoktunk fellépni együtt.
0: Tehát, hogy meghívjátok egymást vendégnek?
1: Igen, meghívjuk egymást vendégnek. Most lehet, hogy fogunk csinálni egy új duettet a Lindával, igen. mert az rég nem
0: az
1: volt.
0: Nem lenne rossz ötlet.
1: Igen, igen. Egyébként mind a ketten dolgozunk albumon, szóval valószínűleg össze fogunk dolgozni. De ahogy említettem az előbb, annyira ilyen más közönségünk van, hogy...
0: Értem, hogy az meghatározó.
1: Igen, az elég meghatározó. Értem. Igen, igen.
0: Ki a te Póli nénit? Ki az az ember, aki akkor is megmondja az igazat, amikor senki más nem meri? És akinek a szavai többet érnek bárki más szavainál, bárki más kritikájánál?
1: Egyébként az a durva, hogy sok ilyen van.
0: Igen?
1: Mert az én családom, és ezt beleértve most a feleségemet is, hogy nem kertelnek, nem simítják el a véleményüket, ami nagyon sokszor idegesítő, borzasztó idegesítő.
0: Jobban szeretnéd, ha egy kicsit becsomagolnánk?
1: Hát igen, igen. De viszont megtanít egy valós, megtanítja azt, hogy kell befogadni egy igazi véleményt, és nem egy szépített, cukormáz véleményt. És ez mindenkire igaz. Én nem tudok egy embert mondani a családomban, aki nem mondja ki a frankót. Én pont tegnap. Ez olyan rossz. Nyilván nekem kell eldönteni azt, és mondani magamban, hogy ez egy szubjektív vélemény. Szóval attól, hogy ha neki nem tetszik, az lehet, hogy másnak igen. Szóval ez már az én dolgom, ezt így leboxolni. De pont tegnap voltam, megint a stúdióban voltam, és így nagyon éltem az egyik dalomat, amit most írtam. Fú, és alig vártam, hogy megmutassam az Anitának, a feleségemnek. Mondom, Anita, gyere be a stúdióba, ezt hallgass meg. És ott a fiam is. És akkor így hallgatom, én nagyon benne vagyok. Vá, de jó ez, de jó ez. És elnézek az Anitára, mondom, na, neked tetszik? Azt mondja, volt már jobb. és akkor a fiam is ránéz, azt mondja, nekem tetszik, apa. Na mindegy. A lényeg az, hogy nekem el kell dönteni ilyenkor, hogy vagy bezuhanok, és megsértődök, és szomorú leszek, vagy el tudom határozni, hogy ez az ő véleménye. Az enyém az más, és lehet, hogy másik 10 embernek más. Szóval ezt nekem kell leboxolni. Igen.
0: És a fiad, hogy van apa zenélése? Mindig minden tetszik neki? Rajong apáért?
1: Nem tetszik minden.
0: Nem. Hány éves most?
1: Ő most lesz 6. Most lesz 6.
0: Nagy fiú, hát ő már igen. tudja. Már
1: tudja.
0: Már van ízlése is, igen. kialakul.
1: Igen. Nem tetszik neki az én lassú dalaim.
0: Ez ismerős. Az én lányom is 6 éves, és ha megyünk az autóba, anya nyom tovább, mi a baj vele? Lassú.
1: Igen, lassú. Igen. Hát szerintem kell egy kis élettapasztalat ahhoz, hogy tudjunk azonosulni egy lassú dallal, hogy az érzések
0: megjönnek. Vagy nem tudom, ők mindig mindenben gyorsak lesznek, igen. Nem tudom. Na igen. Mindegy, igen.
1: A gyorsak tetszenek neki. Azok tetszenek neki, és ezt mindig azt mondja, hogy jába így, jába úgy, és akkor most van egy új hobbija neke is, hogy bejön velem a stúdióba, és akkor együtt írogatunk. De hát,
0: komolyan? És csak hangszeren játszik valami?
1: Nem, de ez még csak játék neki. Aha. De viszont, ha egyre többször játszunk ilyen játékot, akkor lehet, hogy időtán ez meg fog tetszeni neki.
0: Hát és biztos akkor vagyok
1: lehet,
0: benne.
1: Hogy ez így arra vezeti, hogy esetleg a zenébe, bár hozzáteszem, nem biztos, hogy azt akarom, hogy zenész legyen, majd ő eldönti, de ha valamivel tudom rávezetni, ugye mire tudnám rávezetni, ha nem a zenére? Hát a focira nem fogom tudni rávezetni, mert nem vagyok focista. Hát én a zenére tudom.
0: Ennyi. Igen, és akkor a koncertekre is jár?
1: Nem szokott olyan gyakran, mert nagyon sokszor egyrészt vidéken vannak koncertek, másrészt későn.
0: Igen.
1: Harmadjára én nem tudom, hogy csinált ezt a feleségem, de ugye 6 éves lesz a Colin, és születése napjától este 7-kor ő már alszik.
0: Jaj, de jó.
1: Kész, alszik. És nincs olyan, hogy este 8-9-kor alszik, este 7-kor. Szóval nekem általában 8-kor vannak a fellépések, ezek mindig kimarad.
0: Sokszor a biztonság a fejlődés legnagyobb ellensége. Mi volt a legvakmerőbb döntésed az életedben, amikor fogalmad sem volt, hogy mi vár a szakadék túloldalán?
1: Hát volt 2 legvadabb döntésem, az egyik a Voice volt, Amerikában, mert ott volt egy ilyen, ott el kellett engedni a biztonságérzetet. Ugye 2008-ba nyertem meg a Megasztárt, szóval 2008-tól 15 elejéig, nekem, ha lehet ilyet mondani, a karrieremnek az aranykorszaka volt. Párhuzamosan 3 dalom szerepelt a rádióban, és mindegyik a top 10-ben volt. Szóval mindegyik nagyon jó helyen voltak, 2014-ben elvittem az év előadóját, tényleg a toppon voltam. Ilyen koncertek, ennyi ezer ember előtt. És akkor 2015-ben jött ez a lehetőség, hogy kimenni a Voice-ba. És ugye ez lehet, hogy én parázom túl, de szerintem nem. Szerintem reálisan fogom fel. Ugye ott kimész, egy csomó fordulón kell menned át, ahhoz, hogy oda juss az élő, vagy az első adásig,
0: igen,
1: ami ez a blind audition, ugye ez a vak casting. És ugye ott, ha nem fordul meg egy szék, akkor is lát az egész világ, hogy nem fordult meg a szék, és akkor egy ember, akinek egy elég mérhető nagy magyarországi karrierje van, kimegy, és akkor beleteszi magát egy olyan veszélyes helyzetbe, hogy lehet, hogy rosszul fog elsülni. Szóval az egy nagyon nagy para volt.
0: Elhiszem.
1: Az nagyon-nagyon nagy izgalommal járt, szóval ott tényleg bizonyítottan elhagytam a biztonságos életet, és mentem az ismeretlenbe, de úgy érzem, hogy jól megtettem, vagy jól tettem.
0: Sokat adott neked aztán?
1: Rengeteget. Én szerintem, amikor visszajöttem a Voice-ból, én akkor éreztem azt, hogy megjöttem. Szóval akkor éreztem azt, hogy na most már mondhatom azt, hogy ami eddig a hobbim volt, meg a szórakozás volt, most már profi vagyok. Szóval most már tényleg úgy állok ki a színpadra, hogy képes vagyok erre. Mert előtte csak játszadoztam. Igen, megnyertem, hogy Megasztárt, ami tényleg hatalmas dolog volt, de még én se hittem el, hogy megnyertem a Megasztárt. És még a külvilág se hitte el, mert csomószor beszóltak nekem így, még akkor a neten, hogy Amerikában biztos nem menne. Tudod? És akkor volt egy ilyen érzésem is benne, hogy csak azért is megmutatom. Aha. Szóval nagyon jó volt a Voice után, megjöttem.
0: És akkor nőttél fel tulajdonképpen.
1: Emberileg, zeneileg, én úgy érzem, hogy tényleg akkor jöttem meg. Szóval akkor tudtam így elkezdeni az egészet.
0: De jó. Ha most leülhetnél beszélni a 20 éves önmagaddal, mi lenne az egyetlen mondat, amellyel felkészítenéd arra az útra, ami végül rád várt?
1: Hát elsősorban, ami egyik legfontosabb, én azt mondtam volna magamnak, hogy tedd le azt az alkoholt. Szóval ne próbálkozz el. Ne igyál még egy sört, mert rossz vége lesz. Persze ezt nem tudtam, hogy rossz vége.
0: De kellett, lesz. Lehet, hogy kellett.
1: Kellett.
0: Hogy utána aztán tényleg megtalálj saját magadat, nem?
1: Igen, igen. Nyilván ezt mondom, ezt utólag tudom mondani, akkor nem tudtam, hogy ebből baj lesz. A másik, én valahogy hangsúlyoztam volna a 20 éves énemnek, hogy ne foglalkozzak annyit a mások véleményével. Mert túl sokat voltam ezzel elfoglalva. Nagyon sokat. És ez nagyon rossz, amikor hallgatsz túlságosan a külvilágra, mert lehet, hogy nem akarnak rosszat, de én ismerem magamat a legjobban, és én tudom, hogy mi esik jól nekem. És hogyha egy, csak mondok valamit, egy rap dalt akarok énekelni egy fordított sapkába, és ha ez nekem jól esik, akkor nekem kell ezt csinálni. És nem hallgatni arra, hogy ne, ezt csináld, ez nem te vagy. Nem tudják, hogy ez nem te vagy, vagy én vagyok. Ezt én tudom. Nagyon sokat voltam ezzel nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy ki mit mond, vagy ki mit gondol rólam. És ezt hál' Istennek már elengedtem, de sok év ment ezzel.
0: Mondtad, hogy neked van egy ikertestvéred. Igen. Mennyire vagytok ti összenőve, vagy mennyire voltatok?
1: Hát ugye fiatalabb korunkban borzasztóan össze voltunk nőve, hát egy szobában nőttünk fel.
0: És nagyon hasonlóak is voltatok? Külsőleg tudom, hogy igen, de belül?
1: Nem annyira.
0: Nem annyira?
1: Nem annyira. Külsőleg nagyon hasonlítottunk, most már nem annyira. Akkor is, én emlékszem, gimnazista korunkban már akkor is más baráti társaságunk volt.
0: Igen, külön jártatok bulizni?
1: Nem mindig, de általában igen. Szóval én akkor is általában...
0: Milyen érdekes.
1: Igen, akkor is inkább ez a antiszoc izolált figura voltam, és nekem nem 10 barátom volt, hanem mondjuk 1.
0: Aha.
1: És akkor vele elmentem egy kosmába, vagy valami. De nem mentem el bulizni, nem mentem el szórakozni, nem mentem el társaságba, és a testvérem az pont az ellenkezője volt. Imádta. Ő dobta ezeket a házi bulikat. 40 ember. És nem tudtam, hogy honnan ismer ennyi embert. És akkor mindig, amikor egy kicsit úgy éreztem, hogy na jó, azért most már tényleg kéne egy kicsit társaságban lennem, akkor csatlakoztam a Benhez.
0: Aha.
1: De úgy egyébként az ilyen testidegen volt számomra.
0: És ő mennyire tud megvigasztalni téged, vagy mennyire tud megérteni téged, amikor mondjuk bajban voltál, akkor ő segített?
1: Én szerintem ez a legnagyobb szuperereje egy ikernek. Tényleg a legnagyobb szupererő. Hogy egyetlen egy ember van az életemben, aki nem kell magyarázkodnom, és tudja, hogy miről beszélek, és egyet is ért velem. És nincs az, hogy tudom, hogy ez nem szabad, ez nem jó dolog, hogy mindig egyet ért valaki vele, de nekem jól esik, hogy van egy ember, aki ugyanúgy gondolkozik, mint én. És bármikor megbeszélünk...
0: De tud jó tanácsokat adni, hogy akkor ebből ezt így old meg, azt úgy, szerintem...
1: Tud, és tud úgy fogalmazni, ahogy nekem szükséges. Uh-huh. Szóval ez, szerintem ez a trükkje, hogy nem úgy fogalmaz, ami nekem nem szimpatikus, vagy amiért ideges leszek, hanem tudja, hogy mi kell nekem, mert ugyanez kell neki. És ez egy nagyon jó dolog.
0: És milyen gyakran beszéltek most, hogy már családos emberek vagytok?
1: Nyilván nem minden nap, de egy ilyen, hát ilyen 2 hetente egyszer, vagy heti egyszer, valahogy így.
0: És találkozni tudtok, vagy?
1: Hát az ritkában, egy ilyen, mostában úgy alakul, hogy ilyen évi egyszer-kétszer. Ja. Évi egyszer-kétszer. Ők hazarepülnek ide Magyarországra, néha, most már nekem is kéne New Yorkba menni, most már.
0: Épp ideje lenne. Itt
1: ideje lenne, mert azt hiszem 2016 vagy 17 óta nem voltam. Szóval,
0: hát ez nagyon régen
1: volt. Hát régen volt, de nem vett rá, semmi nem vett rá, hogy menjek.
0: Nem hiányzik?
1: Nem. Nem, egyáltalán nem. Én nem tudom, vagy elértem egy kort, nekem nagyon, amikor, ha arról van szó, hogy valahova elmenjünk a családdal, akkor én egy olyan helyre akarok menni, ahol pihenek. Ahol,
0: ami nyugi,
1: ahol vagy egy szép európai városban vagyok, egy olasz tengerpart. Mm-hmm. Szóval ezek annyira tetszenek, hogy nem vesz rá, hogy akkor most menjek a nagy Manhattan városba. Szóval nem vesz rá.
0: Értem. Mik a jövőbeni terveid?
1: Hát az a jövőbeli tervem, hogy addig üzzem ezt, amíg lehet. Nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy minden nagyobb színpadokon fellépni, minden több helyen megjelenni, minden több zenét kiadni a kezemből. De a végső cél az, hogy nem tudom, most mondok egy példát, amikor látom a horvát Csálit a színpadon, és még mindig énekel, és még mindig szereti, én ezt akarom elérni.
0: Jó, úgy legyen. Igen, úgy legyen. A végére tartogattam neked néhány villámkérdést. Ja. Nem kell gondolkodni, csak válaszolni.
1: Mehet.
0: Klasszikus vagy modern?
1: Klasszik.
0: Bátorság vagy túlélés?
1: Mind a kettőt nem lehet mondani? Ne, bátorság, bátorság.
0: Szabadság vagy kényelem?
1: Nem tudom, kényelem.
0: Szó vagy tett?
1: Tett.
0: Szív vagy ész?
1: Ész.
0: Igazság vagy béke?
1: Béke.
0: Harag vagy megbocsátás?
1: Megbocsátás.
0: Egyén vagy közösség?
1: Egyén.
0: Sors vagy választás?
1: Sors.
0: Örökség vagy újrakezdés?
1: Újrakezdés.
0: Lázadás vagy alkalmazkodás?
1: Alkalmazkodás.
0: Erő vagy sebezhetőség?
1: Erő.
0: Jelen vagy jövő?
1: Jelen.
0: Győzelem vagy méltóság?
1: Méltóság.
0: Jó lány vagy rossz lány?
1: Jó lány.
0: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai vélemény nyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta, és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: Ellenzéki politika helyett ellenállási politikát folytat a Fidesz a jövőben, jelentette be Tusnád fürdőn Orbán Viktor. A volt miniszterelnök bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt, és azt mondta, arra számít, hogy a válságban a megszorítások után az emberek elfordulnak majd a Tiszától. Orbán Viktor beszédét Záruk Péter Farkassal és Závetsz Tiborral elemezzük. A KDNP akkora legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, jelentette ki Tusványoson Semjén Zsolt. A pártelnök szerint, míg a Fidesz egy nagy gyűjtőpárt, addig világnézeti pártként speciálisan a KDNP-re tartozik például a magzatkorúak védelme, a szívhangrendelet melletti kiállás. Hogy miként kezdődhet a Fidesz és a KDNP szétválása, azt Latorcai Csabától kérdezzük. Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Közben a berlini Pride-on egy szélsőséges iszlamista a tömegbe hajtott egy kis busszal. A támadót később lelőtték, de kiderült, hogy korábban terrorcselekmény előkészületéért már elítélték. Kaiser Ferenccel beszélgetünk.
4: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Záruk Péter Farkas politikai elemző, és Závetsz Tibor, az Závetsz Research igazgatója, vezetője. Jó estét, szervusztok!
5: Jó estét, szervusztok!
4: Tusnád fürdő természetesen a témánk ma. Péter, te ott voltál. Az biztos, hogy más volt ez a tusványos, mint a korábbiak. Ez egészen biztos. Mit tapasztaltál a helyszínen? Milyen volt a hangulat? Mondjuk neked különösen jó lehetett? Pocs János is megemlékezett rólad, kaptál üzenetet is, személyesen is.
5: Jó, akkor melyikkel kezdjük? Gyorsan kezdjük ezzel az utolsó, most azért ez úgy megtalált, tehát ugye Pócs János azt állította, hogy 2018-ban vendége voltam a kampányban. Előre kértem több százezer forintot tőle, és már akkor is azt hirdettem, hogy a Fidesznek game over, de hát azóta a Fidesz kétszer nyert kétharmaddal, és lám-lám, körülbelül ilyenek az előrejelzéseim. Szóval a Jereváni Rádió 2018-ban se, 2014-ben se nem voltam vendége Pócs Jánosnak.
4: Hogy ott sem voltál?
5: Nem volt ilyen rendezvény, amit egyébként a Szentesi Zöldi Laci nagyon korrekt módon jelzett is Pócs Jánosnak telefonon, hogy ne keverje ilyen kellemetlen helyzetbe, nem feltétlenül értünk mindenbe egyet, de hát ami tény, az tény, nem volt ilyen rendezvény. Előre tehát semmiért nem kérhettem pénzt, és nem is kaptam pénzt Pócs Jánostól. És csak akkor tisztázzuk, hogy ugye akkor is már a game over-t mondtam a Fideszre. 2018-ban én Miskolcon kampányfőnöke voltam a Fidesznek, Hubay György volt a jelölt. Egyetlen olyan mandátum volt, amit a Fidesz akkor pluszba nyert az előző mandátumokhoz képest, és hát abban az időszakban felfüggesztettem az elemzői munkámat, mert a kampányfőnöki nem tette ezt lehetővé, illetve etikailag is így tartottam helyesnek, tehát nem is lehettem vendége Pócs Jánosnak. Elképesztő, mert így belefröcskölni a ventilátorba, és tök teljesen mindegy, hogy neki, hogy rá most megy ebből a trutyiból, vagy sem, de akit elér, az is legyen trutyi. Szóval ez annyira méltatlan, és annyira nevetséges, hogy nagyon elküldtem neki levélbe, és kértem, hogy azért, ha a Tusnád fürdő jó pálinkák után helyreállt a rend a fejébe, akkor azért ezt tegye már.
4: Na és akkor milyen volt a hangulat? Ezen kívül zárójában.
5: Igen, ez utólag volt. Én ugye a Bajankovics sátorban voltam, és az általános hangulatot azért nem merem jellemezni, mondjuk úgy, ahogy az Elsimon Laci, mert hogy az első két napon voltam, és ugye a nagy esemény az mindig a szombati esemény, tehát hogy én ebből azért nem merek levonni következtetést, sokan, kevesen, ilyen volt, vagy olyan volt. A mi panelünkben zsúfolásig megtelt a sátor.
4: Tibor, te nem voltál ott a helyzetben, de nyilván követted. Beszélünk majd Orbán Viktor beszédéről is, igen, meg lesz majd kis részlet is belőle. Milyennek láttad az idejét kívülről? Az tényleg biztos, hogy más volt, mint a korábbiak.
6: Én egy ilyen magyarázkodósnak láttam. Én is az előző években néhányszor voltam vendége különböző olyan akkori kormány által szervezett párbeszédeknek, sőt voltam Transziton és MCC Feszten is vitákban, és heves vitákban próbáltam az álláspontomat képviselni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani, ahogy én kívülről ezt figyeltem, egy ilyen önostorozó, de másfelől meg önigazoló rendezvény volt. Tehát voltak olyan fideszes potentátok, akik próbáltak rávilágítani arra, hogy azért lehettek hibák. Ezek így a megszólásokból előjöttek, és ezt ugye a sajtóból elég jól lehetett nyomon követni. Másfelől meg voltak olyan fideszesek, akik önigazolásként próbálták, hogy nem történt itt semmi nagy baj, meg kell keresni az okokat, megyünk tovább, és szerintem ennek a utóbbi nézetrendszer a végkifejlete, vagy a korona ezen a fejen, vagy az íj a pont, az az Orbán Viktornak a beszéde volt, akiében sokkal kevesebb volt, alig volt olyan, ami arra Viktornak a beszéde volt, akiében sokkal

0: Összetően emberek,
1: persze, nem voltak
0: kerekasztalokban.
1: De mindenki azt mondta, hogy várjuk meg majd a szombatot. És akkor ahogy lenni szokott, majd szombaton megkapjuk a válaszokat, és akkor abból meg majd látunk valamit. De részben kiegészítve a Tibort, de ez a valami, ez nem volt más, mint az, amit valóban Orbán Viktor korábban is próbált keretezni. Felemelte a Magyar Péter szőnyeget, és akkor az alá magyarázatokkal besöpörte a valódi szembenézést. Azt mondta, hogy a sikeres hazugságok, a megtévesztett fiatalok és a jobb gazdasági ajánlat. Ez az, ami szirén hangként elcsábította a választókat. Ezt most akkor tudomásul vesszük, ezzel szembenézünk, és egyért viszont bocsánatot kell kérni, hogy Magyar Péter a Fidesz soraiból jött.
0: Na, vannak részleteink. Felvett
1: a szönyeget, alásöpörte, és letakart.
0: Vannak részleteink, kicsit érintettétek például azt a szembenézést is. Nézzük meg az első részletet a volt miniszterelnök beszédéből, és aztán folytatjuk.
2: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a hatalommal való visszaélésre szavaztak volna. Azt hiszem, hogy többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak. Meg kell értenünk a választók döntését, egy vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot. De erre sajnos nem sok időnk maradt, mert most Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltanunk.
0: Tehát fontos a szembenézés, és kész, fontos az önkritika.
1: Kész, tehát a kör bezárult, kritikára sosincs idő, még akkor sem, amikor tavaly 4/5-ös győzelmet mondtunk, itt ezen a helyen 4/5-ös pólóba, mert ellenállási politikára kell váltani, és igazából a beszéd is ilyen szempontból ügyesen fejest ugrott az aktuál politikába, kicsit a múlttal bibelődni, most az elkövetkezendő 133 napra kell koncentrálni, meg az ellenállásra, meg az önkényre. Ez nyilván a sajátjainak így keretezte.
3: Ez nagyon érdekes, az a nincs idő foglalkozni.
1: Hát arra sosincs a kritikálat.
3: Hát több mint három hónapja volt a választás. Ha ide most leülünk, veszük ezt a papírt, amire kijegyzeteltem Orbán Viktor mondatait, ezért van itt előttem, ha megfordítom az üres, a másik oldalra, az a feladat, hogy mondjuk meg, hogy miért kapott ki a Fidesz, akkor legalább 40 érvet itt össze fogunk gyűjteni, hogy miért kapott ki a Fidesz. Most Orbán Viktor, aki azért a politikában jártas, nyilvánvalóan ezt a munkát hát nem háríthatja el, nem vetheti le magáról, nem mondhatja, hogy erre nincsen szükség, hanem nyilvánvaló, hogy ő valahogy arra vár, hogy valami történjék, valami olyan történjék, amit ő nemzeti ellenállásnak hív, na de a nemzeti ellenállásnak az egy alapfeltétele, hogy egyébként a nemzet az iszonyatosan zavar engem, mert a nemzetet nem sajátíthatja ki ezt a fogalmat. De most megint így tett ebben a beszédben, mintha ő lenne a nemzet, mintha a Fidesz lenne a nemzet, mintha az ott lévők lennének a nemzet. Nem, a nemzethez hozzátartoznak a liberálisok, baloldiak, és így tovább mindenki. De mi van akkor, ha a nemzet nem akar ellenállni? Minek akarna jelenleg a nemzet ellenállni? Bő két hónappal a kormány megalakulása után, ő már számon kéri két hónappal a kormány megalakulása után a gazdasági sikereket, és egyébként a beszédében egy ilyen, én úgy vettem ki, hogy tulajdonképpen a 2010-től 26-ig tartó időszakot, talán az utolsó 4 évet nem annyira, de a többit, azt maga a gazdasági csoda időszakának tartja. De hát már elnézést, hát azért az Európa rekorder infláció, az államháztartási hiány mértéke, a kitett gazdaság a német autóiparnak és a kínai akkumulátorgyáraknak, a haza nem hozott pénzek, tehát minden arról szól, vagy szólt, hogy gazdaságilag ez az ország nem volt rendben. És ő meg egy fordulattal azt mondja, jó, az sikeres volt, és a hívek valószínűleg el is hiszik, hogy sikeres volt, és ez a kormány pedig bele fog bukni, mert nincsen gazdasági kormányzás. Honnan tudja, hogy nincs gazdasági kormányzás? Miből ítéli ezt meg?
1: Ez az egyik, a másik pedig, amit szerintem reálisan érzékel, az, hogy a Magyar Péter nagyon impulzív politikájából és állandó reagáló képességéből

0: készségéből, valamint majd talán esik szó erről is, a köztársasági elnök jelölti affér, az azt mutatja, hogy a nagy hibázás bármikori lehetősége benne van Magyar Péterbe, a személyiségbe. Na de erre várni, ez igaz,
1: hát, hogy attól, hogy mondjuk hibázik nagyot, hibázik, kérdés, hogy attól még visszamennek-e a Fideszhez.
0: Így van, na de erről van szó. Igen. Tehát, hogy abból azt következtetni, hogy akkor az országnak erre, hogy mondjam, Gyurcsány Ferenc is számíthatott. Na majd egyet nagyot hibázik az Orbán, és akkor majd úgyis visszajövünk. Vagy, szóval erre lehet, ilyen van a politikában, de most egyre inkább záródnak azok a kapuk, amelyek őt visszaengedik. Hogy ez alkotmányosan helyese vagy sem, arról lehet vitázni. A köztársasági elnök elmozdításának módjáról is lehet vitázni. De feltétlenül ebből levezetni azt, hogy akkor egy bojkott majd sikeres lehet, és amellé, hogyha jön majd egy nagy hiba, akkor itt vagyunk mi. Más szerintem most nem mondhat, ilyen értelemben ezt ügyesen mondja, de ez menekülés a szembenézéstől. És egy kínálat arra, hogy akkor hát valamit, azért jöttetek, hogy mondjak valamit, ellenállok.
1: Ellenállok. Mi egyébként hogy fordítjátok le ezt az ellenállási politikát? Te már megírtad a 24-en, majd mindjárt elmondod, hogy ez miért zsákutca, Tibor, te hogy látod?
2: Ellenállási politika az akkor tud lenni, hogyha az emberek zsigerileg azokat a dolgokat, amik történnek, negatívan ítélik meg, és ez kumulálódik bennük. Tehát amikor azt mondják, hogy a jogi keretek nem helyesek, ahogy az túl van esetleg misztifikálva, vagy ahogy azzal él ezekkel a jogi keretekkel a Tiszapárt. Amikor a bőrükön érzik, hogy a gazdasági történések rossz irányba mennek. Amikor azt gondolják, hogy a rendszer úgy működik, hogy nem enged másokat, nincs szólásszabadság. Nem mondhatják el az emberek a véleményüket. Tehát ellenállást akkor lehet építeni, amikor ezek egyszerre jelen vannak, ezek kumulálódnak, széles társadalmi tömegek érzik feszítő módon azt, hogy hát ez így nem jó, de közben meg azt látjuk kutatásokból, hogy körülbelül az emberek kétharmada azt mondja, hogy jó irányba mennek a dolgok. Tehát ez egyáltalán nincs meg ez a hangulat, amiről Orbán Viktor beszél, tehát hogy szerintem ez az ellenállás, akkor lehet hirdetni ellenállást. Tekintsünk el a nemzeti szótól, ha ellenállást akarok hirdetni, akkor szerintem az a helyes, hogyha kiszélesítem a mondandómat, tehát szólok mindenkinek, és próbálom összeterelni, amit ő valami inkubátorházként próbált meg csak egy ilyen szlogenként megfogalmazni, de mégis az üzeneteim azok olyanok, hogy több társadalmi rétegnek szólok. Én meg azt láttam ebben a beszédben, hogy befelé beszél, tehát hogy szűkíti a teret. Tehát csak arról beszél, hogy ők milyen jók voltak, és milyen jók lesznek, és egyébként meg nagyon várják, hogy egyszer majd ölükbe hújjon a hatalom. Ez a minél rosszabb, annál jobb típusú megközelítésmód, hogy várjuk, pillanatokon belül olyan összeomlás lesz, főleg gazdasági. Egyébként mindig óvattal figyelem Orbán Viktor gazdasági megnyilvánulásai, a gazdaságról szóló megnyilvánulásai, mert szerintem sem a kormányzása nem ad okot arra, hogy ennek a területnek a legnagyobb jártasaként fogalmazzuk őt meg. Tehát, hogy ő valahogy azt nem nyitni próbált, hanem zárni próbált, és szerintem ez az ellenállással teljesen szembe megy, és akkor a Péterre majd elmondja, mert ez nagyon érdekes volt egyébként, amit ma írt.
1: Igen, te három pontban ezt összefoglaltad, és azt mondtad, hogy ez az ajánlat, ez tulajdonképpen zsákutca, amit Orbán Viktor ajánl.
0: Igen, de mielőtt erre csak röviden kitérnék, a logikáját értem. Tehát Orbán 2006-ban azt tanulta meg, hogy még Kossa Lajos is azt mondta, hogy már valószínű nem lesz következő alkalommal miniszterelnök jelölt Orbán Viktor, és rá jött a Balatonösszödi beszéd, jöttek az őszi események, és minden megfordult. És azt tanulta meg, hogy a politika bizony nagyon gyorsan forgandó, hogyha megfelelőképpen készülünk rá, akkor készen kell állni, ahogy akkor készen álltunk, úgy kell most is készen állni. Formál logika szerint igaz, de más a helyzet. Tehát az az ellenállás, amiről ő beszél, az ellene fogalmazódott meg a társadalomba. Ezt ő nem tudja elmondani a jelenlévőknek, a közönségének, és a megmaradt, majd Tibor megmondja, hogy 1 millió 2 vagy 1 millió 5 körüli, mert nem 2,5 millió, az már régen nincs, elpárolgott, ezzel sem akartak szembenézni. hanem hogy akkor majd készen kell állni. Na de hát közben záródnak közjogi kapuk. Közben alkotmányosan ki van tiltva a miniszterelnökségből. Mindaz, amire ő azt mondta, hogy ezt most hagyjuk is, mert ez majd bűncselekmény lesz akkor, amikor visszajövünk. És ugye látszólag a közönsége nagyon tapsolt ennek. Csak akkor azt kell reálisan megkérdezni, de ennek mennyi az esélye? És ennek az esélye napról napra fogy, hogy egy olyan kétharmad jöjjön majd, amelyik eltörli ezeket a törvényeket, és újra lehetővé teszi, hogy Orbán Viktor visszajöjjön a hatalomba. A közönségének jó volt, az ellenállás, illetve a bojkottal kapcsolatban, mert ugye erre kérdeztetek rá, a bojkottot abból vezeti le, hogy minden illegitim, ami Súlyog Tamás elmozdítása után történt. Ugye ez a három pontom az volt, hogy Súlyognak három lehetősége volt, az egyik, hogy nem írja alá, alkotmánybíróságnak küldi. Belátta, hogy az alkotmánybíróság tehetetlen, illetve a csomagban rávonatkozóan is van változtatás. Nem írja alá, lemond és hagyja a következő tiszás, ideiglenes köztársasági elnöknek. Vagy aláírja, de akkor ez azt jelenti, hogy a dilemmát, amit még a TASZ is megfogalmazott, az Amnesty is megfogalmazta, hogy ezzel bizony komoly problémák vannak, erre Súlyog Tamás tett pontot, pecsétet tett. Azt mondta, hogy ez egy releváns dilemma, de az aláírásommal azt itt mondom, hogy ez dőljön el, és ez jogszerű. Na most ebből levezetni a bojkottot, és a kvázi jogi ellenállás az lehetetlen, vagy fából vaskarika. Egyébként történelmileg is a magyar bojkottok és a környező országoknak a bojkottjai mind olyan kacskára sikeredett, hogy aztán utána a bojkottot hirdető lásd Vučić elleni bojkott, mind azt eredményezte, hogy egyre szűkült a politikai cső, és aztán kénytelen-kelletlen vissza kellett menni, és rosszabb helyzetben voltak a bojkottot hirdetők, mint a bojkottot meghirdetése előtti állapotban. Erről szólt az írásom. Tehát, hogy logikailag sem oké a semmibe vezető út, ami most ki van jelölve, mint akkor bojkott.
2: Nem csak egy mondat ez a bojkotthoz, hogy a választópolgárok azt szeretik, ha politikusok dolgoznak és értük tesznek. Tehát az a típusú megközelítésmód, hogy nem csinál valamit a politikus, az szerintem nagyon a visszájára üt. Tehát mindaz, hogy ez a kivonulás a parlamentből nem vesz részt a döntéshozatalba abban az esetben sem, hogyha erre módja van, az azt a látszatot kelti, hogy ő nem akar tulajdonképpen Magyarország ügyeivel foglalkozni. A választó már csak ilyen. Ő azt kedveli, hogyha valaki az ő életért valamit tesz. Ez fontos.
0: Egy kiegészítés. Vagy akkor, amikor morál inszenitinek tartja, ahogy a Gyurcsány Ferencet morál inszenitinek tartották, és a győzelmét, hazugságon nyugvó győzelem, hazudtunk éjjel-nappal, ezt még be is vallja, aztán jönnek az események, és ezzel nem akarunk érintkezni. Ott van egy morális tartalom, amelyet a választópolgár lélektanilag ezzel tud azonosulni. Én úgy látom, hogy egyszerűen most téves az a hit, hogy valamivel úgy tud azonosulni a maga táborán kívüli nagy tömeg, hogy ez morál inszenitinek legyen, nem az ő világukban, hanem az egész
1: politikai. Ráadásul azért is nehéz, és akkor jöjjön a következő részlet, mert hogy tudjuk, hogy honnan jön Magyar Péter. Nézzük meg ezt a részletet, amiért elnézést is kért a miniszterelnök.
3: Önöknek, a saját szavazóinknak be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez. Közülünk jött, és az akkor is igaz, a mindig is a Fidesz legrosszabb részéhez tartozott. Ezért Magyarország most józan kiegyensúlyozottság helyett álmokfutást kapott.
1: A Fidesz legrosszabb részéhez.
2: Nagyon-nagyon. Szerintem ezek a morális kinyilatkoztatások egy olyan politikai helyzetben, amikor van egy párt, ami kétharmadot szerzett. Maga Orbán Viktor is arról beszélt nagyon sokszor ebben a szombati megnyilvánulásában, hogy 3,5 millió szavazója volt a Tiszának, egyébként nem is volt ennyi, de hát nagyon a számokkal...
0: Hát nagyvonalú volt.
2: Nagyvonalú volt, igen, és a Fidesz esetében is nagyvonalú volt. Tehát, hogy ebben az esetben szerintem ez a politikai realitás érzék hiánya. Azon gondoltam, hogy ő most dicsekszik, vagy panaszkodik. Tehát ő tényleg elnézést kér ezért, vagy valahogy azt próbálja elhitetni, hát tulajdonképpen még a mostani miniszterelnök is közülünk való, de abban a pillanatban megváltoztattam persze az álláspontot, amikor ezt az utolsó mondatot hozzátette. Szerintem nincsenek ideje, tehát rosszul méri föl, és ez megint az a helyzet, hogyha ő valamilyen nagyobba gondolkodik, és azt gondolja, hogy a Fidesz brand az már nem jó, és ki kellene építeni valamilyen, hogy mondta, faiskola, inkubátorház, ezeket a szavakat használni, tehát valami olyan mozgalmat, egy olyan nagyobb egységet, ami magába foglalja mindazokat az embereket, akik sérelmet szenvednek a Tisza kormány alatt akármilyen módon, akár csak egzisztenciálisan gazdasági döntések következtében, akkor szerintem az nem egy jó magatartás, politikai magatartás, hogyha azt a miniszterelnököt, amely mögött ekkora felhatalmazás van, és a választások óta ez nem csökkent, hanem növekedett, egy ilyen morális megsemmisítő mondattal próbálja meg eltüntetni a politikai palettáról. Ez szerintem egy józan gondolkodás Orbán Viktor, akinek jó politikai érzéke, ezt nem tette volna. Szerintem elveszítette tulajdonképpen a talajt a lába alól. Sok mindenről beszél, próbálkozik csapdosni is, próbálja fölvenni tulajdonképpen a kesztyűt azokkal a mondatokkal, amit Magyar Péter mond esetleg a Fideszről, de szerintem ez egy nagyon rossz út.
1: Összességében a legnagyobb kérdés, hogy mire volt ez a beszéd alkalmas, tehát megerősíti a híveket, kijelöli az irányokat, mutatja Orbán Viktor visszatérését, tudott-e bármilyen erőt mutatni ez a beszéd, amit azért nagyon sokan vártak?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy kényszer beszéde volt Orbánnak. Tehát olyan nincs, hogy tusnád fürdő, az karácsony előtt van, decemberben rendezzük, és még akkor egy kicsit várunk, hogy érlelődjenek a mondások, vagy menjen a politikai idő, és akkor abban majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk mozogni. És erre az eseményre pedig ennyivel készült, ennyit is tud, szerintem most sokkal többet ő sem tud, tehát nincs más tudása birtokába, hogy nincs más keretezési lehetősége, csak ennyi. Nem mondta, hogy akkor újra polgári körök lesznek. Semmi, magáról nem beszélt. Tehát nem mondta, hogy jövőre, ha letelt az az év, amit magamnak szabtam, akkor, vagy ebben az évben azt kell csináljuk, hogy. Hanem egy ilyen nagyon általános dolgot mondott, megúszta, a közönsége megtapsolta, ez a részlet volt az, amire mondtam, hogy felemelte, elmondta, hogy mik a hibák, hazugságok, fiatalok megtévesztése és jobb gazdasági ajánlat, és hát amiért elnézést, és akkor ezzel visszazárta.
2: Nem csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy ő adósságot törlesztett. Őtőle nagyon várták azt a hívei, hogy mondjon már valamit, és jelöljön ki valami utat. Ő nem szólalt meg úgy igazán a parlamenti választások óta. Nem volt olyan beszéde, amiben a meglévő híveknek, vagy esetleg ennél nagyobb közönségnek elmondta volna, hogy milyen irányt szeretne szabni.
1: Hát volt, csak nem le. Tehát én arra gondolok, hogy azért azt mondta, hogy őszre itt készen kell állni, mert hogy ősszel itt
2: ja, volt kongressz.
1: Forró ősz lesz, tehát volt egy ilyen...
2: Kongresszus aztán... volt, persze. De ugye abban nem volt egy olyan típusú irányszabás, mint azért 5 pontba itt felsorolt valamit, tehát azt is mondta, hogy meg kell védenünk egymást, ki kell állni, vitázni és megvédeni a 16 évnek, sőt a 20 évnek az értékrendjét, az értékeit, mert mennyi jót csináltunk. Tehát voltak már olyan mondatok, amik arra vonatkoztak, ami kicsit több volt annál, mint hogy ma jön az ősz és forró ősz 133 plusz egy nap múlva. Nem tudom, honnan kell mérni a parlamenti választásoktól, vagy a
0: parlamenti választásoktól.
2: Meg akkor kiszámoljuk, tehát ő ezzel adós volt szerintem a közönségének, annak a közönségnek, amelyik elkezdett fogyatkozni, amely egy olyan közösségnek, amelynek a vezető politikusai az elmúlt hetekben többen távoztak, tehát tulajdonképpen megpróbálja még, ez egy kármentés volt, megpróbálja menteni a menthetőt, hogy ez a Fidesz nevű konglomerátum, ez ne essen tovább szét.
1: Egy mondatra maradt időnk, medián felmérés, nem engedlek ebben ezeket, hogy azt ne értékeljétek. Ez az első felmérés, illetve a publikuszi, ahol megtorpanás látszik a Tiszánál. Ti minek tudjátok ezt be? Tényleg egy-egy mondat, hogy a teljes népességben májusban 61%-on volt, most 57%, ez is nagyon-nagyon magas, de először csökkentek 3-5%-ot. Az államfőjelölés miatt lehet ez, ahogy mondják többen, vagy nem csak egy ügy, hanem több ügy is akár, vagy a benzinár például.
2: Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem kell ezeket a számokat túlértékelni, ezeket a különbségeket. Én egy olyan kutatást tettem közé a múlt héten, ami a Polgár Judit féle jelölés előtt zárult, tehát 20-án zárult, akkor még nem volt ügy, tehát abban nem látszottak ennek nyomai. Ha ebben látszanak nyomai, akkor azzal a feltételezéssel kell, hogy éljek, hogy ez a nagyon pici mozgás, ami lefelé tart, az mindenképpen ennek az ügynek a szerencsétlen Tisza általi és Magyar Péter általi szerencsétlen kezeléséből fakad.
0: Szabó Andreának volt egy kiváló mai bejegyzése, ami pont azt mutatja ki, hogy érdemben nincs itt semmi látnivaló, csak a rövidsége miatt mondom, és hogy a felfokozott politikai érdeklődés után ez egy teljesen természetes folyamat, de biztos, hogy benne van az, hogy hogyan kezelte és hogyan kezeli az államfő jelölési procedúrát Magyar Péter, és nagyon jól mondja, hogy a magyar választó azáltal, hogy most tömegébe csapódott a politikához, tömegébe is figyeli. És sokkal szenzitívebb, ugye ezt mondja az Andrea, ilyen watching dog effektusnak, tehát hogy sokkal érzékenyebben figyeli, és hogyha kevésbé találkozik a tetszésével, akkor azon nyomba büntet is. Ez az, amire egyébként Orbán helyesen utalt, hogy lehet nagy tévedés, de ez... Ha folyamatábrát nézünk, akkor majdnem mindenütt ugyanez figyelhető meg, vagy ez egy természetes folyamat.
1: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A KDNP akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, jelentette ki tusványosan Semjén Zsolt. A pártelnök szerint, míg a Fidesz egy nagy gyűjtőpárt, addig világnézeti pártként speciálisan a KDNP-re tartozik például a magzatkorúak védelme, a szívhangrendelet melletti kiállás. Hogy miként kezdődhet a Fidesz és a KDNP szétválása, azt Latorcai Csabától kérdezzük.
3: Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, parlamenti képviselője a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Ugye eredetileg tusnádfürdő miatt hívtuk, de hát ma a rendkívüli parlamenti ülésnap volt. Kezdjük ezzel, két kérdés ezzel kapcsolatban. Alkotmánybírót választottak, ugye a Tisza jelöltje Zonnevend Pál volt, és ő lesz az új alkotmánybíró. A KDNP is kivonult? Nem szavaztak?
4: Igen, de a kivonulásunk az alapvetően annak szólt, hogy példátlan skandalunk történt az ülés kezdete során. A miniszterelnök az egyik képviselőtársunkat gyakorlatilag börtöntölteléknek titulálta, és akkor, amikor meg akarta védeni magát, akkor az ülésvezető elnök megvonta tőle a szót. Nem adott lehetőséget, nem hogy megvonta, belefojtották a szót, nem adtak lehetőséget arra, hogy meg tudja védeni magát. Szerintem alapvető követelmény, különösen a parlamentben, ami a szólás szabad jogára épül, alapvető követelmény, hogyha az embert alapvető egzisztenciális kérdésekben megtámadják, akkor adják meg rá a lehetőséget, hogy megvédje magát.
3: Ha ez nem így történik, akkor bemaradnak?
4: Legalább azt a 2 percet, ami a házszabályban van, azt biztosítsák, és ez ma nem történt meg.
3: Ha ez megtörténik, és megkapta volna a szót, akkor bent maradnak?
4: Az ülés további részén bent maradunk.
3: Tehát akkor szavaztak volna.
4: Az alkotmánybíró választás azért ennél egy komplexebb kérdés. Az alkotmánybíró személye egyébként a Kereszténydemokrata Néppárt számára akár elfogadható is volna. Úgy indultunk neki egyébként az alkotmánybíró jelölt választásnak, hogy azt is mondanám, nem tudtuk, hogy melyik kezünkbe harapjuk. Zonnevend Pál egy kiváló, szakmailag minden szempontból alkalmasnak mutatkozó jelölt, még akkor is, hogyha az elmúlt hónapokban bejelentkezve a Tisza párt igazságügyminiszter jelöltjének, akkor, amikor igazságügyminiszter kerestek, akkor azért egy nagyon érdekes alkotmányjogi fejtegetést tett le az asztalra, de egyébként az egész életműve alkalmassá teheti az alkotmánybírói poszt betöltésére is. Schiffer András jól lehet ideológus, igen távol áll a kereszténydemokráciától, de a jogállam iránti oldhatatlan elköteleződése szintén olyan, ami támogathatóvá teszi.
3: Tehát az egész probléma, megszavazták volna?
4: Az egész probléma abból áll, és ez az, amiért nem akartunk ehhez a kutya komédiához csatlakozni, az, hogy álláspontunk szerint az a döntés, amivel kirúgták Hende Csabát az alkotmánybíróságról, ez alkotmányellenes, tehát a mi felfogásunk szerint alkotmányellenesen kikényszerítették, erőszakkal eltávolítottak egy alkotmánybírót. Ennek a megítéléséről még nem határozott az alkotmánybíróság, legalább ezt várták volna meg. 60 nap áll az országgyűlésnek rendelkezésre, hogy megválasszanak egy alkotmánybírót. Mi a viharért kellett 3 nap után alkotmánybírót választani? Erre vonatkozóan van egyébként elképzelésünk, hogy miért volt annyira sürgős Zonnevend Pálnak a megválasztása. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy... Ja, hogy miért? Mert egy másik jogellenes intézkedéssel az alkotmánybíróság elnökét is eltávolították. És mi azt halljuk, hogy igencsak zajlik az alkotmánybíróknak a megdolgozása, hogy most megválasztott alkotmánybírót válasszák meg, még augusztus folyamán az alkotmánybíróság elnökének, míg hogyha az országgyűlés kivárta volna normál menetben a 60 napot úgy, ahogy demokráciában illik, és ezzel lehetőséget biztosítanának arra, hogy érdemi társadalmi vita folyjék arról, hogy milyen alkotmánybírót választanak, akkor nem ért volna oda az alkotmánybíróság elnöki posztjára a Tisza párt korábban kasztingolt igazságügyminiszter jelöltje.
3: A Tusnádfürdő egy beszélgetésen vett részt, az volt a címe, hogy mi történt tavasszal Magyarországon, látvány, kormányzás vagy valóságshow, mi történt tavasszal, ön lát-e szembenézést, mert Orbán Viktor most is azt mondta, hogy fontos a szembenézés, de hát most erre nincs idő, nem itt van ennek az ideje, az ellenállásnak van itt az ideje.
4: Korábban is, most is azt mondtam, én a Kereszténydemokrata Néppártnak vagyok az ügyvezető alelnöke, én a Kereszténydemokrata Néppárt nevében tudok nyilatkozni. Nálunk elindult egy folyamat, nem most, nem a Tusnád fürdő kapcsán, hanem korábban, hetekkel ezelőtt, amelynek eredményeképpen összeállt egy helyzetkép és jövőkép címet viselő dokumentum, amiben elemezzük a választáshoz vezető folyamatokat is, és egy utat is kívánunk a KDNP elé állítani, amit célra vezetőnek tartunk ahhoz, hogy a kereszténydemokrata értékeinket a lehető leghatékonyabban tudjuk, még így a 21. században is bemutatni a társadalom felé, hogy egy olyan ajánlatot tudjunk megfogalmazni a magyar embereknek, ami vonzó tud
3: lenni. Jó, tehát a Fidesz majd szembenéz valahogy a választás eredményével, vagy nem néz szembe, ön szerint a KDNP-nek önállóan kell ezt megtennie, akkor úgy látja, hogy ezt megtették ebben a 20 oldalas anyagban, ami egyébként elvileg nem nyilvános, gyakorlatilag meg az.
4: Ez a folyamat zajlik. A folyamat végén egyébként nyilvánosság is fogjuk hozni. Most a párton belül zajlanak az egyeztetések, várjuk a párt tagjainak a véleményét, észrevételeit, és augusztus 30-ára hirdettünk egy olyan kereszténydemokrata napot, annak keretében országos választmányi ülést, ahol dönteni lehet arról, hogy merre haladunk tovább, és ennek keretében egyébként a párt vezetése arra tesz javaslatot, hogy tartsunk időközi tisztújítást is a párt egészen a legalapvetőbb sejtjeitől egészen az országos
3: tisztítás. A jövő mindjárt még egy picit a múlt. Mi volt ön szerint a KDNP alelnöke, ügyvezető alelnöke, tehát azt meg tudja mondani akár a saját véleményét is. A KDNP legnagyobb hibája, amit az elmúlt 20 évben elkövetett. És azért kérdezek 20 évet, mert ha én jól emlékszem, akkor 2002-ben indultak önállóan, 2006 óta nem.
4: Igen, 2006 óta szövetségben indultunk a választásokon a Fidesszel, hogy a 2006-os és a 2010-es választáson a legfontosabb motiváció az az volt, hogy a Gyurcsány kormányt váltsunk le, és azt követően pedig az volt a célunk, hogy minél inkább kereszténydemokrata kormányzás valósuljon meg. Az, hogy mik vezettek a választási eredményhez, ezt még Tusnád fürdőn is kerekasztal beszélgetésen elmondtam, hogy nem lehet mondani, hogy ez vagy az volt a legnagyobb hiba. Sok tényező vezetett
3: oda, ahova vezetett. De várjon egy picit, mert most nem azt kérdeztem, hogy a választási vereségnek most mi volt az oka, amiben szövetségben indultak, hanem hogy a KDNP, a pártja, miben követte el az elmúlt 20 évben a legnagyobb hibát. Ez egy picit más, mint a mostani.
4: Először is azt szerintem megint, azt külön kell választani, tehát hogy a KDNP az mégiscsak ebben a szövetségben a kisebbik testvér volt, a kis testvér volt, tehát nem hordozhatjuk a teljes kormányzásért és a teljes kampányért a felelősséget.
3: De én nem is ezt kérdezem.
4: Nekünk az egész szembenézés arra vonatkozik, hogy a kereszténydemokrata értékeket mennyire tudtuk hatékonyan megjeleníteni a kormányzáson belül, mennyire sikerült szólnunk, akkor, amikor úgy éreztük, hogy nem helyes irányba haladnak a dolgok, ha szóltunk, azt mennyire hangosan tettük, és ha szóltunk és hangosan tettük, az mennyire volt érzékelhető a társadalom számára.
3: Na és mennyire? Ez a három. Mennyire hangosan és mennyire erősen tették?
4: Ez a három. Mi úgy gondoljuk, hogy az irány az alapvetően helyes volt. Az utolsó kormányzati ciklusban viszont számos hiba és hiányosság volt. Ezekre élesebben kellett volna nekünk felhívni a figyelmet.
3: Volt, akár aki lépett, is, volt, aki ki is lépett, és felhívta a figyelmet, de a pártból azt mondja, hogy élesebben kellett volna. Mit kellett volna akkor tenniük ön szerint?
4: Hát, hogyha úgy gondoltuk, hogy gazdaságilag nem biztos, hogy a kormányzati döntések meghozzák azokat a növekedéseket, vagy az újraelosztásban mennyire jelentkezik a szolidaritás elve. Mennyire jelentkezik a rászorultság elve, és a szubszidiaritás, tehát a helyi közösségek azok mennyire erősödnek, például az önkormányzati rendszer. Ezek olyan kérdések voltak, ahol szerintem hangosabban is.
3: Ja, ő szerint ezek miatt büntették a választók a kormányzó pártokat?
4: Na most önnek az volt a kérdés, hogy mi a KDNP?
3: Hát persze, csak ugye olyan dolgokat sorolt fel,
4: amire az elemzők
3: nem ezt szokták a legnagyobb hibának mondani.
4: De ön azt kérdezte, hogy mi volt a KDNP-nek? a felelősséget.
3: Jó, ön szerint ezzel ezt elfogadom. Miből gondolja, hogy nem késő-e már ez a szembenézés? Ezt azért kérdezem, hogy az elmúlt 20 évben nem tették meg hangosabban. Mitől menthető még ön szerint a KDNP, mint politikai párt? Végig ott voltak a Fidesz mellett, vagy mögött, épp csak nem olvadtak egybe, és nagyon sokan mondják, hogy mindez asszisztáltak, részt vettek abban, amire most nemet mondtak a magyarok, amire azt mondhatták sokan, akár a hívő emberek is, hogy visszaéltek a keresztény demokrata hagyományokkal, az eszmeiséggel, és ez egy képmutató politika volt. Egy idézet volt egyébként.
4: A keresztény demokrata értékekre a honfitársaink nagyon nagy számban reagálnak, és nagyon nagy számban fogékonyak, tehát az értékekkel nincsen baj. Az értékeket tehát képviselni kell ahhoz, hogy jól tudjuk képviselni a következő időszakban ezeket az értékeket, hogy, ahogy említettem, olyan ajánlatot tudjunk megfogalmazni, és úgy tudjuk megfogalmazni a választóknak, mert ez két dolog, hogy egyrészt az ajánlatok megfogalmazása, másrészt az, hogy arra, hogy az szimpatikus legyen a választóknak, ahhoz szükséges a szembenézés. A szembenézésre nem önmagában van szükség, hanem azért, hogy kijelöljük, hogy merre felé szeretnénk haladni, hol tartunk most, és miért vagyunk ott. Ezért végezzük el ezt a munkát, hogy utána ki tudjuk jelölni azt az utat, ami mentén végig tudunk haladni.
3: Ugye azt mondja, teljes körű tisztújítás, ezután a teljes körű tisztújítás után mondjuk maradhat Semmilyen Zsolt a KDNP elnöke ön szerint?
4: Nem személyekben kell gondolkodni, programban kell gondolkodni.
3: Miért van tisztújítás?
4: Azért, mert programban gondolkodunk, célokban gondolkodunk, és azoknak a céloknak a megvalósításához a legalkalmas csapatot kell megtalálni. Tehát nem egy-egy személyben, hanem itt egy sikeres új csapatot szeretnénk felállítani.
3: Jó, de akkor az, hogy ennek a csapatnak Semmilyen Zsolt
4: a tagja lesz, vagy nem lesz a tagja, arról majd a tagjaink dönteni fognak. A mi pártunk nem olyan, hogy fölülről mondják meg előre, hogy kire kell választani, és ki az elnök jelölt, hanem ez egy nagyon hosszú alulról építkező párt, és egy alulról fölfelé zajló tisztújítási folyamat. Én most előre nem tudom megmondani, hogy kikre érkezik jelölés, és hogyan jelölnek, az más pártokra jellemző.
3: Az, hogy kikre érkezik jelölés, nyilván nem, de azt, hogy tud-e egy párt úgy megújulni, hogy Semmilyen Zsolt marad a pártelnök, az azért kérdés a KDNP-vel, mondjuk ha a szembenézésről beszél, aki helyettese volt Orbán Viktornak, vagy azért voltak ügyei, híres ügyei, ugye 18-ban a Magyar Nemzet hozta róla, hogy nem éppen kereszténydemokrata módon vadászott Skandináviában évek óta, tehát vannak ügyei, nem jelente szembenézést ezzel is egy ilyen tisztújítás ön szerint?
4: Semmilyen Zsolt kapcsán szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell mondani, hogy vele szemben az elmúlt időszak legsúlyosabb és legmélyebb, ordinárébb, trógerebb lejáratási kampánya zajlott, akik elkövettek, még mindig tartoznak egy bocsánatkéréssel, és még a bocsánatkérés is nagyon kevés, mert sorra derül ki az, hogy egyébként ki mindenkinek fizettek azért, hogy hamis tanúként ártatlanul belerángassa a legaljasabb bűncselekménybe.
3: De látja, én szándékosan nem is ezt az ügyet hoztam fel, mert itt nincs bizonyíték, hanem egy 18-as ügyet hoztam fel. Tehát voltak azért más ügyek is. Ezért volt kérdés, hogy a jelenlegi elnök, aki nagyon régóta elnök, alkalmas arra, hogy megújítsa ezt a pártot. De azt is tisztelben tartom, ha ezt most nem mondja meg nekem.
4: Szerintem az alapvető kérdés arra, hogy Semmilyen Zsolt lehet-e, vagy nem lehet, elsőként azt kell megkérdezni, hogy egyáltalán akar-e. Erre pedig nem én vagyok illetékes, hogy erre válaszoljon.
3: Mikor lesz, amikor ez kiderült, tehát mikor lehet legkorábban ez a tisztújítás, mikorra tervezik?
4: Augusztus 30-án indítjuk el a folyamatot a várakozások szerint, és utána szeptemberben helyszinten, októberben megyei szinten, és november végéig szeretnénk, hogyha ez a folyamat végig menne, és ennek eredményeképpen egy olyan új csapat tud fölállni, amelyik egy új irányba viszi a kereszténydemokrata néppártot.
3: Az ön álláspontja, vagy a mostani álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy 29-ben mondjuk önállóan indulnak majd az EP és az önkormányzati választáson, és 30-ban az országgyűlési választáson, már is amennyiben akkor lesznek választások?
4: Mindenki ezt kérdezi, amire csak kérdéssel tudok válaszolni. Hogy ön meg tudja mondani, hogy milyen választási rendszerben lesznek a választások akár 2029-ben vagy 30-ban?
3: Én nem, egyelőre, de se párt alelnöke nem vagyok,
4: egyelőre csak annyit tudunk, hogy egészen biztosan más formában fogunk választani, mint ami eddig volt. Nekünk az a dolgunk és az a feladatunk, hogy a KDNP-t és a kereszténydemokrata értékeket felkészítsük bármilyen választási rendszerben sikeres szereplésre. Akkor tudom megmondani, hogy hogyan indulunk, amikor már látjuk, hogy milyen választási rendszer lesz, és azon választási rendszer keretében mik a legmegfelelőbb eszközök és a legmegfelelőbb módozatok ahhoz, hogy a kereszténydemokrata választókat megszólítsuk, és a kereszténydemokrata értékeket felmutassuk a társadalomnak, hogy itt vagyunk mi, és tudunk egy olyan irányt és olyan alternatívát képviselni, ami egy élhető Magyarországot eredményez.
3: Akkor hogy akarnak önálló arcélt a KDNP-nek, hogyha nem tudja arra a választ, hogy önállóan, ha minden így van mondjuk, és ez a választójogi törvény marad, akkor együtt indulnak pártszövetségben? Mert logikus egyébként az lenne, mert ebben a választási rendszerben nyilván az a célra vezető.
4: Miután nem tudjuk, ezért a legradikálisabb irányba is fel kell készülnünk, ami a teljes önállóság. Tehát nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy ha a teljes önállóság a legcélra vezetőbb, akkor 2029-ben vagy 2030-ban a KDNP arra is alkalmas.
3: Most a választásokat hagyjuk, de jót tenne ön szerint a KDNP-nek, a pártjának, hogyha önállósodna és önállóan indulnának most mindennyien választási rendszerben?
4: Szerintem van annyi értékünk. A keresztény demokrácia rendelkezik annyi értékkel, és tud megoldást kínálni a 21. század elején is az emberek mindennapi problémájára, ami akár egy önálló indulásra is alkalmassá teszi.
3: Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
4: Köszönöm szépen, én is.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történik a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia.

0: kezdjük először ezzel, hogy ez megtörténhetett. Mindig ez az első kérdés. Miért nem számítanak egy ilyen támadásra a berlini Pride-on? Miért nem lehet ezt megakadályozni?
1: Nyilván biztos, hogy hibáztak. Ugyanakkor egy ekkora kiterjedésű, ilyen hatalmas területen zajló rendezvényt lehetetlen 100%-ban biztosítani. Nyilván a média rögtön teljes joggal leírta, hogy a megfigyelő kvázi a tettes radaron volt, tehát több különböző akcióban az iszlám államhoz való, mondjuk úgy kommunikációban lehetett tudni, hogy ő radikális, csak az, hogy több tízezer ilyen van Németországban, mindenki mellé napi 24 órában megfigyelést lehetne tenni, akkor emberenként kb. 30 ember kellene a 24 órás megfigyeléshez.
0: De ő volt is letartóztatva.
1: Így van, sajnos elengedték. Hát a német jog olyan, hogyha nem egyértelműen nem bizonyítható, vagy nem ítélik elég súlyosnak, akkor...
0: Tehát az lett volna a következő kérdésem, hogy vajon lehet-e tudni, hogy miért engedték ki, de akkor itt valamit változtatni kell. Mondjuk a Merz-kanceller reagált, hogy azt mondja, hogy túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következményei lesznek. Tehát mondott is valamit, meg nem is, ilyen nagyon óvatosan reagált erre az egészre.
1: Nyilván széles körű kivizsgálásra van szükség. Tudni kell, hogy az utóbbi időben az elkövetéshez, ugye ez az iszlám államhoz köthető, mert nem nagyon kell klasszikus értelmet, fegyver, sőt, bomba sem. Tehát sokkal gyakoribb a ramming, tehát a gázolás, amikor a tömegbe hajtanak. Most már ezért van a legtöbb korszerű kamionban olyan érzékelő, hogy az első ütközés azonnal letiltja az elektronikát, mert ugye a berlini karácsonyi vásáron nagyon sokáig tolta maga előtt a tömeget a gépjármű, meg kés. Ugye aki konyhakést vesz, arról nem feltételezzük, hogy gyilkolni akar vele, pedig tökéletesen alkalmas erre is.
0: Most egyébként a szövetség itt a kormány a tartományokkal együttműködő, ugye bejelentették, hogy azonnal megkezdik a nagy tömegrendezvények biztonsági tervének a felülvizsgálatát. Tehát lenne mit? Vagy miért most? 16-ot említette, ugye arra mindenki emlékszik, erre a karácsonyi vásárra, amikor 12-en haltak meg, rengetegen sérültek meg. Akkor történt változás, vagy most ez történt. Felülvizsgálatra szorul?
1: Történt, csak egészen egyszerűen minden esetben az van, hogy amikor van egy ilyen nagy úgynevezett stratégiai hatású, tehát az egész lakosságot, sőt, gyakorlatilag Európát megrázó támadás, akkor mindenki azonnal ébben lesz és elkezd intézkedni. És aztán, hogy enyhül a figyelem, akkor egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkezik egy következő ilyen támadás. Egészen egyszerűen folyamatosan felül kell vizsgálni a biztonsági intézkedéseket, mert a terroristák sajnálatos módon elképesztően kreatívak. Ebben nekik ugyanúgy segítséget nyújt a világháló, mint bárkinek bármi másban. Tehát ma már a terroristáknak nem kell Szíriába elutazni, vagy Irakba, vagy valóvá Afrikába, hogy kiképezzék őket. Minden szükséges információ megtalálta az interneten, méghozzá nyilván nem mindenki számára elérhető módon, a dark webben egy fényképbe PDF dokumentum formába beágyazva vannak úgynevezett kiképző kézikönyvek, amik azt is elmagyarázzák a leendő terroristáknak, hogy milyen kés kell venni és hova kell vele szúrni.
0: No, orosz-ukrán háború, azt mondja Vlagyimir Putyin, idézte itt az előbb a kollégám, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott. Mire gondolhatott Putyin?
1: Hát ugye ez már egy régi lemez, Putyin megpróbálja egy kicsit a Ukrajna mögött álló NATO-t megosztani, ugye történelmi legvalóban Ukrajna egy modern állam, maga az ukrán nép nem az, bár Putyin szerint ugye ez a legutóbbi beszéde is azt igyekszik alátámasztani, hogy nincs is olyan, hogy ukrán, de van, mert ha nem lenne ukrán és ukrán nép, akkor nem védekezne már lassan 4,5 éve sikeresen az agresszióval szemben. Tehát igyekszik mondjuk úgy megnyerni a lengyel, a magyar és a román szélső jobb oldalt, igyekszik egy picit megosztani a NATO-t, ez nyilván Ukrajnának is szól, nem véletlen az időzítés, hiszen Zelenszky azért komolyan gólt rúgott azzal, hogy az UPA-t, ugye egy erősen jobboldali, mondjuk ukrán szempontból nemzeti felszabadító mozgalmat emelt piadesztára, ami ugye óvatos besések szerint is legalább 100 000 lengyelt mészárolt 43-44-ben a mai nyugat-ukrán területeken. Tehát nagyon ügyesen igyekszik az orosz elnök, de alapvetően elég jó tromba módon. Nem tudom képzelni, hogy 3 NATO tag majd elkezd térkép mellett vonalakat húzni, ráadásul a románok

0: de különösen a lengyelek félnek az oroszoktól, mint a tűztől. Tehát nem hiszem, hogy akár csak egy mérvadó komoly politikus komolyan elgondolkozna azon, hogy tényleg most már, hogy megszálljuk Ukrajnát. Pláne úgy, hogy Ukrajnának egy 700.000 fős hadereje van, és a legtöbb forrás szerint drónhadviselésben, meg modern hadviselésben valószínűleg jelenleg az ukránok a legjobbak a világon.
1: No, Donald Trump amerikai elnök holnap fogadja a Fehérházban Volodymyr Zelenszkijt. Ön mit vár ettől a találkozótól?
0: Hú, hát ez attól is függ, hogy milyen lábbal kell aznap az elnök. Tehát azért Trumpnál sose lehet tudni. A közelmúlt fejleményei alapján az tűnik valószínűleg, de mondom, Trumpnál ezt nem lehet tudni.
1: Igen, hogy... de azért mindig azt szokták mondani, hogy az ilyen találkozók előtt egy lentebb szinten már mindent megbeszélnek, meg mindent
0: találják. Ez így van, csak ugye van egy nehezen megjósolható, hogy is mondjam, csak lobbanékony elnök, aki akár egy félreértett mondat után is mondhat valami teljesen abszurd dolgot. Amennyire most látszik, nagyon sokáig Trumpnak az volt az álláspontja, vagy úgy látta, hogy Ukrán ezt a háborút így is úgy is elveszti. Most olybá tűnik, hogy már nem annyira erős ebéli meggyőződése, tehát valamilyen támogatást be fog jelenteni Ukrajnának, ugye ennek előzményeként már ugye úgymond beleegyezett abba, hogy Patriotot is gyárthassanak Ukrajnában. Nem lesz megoldható, valószínűleg Németországban fog készülni az úgynevezett ukrán Patriot. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten meg fogja erősíteni Ukrajna támogatását, ugyanakkor megint fel fog szólítani arra, hogy rendezzük már ezt a problémát, hiszen mint tudjuk, ő a béke embere, eltekintve attól, amikor ő indít egy háborút. De ez nem Ukrajnán múlik, tehát Ukrajna már egy ideje megegyezne Oroszországgal a fennálló határok mellett, tehát ami most a frontvonal, az legyen a tűzszüneti vonal, ebbe az ukránok már tavaly óta belemennének, csak mint a mostani Putyin beszéd is jelzi, hogy Oroszországnak ez még messze nem elég, tehát Oroszország ennél jóval több területet szeretne Ukrajnából, sőt, vissza a kiinduló állapothoz, 22. február 24-e után nagyon sokszor elmondtam Oroszországnak, a legnagyobb baj az, hogy olyan állam, hogy Ukrajna egyáltalán létezik.
1: Így aztán mi is folytatjuk még ezt a beszélgetést is sajnos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Most én az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és ti miről beszélgettek majd?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Az NK botrányban sem lassít a hírfolyam. Hankó Balázstól ma megvonták a szót a parlamentben, erre a Fidesz-KDNP kivonult az ülésteremből. Hankó Balázs a folyosón tartotta meg a sajtótájékoztatóját, koncepciós eljárásról beszél. Utóbb derült ki, hogy mindeközben az ügyészség elvitte a parlamenti szerverteremből a Fidesz frakció szervereit is. Ide tartozik még, hogy a kormány pedig visszavonta az Eddától a több százmilliós NKA támogatást. Aztán beszélünk arról, hogy Orbán Viktor túlsványosan is dicsérte és hősnek nevezte Hajdú Jánost, mint aki TEK főigazgatóként megszervezte és lebonyolította az ukrán aranykonvoj megállítását és az értékek elkobzását. Most megszólalt Hajdú ügyvédje, és azt mondja, hogy ez nem igaz. Hajdú János felsőbb utasításra cselekedett, nem ő találta ki ezt az egészet. Aztán beszélünk arról, hogy a Mediánnál visszaesett egy kicsit a Tisza támogatottsága. A nap kérdése az, hogy a nézők szerint ez összefügg-e az elhamarkodott államfőjelöléssel. Nagyjából ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Lánci Rihárd, Lukácsi Katalin és Ónodi Molnár Dóra lesznek a vendégek, mindjárt kezdünk.
1: Feri, köszönöm önöknek is a figyelmet. Holnap este újra lesz Egyenes beszéd, akkor is várjuk önöket. Viszontlátásra.
3: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Illegitima rendszer. Ellenállást hirdet Orbán Viktor. Anglikán fordulat. Botrány egy cionista kiáltvány körül. Fogadjunk. A benfentes kereskedelem meleg ágyai.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: A Tiszapárt népszerűség csökkenése összefügg az elsietett államfőjelöléssel? Jó estét kívánok! Ez a nap kérdése itt az Aktuálban. Mutatjuk a részleteket.
3: Zonnevent Pált alkotmánybíróvá választotta az országgyűlés kormánypárti többsége. A Fidesz nem vett részt a voksoláson. Tarz Zoltán visszavonta az Edda Produkciók 250 millió forintos NKO támogatását. A kulturális tárca valótlan adatközlésekre bukkant. Csökkent a Tisza támogatottsága a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Fidesz és a Mi Hazánk erősödött. Orbán Viktor nemzeti ellenállás hirdetett túlsványoson. A volt miniszterelnök szerint a Tisza felszámolta a demokráciát. Mai vendégeink Ónodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Lukácsi Katalin, történész, közíró. Lánci Richárd, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Nézzük a nap kérdését. Ön szerint az elsietett elnök jelölés miatt esett a Tisza népszerűsége? Mert hogy esett, állapította meg a Medián. Válaszadóink 60% azt mondja, hogy igen. A két dolog összefügg, 40%-a mondja azt, hogy nem, köszönjük szépen, hogy ma is aktívak. Majd az adott témánál visszatérünk a végeredményre, és mutatok néhány érdekes kommentet. De most nem ezzel a témával kezdjük. Amint az összebeszédben említettem, az NK ügyben nem lassít a hírfolyam. Az egy dolog, hogy Hankó Balástól megvonták a szót, aztán ők kivonultak a parlamenti ülésteremből, de ezután is folytatódtak még a történések. Nézzük az összefoglalót.
4: Pedig bejelentkezett köztársaság.
5: Tisztelt képviselő úr, elnézést kérek, teljesen eltért a tárgytól, megvontam öntől a szót.

0: Koholtvádak alapján koncepciós eljárás zajlik. 7 munkatársamat börtönözték be, közülük még 5-en börtönben vannak. Úgy, hogy még április végén én kezdeményeztem a támogatások felülvizsgálatát. 3 hónapig gátolták. 1 hete indították újra. Miért gátolták? Hogy a koncepciós eljárást felépítsék. Munkatársaimat még azzal tartják most is börtönben, meghosszabbítva letartóztatásukat, mert a bűnismétlés veszélye áll fenn. Mindenkit kirúgtak, mindenki lemondott a pozíciójáért. Május 7-én ezt már nekem megüzenték. Mindenkit le fognak vadászni.
1: Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát azzal folytatnám, hogy tulajdonképpen nem jár a valóságtól messze Hankó Balázs. Bóka János bejelentette ugyanis, hogy miközben ez a sajtótájékoztató zajlott, amit önök az előbb láthattak, az ügyészség lefoglalta a Fidesz frakció szervereit a szerverteremből, mégpedig az NKA üggyel összefüggésben, és ezt az ügyészség a Telexnek megerősítette. Mit gondoltok erről? Utána Nagy Ervin még közölte, hogy igen, nem akarnak prejudikálni, de Hankó Balázs milliárdokkal tolta meg a Fidesz kampányt, szóval csak kapkodjuk a fejünket.
2: Ebben az az izgalmas, hogy ez az előző Lendvai utcabeli ügyészi kiutazás, az még az előző főügyészi vezetés alatt történt. Tehát, hogyha ez önkény és a Tisza akarata, akkor elég sajátos volt a kinevezése az előző legfőbb ügyésznek, hiszen őt még a Fidesz nevezte ki. Tehát akkor honnan ered az önkény, hogyha ez a Tisza akaratából történik, de hogy... Szerintem kevés olyan nézőnk van, aki nem emlékezne a Rónai Egonnal folytatott nagyon hát szimbolikus, vagy nagyon jelképes beszélgetésére a Hankó Balázsnak, ahol maga leplezte le saját magát, hogy nem tudja megvédeni azokat a támogatásokat, amiket kiutaltak.
3: Nem, én azon gondolkoztam, hogy mondta, hogy bűnismétlés nem, a bíróság egyébként és az ügyészség, az előzetes letartóztatás, vagy most már csak letartóztatás, mert ez a jogi forma már eltűnt egyébként. Tehát azért helyez valakit letartóztatásba, mert a bűnismétlés, összebeszélés, elrejtőzés. És az összebeszélés ezekben az esetekben, amikor a gyanú szerint állami pénzeket fordítottak át pártfinanszírozásra, mert itt nem arról van szó, hogy az aranytorkú Zsülikének, meg a Mága Zoltán hegedű hordozójának, meg a nem tudom kinek ki lett utalva a pénz, hanem arról a legnagyobb gáz az, hogy választókerületek, fideszes választókerületek a gyanú szerint célzottan 100-100 milliókat kaptak.
1: Erre van magyarázat. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem szeretnék, ha mindent Budapest kapna, hanem egyenletesen ezt szeretnék a kultúra támogatást elosztani országos szinten.
3: Így van, csak az a probléma, hogy ők hoztak egy ilyen pártfinanszírozási törvényt. Egyébként az ellenzék köreiben voltak olyan pártok, például Jobbik, de egyébként mondhatnám az MSZP-t, a DK-t, mindenki kapott bírságot, úgymond tiltott pártfinanszírozás örvény. A Fidesz és a KDNP mindig jól gazdálkodott, ők nem kaptak. De most ugye ezt a törvényt egyébként a Fidesz hozta, ezt a fajta tiltott pártfinanszírozást. Na most, hogy most az ő törvényeik alapján, hogyha bebizonyosodik, hát sajnos ez olyan, hogy mondhatjuk azt, hogy hát ne csak a főváros, hanem vidék is kaphasson, csak ne állami pénzt. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor a Fidesznek odaadunk, mert a Fidesz van kormányon, 100 milliókat mondjuk kampányra. Ez a vád. Emiatt vannak egyébként letartóztatásban az emberek. Nem amiatt, mert hogy a bűnismétlés, ebben az esetben egyébként a bűnismétlés nehezen követhető el, mert a minisztériumban és a felügyelőbizottságban már nem tevékenykednek ezek az emberek. Bocsánat, hosszú voltam.
4: Teljesen csatlakozni tudok hozzád. Az egész rendszernek ez volt a lényege. 16 éven keresztül láttuk, hogy hogyan történik az, hogy a párt, tehát a választókerületi főemberekhez, erős emberekhez hogyan csorog le különböző önkormányzatok mellett gründolt kulturális alapítványok, hagyományőrző alapítványok, tehát megvolt ennek a formája, és ez pontosan látszik ennek a mintázata ebben a 17 milliárdos nagy osztogatásban éppen a választások előtt. És pont ugye ami nagyon megváltozott az elmúlt 2 évben, hogy ezek az emberek, ezek az erős emberek egyébként nem csak, hogy ott helyben eltartották ezeket a kis egyleteket, meg munkát biztosítottak a helyi sajtónak, meg mindenkinek ott garantálták a megélhetést, hanem az is egy funkciója volt ennek a finanszírozásnak, hogy elhitessék, hogy a Fidesz nincs más a Fideszen kívül, és ez egy monolit, ez egy lebonthatatlan rendszer, és ez itt fog maradni örökre. És ezt nagyon sokáig elhitték az emberek. És tulajdonképpen, ami most így felfeslik ezek mögött, a történetek mögött, az ez a struktúra, ahogy a Fidesz bebetonozta a hatalmát az elmúlt 16 évben. És valójában ugye politológusok, elemzők hosszan beszéltek arról, hogy ez tulajdonképpen a választási csalás maga, és ezek bűncselekmények és BTK-s esetek, és most az történik, hogy kiderül, hogy ez tényleg így van-e. A hatóság meg fogja vizsgálni, hogy a Fidesznek, mint pártnak volt-e erre pénze. Egyébként a költségvetésből ez helyesen folyt-e ki ez a pénz, vagy ez helytelenül, és ez bűncselekmény volt, akkor megfelelnie kell annak, aki aláírta a papírokat.
1: Hát érdekes, hogy kevés iskolázott emberek már, mint a támogatottak egy része, visszaküldte a pénzt, tehát 2,5 milliárd visszament a 17-ből. Többnyire nem jogvégzett emberek valahogy úgy érezhették, hogy mégsem volt ez erkölcsös, vagy akár jogszerű.
2: Vagy akkor lehet, hogy ők nem úgy érezték, hogy ez most az önkény, ami, és a koncepciós pár, amit nehezeire esett Hankó Balázsnak kimondani, hogy ezek szerint talán Kisgufó is utalt vissza, tehát többen már tényleg értek ezzel a szépségtapasz eszközzel, amit egyébként köszönhetünk mi mindannyian, mint adófizetők, hogy valamit visszakapunk ebből, de hogy ezek szerint nem azonosulnak ezzel az hozzáállása, mint vagy Orbán Viktor is, aki kijelentette, hogy Hankó Balázs egy hős, és szeretném kommentálni Orbán Viktornak ezt a kijelentését, mert attól tartok, Hankó Balázs ezt nem teszi zsebre örömmel és büszkén, ezt a megjegyzést, mert ez inkább a sejem zsinór lehet számára, hogy köszönjük, hős voltál, de
4: te ijed a felelősség.
2: Igen, vidd el te a bal.
4: Oda dobta tulajdonképpen.
3: A probléma, hogy hősök meghalnak általában a történelemben, akit hősként ünnepelnek, az valamiért az életét áldozta.
2: Ez Orbán Viktor bemondta, hogy a fegyvertelen proféták mind elbuktak. Hát akkor Isten veled, Hankó Balázs.
1: Igen, erre majd még visszatérnénk, mert Hajdú János esetében is van újabb fejlemény, de valóban figyelemre méltó, hogy Hankó Balázs azt mondta egy a Mandiner interjúban, hogy ő neki nem volt mozgástere, volt egy kormánydöntés, és végrehajtotta. Orbán Viktor meg azt mondta még múlt csütörtökön, hogy nem, a kormány csak irányokat határoz meg, a döntést nem ők hozták, de akik hozták is jól cselekedtek, mert ők rendes emberek. Szóval ezzel a kommunikációval a jog területén hová lehet eljutni szerintem?
3: Nehéz, mert hogy pont a Fidesz kormánynál vezették azt be, hogy egyébként nincs jegyzőkönyvezve a kormányülésnek a döntései. Tehát senki nem tudja, hogy ott pontosan mik hangzottak el. Lehet, hogy ők valamilyen rögzítésben ezt megoldották maguknak, de hivatalosan nincsen erről jegyzőkönyv, hogy ott mik hangzottak el. Tehát igaziból, hogy ki mit mond egyébként, az egy ilyen ad-hoc móka ezzel kapcsolatban. De érdekes volt a Hankónak az a megszólalása, hogy kormánydöntés volt, végre kellett hajtanom. Tehát ez olyan, mint amikor a bíróságon a katonák egykoron azt mondták, hogy parancsra tettem. Tehát, hogy ez egyébként jogi formulában ügyes védekezésnek tűnik, mert egy egész kormányt nem lehet beperelni. Tehát, hogy nem lehet, tehát egy személyenként lehet egyébként pereket indítani, vagy bármilyen fajta jogi eljárást indítani. Tehát, hogy ez egy ilyen terítés annak a bizonyos dolognak. Hát én azt gondolom egyébként, hogy a Hankó felelőssége az elég, ahogy mondta a Nagy Ervin, nem akar predikálni, de azért ő mint aktuális miniszter, és az ő, ha bebizonyosodik, hogy az ő irányítása alatt történtek ezek a fajta választókerületi kiutalások, hát azt általában a bíróság nem szokta egy fejsímivel elintézni.
4: És azért nagyon nehezek ezek az ügyek, mert az ilyen autokráciára hasonlatos rendszerek, mint amilyen ez a furcsa rezsim volt, amit Orbán Viktor épített ki, abban nem úgy mennek az utasítások, hogy érkezik egy papír, egy e-mail, arra, azon rajta van Orbán Viktor aláírása, hanem az informális úton megy az
3: nem,
4: utasítás.
3: Nem, az a kiszánnál, hogy rajta van a magyar kétel aláírása az adócsomagon.
4: Tehát, hogy ezek az informális utasítások, ezek ugye nehezen megfoghatók. Tehát tényleg az van, hogy egy ilyen eljárásban a tanúvallomások nagyon nagy jelentőségük van, és az, hogy egyébként Tusnádfürdőn Orbán Viktor mit üzent ennek a két embernek, akik alatt a legforróbb most a talaj, tehát ugye ezek a legfrissebb ügyek, az aranykomboly ügy, ugye Hajdú Jánosa, és az NKA ügy Hankó Balázsa, hogy ő rájuk egyébként, hogy gondol a miniszterelnök, hogy tulajdonképpen minden felelősséget eltol magától, hiszen tudja, hogy valószínűsíthetően én is úgy bélem, hogy nem lesz egy ilyen utasítás, hogy már pedig ennek és ennek a... Hanem ezek ugye telefonok, ide-oda szólogatás.
1: De szembesítésre akár sor is kerülhet, nem? Hát, hogyha Hankó Balázs ragaszkodik ahhoz, hogy volt egy kormánydöntés, amit neki végre kellett hajtani, és ezen az függ, hogy ő szabadlábon marad, avagy sem, akkor szembesíthetik a kormány valamely tagjával.
4: És az, hogy mekkora balhét visz el a főnök kedvéért. Én ugye Hajdú Jánossal kapcsolatban korábban az volt a vélelmem, de egyébként most azt a védője ezt a vélelmemet némileg cáfolja, hogy ő egy tulajdonképpen egy testőr, aki akár az életét is áldozná a miniszterelnökért, tehát ő ugye éles helyzetekben eléugrik a miniszterelnöknek, ha éppen arról van szó, mit neki 3-4-5-6 év a börtönbe, tehát ahhoz képest...
1: Ne lőjük le a poént, mert ez izgalmas egyébként. Lesz még szó arról, amiről Dóri beszélt, tehát hogy mit is nyilatkozott ma a védő. De visszatérve itt még azért mondott érdekeseket Hankó Balázs, hogy ő már április végén elkezdte volna felülvizsgálni az ügyeket, csak hogy Molnár Áron már április 23-án kirobbantotta az ügyet, tehát valahogy megint összecsúsznak az időségok. Előbb robbant a botrány a színész Molnár Áron révén, és utána kezdett kapkodni Hankó Balázs.
2: Hát, Isten bocsássa meg nekem, de olyan kicsit fenntartásokkal hiszek egy fideszes politikusnak ilyen önkritikus megjegyzéseket, hogy pont ő, tehát emlékszem arra a nyilatkozatra, amit Rónai Egonnak tett, és hát ott még minden hupilira volt meg gyönyörű és szép, és hát kikérte magának, hogy mindenki megérdemelte azt az összeget, amit kiutaltak. Hát nem tudom, mikor világosodott meg, hogy akkor ezt tényleg felül kell vizsgálni, meg hát ő alatta zajlott, és akkor miért akarta mégis felülvizsgálni? Tehát, hogy ez nekem nem egy egész történet így.
3: Hát meg ugye ő mondta azt, hogy ez a 17 milliárd, ez csak egy töredéke egyébként
1: az 1% a teljes kulturális.
3: Az egész büdzsének, és hát ez az 1%, most mit kell itt rúgózni kéne, mert ez csak egy 17 milliárdos összeg. Ehhez képest most meg olyan baromira ki akarta vizsgálni, mint egy nagyon komoly, hogy is egy revizor. Tehát,
4: hogy nem annyit tegyünk hozzá, hogy 16 évig éltünk az elrabolt állam alatt, és az, hogy most az elrabolt állam alatt, tehát az, hogy most ez a elrabolt állam elkezd újra revitalizálódni, és elkezdenek az intézményei működni, és tényleg az, ami gyanús, és annak látszik, ami, és elkezd a hatóság utána járni, annak örülni kell, mert az azt jelenti, hogy elkezdett működni az állam.
1: Innen megyünk tovább, ugyanis az Eddától visszavonja a támogatást a kormány. Nézzük a részleteket.
5: Visszavonja az Edda zenekarnak megítélt NKA a támogatások egy részét a kormány, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a zenekar országos turnéja, valamint arénás koncertje kapcsán talált valótlan adatközlést, ezért visszahívják a pénzt Pataki Attilától. Az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására 100 milliót kapott a zenekar tavaly évvégén, az aréna koncertre pedig 150 milliót. A tárca vezető utóbbi esetben egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a támogatási igénybenyújtásakor az érintett cég nem tüntette fel a jegybevételt, pedig több tízezrekért árulták a belépők.
1: Pataki Attila azt nyilatkozta, hogy az ügyvédje tanácsára inkább nem nyilatkozik. Viszont engem az érdekelne, hogy egy ilyen piaci alapon is sikeres zenekar miért fanyalodik rá ilyen támogatásokra? Itt ugye pont az a lényeg, hogy ők megtöltik a koncertjeiken a nézőteret, tehát jól működik a projekt, és mégis beúzták ezt a 250 milliót, plusz az egyes tagok önállóan is kaptak dalírásra, dalszerzésre pénzt.
2: Hát, ugye ez egy rejtély, vagy ez nem teljesen egyértelmű, nyilván erre még az ügyészség nyomoz, de hogy nem feltétlenül azért kapták ezeket a pénzeket az adott személyek, mert ott tényleg az adott választók előttben ők megvalósítottak valamit, hanem ők voltak olyan szereplők, akik ki tudtak állítani papírokat, és az a pénz máshol jól hasznosulhatott a kampányban. De ezt nyilvánvalóan egy feltételezés, majd meglátjuk, hogy az ügyészség mire jut.
1: És egy ilyen sikerember, mert Pataki Attila most gondolatunkról bármit tetszett, nem tetszett a produktuma, de egy évtizedek óta sikeres ember. Tehát ő bevállalna egy olyat, hogy rajta keresztül folynak pénzek tiltott kampányfinanszírozás céljából?
4: Ugye abban a pszichés állapotban, amiben a választások előtt meg azt megelőzően a Fidesznek a legközvetlenebb rajongói köre volt, azt nem tudom megítélni, hogy ki mit vállalt be ezért, de azáltal, amit ugye a műsor elején mondtam, hogy volt egy ilyen, amit a Fidesz rendkívül jó marketing stratégiával tolt végig az országon, hogy tényleg az volt az érzése az embernek, hogy elmozdíthatatlanok. Nem, itt pont az adás előtt idéztük fel 2022-t, amikor ugye a Holdról is látszódó fideszes győzelem után ugye az ellenzéki szavazótábor annyira csalódott volt, és a fél ország ilyen letargiában volt, hogy ez most már ebben fogunk élni, ez most már így marad örökre, hogy ezt az érzetet tudta nagyon-nagyon jól így beítatni az emberekbe, és ez, hogy ez milyen pszichés állapotokat idézett elő azokban, akik egyébként örültek ennek az állapotnak, tehát ők mindenek felett állónak tekintették Orbán Viktort, aki nagy politikai játszótéren is tökéletesen átlátja a hatalmi helyzeteket, és nagyon jól sakkozik a világpolitikusok között. Azt nem tudom. Hát majd Pataki Attila nyilván, ha most az ügyvédjéhez fordult, és ennek lesznek jogi következményei, akkor még akár ki is derülhet, ha nem is hozzáment az a pénz.
3: Ha hihetünk Pataki Attilának, és hát miért ne hihetnénk, akkor, mint tudjuk, ő 63 ezer éves. Ezt az saját szavaival mondta el, tehát, hogy én pedig nem kérdőjelezném meg ennek az állításnak az alapját. Tehát úgy érzem, hogy 63 ezer év alatt már összegyűlt annyi tapasztalat, hogy ő nagyon jól tudja, hogy mit kell ilyen ügyekben lépni. De visszatérve erre az egész támogatási rendszerre, itt szerintem nem arról van szó, én nem gondolom, hogy ezek a zenekarok, vagy ezek az előadók egyébként továbbadták ezt a pénzt megfelelően, pántlikázva valamilyen emberkéknek. Én azt gondolom, hogy ezek az előadók és ezek a zenekarok hitet tettek a kormány mellett, idézőjelbe hitet tettek a kormány mellett. Tehát ez a
4: kampány... Hát nem is olyan idézőjelbe,
3: most igazad van. Most úgy, hogy hitet tenni általában valamilyen istenség mellett szoktunk.
4: Hát, hogy Orbán Viktor.
3: Igen, de azért mondom, hogy...
4: Hittekintettek Orbán
3: Viktorra. Azért mondom, hogy akkor nevezzük így, hitet tettek a kormány mellett, és ők ezt így várhatták egyébként, hogy ennek lesz ellentételezése. Mert ők felléptek önkormányzati rendezvényeken, a Mága Zoltán külön erre kért pénzt, hogy hát a kampányban nagyon szoros a verseny, tehát hogy most mindenhol végig kell hegedülni az országot, mert egyébként gyerekek, jön a Tisza, meg ezt mindenkit. És erre csak annyit kellett írni, hogy a Katikának, Marikának üzenem, hogy küldjetek pénzt, mert mennénk hegedülni. Tehát, hogy így...
1: És a miniszter támogatja a kérést.
3: Igen, hát ugye, tett volna mást, ugye. De hogy így ebbe a rendszerbe szerintem itt nem az van, hogy tovább dobálták a pénzt, vagy én nem tudhatom, hogy mi ment pontosan, hanem az, hogy ez egy bizonyos ilyen jóvátétele volt, vagy egy ilyen ellentételezése volt annak a dolognak.
4: Hála volt, hogy a népszerűségét
3: hogy ők ott voltak a békemeneten, mindenhol elmondták, hogy ennél jobb kormány a galaxisban nem volt. Nem
4: mindenhol elmondták a fideszes kampányelemeket, hogy Ukrajna az ellenségünk, béke kell, csak béke.
3: Migránsok
4: kellenek. Tehát hogy nem váltó óvodások, mindent mondtak, amit a Fidesz kampányközpontban előírtak.
3: Igen, és hogy ennek ellentételezéséként valószínűsítetően mentek a pénzek, mert hogy mondhatjuk azt, hogy valami őrületes művészi produktum volt emögött. Az Edda esetében, jó pár esetében el tudom mondani, hogy biztos, de hogy nem a produktum volt ott a lényeg, hanem az, hogy ők érdemesek voltak erre idézőjelben a támogatásra.
1: Van még két, igen.
2: Még az az izgalmas ezzel kapcsolatban, hogy amit említett Dóra is, hogy a tudatállapot, ami más, mint amit azóta élünk, és nehéz visszaemlékezni már lassan, de hogy az az izgalmas, hogy azért ezek szerint abban a tudatállapotban voltak, hogy ez nem fog kiderülni. Mert
4: abszolút.
3: Meg nem is fog megváltozni.
2: Igen, de hogy Hankó Balázs se, az már egy izgalmasabb kérdés, mert ő azért elvileg közelebb volt a tűzhöz, jobban ráláthatott volna arra, hogy mi is a valóság, de ezek szerint még lehet, hogy ő se, hanem elhitte, hogy
4: szálljon a ló. De hogy is gondolhatta volna azt, hogy esetleg probléma lesz ebből, amikor maga a miniszterelnök volt olyan pszichózisban, hogy azt hitte, hogy az aranykonvoj ügyet végig tudja úgy tolni, hogy annak se diplomáciai következménye nem lesz, sem büntetőjogi. Tehát ő azt kalkulálta ki, hogy az aranykonvoj üggyel valamit a választási kampányon tud fordítani, akkor már ugye nagyon erősen látszódott, hogy vesztésre áll a Fidesz, és mindent annak rendelt alá, és egy akkorát kockáztatott, hogy nem is, azt én azóta sem tudom megfejteni, hogy mi járhatott a fejében, hogy egy ilyen teljesen láthatóan túl nagy kockázatot vállalt azért, hogy az a pár kép sor végig menjen az országon, hogy ott letepernek pénzszállító őröket, és a TEK rájuk térdel, és akkor lehet tolni a fideszes propagandát, hogy ezért volt az egész, hogy egy ilyen pitlák dologért bevállalta ezt a kockázatot.
1: Azt mondják, hogy itt az volt a vízválasztó, hogy tudták már, hogy veszíteni fognak egy idő után, csak hogy mennyivel. Tehát, hogyha csak sima feles többség van, akkor nincs gond, hiszen a bebetonozott Orbán bábok, most a Tiszát idézem, elrendezik, elsimítják, hátráltatják a következményeket. A kérdés az, és Ricsi veled sokat beszéltünk arról, hogy vajon mikortól sejthették, vagy sejthették-e, hogy itt tényleg kétharmados Tisza következik, miközben Hann Endrét a legjobb humoristának nevezte Orbán Viktor, de hát azért egyrészt látták ezeket a kutatásokat, tudhatták, hogy kik a menők, a hitelesek a szakmában, és nyilván nekik is voltak belső méréseik.
3: Voltak. Már pont erről beszéltünk, hogy tavaly áprilisban voltak erőteljes belső méréseik, és mindenhol bőven 10% fölött volt a Tisza. És azért furcsa egyébként...
1: Mármint az előnyük.
3: Mármint az előnye a Tiszának, igen. Egyszer volt 10% alatt, amikor volt ez a Zelenszky-féle kijelentés, az az úgynevezett fenyegetés, akkor 9%-ra csökkent a Tisza előnye. De ezek belső méréseik voltak. Azt nem tudom egyébként, hogy ezt milyen szintig kapták meg egyébként a fideszesek.
4: Volt,
3: beszéltem sokkal, és azt mondták, hogy ők erről nem tudtak. Vagy nagyon jól hazudtak ezzel kapcsolatban.
4: Meg volt az Alapjogokért Központnak egy módszertani újítása, aminek kapcsán azzal kábították magukat, hogy az összes közvélemény kutató rosszul kérdez, mert a rejtőzködő szavazókat azt az érték alapon lehet.
3: Jó, ugye... elbújtak egyébként a Fidesz szavazói.
2: Tisza, a magyar hitel mögé bújtak.
4: Ezeket a szavazókat az értékkérdések mentén lehet detektálni, és hogy nagyon leegyszerűsítsem ennek a lényegét. Támogatja a Pride-ot? Nem. Akkor fideszes. Tehát, hogy nagyjából így húzogatták be a szavazó.
1: Hát ez az öncsalás, látjuk, hova vezetett. Nem fizetődik ki. Lett volna még egy Mándoki koncert 1,5 milliárdért, nem volt meg a konkrét fellépő és a pontos dátum, de ez volt a terv. Illetve Orbán János Dénes nagy operettjét 650 millióval támogatták önök, meg mi, tehát adófizetők, egyszer mutatták be, de akkor nagyot ment, az biztos, 46 milliót hozott be.
3: Kár, hogy 650-ből. Nagyon sajnálom.
1: Ricsi elmulasztotta meg, önök is úgy tűnik. Most viszont reklámjön, ezt nem mulaszthatjuk el néhány perc, és utána folytatjuk.

0: igen, de hallgatom.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Köszönjük szépen a türelmet, most visszaugrunk az időben, szombatra, amikor is Orbán Viktor 16 év után először ellenzékből mondott beszédet Tusványoson. Nézzünk meg egy rövid összeállítást ebből.
3: Tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134. figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
4: A volt miniszterelnök hősöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatna el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
3: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.
2: Ne ezzel kezdjük, bár nagyon izgalmas, amiket mondott, mármint Hajdúról és Hankóról, hanem hogy szerintetek tehát ugyanazt az embert láttuk, mint 16 éven keresztül, csak most hatalom nélkül, ugyanabban a szituációban. Mi volt a benyomásod?
5: Nekem ugyanez a dilemmám, amit felvetettél, kedves Ferenc, mert ahogy végighallgattam, mondtam már itt a többieknek, hogy futás közben hallgattam, és annyit citkozódtam közben, tehát egy-egy állítás között, és igen, jogos volt a felvetés, hogy de miért? És hogy az a vívódás merült föl bennem, hogy mindig is ilyen igazából üres lózunk tenger volt a beszéde, csak eddig úgy hallgattuk, hogy hát eddig kétharmadokkal választotta meg az ország, akkor ő biztos valami fontos dolgot mond meg kell fejteni, vagy eddig is egy ilyen üres álvalóság tenger volt, mint most semmit mondó, és így ez lehet biztos, hogy elsietett megállapítás, hiszen még most bukott meg a Orbán Viktor és hatalma, de hogy ha most nagyon sokat tárgyaljuk az Odüsszeiát a Nolan filmnek köszönhetően, amire mindenkit bátorítok, hogy nézze meg, és felmerült bennem, ez egy nagyon pozitív olvasat, de felmerült bennem, hogy az egész NER 16 éve az egy olyan kis sziget, ami vándorlásunkban, ahogy próbálunk egy működő demokráciát építeni, hát 89 meg hát ki tudja mikortól, hogy ott 2010-ben is éreztük, hogy valamire szükség van, valamit nagyon szeretnénk, mint ahogy Odüsszeusz is mindig ki akart valahol kötni, aztán tragédiába torkolott a kikötése, hogy nagyon nem azt a NER-t akartuk, és hogy ez csak egy tényleg egy ilyen varga betű, és most már végre elkezdünk valami normálisat építeni. Nekem ez jutott eszembe összességében erről a beszédről, de aztán majd kiderül, hogy engem igazol-e a idő vagy Orbánt.
0: Én nem gondoltam volna, hogy ennyire hasonló lesz a logikája Orbán Viktor működésének, mint amilyen volt Gyurcsány Ferencé 2010 után. Nyilván Orbán Viktor sokkal magasabbról indul, mint Gyurcsány Ferenc, de a dolog logikája, amit láttunk, és ami ebben a Tusnádfürdői beszédben is elhangzott, az ugyanaz. Nem szembenézni azzal, hogy mi történt. Ugye itt nagyon sok fideszes szavazó fordított hátat a Fidesznek 2026-ban, és nem szavazott a Fideszre többet. Nem lehet tudni, hogy Orbán miért nem szól ezekhez az emberekhez, akik egykor a Fidesz szavazótáborához tartoztak. Kifejezetten célozva csak a legszűkebb, legeltökéltebb maghoz beszél, ezt az egy pici, most már egyre szűkülő tábort, ami most már nem sokkal több, mint 1 millió ember próbál megszólítani. Egyáltalán nem foglalkozik azokkal, akik egykor, mondjuk például 2022-ben még a Fideszre szavaztak. Azoknak beszél, akik elhiszik, hogy Orbán rendszere, ez a NER, ez tökéletes volt, ez volt maga az aranykor. Azokhoz beszél, akik elhitték, hogy tényleg félni kell attól, hogy átoperálják a gyerekeinket az óvodában. Azokhoz szól, akik azt gondolják, hogy az uniós pénzek nélkül is nagyon jól el vagyunk, és föl kell mondani a szövetségi rendszereinkben a bizalmat. Mindeközben Orbán előtt ott van az a kihívás, hogy azért itt megszólaltak az elmúlt időszakban az elárult atlantisták, az elárult polgári hangjukat keresők, és őket is meg kellene próbálnia egyben tartani ahhoz, hogy ez a közösség ne olvadjon nagyon-nagyon le, csak ezek erre a szűk magra.
2: Erre mondta Németh Zsolt, hogy ha nem jön le az orosz vonalról Orbán, akkor sem esik szét a Fidesz.
0: És mit mondott erre Orbán Viktor ige forrása? Hogyan küldte el Németh Zsoltot?
2: Igen, ez nagyon érdekes.
0: Elképesztő szavakkal a
6: kedvetlen édesanyjába.
0: A kedvetlen édesanyjába, és egyébként, ahogy most ezt behoztott példaként, ez pontosan szimbolizálja azt a feladatot, amivel egyébként Orbán szembenéz, hogy az elárult polgáriakat és atlantistákat, illetve az ige hirdető vadhajtások oldalig meg kellene szólítani, egyben kéne tartani, és egyébként valamit kellene mondani azoknak is, akik egykor a Fidesz táborához tartoztak. Mindezzel egyáltalán nem foglalkozott Orbán Viktor, és tényleg csak azoknak beszélt, akik a legodaadóbbak, akik az utolsó pillanatig küzdeni fognak az ő szeretett vezérükért, és ebből a szempontból engem nagyon emlékeztet a DK közönséghez beszélő Gyurcsány Ferencre.
6: Orbán Viktor egyértelmű, hogy minden rendszeren fölül áll, mert ugye azt mondta, hogy 57% szavazott a Tiszára, 47% viszont ellene, azt összeadjuk a 104%. Tehát, hogy nála már ugye a bizonyos arányoknál már a 100% fölött vagyunk, hát ugye, tehát hogy ő egy egészen más univerzumban van, mint mi. Valamint én már korábban is megmagyaráztam, hogy volt ez az árrésstopp, emlékszünk ugye erre. Igen. Az nem árrésstopp volt, hanem árrésstopp, ugye? Árrész ugye a háború istene, állítsuk meg a háború istenét, tehát hogy Orbán Viktor békepárti. Árrésstoppot vezetett be Orbán Viktor, és meg is állítottuk a háborút. De az a probléma, hogy én itt poénkodom, viszont hallgatva az ő beszédét, olyan, mintha ő poénkodó. Azt mondja, szembe kell néznünk a hibáinkkal. Előtte azt mondta a beszédbe, szembe kéne néznünk a hibáinkkal, de nincs rá idő, mert önkény van. Akkor azt mondta a kongresszus, amikor újra választották, és mindenki elmondta, hogy hát itt nagyon el lett tolva ez a kampány, meg a Fidesz nagyon rossz útra tért. Erre kiállt Orbán Viktor, és azt mondta, én nem változom. Az nagyon jó. Hát akkor jó az irány. Tehát olyan beszéd volt ez egyébként, hogy azt mondta pont ez a sajtófőnök úr, hirtelen nem ugrik be a neve.
2: Havasi Bertalan?
6: Havasi Bertalan, igen, köszönöm szépen, hogy ugye ezek nem megszerkesztett beszédek, hanem csak ilyen gondolatok vannak leírva, és a köré van építve a beszéd. Hát ez érthető volt, mert itt aztán volt, azt mondja, hogy szélső baloldali volt a mostani magyar kormány, meg Hitler csinált olyat, mint a mostani magyar kormány, ezt most nem tudjuk akkor, hogy most akkor szélső baj vagy szélső jobb, mindegy, meg Venezuela. Tehát, hogy ez a hűha, tehát, hogy így akkor Trump jön és elviszi Magyar Pétert Nike belegítőbe, mint a Maduro urat? Vagy mire számítsunk? Tehát ez egész Orbán beszéd, én azért nem tudtam rajta mosszankodni, mert így beleolvastam, és azt mondta, hogy hűha, hát még hát most valamit még kellett volna csinálni, tehát, hogy ehhez még kellett volna írni pár mondatot, mert ez így együtt olyan volt, hogy így bárki ült, mindenki azt gondolta, hogy na majd most kapunk egy iránymutatást, és az egész ilyen, ez a hű, ennyi, ez alapján kéne indulnunk a harcba, és akkor 134. napon akkor kész, vége?
2: Szerintetek ő hisz magában, hogy lesz ebből még valami? Vagy csak az idő kivárásra játszik, vagy azt húzni az időt? Vagy?
5: Van egy olyan jelenség, egy olyan mentális, szociálpszichológiai jelenség, hogyha az ilyen szektáknál, akik világvégét hirdetnek, amikor eljön a nap, és nem lesz világvége, akkor nem bizonyára van lemorzsolódás, de hogy az egy létező jelenség, hogy még inkább megerősödnek a hitben, mert egyrészt vagy azt mondják, hogy hát azért nem lett világvége, mert mi kiküzdöttük, és nekünk köszönhetően nem lett, vagy pedig megmagyarázzák, ugye erre kifejezés a kognitív diszonancia, de meg lehet, az elme meg tudja oldani, hogy nem én tévedtem, hanem, és akkor majd Orbán Viktor mond valamit, hogy miért is nem bukott meg 134. napon Magyar Péter.
0: Egyébként olyan értelemben persze a stratégia hozhat valamennyit, hogy nem essik tovább a Fidesz népszerűséget. Tehát, hogy amennyi most megmaradt, azt megpróbálja egyben tartani. Egyébként ebből a szempontból is van DK párhuzam. Gyurcsány Ferenc volt annó a DK növekedésének plafonja is, meg a padlója is, tehát a növekedést is gátolta, de a csökkenést meg megállította. Tehát valószínűleg Orbán Viktornak is lesz egy ilyen behúzható ideális szint, aminél nem fog tudni feljebb menni éppen az ő személye miatt, és de nem is fog tudni tovább olvadni éppen az ő személye.
2: Egyébként Gyurcsány ma valami olyasmit posztolt, hogy aki hatalomba kerül, annak tudnia kellene az első percről, hogy ez egy véges állapot, és amikor elveszítjük
6: hát
2: a hatalmat,
6: volna.
2: Attól az ország még továbbra is létezik.
6: Pont ne Gyurcsány Ferenc írta volna, mert ő nem tudta időben elengedni a hatalmat.
2: Jó, de...
6: Ő se, bocsánat.
2: Eddig ez most egy ilyen elméleti okfejtés volt. Vannak itt azért még gyakorlati problémák, amiről már beszéltünk, például Hajdú János és az aranykonvoj történet, vagy Hankó Balázs és az NKA. Nézzük most akkor, hogy mit is mondott Orbán Viktor ezzel kapcsolatban. Minél jobban meghurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben. És erre reagált, mert hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy Hajdú Jánost más országban kitüntetnék, azok után, hogy megszervezte és végrehajtotta az ukrán aranykonvoj lekapcsolását.
6: Melyik országban az a más?
2: Letartóztatását és az értékek elkobzását. És akkor most mutatnék önöknek egy grafikát, ugyanis erre reagált Hajdú János ügyvédje a Telex megkeresésére, Hampó Norbert a védő. Ugyanis erre reagált Hajdú János ügyvédje a Telex

0: követett el. Hajdú azt állítja, hogy Farkasörs államtitkár instruálta. Szóval miről szól ez a történet most szerintetek?
1: Bocsánat, ez kicsit gyalázás, amit mondani fog, de az jut eszembe, hogy Széchenyire választott Kossuth Lajosnak, hogy maga olyan magasra emel, hogy nem tarthatom fel magamat, tehát hogy ügyvédje ezt így visszakozott. Nagyon köszönjük ezt a hősi kitüntetést, de nem vagyunk rá méltók. Hát, de hogy az igen, szerintem Orbán Viktor azt akarja elérni naívan, ugye semmilyen ténynek én nem vagyok a birtokában, csak félelmezek, hogy Farkasörsre valljon Hajdú János, és ne Orbán Viktorra. Aztán majd meglátjuk, hogyha ilyen kijelentés tesz Orbán Viktor sokat, akkor lehet, hogy Hajdú János egy idő után megember, vagy felrázza magát, hogy igen, engem akarsz börtönbe dugatni, hát akkor én nyilatkozok valami mást.
2: Nem tudom, a maga az aranykönyvű ügye ugye nagyon-nagyon összetett és bonyolult. Tehát rengeteg nyilatkozatot kell megvizsgálni, hogy végül is mi volt az indíték, stb. Kikit utasított mire. De azért Lázár János nyilatkozata az mindent vitt egyébként, mert ő azt mondta, hogy akkor adjuk vissza a pénzt, ha majd elindul az olaj. De könyörgöm, ez egyébként jogi szempontból, ez zsarolásnak is minősül.
0: Nagyon úgy hallatszik,
2: meg
0: igen.
2: Egyébként terrorcselekmény, mert egy másik országnak a javaival megy a zsarolás. Tehát, hogy az a probléma, hogy ez úgy sajtóban úgy el lett mondva, ilyen szép magyarsággal kifejezve, és azért így azért nehéz lesz védeni azt, hogy ez mindösszesen azért, mert az is szép volt egyébként a kommunikáció, hogy indult az, hogy egyébként azért viszik ezt a pénzt át Magyarországon egészen Kijevig, hogy onnan majd visszahozzák a Tiszának támogatási pénzként. Miért viszik akkor át?
3: Vagy elszórják, útközben ez
2: igen,
3: is ment.
2: Igen, igen. És a legszebb az volt, azok az AI felvételek, ahol Cyril betűs tekkesek térdelnek egyébként a hogy is hívják okom, meg ilyen orosz egyenruhás, nem tudom micsodák, tehát még az AI által generált képek is borzalmak voltak, tehát az egész dolog úgy sánta, ahogy van. De ez még tetézni azzal, mindig azt mondják, hogy mert a Tisza prejudikál, mert azt mondják, hogy majd ennek bűnhődnie kell, meg annak, meg hogy maffia állam, meg stb. Tehát Orbán Viktor maga mondja azt, hogy Hajdú egy hős. Ergo, az igazságszolgáltatás, ha elítéli, akkor egy hőst ítél el alaptalanul és jogtalan.
0: Igen, meg fogják őket hurcolni, és minél jobban meghurcolják, annál magasabbra jutnak majd egy távoli jövőben valahol.
3: Hát éppen ezzel fejezte ki Orbán Viktor azt, hogy egyébként milyen gondolatok húzódnak meg a mögött, ami elindította ezt az egész aranykonvoj ügyet, és nyilván az védőügyvéd az ettől bukott ki, hogy nehogy most konkrétan feldobja a saját emberét. És tulajdonképpen itt tényleg Hajdún múlik az, hogy a tanúvallomásában, mert mondom, ahogy az korábban mondtam, nem lesz erről írásos dokumentum, hogy ezt Orbán Viktor hogyan rendelte el direktbe, de mindenki tudja, aki ebben az országban él, hogy ennél kisebb ügyeket is Orbán Viktor rendelte el direktbe, pláne egy ilyen diplomáciailag is nagyon érzékeny ügyet éppen a választási kampányban. Tehát ez a rajta fog múlni, hogy mennyit vállal be.
0: Egyébként azt feltűnt nektek, hogy amióta Hajdú Jánost meggyanúsították, nem nagyon jött ki újabb érdemi info legalábbis a hatóságoktól? Vagy én nem hallottam? Nem
3: mondjuk tudom, ez jó. Tudtok. Tehát végezzék úgy a munkájukat, hogy ne legyen a nyilvánosság felől olyan nyomás, ami esetleg valami téves információnak a tovább görgő.
0: Most úgy értettem, hogy nem történt újabb meggyanúsítás. Noha van egy ügyészségi dokumentum, aminek a létét nem tagadták, amiben Farkasörs, egy NAV-vezető és Orbán Viktor felelősségét feszegetik maguk az ügyészek. Tehát, hogy ehhez képest Hajdú János igen, már gyanúsított, és azóta áll az ügy legalább egy 3 hete.
1: Hát azt jó, nem tudjuk, hogy egyébként vizsgálat zajlik-e, meg feltárják, meg átnézik, tehát azt nem tudom, hogy ehhez mennyi idő kell.
3: Meg az, hogy Orbán Viktor erről ilyen konkrétan beszélt a tusványoson, azt vélelmezem, hogy van a háttérben, és ők tudják is, hogy van érdemi munka.
0: Okay, akkor
2: tehát nyomozati cselekményeket nem tudhatjuk egyébként, hogy kiket hallgattak meg. Ugye itt
3: és ezek... akkor működik szabályosan, ha nem tudjuk.
2: Igen, mert hát ugye régebben ugye jöttek ilyen különböző ilyen nyomozati iratok valahogy kijutottak. Hogy
3: a propagandába.
2: Igen, valahogy. De a nyomozati cselekmények pont az a lényeg egyébként, hogy
3: fedve zajlik.
2: Egy-kettő van olyan, hogy vádalkú, a másik az, hogy ugye fölfele megy az énekkarba mindig a hangnak a terjedése, tehát az a bizonyos énekhang a magasabb régiókra megy, és egész magas miniszteri posztokig megy a dal, tehát hogy itt azért mindenki elkezd előbb-utóbb, nem mindenki.

0: ki, de sokan elkezdenek előbb-utóbb énekelni, mondván, hogy gyerekek, én végrehajtó voltam, nem én találtam ki ezt az egészet. Senki nem akar szerintem több évre beülni mondjuk a börtönbe, csak azért, mert valamit utasítottak, és valaki eldöntött, hogy ezt végre kell hajtani, aki azt hitte, hogy a hatalma soha nem fog véget érni.
1: Na akkor nézzük az utolsó témát. A Medián mérése szerint nem csak megtorpant a Tisza, de veszített is a támogatásából. A Fidesz a számaivek stagnálnak. Nézzük a részleteket.
2: Nem tett jót a Tiszának az elsietett köztársasági elnök jelölt állítás, derül ki a Medián felméréséből, amit a HVG közölt. Az intézet szerint júniushoz képest 3-5%-kal visszaesett a párt támogatottsága, de a választani tudó biztos szavazók körében még így is kétharmadnál nagyobb a Tisza többsége. Az intézet megjegyzi, nem bizonyítható, hogy a visszaesés szoros összefüggésben lenne a Polgár Judit jelölése körül kialakult vitával, de az elhamarkodott kommunikációt és az ígért társadalmi egyeztetés elmaradását még a Tisza szavazók jelentős többsége is kifogásolta. A Medián szerint a Fidesz az elmúlt hetekben stabilizálta a helyzetét. A teljes népesség 19, a választani tudók 22, míg a biztos szavazók 23%-a szavazna a pártra, ami esetükben hibahatáron belüli növekedést jelent.
1: Akkor nézzük most a nap kérdését, meg a kommenteket, és utána pedig a kedves vendégekkel fogjuk zárni ezt a műsort. Szóval azt kérdeztük, hogy ön szerint az elsietett elnökjelölés miatt esett a Tisza népszerűsége? Változatlanok az arányok, 60%-a mondja a szavazóinknak, hogy igen, emiatt, 40%-a mondja azt, hogy nem emiatt, és köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak, szavaztak, nézzünk néhány érdekes kommentet. László: nem hiszem, hogy az elnök választás volt az ok. Az a baj, hogy a választók többsége türelmetlen, azt gondolja, hogy minden ígért programot, tervet, eljárást pár hónap alatt el lehet végezni. 16 évig türelmesek voltak, szavazáskor nem küldték el a Fideszt. Tünde: én nem vettem észre, hogy esett volna a népszerűsége, sőt, szerintem inkább nőtt, és egyre csak növekszik. Lászlóné: Magyar Péter beszéd stílusa miatt leginkább. El kellene engednie már a Fideszt, és az ígéretekre kellene koncentrálni, ezt várják az emberek, és talán a kapkodás miatt. Justinia: nem, inkább az iskola kezdési támogatás. Sokan kimaradnak belőle, pedig számoltak vele. Erika: egyrészt, másrészt már sok a visszamutogatás, gyalázkodás. Kevés a valós ügyekkel való foglalkozás, szóval megy az emberek hergelése, egymás ellenfordítása, de ez a visszaerre fordulhat, és nagy baj lehet belőle. Sok csalódott ember lesz, egyre több. János: részben, de természetes jelenség, hogy a győztes népszerűsége csökken, amint kormányozni kezd, és kénytelen olyan intézkedéseket hozni, ami nem tetszett mindenkinek. És végül Jolán: nem. Azért, mert mindenki bilincsben szeretné már látni Orbánt és az összes többi bűnözőt. Tiétek a pálya, szerintetek mi állhat a Tisza népszerűség csökkenése mögött?
3: Ez egyébként nagyon izgalmas, hogy 60-40 lett itt az eredmény a nézők közönség, mert bocsánat a feltételezését, itt azt gondolom, hogy többnyire Tisza szavazók nézik ezt a műsort, és többnyire ők szavazhattak, de hogy, és hogy ez is azt mutatja, hogy azért többről van szó, mint az most hirtelenjében a köztársasági elnökjelölésnél, az tényleg, mert nekem például az roppantul imponáló volt, hogy Magyar Péter képes volt olyat kimondani, hogy tévedtem. Tehát azt az elmúlt igazából elmúlt 26-36 évben, mióta van már.
4: De Orbán Viktor nem tudott tévedni.
3: Bocsánat, nézést, igen. Ehhez képest visszaléptünk egy kicsit, de hogy szóval hogy volt ebben pozitívum is, de hogy nyilvánvalóan most ez hirtelen nagy fényt kapott, és megdöbbentően nagyon sokan értesültek erről a köztársasági elnökjelölési minisztériáról, én nem gondoltam volna, konkrétan Polgár Judit személyéről is, akit ezúton is szinte tisztelettel elismerek, és remélem majd még valamikor egyszer lesz lehetőség ilyen pozíciót betölteni itthon, de hogy valószínű tényleg ez a kettőszorítás érvényesül a Tisza körül, hogy egyrészt mindenki börtönt és bilincset szeretne látni, másrésztről meg mások meg ugyanúgy ellentétes irányból is nyomják a Tiszát, hogy béke és kormányzás. Viszont ők is kapnak valamit, tehát amit Vitézivel közösen Magyar Péter bejelentett, az a rengeteg sok vasúti fejlesztés meg metró hosszabbítás, tehát az olyan, amit eddig nem lehetett, tehát majd kiderül, mi érvényesül.
5: Én nagyon egyetértek veled, tehát hogy itt egyszerre van két dolog. A köztársasági elnök jelölési mizéria, mondjuk így, az egyáltalán nem biztos, hogy okozati kapcsolatban áll ezzel a valamennyi minimális csökkenéssel, ez nem egy nagy csökkenés. Ugye Egy kicsit mosolyogtam, amikor láttam most így az értékelését ennek a közvéleménykutatási eredménynek, mert hetek óta hallgatjuk azt, hogy ez nem lehet, hogy folyamatosan növekszik a Tisza, hogy most már tényleg 4 szavazóból 3 a Tiszára szavaz, ez fenntarthatatlan. Most, hogy a fenntarthatatlanságba bekövetkezett egy csökkenés, 3-4 százaléknyi csökkenés, ahhoz képest egyébként nem a április 12-i eredményekhez képest, hanem a eufória, a győzteshez húzás, a kilőtt állapothoz képest valamekkora korrekció. Most mindenki, júj, csökken a Tiszának a népszerűsége. Hát hogyha szerintem ez a dinamika fog folytatódni, hogy valamennyire így korrigál, ugye korrigál a piac, ahogy a közgazdászok mondják, és mondjuk 60%-nál mondjuk úgy megáll, akkor is nagyon örülhet a Tisza, és én még azt is a mézeseteknek tekintem, tehát én egyáltalán nem dramatizálnám ezt túl, és nem hoznám összefüggésbe. Itt ugye a 12-e és a mai nap között egy csomóan rárakódtak a Tisza szavazótáborára olyan héjak, mondjuk úgy szavazói rétegek, amelyek pont igen, hogy hát igen, vacak volt a Fidesz is, de most a Tisza, de nem jött nekem a iskolakezdési támogatás, akkor inkább nem. Tehát, hogy ezek hántolódtak le. Ami viszont a, és ez az utolsó mondatom, nem dumálom túl a műsort, az, ami a köztársasági elnök jelölési mizériát illeti, ott inkább úgy fogalmaznék, és nem hoznám össze, közvetlen összefüggésben ezzel a népszerűség változással, mondjuk így, az az, hogy azt láttuk a kormány alakítás óta, hogy tulajdonképpen hibátlanul viszi az ügyeket előre Magyar Péter, mint egy olyan foci meccs, ahol folyamatosan gólt lő, és egyszer csak lő egy öngólt. Tehát igazából ebben a felhőtlen sikerben jelent meg egy kudarc, egy ki nem kényszerített hiba, mert ez egy politikai hiba volt valóban, hogy egyeztetést ígért, társadalmi párbeszédet ígért, a saját szavazói is csalódottak voltak, hogy ez nem indult el ez a diskurzus, hogy ki legyen az ideális jelölt. Inkább ezt én megtartanám itt az elemzői szinten. Ez szerintem még nem köszön vissza drámaian a közvéleménykutatási adatokba, ami viszont érdekes, hogy a Mi Hazánk viszont tényleg tud profitálni abból, hogy a Fidesz képtelen a megújulásra, mert a Mi Hazánk szépen erősödik.
1: Fél perc, Maricsi, akkor hozzád az utolsó kérdés. Nagyon sokan kérdezik, illetve teszik szóba Fórum című műsorunkban, hogy nekik már sok, amit Magyar Péter csinál a parlamentben, tehát hogy már túlüti a Fideszt. Az te személyes véleményed mi? Jól teszi ezt, vagy most már visszább kellene vennie?
0: A kampányban ugye ez megszokott volt az a stílus, és egyébként az új politikában, mert ez egyébként Nyugat-Európában ugyanúgy érzékelhető az, hogy mindenfajta social media platformon és a tényleges életben is megy ez a triggerelés egyébként. Egyre keményebb történet. Szerintem ez sokat nem fog változni. Amikor már úgymond lenyugszik ez a kormányzói hatalmi dolog a Tiszánál, tehát hogy megvan az a fajta dolog, hogy elérték azokat a törvénymódosításokat, beállt a dolog, jönnek az uniós pénzek, stb., akkor valószínűleg változni fog ez a dolog. Addig, amíg a minisztériumoknál is folyamatosan változások vannak, még a bürokratikus rész kialakítása zajlik, és emellett kell uniós pénzek, és emellett kell elszámoltatás, és emellett kéne még dupla családi pótlék, meg minden, addig szerintem ez nem fog változni. Tehát, hogy Nem gondolom azt, hogy változni fog a politikai kommunikáció.
5: Mert épp ez a, bocsánat, csak épp ez a
1: fél percünk van.
5: Parlamenti adok-kapok, meg a Magyar Péternek a vehemen stílusa az, ami ezt a április 12 és a mai nap között ezt a hihetetlen népszerűség növekedést hozta. Hát valójában ez egy sikeres stratégia volt részéről, hogy a parlamentet behozta a mindennapi életbe.
1: Abszolút. Köszönöm szépen, abszolút itt a műsor vége. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is lesz aktuál. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! A felvételi ponthatárok után, amit mindig vizsgálni szoktunk, hogy jó-jó, fölvették a gyermeket, nagyon örülnek neki a családok, de mondjuk van olyan, hogy másik városba kerül az a gyermek, mint ahol élnek, tehát valahol muszáj laknia annak a gyereknek. Ilyenkor általában az egekbe szöknek az ingatlanárak, hogy így van ez most is, ezt is átbeszéljük Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Így van?
2: Általában igen, de az idei év sok szempontból más, mint a korábbi évek, és ez az ingatlan piacon is tetten érhető. Leginkább az látszik, hogy a ponthatár hirdetés után mindig robbanásszerűen nőtt a kereset a kiadó lakások iránt. Most viszont nem látunk ilyenfajta lendületet, és ezt már a tavalyi év is előre jelezte, ennek a hátterében az áll, hogy tavaly nyáron jelentették be az Otthonstart program indulását, ami pont az első lakásvásárlóknak kínált kamattámogatott hitel lehetőséget, és ez nagyon sok bérlőt vagy bérlőjelöltet abba az irányba terelt, hogy ha olyan városban keresgélnek kiadó lakást, ahol ugyanannak az ingatlanak a bérleti díja jóformán magasabb, mint a hiteltörlesztője, akkor akik megtehették, ugye itt az ingatlan értékének a 10-20%-át le kell tenni önrész formájában a bankok asztalához, ami azért Budapesten is ilyen 5-10 millió forintot jelent. Szóval akinek ez az összeg rendelkezés állt, sok esetben inkább vásárolt, ez viszont csökkentette a kiadó lakások iránti keresetet. Most az idei évben pont a mai nap lesz az, ami meghúzza itt a határt, mert mindig az első hétfő az, ami a legnagyobb lendületet szokta hozni. Most még nem tudjuk, hogy ez idén, most július 28-án ez milyen lesz, de 7-én, bocsánat, de ettől függetlenül az látszik, hogy valami beindult, mert tavalyhoz képest ez az elmúlt néhány nap erősebb volt az albérletpiacon, mint 2025-ben.
1: Azt gondolnám, hogy ha valaki számolgatja azért a pontokat, hogy körülbelül megvan vagy nincs meg az az adott ponthatár, még akkor is, hogyha nem tudja pontosan a ponthatárokat, már előtte elkezd keresni. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy hát valószínűleg a gyerek azért bejutott ide vagy oda, akkor azért már elkezdem kutatni azt, hogy ha kijön a döntés, meg a ponthatár, akkor hova menjen? Ez érezhető, vagy ez egy logikus felvetés?
2: Ez teljesen természetes reakció, de itt van egy nagyon, szintén egy éles határ, amit a szülők, meg főleg a fiatalok szem előtt kell, hogy tartsanak. Az egyik az az, hogy az a biztos, amikor már kihirdetik a ponthatárt, és ennek van egy nagyon-nagyon nagy anyagi következménye is, mert ahhoz, hogy valaki tényleg magáénak tudjon egy albérletet, ahhoz le kell tenni két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót, és egy havi bérleti díjat előre. Ez Budapesten, ahol 260 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, ez több mint 800 ezer forint, szóval azért ezt is érdemes így ízlelgetni, de már számos olyan nagyváros van, Győr, Szeged, Debrecen, Veszprém, Székesfehérvár, ahol 200 ezer forint körüliek az átlagos bérleti díjak, tehát ott a szülőknek ez több mint 500 000 forintos kiadás, hogy a gyerek beköltözhessen az albérletbe. Most itt azért az nagyon érzékenyen érintheti a családot, hogy mondjuk kinéz valaki egy székesfehérvári lakás, és közben utána meg Debrecenbe vagy Szegedre veszik fel a gyermeket, mert ugye itt könnyen lehet, hogy ugrik ez az elképesztő összeg, úgyhogy ezért jellemzően meg szokták várni a ponthatár hirdetést a nagy elköteleződéssel a családok.
1: Mennyire jellemző az, hogy egy per egy bérelnek mondjuk diákok, a tehetősebb családok bérelnek lakást a gyermeknek, vagy ugye, amiről azért többször hallani akár ismerősi körbe, hogy ha nem kollégium, akkor összeállunk hárman, négyen és együtt lakunk.
2: Ez abszolút működő stratégia, és ez egy jó tipp is lehet azoknak a fiataloknak, akik most keresgélnek kiadó lakást. Egyébként azt érdemes tudni, hogy két nagy hulláma szokott lenni a kereséseknek a kiadó lakások tekintetében. Az egyik a ponthatárhirdetés után, aki biztosra szeretne menni, és az elérhető legjobb lakásokra szeretne lecsapni, ők már a ponthatárhirdetés utáni napokban elkezdik hívogatni a bérbeadókat. A másik nagy hullám pedig augusztus közepe felé indul be, amikor kiderül, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell a piacról megoldani a lakhatását. És aki pedig ebbe a kényszerhelyzetbe kerül, ők tipikusan a lehető legolcsóbban szeretnék megúszni a bérleti díjat, hiszen óriási különbségek vannak a kollégiumi férőhelyek díjai és a piaci alapú albérletárak között. Itt akár két-háromszoros különbség is lehet, és nyilván vannak trükkök. Az egyik az az, hogy mindig megpróbál valaki minél kisebb lakást bérelni, de még egy icipici garzonnak is a bérleti díja egy lélektani határ alá nem megy. Budapesten ez 200 ezer forint körül van átlagosan, Szegeden, Debrecenben, Veszprémben pedig 130-140 ezer forinttól kezdődnek a garzonlakások, és akkor persze szóba jön az is, hogy akkor béreljünk szobát. De az is, Budapesten a legolcsóbb kerület Újpest, szobabérlés szempontjából 80 ezer forint az átlagos szobabérleti díj, és Veszprémben, Szegeden és Győrben pedig 90 és 99 ezer forint körüliek a szobaárak, és akkor itt jön be a józan parasztész, hogy főleg a gólyatáborok utáni időszakokban, akkor már kialakulnak a baráti társaságok, és az egyetemi főiskolás kalandokat együtt élik át, így van ez a lakhatás kapcsán is. Ha hárman, négyen összeállnak és bérelnek egy nagyobb lakást, akkor megnyerik azt, hogy ezeknek a nagyobb ingatlanoknak a bérleti díja nem kerül annyival többe, mint amennyivel több szobával vagy nagyobb alaptörlettel rendelkezik maga a lakás, így az egyfőre jutó költség az lecsökkenhet.
1: Nézzük egy kicsit a másik oldalt, hogyha én kiadnék lakást, mennyire válogathatnak a tulajdonosok? Gondolok itt arra, hogy lehet, hogy mondjuk nem bulizó fiataloknak szeretné azt a lakást kiadni, hanem inkább valami nyugodtabb, mondjuk egy családnak, mert azt érzi, hogy ott nagyobb biztonságban van a saját ingatlana.
2: Ez abszolút sokféle szempont van a bérbeadók között is. Az a jellemző egyébként, hogy ebben az időszakban nem csak azok mozdulnak, akik frissen kerülnek be egyetemre és főiskolára, és erről keveset beszélünk, de ez nagyon izgalmas, mert aki 5 vagy 10 évvel ezelőtt tudta meg, hogy egy másik városban nyer felvételt, ő is ugyanebben az időszakban köti meg a bérleti szerződését, jellemzően egy éves időszakra, tehát szerintem a bérleti piacon egy nagyon jelentős bérlői réteg pont ebben az augusztus-szeptemberi időszakban fordítja a bérleti szerződését, és aki már túl van ezen az egy éven, ő igyekszik ettől a szezonális hatástól szabadulni, és sokan már június végén, július elején elkezdik kiválogatni a kínálatból a következő lehetséges otthonukat, ha költözni szeretnének. Így van ez azokkal is, akik mondjuk családosan laknak már albérletben, ők igyekeznek nem ebben az időszak, nem erre az időszakra összpontosítani a kereséseket, mert ilyenkor mindig nagy a hype, nagy a verseny a legjobb kiadó lakásokért. Vannak olyan jó helyen lévő, elérhető áron kínált ingatlanok, amiket órák alatt kivesznek. Tehát van válogatási lehetősége adott esetben a bérbeadóknak is. ez most a 2026-os évben ez lesz az az időablak, amikor ezt megtehetik, mert egyébként a kereslet jellemzően ilyen 5-10%-kal alacsonyabb, mint amit 2025-ben láttunk.
1: Mindenképp beszéljünk egy másik témáról is, hogyha lehet, hiszen az elmúlt hetek gyakorlatilag arról szóltak, hogy micsoda asszályhelyzet van, és hát láttunk sokkoló képeket a Velencei tóról, sőt tapasztalhattuk azt, hogy a Balaton is rossz helyzetben van. Ennek hatása érezhető már az ingatlan piacon?
2: A közvetlen hatása egyelőre még nem, de azzal számolnunk kell, hogy ez az ingatlan piacra is begyűrűzhet, és itt a két legnagyobb tavunkat említette, de láttunk sokkoló képeket a Dunáról, vagy éppen a Tiszáról is. Szóval itt a vízpartok átalakulhatnak ingatlan piaci szempontból. A Velencei tó abból a szempontból egy speciális lokáció, mert ez már nem elsősorban nyaralóvezetként funkcionál, még hogyha most sokan ki is pattan a szemük itt a kora reggeli órákban, hogy nem. Azért nem, mert most már ez leginkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs övezetének a meccéspontja. Tehát a Velencei tónál olyan óriási nagy árváltozást nem nagyon látunk az elmúlt hetekben, hónapokban, mert egyelőre a Budapestre és a Székesfehérvárról kiköltözők még ellensúlyozni tudják az ökológiai katasztrófának az ingatlanpiacra gyakorolt hatásait. És itt azért nagyon izgalmas dolgok is előfordulhatnak, például, ha van valakinek egy vízparti telke, és a víz 2-3 méterrel odébb húzódik, akkor mi lesz? Akkor nagyobb lett a telkem? Vagy lesz egy új szomszédom az állam, vagy az önkormányzat formájában? Tehát itt egész elképesztő hatásokkal kell majd számolnunk az ingatlan piacon is, megváltozott klíma hatására.
1: Na, erről majd mindenképp egyszer beszéljünk bővebben.
2: Köszönöm.
1: Balogh László, köszönöm.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium. Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: mint amikor az ember a teremtőjével jár. Mert csak és kizárólag ő tudja azt, hogy mire van valójában szükségünk, és képessé válhatunk ezáltal, hogy fölülemelkedjünk a testi vágyainkon és a romlott ótermészetünkön. Dicsőség ezért Istennek, most és mindörökké, a Jézus nevében. Ámen.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ellenzéki politika helyett ellenállási politikát folytat a Fidesz a jövőben, jelentette be Tusnád Fürdőn Orbán Viktor. A volt miniszterelnök bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt, és azt mondta, arra számít, hogy a válságban a megszorítások után az emberek elfordulnak majd a Tiszától. Orbán Viktor beszédét Záruk Péter Farkassal és Závetsz Tiborral elemezzük. A KDNP akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, jelentette ki Tusványoson Semjén Zsolt. A pártelnök szerint, míg a Fidesz egy nagy gyűjtőpárt, addig világnézeti pártként speciálisan a KDNP-re tartozik például a magzatkorúak védelme, a szívhangrendelet melletti kiállás. Hogy miként kezdődhet a Fidesz és a KDNP szétválása, azt Latorcai Csabától kérdezzük. Ukrajna előbb vagy utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit, Lengyelország, Magyarország és Románia pedig visszakapja majd azt, ami történelmileg hozzájuk tartozott, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Közben a berlini Pride-on egy szélsőséges iszlamista a tömegbe hajtott egy kis busszal. A támadót később lelőtték, de kiderült, hogy korábban terrorcselekmény előkészületéért már elítélték. Kaiser Ferenccel beszélgetünk.
3: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Záruk Péter Farkas politikai elemző, és Závetsz Tibor, az Závetsz Research igazgatója, vezetője. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Tusnád Fürdő természetesen a témánk ma. Péter, te ott voltál. Az biztos, hogy más volt ez a tusványos, mint a korábbiak. Ez egészen biztos. Mit tapasztaltál a helyszínen? Milyen volt a hangulat? Mondjuk neked különösen jó lehetett? Pocs János is megemlékezett rólad, kaptál üzenetet is, személyesen is.
4: Jó, akkor melyikkel kezdjük? Gyorsan kezdjük ezzel az utolsó, most azért ez úgy megtalált, tehát ugye Pócs János azt állította, hogy 2018-ban vendége voltam a kampányban. Előre kértem több százezer forintot tőle, és már akkor is azt hirdettem, hogy a Fidesznek game over, de hát azóta a Fidesz kétszer nyert kétharmaddal, és lám-lám, körülbelül ilyenek az előrejelzéseim. Szóval a Jereváni Rádió 2018-ban se, 2014-ben se nem voltam vendége Pócs Jánosnak. 2000...
3: Ja, hogy ott sem voltál?
4: Nem volt ilyen rendezvény, amit egyébként a Szentesi Zöldi Laci nagyon korrekt módon jelzett is Pócs Jánosnak telefonon, hogy ne keverje ilyen kellemetlen helyzetbe, nem feltétlenül értünk mindenbe egyet, de hát ami tény, az tény, nem volt ilyen rendezvény. Előre tehát semmiért nem kérhettem pénzt, és nem is kaptam pénzt Pócs Jánostól. És csak akkor tisztázzuk, hogy ugye akkor is már a game over-t mondtam a Fideszre. 2018-ban én Miskolcon kampányfőnöke voltam a Fidesznek, Huvai György volt a jelölt. Egyetlen olyan mandátum volt, amit a Fidesz akkor pluszba nyert az előző mandátumokhoz képest, és hát abban az időszakban felfüggesztettem az elemzői munkámat, mert a kampányfőnöki nem tette ezt lehetővé, illetve etikailag is így tartottam helyesnek, tehát nem is lehettem vendége Pócs Jánosnak. Elképesztő, mert így belefröcskölni a ventilátorba, és tök teljesen mindegy, hogy neki, hogy rá most megy ebből a trutyiból, vagy sem, de akit elér, az is legyen trutyi. Szóval ez annyira méltatlan, és annyira nevetséges, hogy nagyon elküldtem neki levélbe, és kértem, hogy azért, ha a Tusnád Fürdő jó pálinkák után helyreállt a rend a fejébe, akkor azért ezt tegye már.
3: Na és akkor milyen volt a hangulat? Ezen kívül zárójában.
4: Igen, de ez utólag volt.
3: Utólag volt.
4: Ez utólag volt. Én ugye a Bajankovics sátorban voltam, és az általános hangulatot azért nem merem jellemezni, mondjuk úgy, ahogy az Elsimon Laci, mert hogy az első két napon voltam, és ugye a nagy esemény az mindig a szombati esemény, tehát hogy én ebből azért nem merek levonni következtetést, sokan, kevesen, ilyen volt, vagy olyan volt. A mi panelünkben zsúfolásig megtelt a sátor.
3: Tibor, te nem voltál ott a helyzetben, de nyilván követted. Beszélünk majd Orbán Viktor beszédéről is, igen, meg lesz majd kis részlet is belőle. Milyennek láttad az ideit kívülről? Az tényleg biztos, hogy más volt, mint a korábbiak.
5: Én egy ilyen magyarázkodósnak láttam. Én is az előző években néhányszor voltam vendége különböző olyan akkori kormány által szervezett párbeszédeknek, sőt voltam tranziton és MCC Festen is vitákban, és heves vitákban próbáltam az álláspontomat képviselni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani, ahogy én kívülről ezt figyeltem, egy ilyen önostorozó, de másfelől meg önigazoló rendezvény volt. Tehát voltak olyan fideszes potentátok, akik próbáltak rávilágítani arra, hogy azért lehettek hibák. Ezek így a megszólásokból előjöttek, és ezt ugye a sajtóból elég jól lehetett nyomon követni. Másfelől meg voltak olyan fideszesek, akik önigazolásként próbálták, hogy nem történt itt semmi nagy baj, meg kell keresni az okokat, megyünk tovább, és szerintem ennek a utóbbi nézetrendszer a végkifejlete, vagy a korona ezen a fejen, vagy az ín a pont, az az Orbán Viktornak a beszéde volt, akiében sokkal kevesebb volt, alig volt olyan, ami arra hívta volna fel a figyelmet, hogy esetleg elrontották valahol, ami inkább elmondta, hogy milyen jól cselekedtek, nincs idő arra, hogy itt az okokat keressük, tehát hogy egy nagyon fura rendezvény volt, én ezt a kettősséget láttam, amit lefordíthatok úgy is, kívülállóként, miért ne, hogy zavarodottság van a Fidesz környékén, nem tudják, hogy mit kéne csinálni a jövőben, merre kéne venni az irányt.
3: Te látsz zavarodottságot, vagy a helyszínen beszéltél, vagy nyilván beszéltél olyan emberek, persze, akik persze, nem voltak persze, kerekasztalokban.
4: De mindenki azt mondta, hogy várjuk meg majd a szombatot, és akkor ahogy lenni szokott, majd szombaton megkapjuk a válaszokat, és akkor abból meg majd látunk valamit. De részben kiegészítve a Tibort, de ez a valami, ez nem volt más, mint az, amit valóban Orbán Viktor korábban is próbált keretezni, felemelte a Magyar Péter szőnyeget, és akkor az alá magyarázatokkal besöpörte a valódi szembenézést. Azt mondta, hogy a sikeres hazugságok, a megtévesztett fiatalok, és a jobb gazdasági ajánlat. Ez az, ami szirén hangként elcsábította a választókat, ezt most akkor tudomásul vesszük, ezzel szembenézünk, és egyért viszont bocsánatot kell kérni, hogy Magyar Péter a Fidesz soraiból jött.
3: Na vannak részleteink.
4: A szönyeget, alásöpörte, és letakarta.
3: Vannak részleteink, kicsit érintettétek például ezt a szembenézést is. Nézzük meg az első részletet a volt miniszterelnök beszédéből, és aztán folytatjuk.
6: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik tavasszal a változás mellett szavaztak, nem hiszem, hogy a hatalommal való visszaélésre szavaztak volna. Azt hiszem, hogy többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak. Meg kell értenünk a választók döntését, egy vereség után mindig önkritikusan kell nézni a világot. De erre sajnos nem sok időnk maradt, mert most Magyarországon veszélybe került a szabadság. Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltanunk.
3: Tehát fontos hát a szembenézés, és kész, fontos az önkritika.
4: Kész. Tehát a kör bezárult, kritikára sosincs idő, még akkor sem, amikor tavaly 4/5-ös győzelmet mondtunk, itt ezen a helyen 4/5-ös pólóba. Mert ellenállási politikára kell váltani, és igazából a beszéd is ilyen szempontból ügyesen fejest ugrott az aktuál politikába, így mit a múlttal bibelődni, most az elkövetkezendő 133 napra kell koncentrálni, meg az ellenállásra, meg az önkényre. Ez nyilván a sajátjainak így keretezte.
5: Ez nagyon érdekes, az a nincs idő foglalkozni.
4: Hát arra sosincs a kritikálat.
5: Hát több mint három hónapja volt a választás. Ha ide most leülünk, veszük ezt a papírt, amire kijegyzeteltem Orbán Viktor mondatait, ezért van itt előttem, ha megfordítom az üres a másik oldalra, az a feladat, hogy mondjuk meg, hogy miért kapott ki a Fidesz, akkor legalább 40 érvet itt össze fogunk gyűjteni, hogy miért kapott ki a Fidesz. Most Orbán Viktor, aki azért a politikában jártas, nyilvánvalóan ezt a munkát hát nem háríthatja el, nem vetheti le magáról, nem mondhatja, hogy erre nincsen szükség, hanem nyilvánvaló, hogy ő valahogy arra vár, hogy valami történjék, valami olyan történjék, amit ő nemzeti ellenállásnak hív, na de a nemzeti ellenállásnak az egy alapfeltétele, hogy a nemzet az iszonyatosan zavar engem, mert a nemzetet nem sajátíthatja ki ezt a fogalmat. De most megint így tett ebben a beszédben, mintha ő lenne a nemzet, mintha a Fidesz lenne a nemzet, mintha az ott lévők lennének a nemzet. Nem, a nemzethez hozzátartoznak a liberálisok, baloldiak, és így tovább mindenki. De mi van akkor, ha a nemzet nem akar ellenállni? Minek akarna jelenleg a nemzet ellenállni? Bő két hónappal a kormány megalakulása után, ő már számon kéri két hónappal a kormány megalakulása után a gazdasági sikereket, és egyébként a beszédében egy ilyen, én úgy vettem ki, hogy ő tulajdonképpen a 2010-től 26-ig tartó időszakot, talán az utolsó négy évet nem annyira, de a többit, azt maga a gazdasági csoda időszakának tartja. De hát már elnézést, hát azért az Európa rekorder infláció, az államháztartási hiány mértéke, a kitett gazdaság a német autóiparnak és a kínai akkumulátorgyáraknak, a haza nem hozott pénzek, tehát minden arról szól, vagy szólt, hogy gazdaságilag ez az ország nem volt rendben. És ő meg egy fordulattal azt mondja, jó, az sikeres volt, és a hívek valószínűleg el is hiszik, hogy sikeres volt, és ez a kormány pedig bele fog bukni, mert nincsen gazdasági kormányzás. Honnan tudja, hogy nincs gazdasági kormányzás? Miből ítéli ezt meg?
4: Ez az egyik, a másik pedig, amit szerintem reálisan érzékel, az, hogy a Magyar Péter nagyon impulzív politikájából és állandó reagáló képességéből és készségéből, valamint majd talán esik szó erről is, a köztársasági elnök jelölti affér, az azt mutatja, hogy a nagy hibázás bármikori lehetősége benne van Magyar Péterbe, a személyiségbe. Na de erre várni, ez igaz,
3: hát hogy attól, hogy mondjuk hibázik nagyot, hibázik, kérdés, hogy attól még visszamennek-e a Fideszhez.
4: Így van, na de erről van szó. Tehát, hogy abból azt következtetni, hogy akkor az országnak erre, hogy mondjam, Gyurcsány Ferenc is számíthatott. Na majd egyet nagyot hibázik az Orbán, és akkor majd úgyis visszajövünk. Vagy, szóval erre lehet, ilyen van a politikában, de most egyre inkább záródnak azok a kapuk, amelyek őt visszaengedik. Hogy ez alkotmányosan helyese vagy sem, arról lehet vitázni. A köztársasági elnök elmozdításának módjáról is lehet vitázni. De feltétlenül ebből levezetni azt, hogy akkor egy bojkott majd sikeres lehet, és amellé, hogyha jön majd egy nagy hiba, akkor itt vagyunk mi. Más szerintem most nem mondhat, ilyen értelemben ezt ügyesen mondja, de ez menekülés a szembenézéstől. És egy kínálat arra, hogy akkor hát valamit, azért jöttetek, hogy mondjak valamit, ellenállunk.
3: Ellenáll. Mi egyébként hogy fordítjátok le ezt az ellenállási politikát? Te már megírtad a 24-en, majd mindjárt elmondod, hogy ez miért zsákutca, Tibor, te hogy látod?
5: Ellenállási politika az akkor tud lenni, hogyha az emberek zsigerileg azokat a dolgokat, amik történnek, negatívan ítélik meg, és ez kumulálódik bennük. Tehát amikor azt mondják, hogy a jogi keretek nem helyesek, ahogy az túl van esetleg misztifikálva, vagy ahogy azzal él ezekkel a jogi keretekkel a Tiszapát. Amikor a bőrükön érzik, hogy a gazdasági történések rossz irányba mennek. Amikor azt gondolják, hogy a rendszer úgy működik, hogy nem enged másokat, nincs szólásszabadság, nem mondhatják el az emberek a véleményüket. Tehát ellenállást akkor lehet építeni, amikor ezek egyszerre jelen vannak, ezek kumulálódnak, széles társadalmi tömegek érzik feszítő módon azt, hogy hát ez így nem jó, de közben meg azt látjuk kutatásokból, hogy körülbelül az emberek kétharmada azt mondja, hogy jó irányba mennek a dolgok. Tehát ez egyáltalán nincs meg ez a hangulat, amiről Orbán Viktor beszél, tehát hogy szerintem ez az ellenállás, akkor lehet hirdetni ellenállást. Tekintsünk el a nemzeti szótól, ha ellenállást akarok hirdetni, akkor szerintem az a helyes, hogyha kiszélesítem a mondandómat, tehát szólok mindenkinek, és próbálom összeterelni, amit ő valami inkubátorházként próbált meg csak egy ilyen szlogenként megfogalmazni, de mégis az üzeneteim azok olyanok, hogy több társadalmi rétegnek szólok. Én meg azt láttam ebben a beszédben, hogy befelé beszél, tehát hogy szűkíti a teret. Tehát csak arról beszél, hogy ők milyen jók voltak, és milyen jók lesznek, és egyébként meg nagyon várják, hogy egyszer majd ölükbe hújjon a hatalom. Ez a minél rosszabb, annál jobb típusú megközelítésmód, hogy várjuk, pillanatokon belül olyan összeomlás lesz, főleg gazdasági, egyébként mindig óvattal figyelem Orbán Viktor gazdasági megnyilvánulásai, a gazdaságról szóló megnyilvánulásai, mert szerintem sem a kormányzása nem adok ott arra, hogy ennek a területnek a legnagyobb jártasaként fogalmazzuk őt meg. Tehát, hogy ő valahogy azt nem nyitni próbált, hanem zárni próbált, és szerintem ez az ellenállással teljesen szembe megy, és akkor a Péterre majd elmondja, mert ez nagyon érdekes volt egyébként, amit ma írt.
3: Igen, te három pontban ezt összefoglaltad, és azt mondtad, hogy ez az ajánlat, ez tulajdonképpen zsákutca, amit Orbán Viktor ajánl.
4: Igen, de mielőtt erre csak röviden kitérnék, a logikáját értem. Tehát Orbán 2006-ban azt tanulta meg, hogy még Kossa Lajos is azt mondta, hogy már valószínű nem lesz következő alkalommal miniszterelnök jelölt Orbán Viktor, és rá jött a Balaton összödi beszéd, jöttek az őszi események, és minden megfordult. És azt tanulta meg, hogy a politika bizony nagyon gyorsan forgandó, hogyha megfelelőképpen készülünk rá, akkor készen kell állni, ahogy akkor készen álltunk, úgy kell most is készen állni. Formál logika szerint igaz, de más a helyzet. Tehát az az ellenállás, amiről ő beszél, az ellene fogalmazódott meg a társadalomban. Ezt ő nem tudja elmondani a jelenlévőknek, a közönségének, és a megmaradt, majd Tibor megmondja, hogy 1 millió 2 vagy 1 millió 5 körüli, mert nem 2,5 millió, az már régen nincs, elpárolgott, ezzel sem akartak szembenézni, hanem hogy akkor majd készen kell állni. Na de hát közben záródnak közjogi kapuk. Közben alkotmányosan ki van tiltva a miniszterelnökségből. Mindaz, amire ő azt mondta, hogy ezt most hagyjuk is, mert ez majd bűncselekmény lesz akkor, amikor visszajövünk. És ugye látszólag a közönsége nagyon tapsolt ennek. Csak akkor azt kell reálisan megkérdezni, de ennek mennyi az esélye? És ennek az esélye napról napra fogy, hogy egy olyan kétharmad jöjjön majd, amelyik eltörli ezeket a törvényeket, és újra lehetővé teszi, hogy Orbán Viktor visszajöjjön a hatalomba. A közösségének jó volt, az ellenállás, illetve a bojkottal kapcsolatban, mert ugye erre kérdeztetek rá, a bojkottot abból vezeti le, hogy minden illegitim, ami Súlyog Tamás elmozdítása után történt. Ugye ez a három pontom az volt, hogy Súlyognak három lehetősége volt, az egyik, hogy nem írja alá, alkotmánybíróságnak küldi. Belátta, hogy az alkotmánybíróság tehetetlen, illetve a csomagban rá vonatkozóan is van változtatás. Nem írja alá, lemond és hagyja a következő tiszás, ideiglenes köztársasági elnöknek. Vagy aláírja, de akkor ez azt jelenti, hogy a dilemmát, amit még a TASZ is megfogalmazott, az Amnesty is megfogalmazta, hogy ezzel bizony komoly problémák vannak, erre Súlyog Tamás tett pontot, pecsétettet. Azt mondta, hogy ez egy releváns dilemma, de az aláírásommal azt mondom, hogy ez dőljön el, és ez jogszerű. Na most ebből levezetni a bojkottot, és a kvázi jogi ellenállást, az lehetetlen, vagy fából vaskarika. Egyébként történelmileg is a magyar bojkottok és a környező országoknak a bojkottjai mind olyan kacskára sikeredett, hogy aztán utána a bojkottot hirdető lásd Vučić elleni bojkott, mind azt eredményezte, hogy egyre szűkült a politikai cső, és aztán kénytelen kelletlen vissza kellett menni, és rosszabb helyzetben voltak a bojkottot hirdetők, mint a bojkottot meghirdetése előtti állapotban. Erről szólt az írásom. Tehát, hogy logikailag sem oké a semmibe vezető út, ami most ki van jelölve, mint akkor bojkott.
5: Nem csak egy mondat ez a bojkotthoz, hogy a választópolgárok azt szeretik, ha politikusok dolgoznak és értük tesznek. Tehát az a típusú megközelítésmód, hogy nem csinál valamit a politikus, az szerintem nagyon a visszájára üt. Tehát mindaz, hogy ez a kivonulás a parlamentből, nem vesz részt a döntéshozatalba abban az esetben sem, hogyha erre módja van, az azt a látszatot kelti, hogy ő nem akar tulajdonképpen Magyarország ügyeivel foglalkozni. A választó már csak ilyen. Ő azt kedveli, hogyha valaki az ő életért valamit tesz. Ez fontos.
4: Egy kiegészítés. Vagy akkor, amikor morál inszenitinek tartja, ahogyan Gyurcsány Ferencet morál inszenitinek tartották, és a győzelmét, hazugságon nyugvó győzelem, hazudtunk éjjel-nappal, ezt még be is vallja, aztán jönnek az események, és ezzel nem akarunk érintkezni. Ott van egy morális tartalom, amelyet a választópolgár lélektanilag ezzel tud azonosulni. Én úgy látom, hogy egyszerűen most téves az a hit, hogy valamivel úgy tud azonosulni a maga táborán kívüli nagy tömeg, hogy ez morál inszenitinek legyen, nem az ő világukban, hanem az egész
3: politikai piacon. Ráadásul azért is nehéz, és akkor jöjjön a következő részlet, mert hogy tudjuk, hogy honnan jön Magyar Péter. Nézzük meg ezt a részletet, amiért elnézést is kért a miniszterelnök.
6: Önöknek, a saját szavazóinknak be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez. Közülünk jött, és az akkor is igaz, ha mindig is a Fidesz legrosszabb részéhez tartozott. Ezért Magyarország most józan kiegyensúlyozottság helyett álmokfutást kapott.
3: A Fidesz legrosszabb részéhez.
5: Nagyon, szerintem ezek a morális kinyilatkoztatások egy olyan politikai helyzetben, amikor van egy párt, ami kétharmadot szerzett. Maga Orbán Viktor is arról beszélt nagyon sokszor ebben a szombati megnyilvánulásában, hogy 3,5 millió szavazója volt a Tiszának, egyébként nem is volt ennyi, de hát a számokkal...
4: Hát nagyvonalú volt.
5: Nagyvonalú volt, igen, és a Fidesz esetében is nagyvonalú volt. Tehát, hogy ebben az esetben szerintem ez a politikai realitás érzék hiánya. Azon gondoltam, hogy ő most dicsekszik, vagy panaszkodik. Tehát ő tényleg elnézést kér ezért, vagy valahogy azt próbálja elhitetni. Hát tulajdonképpen még a mostani miniszterelnök is közülünk való, de abban a pillanatban megváltoztattam persze az álláspontot, amikor ezt az utolsó mondatot hozzátette. Szerintem nincs ennek ideje, tehát rosszul méri föl, és ez megint az a helyzet, hogyha ő valamilyen nagyobba gondolkodik, és azt gondolja, hogy a Fidesz brand az már nem jó, és ki kellene építeni valamilyen, hogy mondta, faiskola, inkubátorház, ezeket a szavakat használta, tehát valami olyan mozgalmat, egy olyan nagyobb egységet, ami magába foglalja mindazokat az embereket, akik sérelmet szenvednek a Tisza kormány alatt, akármilyen módon, akár csak egzisztenciálisan gazdasági döntések következtében, akkor szerintem az nem egy jó magatartás, politikai magatartás, hogyha azt a miniszterelnököt, amelyik mögött ekkora felhatalmazás van, és a választások óta ez nem csökkent, hanem növekedett, egy ilyen morális megsemmisítő mondattal próbálja meg eltüntetni a politikai palettáról. Ez szerintem egy józan gondolkodás Orbán Viktor, akinek jó politikai érzéke, ezt nem tette volna. Szerintem elveszítette tulajdonképpen a talajt a lába alól. Sok mindenről beszél, próbálkozik csapdosni is, próbálja fölvenni tulajdonképpen a kesztyűt azokkal a mondatokkal, amit Magyar Péter mond esetleg a Fideszről, de szerintem ez egy nagyon rossz út.
3: Összességében a legnagyobb kérdés, hogy mire volt ez a beszéd alkalmas, tehát megerősíti a híveket, kijelöli az irányokat, mutatja Orbán Viktor visszatérését, tudott-e bármilyen erőt mutatni ez a beszéd, amit azért nagyon sokan vártak?
4: Én úgy gondolom, hogy ez egy kényszer beszéde volt Orbánnak. Tehát olyan nincs, hogy tusnád fürdő, az karácsony előtt van, decemberben rendezzük, és még akkor egy kicsit várunk, hogy érlelődjenek a mondások, vagy menjen a politikai idő, és akkor abban majd meglátjuk, hogy, hogy hogyan tudunk mozogni, és erre az eseményre pedig ennyivel készült, ennyit is tud, szerintem most sokkal többet ő sem tud, tehát nincs más tudása birtokába, hogy nincs más keretezési lehetősége, csak ennyi. Nem mondta, hogy akkor újra polgári körök lesznek. Semmi, magáról nem beszélt. Tehát nem mondta, hogy jövőre, ha letelt az az év, amit magamnak szabtam, akkor, vagy ebben az évben azt kell csináljuk, hogy. Hanem egy ilyen nagyon általános dolgot mondott, megúszta, a közönsége megtapsolta, ez a részlet volt az, amire mondtam, hogy felemelte, elmondta, hogy mik a hibák, hazugságok, fiatalok megtévesztése és jobb gazdasági ajánlat, és hát amiért elnézést, és akkor ezzel visszazártam.
5: Nem csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy ő adósságot törlesztett. Őtőle nagyon várták azt a hívei, hogy mondjon már valamit, és jelöljön ki valami utat. Ő nem szólalt meg úgy igazán a parlamenti választások óta. Nem volt olyan beszéde, amiben a meglévő híveknek, vagy esetleg ennél nagyobb közönségnek elmondta volna, hogy milyen irányt szeretne szabni.
3: Hát volt, csak nem le. Tehát én arra gondolok, hogy azért azt mondta, hogy őszre itt készen kell állni, mert hogy ősszel itt
5: volt kongressz. Kongresszus volt, persze. De ugye abban nem volt egy olyan típusú irányszabás, mint azért 5 pontban itt felsorolt valamit, tehát azt is mondta, hogy meg kell védenünk egymást, ki kell állni vitázni és megvédeni a 16 évnek, sőt a 20 évnek az értékrendjét, az értékeit, mert mennyi ott csináltunk. Tehát voltak már olyan mondatok, amik arra vonatkoztak, ami kicsit több volt annál, mint hogy ma jön az ősz és forró ősz 133 plusz egy nap múlva. Nem tudom, honnan kell mérni, a parlamenti választásoktól, vagy a
4: parlamenti választásoktól.
5: Majd akkor kiszámjuk, tehát ő ezzel adós volt szerintem a közönségének, annak a közönségnek, amelyik elkezdett fogyatkozni, amelynek, egy olyan közösségnek, amelynek a vezető politikusai az elmúlt hetekben többen távoztak, tehát tulajdonképpen megpróbálja még, ez egy kármentés volt, megpróbálja menteni a menthetőt, hogy ez a Fidesz nevű konglomerátum, ez ne essen tovább szét.
3: Egy mondatra maradt időnk, medián felmérés, nem engedlek ebben ezeket, hogy azt ne értékeljétek. Ez az első felmérés, illetve a publikuszi, ahol megtorpanás látszik a Tiszánál. Ti minek tudjátok ezt be? Tényleg egy-egy mondat, hogy a teljes népességben májusban 61%-on volt, most 57%, ez is nagyon-nagyon magas, de először csökkentek 3-5%-ot. Az államfőjelölés miatt lehet ez, ahogy mondják többen, vagy nem csak egy ügy, hanem több ügy is akár, vagy a benzinár például.
5: Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem kell ezeket a számokat túlértékelni, ezeket a különbségeket. Én egy olyan kutatást tettem közé a múlt héten, ami a Polgár Judit féle jelölés előtt zárult, tehát 20-án zárult, akkor még nem volt ügy, tehát abban nem látszottak ennek nyomai. Ha ebben látszanak nyomai, akkor azzal a feltételezéssel kell, hogy éljek, hogy ez a nagyon pici mozgás, ami lefelé tart, az mindenképpen ennek az ügynek a szerencsétlen Tisza általi és Magyar Péter általi szerencsétlen kezeléséből fakad.
4: Szabó Andreának volt egy kiváló mai bejegyzése, ami pont azt mutatja ki, hogy érdemben nincs itt semmi látnivaló, csak a rövidsége miatt mondom, és hogy a felfokozott politikai érdeklődés után ez egy teljesen természetes folyamat, de biztos, hogy benne van az, hogy hogyan kezelte és hogyan kezeli az államfő jelölési procedúrát Magyar Péter, és nagyon jól mondja, hogy a magyar választó azáltal, hogy most tömegébe csapódott a politikához, tömegébe is figyeli. És sokkal szenzitívebb, ugye ezt mondja az Andrea, ilyen watching dog effektusnak, tehát hogy sokkal érzékenyebben figyeli, és hogyha kevésbé találkozik a tetszésével, akkor azon nyomba büntet is. Ez az, amire egyébként Orbán helyesen utalt, hogy lehet nagy tévedés, de ez... Ha folyamatábrát nézünk, akkor majdnem mindenütt ugyanez figyelhető meg, vagy ez egy természetes folyamat.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.

elmélet, ez bent lángol. A béke nem üres szó, hanem egy széttépett vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat. Nyugodtnak lenni, mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A Balaton szóba került az imént, és egy korábbi cikkben, már nyár elején azt mondták az ottani szakemberek, hogy például az ottani munkaerőhiánynak az az egyik oka, hogy nincsen szakács, mert megszűnt az OK és képzés. Erről is fogunk beszélni Mendrei László oktatási szakértővel. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: De előtte azért mindenképp kérem, hogy értékelje ön, hogyan látta az idei felvételi ponthatárokat, mit gondol az idei felsőfokú oktatásról.
3: Ahogy én olvastam, az elmúlt időszak legmagasabb számú jelentkezése történt meg a felsőoktatásba, és pozitív meglepetés volt számomra, hogy 495 pont volt valamelyik tanári szakra a bejutási küszöb, ami azt jelenti, hogy hát ugye én hazabeszélek, a pedagógus pálya, remélem, hogy felértékelődik, és azt meg még inkább remélem, hogy azok, akik jelentkeztek, azok miután elvégezték, felvették őket, és elvégezték az egyetemet, a közoktatásban fognak részt venni a Magyarország munkájában. Nagyon fontos, hogy minél több fiatal kerüljön a pályára, hiszen sajnos a pedagógus szakma jelentős mértékben előregedett.
2: Hát ennek a hatása csak jó pár év múlva érezhető.
3: Hát ez természetes, de hogyha nem kezdjük el ezeket a hatásokat évről évre beépíteni, illetve ezeket a lehetőségeket beépíteni a közoktatásban, akkor bajban leszünk, mint ahogy bajban voltunk idáig is, hiszen Rétvári úr azt hiszem az elmúlt tizen, nem tudom hány évben volt ő államtitkár, minden évben elmondta, hogy soha ennyien, és soha ekkora presztízs, és meg, már megint béremelés, de ugyanakkor soha nem beszéltünk, hogy valójában hányan állnak pályára, miután elvégezték a képzést, és utána mondjuk 10 éven belül hányan maradnak ott. Tehát ez rendkívül fontos, a pályakövetés, illetve hát a bérkövetés is, annak az inflációnak, illetve az azt meghaladva történelmi emelkedésnek is rendkívül fontos szerepe van. Nagyon sok más tényező mellett is természetesen.
2: Most ugye a tanárokat említjük, de az óvodapedagógusoknál ugyanez a hiány volt tapasztalható az elmúlt években, és akkor itt át is tudunk kötni szerintem a másik témára, mert hogy sok kritikát kapott a rendszer azzal kapcsolatban, hogy most már óvodapedagógus igazából bárki lehet, aki elvégez egy 2-3 éves szakképzést, ugyanazzal a fizetéssel, mint akik korábban egyébként felsőfokú végzettséggel rendelkeztek. Megoldás lett ez egyébként arra a szakember hiányra?
3: Hát, mit látjuk, a számokat nem lett megoldás természetesen. Nem beszélve arról, hogy azt gondolom, hogy a nevelésnek, az oktatás nevelésnek a lehető egyik, nem, a lehető legfontosabb szakasza az a 3-10 éves korig terjedő életkori szakasz, a gyerek óvodáskora. Az elmúlt kormányzatnak a rendelkezései közül a kötelező óvodáztatás 3 éves kortól történő kötelező óvodáztatás az egyik szerint a legjobb intézkedésük volt az oktatást illetően, de mindenféleképpen gondoskodni kell arról, hogy ezek a gyerekek megfelelő képzést kapjanak az óvodában is, megfelelő nevelést, képzést, és az iskolában megfelelő képzést és nevelést kapjanak. Alsó tagozatban, aztán meg majd később is. De ezzel alapozzák meg a 3-10 éves kori történő fejlődéssel talán az egész életpályájukat.
2: Ez is egyfajta szakképzés, amit elvégezhetnek ugye az óvodapedagógusok, és sok más van mellette, amelyek elvileg kiváltották az OKS képzéseket. Most már eltelt egy pár év, lehet értékelni, hogy egyrészt az OKS rendszere mi volt a baj, vagy mi volt az előnye, és a mostani szakképzéses felnőtt oktatásos rendszer az helytálló-e? Ön hogyan gondolja szakmailag?
3: Hát azt gondolom, hogy egy-egy ilyen rendszer értékeléséhez azért egy hosszabb távú visszatekintés szükséges. Az OKS szakképzés nem olyan régen szűnt meg, és vette át a helyét az, ami most van. Én azt gondolom, én remélem, hogy ez egy szerencsésebb képzési forma ez. Az OKS szakképzés az nagyobb degradálta azokat a szakmákat, amiket így meg lehetett szerezni, hiszen az, aki végigjárta a úgynevezett szamárlétrát az oktatáson belül, és eljutott oda, hogy esztergályos maros óvónő legyen, vagy esetleg pedagógus, az joggal mondhatta azt, hogy na de kérem szépen, hát, hogyha itt egy 3 hónapos, vagy akár egy fél éves, egy éves képzésen meg lehet szerezni ugyanazt a diplomát, ugyanazt az oklevelet, ugyanazt a végzettséget, ugyanazt a fizetést, mint amit én kapok, akkor nem látta értelmét érte az, aki így felháborodott. Én ezt fontosabbnak tartom, ez a mostani lehetőség, ami kibontakozóban van, de hát ez csak egy lehetőség, értelemszerűen meg kell várni, milyen lesz a puding, amit megkóstolunk.
2: Igaza lehet azoknak a szakembereknek, elsősorban mondjuk gazdasági oldalról, vagy turizmus oldalról érkezik olyan kritika ezzel a szakképzéses rendszerrel szemben, hogy például nincsen szakács. Ennek köszönhetően, na ezért van munkaerő hiánya Balatonon.
3: Hogy mennyi szakácsot képeztek az utóbbi években, és mennyit nem, azt nem tudom. Az, hogy milyen rengetegen mentek el külföldre, többek között én családomban is szakács, hiszen sokkal magasabb fizetést kap, hát nagyjából 1000 kilométer arrébb Ausztria és Svájc határa lévő kis faluban, mint itt Budapest egyik legmenőbb éttermében, kapott annak idején, hogy is hívják el főszakácsként, ha van ennek valamit, nem itt eszembe, séfként, igen. Ezt is érdemes átgondolni, és én elhiszem, és tudom, megtapasztaltam, voltam a múlt héten a Balatonon, hogy nagyon kevés szakember van, rengeteg diákmunkás, akik értelemszerűen nem tudják azokat a tudásokat pótolni, ami hiányzik ezekből a munkahelyekről. Ez is egy hosszú távú megoldás, mindenféleképpen a munkakörülmények javítását, illetve a béreket kell emelni. Na most az, hogy megszületik egy központi béremelési javaslat, törvény, egyesség, nem tudom micsoda, az nem feltétlenül biztosítja azt, hogy jövőre mondjuk Csopakon, ahol én voltam, ott lesz megfelelő számú szakács.
2: Maradjunk még akkor a szakképzésnél és a felnőtt szakképzésnél. Hogyan látja egyrészt külföldhöz képest, mennyire trendi az, hogy élethosszig tartó tanulásban vagyunk, vagy akár az, ami meg nekem sok ismerősöm teszi, hogy egyszer csak 40 pluszosan teljesen újra kezd mindent, és tanul egy teljesen új szakmát.
3: Hát az, hogy mennyire trendi Magyarországon ez a életközepi szakmaváltás, illetve pályaváltoztatás, az arról nem sok tapasztalatom van, az élet fogytig, vagy az élet hosszítart a tanulás hasznosságáról viszont vannak tapasztalataim, világéletemben is azt gondoltam, muszáj mindig tanulni, tehát nincs olyan, sem egy ápolónőnél, sem egy pedagógusnál, sem egy autószerelőnél, hogy én most akkor már minden tudok itt a tudás a birtokomban, hiszen olyan szinten megy el mellettünk a világ, hogyha nem figyelünk oda, hogy egész egyszerűen lemaradunk, és lehet, hogy akkor már nem lesz lehetőségünk arra sem, hogy 40-45 éves korban új szakmát tanuljunk, mert képtelenek vagyunk azoknak az ismereteknek az elsajátítására, amire szükség van, úgyhogy az élet hosszig tartó tanulást azt mindenféleképpen fontosnak gondolom, és ahogy Lannert időt ismerem, ő is hasonlóképpen gondolkodik ebben, és remélem, hogy ez a minisztérium, illetve hát az oktatás munkájában is meg fog jelenni.
2: Végszóra akkor a közoktatásról is kérdezném, mindjárt indul az iskola, sok szülő örömére és sok gyermek bánatára. Milyen évre számít a közoktatásban? Mennyiben lesz mondjuk könnyebb a pedagógusoknak?
3: Hát akkor, amikor én még aktív pedagógus voltam, mindig bosszankodtam, amikor egy július végén, augusztus elején megjelentek a Vissza a suliba felütési plakátok, hiszen akkor még mindig elég sok volt hátra, de komolyra fordítva a szót. Olyan nagyon jelentős változásokra, natváltásra, egyebekre nem nagyon lehet számítani. Azt, hogy a pedagógusok szabadabban tudnak dolgozni, szabadabban tudnak tankönyveket választani, így utólag, mert akkor, amikor megjelent ez a rendelkezés, akkor már elküldték az iskolákból a tankönyvrendeléseket, de én azt gondolom, hogy ezek után remélem, hogy ezek után lehetőség lesz olyan könyveknek a megrendelésére, amik eddig gyakorlatilag tiltva voltak. Igaz, hogy ezek nagy valószínűséggel a szülők pénztárcájának a terjére, de hogyha a szülők fontosnak tartják, és azt gondolom nagyon sok helyen nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekeik megfelelő képességeket sajátítsanak el, akkor sajnos kénytelenek lesznek a pénztárcájába nyúlni, hogy olyan tankönyvekből tanulhassanak a gyerekek, amik az aktuális tudást a lehető legmagasabb szinten tudja átadni, bár ehhez nem csak a tankönyv szükséges, hanem maga a pedagógus is. A pedagógusok pedig azok adottak. Most itt ebben, ahogy már az előbb említettem, előregedett pedagógus társadalomban jelentős változásokat csak hosszú távon lehet elérni. Eszembe jött szegény Beke Katának a mondása, akivel még a PDS-ben találkoztam, hogy a pedagógusok kedvenc jelszó, szóval csak reformot ne. Tehát annyi reformot éltünk át, meg éltek át, hogy ettől a reform az a közoktatás területén nem feltétlenül egy pozitív hívószó.
2: Mendrei László, köszönöm.
3: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A KDNP akkor a legértékesebb, ha saját arcélét mutatja, és minden verzióra készen áll, jelentette ki tusványosan Semjén Zsolt. A pártelnök szerint, míg a Fidesz egy nagy gyűjtőpárt, addig világnézeti pártként speciálisan a KDNP-re tartozik például a magzatkorúak védelme, a szívhangrendelet melletti kiállás. Hogy miként kezdődhet a Fidesz és a KDNP szétválása, azt Latorcai Csabától kérdezzük.
2: Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, parlamenti képviselője a vendégem. Jó estét kívánok,
3: köszöntöm. Jó estét kívánok.
2: Ugye eredetileg tusnádfürdő miatt hívtuk, de hát ma a rendkívüli parlamenti ülésnap volt. Kezdjük ezzel, két kérdés ezzel kapcsolatban. Alkotmánybírót választottak, ugye a Tisza jelöltje Zónevend Pál volt, és ő lesz az új alkotmánybíró. A KDNP is kivonult? Nem szavaztak?
3: Igen, de a kivonulásunk az alapvetően annak szólt, hogy példátlan skandalum történt az ülés kezdete során. A miniszterelnök az egyik képviselőtársunkat gyakorlatilag börtöntölteléknek titulálta, és akkor, amikor meg akarta védeni magát, akkor az ülésvezető elnök megvonta tőle a szót. Nem adott lehetőség, nem hogy megvonta, belefojtották a szót, nem adtak lehetőséget arra, hogy meg tudja védeni magát. Szerintem alapvető követelmény, különösen a parlamentben, ami a szólás szabad jogára épül, alapvető követelmény, hogyha az embert alapvető egzisztenciális kérdésekben megtámadják, akkor adják meg rá a lehetőséget, hogy megvédje magát.
2: Ha a miniszterelnöknek nincsen időkorlátja,
3: legalább azt a két percet, ami a házszabályban van, azt biztosítsák, és ez ma nem történt meg.
2: Ha ez megtörténik, és megkapta volna a szót, akkor bent maradnak?
3: Az ülés további részén bent maradunk.
2: Tehát akkor szavaztak volna.
3: Az alkotmánybíró választás azért ennél egy komplexebb kérdés. Az alkotmánybíró személye egyébként a kereszténydemokrata néppárt számára akár elfogadható is volna. Úgy indultunk neki egyébként az alkotmánybíró jelölt választásnak, hogy azt is mondanám, nem tudtuk, hogy melyik kezünkbe harapjuk. Zónevend Pál egy kiváló, szakmailag minden szempontból alkalmasnak mutatkozó jelölt, még akkor is, hogyha az elmúlt hónapokban bejelentkezve a Tisza párt igazságügyminiszter jelöltjének, akkor, amikor igazságügyminiszter kerestek, akkor azért egy nagyon érdekes alkotmányjogi fejtegetést tett le az asztalra, de egyébként az egész életműve alkalmassá teheti az alkotmánybírói poszt betöltésére is. Siffer András jól lehet ideológiailag igen távol áll a kereszténydemokráciától, de a jogállam iránti oldhatatlan elköteleződése szintén olyan, ami támogathatóvá teszi.
2: Tehát az egész probléma, megszavazták volna?
3: Az egész probléma abból áll, és ez az, amiért nem akartunk ehhez a kutya komédiához csatlakozni, az, hogy álláspontunk szerint az a döntés, amivel kirúgták Hende Csabát az alkotmánybíróságról, ez alkotmányellenes, tehát a mi felfogásunk szerint alkotmányellenesen kikényszerítették, erőszakkal eltávolítottak egy alkotmánybírót. Ennek a megítéléséről még nem határozott az alkotmánybíróság, legalább ezt várták volna meg. 60 nap áll az országgyűlésnek rendelkezésre, hogy megválasszanak egy alkotmánybírót. Mi a viharért kellett 3 nap után alkotmánybírót választani? Erre vonatkozóan van egyébként elképzelésünk, hogy miért volt annyira sürgős Zónevend Pálnak a megválasztása. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy... Ja, hogy miért? Mert egy másik jogellenes intézkedéssel az alkotmánybíróság elnökét is eltávolították. És mi azt halljuk, hogy igencsak zajlik az alkotmánybíróknak a megdolgozása, hogy most megválasztott alkotmánybírót válasszák meg, még augusztus folyamán az alkotmánybíróság elnökének, míg hogyha az országgyűlés kivárta volna normál menetben a 60 napot úgy, ahogy demokráciában illik, és ezzel lehetőséget biztosítanának arra, hogy érdemi társadalmi vita folyjék arról, hogy milyen alkotmánybírót választanak, akkor nem ért volna oda az alkotmánybíróság elnöki posztjára a Tisza párt korábban castingolt igazságügyminiszter jelöltje.
2: A Tusnádfürdő egy beszélgetésen vett részt, az volt a címe, hogy mi történt tavasszal Magyarországon, látvány, kormányzás vagy valóságshow, mi történt tavasszal, ön lát-e szembenézést, mert Orbán Viktor most is azt mondta, hogy fontos a szembenézés, de hát most erre nincs idő, nem itt van ennek az ideje, az ellenállásnak van itt az ideje.
3: Korábban is, most is azt mondtam, én a Kereszténydemokrata Néppártnak vagyok az ügyvezető alelnöke. Én a Kereszténydemokrata Néppárt nevében tudok nyilatkozni. Nálunk elindult egy folyamat, nem most, nem a Tusnádfürdő kapcsán, hanem korábban, hetekkel ezelőtt, amelynek eredményeképpen összeállt egy helyzetkép és jövőkép címet viselő dokumentum, amiben elemezzük a választáshoz vezető folyamatokat is, és egy utat is kívánunk a KDNP elé állítani, amit célra vezetőnek tartunk ahhoz, hogy a kereszténydemokrata értékeinket a lehető leghatékonyabban tudjuk, még így a 21. században is bemutatni a társadalom felé, hogy egy olyan ajánlatot tudjunk megfogalmazni a magyar embereknek, ami vonzó tud lenni.
2: Jó, tehát a Fidesz majd szembenéz valahogy a választás eredményével, vagy nem néz szembe, ön szerint a KDNP-nek önállóan kell ezt megtennie, akkor úgy látja, hogy ezt megtették ebben a 20 oldalas anyagban, ami egyébként elvileg nem nyilvános, gyakorlatilag meg az.
3: Ez a folyamat zajlik. A folyamat végén egyébként nyilvánosságra is fogjuk hozni. Most a párton belül zajlanak az egyeztetések, várjuk a párt tagjainak a véleményét, észrevételeit, és augusztus 30-ára hirdettünk egy olyan kereszténydemokrata napot, annak keretében országos választmányi ülést, ahol dönteni lehet arról, hogy merre haladunk tovább, és ennek keretében egyébként a párt vezetése arra tesz javaslatot, hogy tartsunk időközi tisztújítást is a párt egészen a legalapvetőbb sejtjeitől egészen az országos
2: tisztítása. A jövő mindjárt még egy picit a múlt. Mi volt ön szerint a KDNP alelnöke, ügyvezető alelnöke, tehát azt meg tudja mondani akár a saját véleményét is, a KDNP legnagyobb hibája, amit az elmúlt 20 évben elkövetett. És azért kérdezek 20 évet, mert ha én jól emlékszem, akkor 2002-ben indultak önállóan, 2006 óta nem.
3: Igen, 2006 óta szövetségben indultunk a választásokon a Fidesszel, hogy a 2006-os és a 2010-es választáson a legfontosabb motiváció az az volt, hogy a Gyurcsány kormányt váltsunk le, és azt követően pedig az volt a célunk, hogy minél inkább kereszténydemokrata kormányzás valósuljon meg. Az, hogy mik vezettek a választási eredményhez, ezt még Tusnádfürdőn is egy kerekasztal beszélgetésen elmondtam, hogy nem lehet mondani, hogy ez vagy az volt a legnagyobb hiba. Sok tényező vezetett
2: oda, ahova vezetett. De várjon egy picit, mert most nem azt kérdeztem, hogy a választási vereségnek most mi volt az oka, amiben szövetségben indultak, hanem hogy a KDNP, a pártja, miben követt el az elmúlt 20 évben a legnagyobb hibát. Ez egy picit más, mint mostani.
3: Először is azt szerintem megint, azt külön kell választani, tehát hogy a KDNP az mégiscsak ebben a szövetségben a kisebbik testvér volt, a kis testvér volt, tehát nem hordozhatjuk a teljes kormányzásért és a teljes kampányért a az egész szembenézés arra vonatkozik, hogy a kereszténydemokrata értékeket mennyire tudtuk hatékonyan megjeleníteni a kormányzáson belül, mennyire sikerült szólnunk akkor, amikor úgy éreztük, hogy nem helyes irányba haladnak a dolgok, ha szóltunk, azt mennyire hangosan tettük, és ha szóltunk és hangosan tettük, az mennyire volt érzékelhető a társadalom számára.
2: Na és mennyire? Mennyire hangosan és mennyire erősen tették?
3: Ez a három. Úgy gondoljuk, hogy az irány az alapvetően helyes volt. Az utolsó kormányzati ciklusban viszont számos hiba és hiányosság volt. Ezekre élesebben kellett volna nekünk felhívni a figyelmet.
2: Volt, aki ki is lépett, és felhívta a figyelmet, de a pártból azt mondja, hogy élesebben kellett volna. Mit kellett volna akkor tenniük ön szerint?
3: Hát, hogyha úgy gondoltuk, hogy gazdaságilag nem biztos, hogy a kormányzati döntések meghozzák azokat a növekedéseket, vagy az újraelosztásban mennyire jelentkezik a szolidaritás elve. Mennyire jelentkezik a rászorultság elve, és a szubszidiaritás, tehát a helyi közösségek azok mennyire erősödnek, például az önkormányzati rendszer. Ezek olyan kérdések voltak, ahol szerintem hangosabban is.
2: Ja, ön szerint ezek miatt büntették a választók a kormányzó pártokat?
3: Na most önnek az volt a kérdés, hogy mi a
2: kérdés? Hát persze, csak ugye olyan dolgokat sorolt fel,
3: amire az elemzők
2: nem ezt szokták a legnagyobb hibának mondani.
3: De ön azt kérdezte, hogy mi volt a KDNP-nek a felelőssége.
2: Jó, ön szerint ezzel ezt elfogadom. Miből gondolja, hogy nem késő-e már ez a szembenézés? Ezt azért kérdezem, hogy az elmúlt 20 évben nem tették meg hangosabban. Mitől menthető még ön szerint a KDNP, mint politikai párt? Végig ott voltak a Fidesz mellett, vagy mögött, épp csak nem olvadtak egybe, és nagyon sokan mondják, hogy mindez asszisztáltak, részt vettek abban, amire most nemet mondtak a magyarok, amire azt mondhatták sokan, akár a hívő emberek is, hogy visszaéltek a kereszténydemokrata hagyományokkal, az eszmeiséggel, és ez egy képmutató politika volt. Ez egy idézet volt egyébként.
3: A kereszténydemokrata értékekre a honfitársaink nagyon nagy számban reagálnak, és nagyon nagy számban fogékonyak, tehát az értékekkel nincsen baj. Az értékeket tehát képviselni kell ahhoz, hogy jól tudjuk képviselni a következő időszakban ezeket az értékeket, hogy, ahogy említettem, olyan ajánlatot tudjunk megfogalmazni, és úgy tudjuk megfogalmazni a választóknak, mert ez két dolog, hogy egyrészt az ajánlatok megfogalmazása, másrészt az, hogy arra, hogy az szimpatikus legyen a választóknak, ahhoz szükséges a szembenézés. A szembenézésre nem önmagában van szükség, hanem azért, hogy kijelöljük, hogy merre felé szeretnénk haladni, hol tartunk most, és miért vagyunk ott. Ezért végezzük el ezt a munkát, hogy utána ki tudjuk jelölni azt az utat, ami mentén végig tudunk haladni.
2: Ugye azt mondja, teljes körű tisztújítás, ezután a teljes körű tisztújítás után mondjuk maradhat Semmilyen Zsolt a KDNP elnöke ön szerint?
3: Nem személyekben kell gondolkodni, programban kell gondolkodni.
2: Miért van tisztulítás?
3: Igen, azért, mert programban gondolkodunk, célokban gondolkodunk, és azoknak a céloknak a megvalósításához a legalkalmas csapatot kell megtalálni. Tehát nem egy-egy személyben, hanem itt egy sikeres új csapatot szeretnénk felállítani.
2: Jó, de az, hogy ennek a csapatnak
3: Zsolt a tagja lesz, vagy nem lesz a tagja, arról majd a tagjaink dönteni fognak. A mi pártunk nem olyan, hogy fölülről mondják meg előre, hogy kire kell választani, és ki az elnök jelölt, hanem ez egy nagyon hosszú alulról építkező párt, és egy alulról fölfelé zajló tisztújítási folyamat. Én most előre nem tudom megmondani, hogy kikre érkezik jelölés, és hogyan jelölnek, az más pártokra jellemző.
2: Az, hogy kikre érkezik jelölés, nyilván nem, de azt, hogy tud-e egy párt úgy megújulni, hogy Semmilyen Zsolt marad a pártelnök, az azért kérdés akár. DNP-vel, mondjuk ha a szembenézésről beszél, aki helyettese volt Orbán Viktornak, vagy azért voltak ügyei, híres ügyei, ugye 18-ban a Magyar Nemzet hozta róla, hogy nem éppen kereszténydemokrata módon vadászott Skandináviában évek óta, tehát vannak ügyei, nem jelente szembenézést ezzel is egy-egy ilyen tisztújítás ön szerint?
3: Semmilyen Zsolt kapcsán szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell mondani, hogy vele szemben az elmúlt időszak legsúlyosabb és legmélyebb, ordinári, trógerebb lejáratási kampánya zajlott, akik elkövettek, még mindig tartoznak egy bocsánatkéréssel, és még a bocsánatkérés is nagyon kevés, mert sorra derül ki az, hogy egyébként ki mindenkinek fizettek azért, hogy hamis tanúként ártatlanul belerángassa a legaljasabb bűncselekményre.
2: De látja, én szándékosan nem is ezt az ügyet hoztam fel, mert itt nincs bizonyíték, hanem egy 18-as ügyet hoztam fel. Tehát voltak azért más ügyek is. Ezért volt kérdés, hogy a jelenlegi elnök, aki nagyon régóta elnök, alkalmas arra, hogy megújítsa ezt a pártot. De azt is tisztelben tartom, ha ezt most nem mondja meg nekem.
3: Szerintem az alapvető kérdés arra, hogy Semmilyen Zsolt lehet-e, vagy nem lehet, elsőként azt kell megkérdezni, hogy egyáltalán akar-e. Erre pedig nem én vagyok illetékes, hogy erre válaszoljon.
2: Mikor lesz, amikor ez kiderült, tehát mikor lehet legkorábban ez a tisztújítás, mikor a tervezik?
3: Augusztus 30-án indítjuk el a folyamatot a várakozások szerint, és utána szeptemberben helyszinten, októberben megyei szinten, és november végéig szeretnénk, hogyha ez a folyamat végig menne, és ennek eredményeképpen egy olyan új csapat tud fölállni, amelyik egy új irányba viszi a kereszténydemokrata néppártot.
2: Az ön álláspontja, vagy a mostani álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy 29-ben mondjuk önállóan indulnak majd az EP és az önkormányzati választáson, és 30-ban az országgyűlési választáson, már is amennyiben akkor lesznek választások?
3: Mindenki ezt kérdezi, amire csak kérdéssel tudok válaszolni. Hogy ön meg tudja mondani, hogy milyen választási rendszerben lesznek a választások akár 2029-ben vagy 30-ban?
2: Én nem, egyelőre, de se párt alelnöke nem vagyok,
3: egyelőre csak annyit tudunk, hogy egészen biztosan más formában fogunk választani, mint ami eddig volt. Nekünk az a dolgunk és az a feladatunk, hogy a KDNP-t és a kereszténydemokrata értékeket felkészítsük bármilyen választási rendszerben sikeres szereplésre. Akkor tudom megmondani, hogy hogyan indulunk, amikor már látjuk, hogy milyen választási rendszer lesz, és azon választási rendszer keretében mik a legmegfelelőbb eszközök és a legmegfelelőbb módozatok ahhoz, hogy a kereszténydemokrata választókat megszólítsuk, és a kereszténydemokrata értékeket felmutassuk a társadalomnak, hogy itt vagyunk mi, és tudunk egy olyan irányt és olyan alternatívát képviselni, ami egy élhető Magyarországot eredményez.
2: De akkor hogy akarnak önálló arcélt a KDNP-nek, hogyha nem tudja arra a választ, hogy önállóan, ha minden így van mondjuk, és ez a választójogi törvény marad, akkor együtt indulnak pártszövetségben? Mert logikus egyébként az lenne, mert ebben a választási rendszerben nyilván az a célra vezető.
3: Miután nem tudjuk, ezért a legradikálisabb irányba is fel kell készülnünk, ami a teljes önállóság. Tehát nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy ha a teljes önállóság a legcélra vezetőbb, akkor 2029-ben vagy 2030-ban a KDNP arra is alkalmas.
2: Most a választásokat hagyjuk, de jót tenne ön szerint a KDNP-nek, a pártjának, hogyha önállósodna és önállóan indulnának, most mindennyien választási rendszerben.
3: Szerintem van annyi értékünk. A keresztény demokrácia rendelkezik annyi értékkel, és tud megoldást kínálni a 21. század elején is az emberek mindennapi problémájára, ami akár egy önálló indulásra is alkalmassá teszi.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
3: Köszönöm szépen, én is. Graham got me faking. I filter the pain and cover the shame with a picture I'm painting.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ellenállási politikát kell folytatni, így fogalmazott Orbán Viktor tusványosan, és mondott sok mindent, például hazudott rólunk a politikai ellenfél, vagy azt, hogy Magyarországon éppen megszűnik a szabadság, hogy mi mindenről volt szó, ezt is elemezzük. Horn Gábor a vendégem, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Összességében milyen volt ez az Orbán beszéd, amit már nem miniszterelnökként mondott?
2: Hát olyan volt, amitre én nagyjából számítottam, tehát engem nem lepett meg, nem hozott izgalomba, ez mondjuk természetes, és hát szomorúan kellett abba vele gondolnom, hogy ezzel kell nekem szombat délelőtt foglalkoznom, mert már azt gondolom, hogy érdektelen tulajdonképpen, hogy mit mond Orbán Viktor. Tehát egy fontos dolog az, hogy miközben jó, hogy mi erről beszélgettünk, mert egy lehetőség arra, hogy azért visszanézzünk, de más szempontból nem Orbánról szól ez a történet. Nem a Fideszről, de különösen nem Orbánról. Ez egyfajta hattyúdal, búcsúdal is, ahhoz persze elég ócska is ronda volt. Folytatta Orbán azt, amit eddig hallottunk tőle. Lényegében egyetlen egy önkritikus mondatot nem hallottunk, azon kívül, hogy jó lenne az önkritika, de sajnos nincs itt az ideje. És aztán fölfestett Orbán egy olyan képet, amintha magáról beszélne. Tehát nagyon érdekes volt, hogyha bemondja az önkény, az alkotmányoság felszámolása, bűncselekmény, mondja az, aki felszámolta Magyarországon az alkotmányoságot. Érdekes vetülete ennek Orbán további, hogy mondjam, viszonyának a politikához. Folytatódott tovább a brüsszelezés valami elképesztő hévvel. Ugye előjött ez új elem, ez a Dél-Amerika mint történet. Ugye azért érdekes ez, mert ugye az ő volt barátja, mert azért Trump már nem gondolja Orbánt a legeslegfontosabb barátjának. Ugye a venezuelai elnököt elrabolta. Tehát ugye most akkor a példa az folytatódik. Tehát, hogy meddig tart ez a példa? Miközben Magyarországon egyáltalán nincs polgárháborús helyzet, Orbán meghirdeti a polgárháborút, az ellenállást. Ugye a Fidesz tulajdonképpen félreteszi, tehát a Fidesz elnöke azt mondja, hogy nem ti vagytok a fontosak. Azt üzeni az övéinek egy ilyen nyilván a belül nagy figyelemet keltő beszédben, nem véletlen, hogy Erdélyig szaladt ennek az elmondásával. Itthon nem biztos, hogy ekkora közönség. Sokan voltak azért, az egy fontos elem, tele volt az a tér, ami tele szokott lenni, tehát nem arról volt, hogy nem kíváncsiak Erdélyben Orbánra. De azt gondolom, hogy minden egyes elem egyrészt a régi klissék, semmiféle önreflexió, semmiféle önkritika, semmiféle valódi megoldás, nem szól a sajátjaihoz se abban, hogy mi a fenét csináljunk. Egy dolgot láttunk, Orbán abban reménykedik, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát, hogy őszre, ugye nagyon érdekes volt ez a 133 nap, amit sokan nem is értenek, hiszen nem feltétlenül kell emlékezni a tanácsköztársaság úgynevezett dicsősége 133 napjára, komcsizott Orbán. Tehát nem lipsizett, már elnézést az ő szavaival, tehát nem a liberalizmust nem mi lettünk a fő ellenség most, hanem a, újból a baloldal, a kommunisták, a nagy baloldali összeesküvés, a kádárizmus, egy kis Rákosi, egy kis Hitler, nem tudom, hogy került ide. Tehát valami egészen elképesztő, tulajdonképpen zavaros szöveget hallottunk, egyébként jól elmondva, tehát ez egy fontos, hogy formában volt Orbán, tehát nem láttam a megrodjanást, pedig egy ilyen óriási bukás után szerintem jól esett volna látni rajta a sajátjainak, nem nekem, hogy azért itt elgondolkodik a főnök, hogy hogyan tovább. És mondom, mintha a Fidesszel is leszámolt volna. Mi vagyunk az infrastruktúra. Mármint nem is ő, hanem mi vagyunk a háttér. Úgyhogy tulajdonképpen egy könnyen megfejthető, de majdnem azt kell mondani, lényegtelen beszédet hallottunk a volt miniszterelnöktől.
1: Az, hogy a Fideszben gyakorlatilag innentől kezdve nem is pártként kell, hanem egyfajta mozgalomként, inkubátorházként, hogy ő fogalmazott, gondolkodni, az mit jelenthet? És akkor nyilván eszembe jutnak mondjuk a friss közvéleménykutatások, ez ennek a kvázi kikerülés, hogy mindegy, hogy mit mondanak, hány százalékon áll maga a Fidesz, mint párt, mert mi itt akkor újra egységet teremthetünk?
2: Sőt, ugye odáig, mert hogy egy faiskola a Fidesz, az elég szép vélemény a sajátjairól, de mindegy, azt gondolom, hogy arról van szó, hogy Orbán látja, hogy a Fidesz számára már nem egy uralható terep. Ugye hallottunk egy csomó megszólalót ezen a Tusnád fürdői rendezvényen. Érdekes, nem szoktunk róla beszélni, 100 millió közpénz, 100 milliós nagyságrendű, több 100 milliós nagyságrendű közpénz van egy-egy ilyen Tusnád fürdői rendezvényben. Ehhez képest ez egy fideszes pártrendezvényé silányult. Én voltam annak idején Tusnád fürdőn még a 90-es években, és akkor az tényleg arról szólt, hogy a romániai magyar párbeszéd terepe volt, hogy az anyaország és a határon túli kisebbség együttműködésének lehetőség. Szóval most meg arról szólt, hogy mi lesz veled Fidesz közpénzből. Ez önmagában egyébként szerintem választási csalás lenne, ha éppen választás lenne, de ezt most hagyjuk egy pillanatra. Azt gondolom, hogy Orbán egyszerűen látja, hogy egy kicsit, hogy neki már nincs visszaút a Fideszben. Ezért megpróbál egy olyan mozgalmat vizionálni, aminek semmi alapja nincsen. Ugye nem szól arról, mi mindig arról beszél, hogy 2,5 millió szavazó, sose volt 2,5 millió szavazója, ugye csak 2,4 millió, és abból 300 ezer a határon túl, és ugye a közvéleménykutatásaink azok csak a határon belüli adatokról tudnak beszélni, tehát 2,1 millió volt ez, ami már 1 millió alá csökkent. Tehát a legutóbbi kutatások szerint ugye 20% alá csökkent a Fidesz támogatottsága, holnap mi is kijövünk az új kutatásainkkal, ezt most nem mondom még meg az eredményét, de nálunk sem javul a Fidesz pozíciója. Tehát azt kell mondanom, hogy egy súlyosan lefelé menő társaság, miközben a másik oldalon 74%-ot mért az Ávec legutóbb, ugye a biztos pártválasztóknál, ilyet még nem láttunk Magyarországon. Ehhez képest azt mondani, hogy hogy a magyar társadalom ott áll a szabadság pártján, igen, a magyar társadalom a szabadság pártján áll, ezért váltotta le Orbán Viktort, a szabadság ellenes Orbán, és hogy akkor itt az ideje a mozgalomnak, a lázadásnak, a lázadás nem ő mondja, hanem a haverja, ugye az ötös számú tagkönyv tulajdonos Bajer Zsolt, aki már odáig elmegy, hogy lázadás, de Orbán szövegét is fölfoghatjuk ugyanígy. Ő azt várja, hogy összeomoljon a gazdaság, ami döbbenetes egy olyan embertől, aki miatt ilyen állapotban van a magyar gazdaság. Tehát aki felelős azért, ha tényleg összeomlana összel a magyar gazdaság, reményeim szerint azért nem fog, azért egyértelműen és világosan az a 16 év a felelős, amit Orbánék itt végigcsináltak. Nem az a 3-4 hónap, amit itt láttunk a Tiszától, amiről nehéz azt mondani, hogy nem kormányzás, mert nagyon fontos lépések történtek, akár a gazdasági élet területén is.
1: Na akkor a Republikon kutatását majd holnap elemezzük valaki másra, viszont a Mediánnak kijött egy friss kutatása, amiben 19%-ra mérték a Fideszt így az összválasztó tekintetében, és hiba határon belül, de csökkent a Tisza támogatottsága, ami lehet, hogy abból adódik, hogy a köztársasági elnök körüli CECO tépázhatta meg, bár mondjuk, hogy a hiba határon belül csökken, ezt talán nem fogalmazhatunk így, de ez a csökkenés talán ennek köszönhető. Orbán Viktor a beszédében ugye ugyanúgy Súlyog Tamásról is beszélt, ami izgalmas lehetett sokak szerint, mert hogy Súlyog Tamás, mint civil köztársasági elnököt emlegetett, azt mutatva, hogy hát neki semmi köze nem volt a Fideszhez soha, majd felsorolta azokat, akiket egyébként korábban a 16 év alatt mondjuk a Fidesz választott meg köztársasági elnökként, és elmondta azt is, hogy milyen kapcsolatuk volt különféle pártokhoz, vagy a Fideszhez.
2: Igen, ugye súlyokról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ne lett volna Orbán bábja, azt nehéz lenne róla nem elmondani. Az, hogy neki nem volt közvetlen kötődése a Fideszhez, az ég a törvényen semmit nem jelent. Nem kell pártagnak lenni ahhoz, hogy valaki teljesítse az éppen aktuális főnök akaratát. Súlyok maga mondja arról, hogy súlytalan, hogy nagyon szellemtelen szóvicce lépjek ide. Tehát azt gondolom, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöki felfogásának a lényege az volt, hogy nincs. Hogy ő, mint köztársasági elnök nem létezik, neki az a dolga, hogy ne legyen. Ezért küldte oda Orbán, ugye az X-edik kudarc után, ugye Novák Katalin, Schmidt Pál, mondjuk Áder legalább nem végigcsináltak a rá kiszabottat, nem túl jókedvűen, ahogy ezt Ádertől várhattuk. Tehát, és pártkatonaként, ugye Orbán maga mondja ezt, de Súlyog Tamásnál jobban pártkatonát, miközben ő maga nem volt a párt része, nem nagyon tudok elképzelni. Súlyognak mennie kellett, mert az Orbán világát képviselte, és ha rendszerváltás van, akkor ennek a világnak a tetején a képviselőinek menniük kell, ahogy mennie kellett az Alkotmánybíróság elnökének, Poltnak, és szerintem még jó néhány embernek mennie kell az elkövetkezőkben. Tehát azt gondolom, hogy itt nem volt mentség. Az, hogy a Tisza 1-2%-os, tehát hibahatáron belüli csökkenésének mi az oka, ez a köztársasági elnökügy szerintem egy nem csak Magyar Péter sara, ez mindannyiunk sara. Tehát a magyar társadalom vizsgázott. Magyar Péter is rosszul vizsgázott, mert előre szaladt ezzel. Nem hagyott időt nekünk, hogy beleszólhassunk abba, ami nem a mi dolgunk, félreértés ne esik. Jelenleg a köztársaság elnököt a parlament választja. Nem a mi felelősségünk. De elkezdtünk bele szólni ebbe, amivel nincs semmi baj. Hát minden lenne nekünk erről véleményünk, de ahogy nekirontott a magyar társadalom szinte minden oldala, amíg nem is jelölt Polgár Juditnak, csak a neve felmerült, ahogy baj volt vele, hogy zsidó, ahogy baj volt vele, hogy sakkozó, ahogy baj volt vele, hogy, és sorolhatom, hogy nem jogász. Tehát mindenki megmondta maga véleménye, miközben szerintem egy kiváló közösségi elnök lett volna Polgár Judit, de ez számomra leginkább az bizonyítja, ahogy kiszállt ebből a történetből.
1: Mekkora kihívás politikai szempontból a Tiszának például az új köztársasági elnök jelölése?
2: Hát nézd, ez szerintem egy átmeneti dolog, túl leszünk ezen, Súlyognál biztos, hogy sokkal-sokkal jobb köztársasági elnökünk lesz, bárki is lesz az, jó nevek forognak, tehát most aztán végleg nem akarok ebbe újból belemenni, hogy ki miért és merre meddig, de olyan neveket hallunk, akik rendben vannak, egy átmeneti időszakra választunk, láthatóan a Tisza közvetlen elnök választást akar, ez mondjuk 2 év múlva megtörténhet, tehát akkor a mód nyílik arra, hogy akár megerősítse a sikeres köztársasági elnököt az akkori széles választói közönség, és akkor mindannyiunk beleszólhatunk legalább egy szavazat erejéig, vagy ki legyen a köztársasági elnök. Tehát azt gondolom, hogy nem, miközben itt tényleg volt egy kommunikációs zavar. A túlmozgásos miniszterelnök előre szalad, mert örül, hogy van egy megoldás. És ezekben tanulni kell, de nagyon fontos az, hogy magyar ellentétben Orbánnal képes tanulni, képes reflektálni, van benne önkritika, képes azt mondani, hogy elnézést, nem meghosszabbítjuk Biskéig, talán emlékszik még a néző ugye a fantasztikus kisvasút történetére Felcsúton, hanem hibáztam, elnézést kérek. Szerintem nem marad ez itt velünk sokáig. Én könnyen tudom képzelni, hogy a nyár az, ami miatt csökken a Tisza támogatottsága, mert az embereknek elege van egy kicsit a politikából, és szeretnének egy kis szünetet, de nem lesz, szomorúan kell jeleznem, hogy ezt a nyarat így csináljuk végig.
1: Horn Gábor, köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.